0: szempontból az mindenképpen egy előnyös dolog egyébként, hogyha azok, akik a leginkább érintettek, most ebben az esetben mindnyájan, kapnak valamit a kezükbe, hogy mi az, amit ők tehetnek. Tehát nem egy tehetetlenség, nem egy kiszolgáltatottság érzés van. És ez igaz egyébként az elmúlt 16 év szerepfelfogása, ami pont azt mondta, hogy majd mi megoldjuk, megvédünk, nem fog ide begyűrűzni, stb. Most egy másik helyzet van, de kommunikációs szempontból az mindig egy előny, hogyha az ember kap lehetőséget, hogy ő maga is részt vállaljon, ő is tudjon tenni valamit, és ezeket a fogódzókat most megkapjuk. Tulajdonképpen listaszerűen mi mindent kell elkerülnünk, nem csinálnunk.
1: Az a fajta szereplési vágy, ami Magyar Péterben kétségkívül megvan, ez a szerepfelfogásnak is részévé vált. Tehát mindent ő kommunikál, mindenről neki van véleménye vagy mondani valója, és egyúttal mindent meg is beszél velünk látszólag.
0: Ugye folyamatos jelenléte van valóban, tehát nem lehet ugye kikerülni, meg nem is kell kikerülni, ugye folyamatosan jelen van.
1: Láthatóan ez nincs ellenére.
0: Ezt ő élvezi, ebben valószínűleg lubickol. Itt is el kell mondani, kríziseknél egyébként az első számú vezetőnek a láthatósága, az elérhetősége, az, hogy ott van, jelen van, az egy nagyon fontos megközelítés, az egy elvárás is, gazdasági krízisekben, üzleti krízisekben is így van, az első számú vezető legyen ott, azt, hogy mindent neki kell első kézből mindig kommentálni, és minden információt tőle kell, hogy származzon, ebben azért vannak kétségeim, ő nem egy energetikai szakember, nyugodtan adhatna egyébként teret másoknak is megnyilvánulni, vagy megmutatni a saját kompetenciáikat, ebben van egy kicsi hiátus, de egyébként az, hogy az első számú vezető ott van a Kapitányi hídon, és mutatja az irányt, az szerintem alapvetően rendben van.
1: Nem lesz ez unalmas egy idő után, és most a mostani konfliktustól, krízistől eltekintve. Tehát úgy egyáltalán az, hogy állandóan tényleg ott zsizseg a miniszterelnök mindenhol. Tehát, hogyha ha sportesemény van, akkor is látjuk, hogyha ha válság van, akkor is látjuk, ha parlamenti ülésszak van, onnan kijön és elmondja, hogy mi történt. Mindig mindent általa tudunk meg, nem fogunk ráunni?
0: Hát ameddig ez a svung kitart, tehát ameddig ilyen lendületben van a Tisza kormány, és abban a fajta átalakításban vannak benne, amit minden nap, minden héten tapasztalunk, addig ez nem válik, azt gondolom, unalmassá. Hogyha olyan napi politikai küzdelmek vannak, amikben nem jönnek ki alapvetően jól, vagy nem győztesen, sok mindent kell magyarázni, nehéz helyzetek alakulnak ki, akkor bizony egy arc el tud fáradni, tehát lehetséges, hogy egy idő után olyan helyzetekben már nem ő fogja előtérbe tolni magát, most lendületben van, biztos, hogy most ez sarkalja őt.
1: A másik oldal, és hát bár nem arányosan a másik oldal, de mégiscsak az Orbán Viktor tusványosan szólalt meg utoljára, és akkor lehetett utoljára hallani felőle. Itt van ez a helyzet, és az ellenzék első számú embere, a korábbi miniszterelnök, akinek egyébként azon a módon is lehetne mondani valójában, hogy mi ezt, meg ezt, meg ezt megtettük már, ezért most ti jöttök. Most ugye halljuk, hogy ezt meg ezt nem tették meg, de most ez egy másik ügy. Szóval, hogy hallgat, eltűnt. Ez mit jelent?
0: Hát a fene tudja, ugye? Tehát az egy nagyon érdekes helyzet, hogy tulajdonképpen kiiratkozott a nyilvánosságból, nem tudjuk merre jár, lehet, hogy nyaral, lehet, hogy elemzi a helyzetet, ugye nem tudjuk. Az biztos, hogy a Fidesznek ő nélküle gyakorlatilag a második vonala tud csak kommunikálni, és ők is keresik a hangjukat ebben a helyzetben, tehát azért azt látjuk, hogy a legszélsőségesebbek, mondjuk a vadhajtás, vagy volt megafonos szakembereket akartam mondani.
1: Majdnem szakemberek.
0: Ők nagyon hallatják a hangjukat, szélsőséges üzeneteket is megfogalmaznak, és van egy szintén másodvonalbeli, kevésbé markáns, vagy mondjuk így a konszolidált irányt képviselő párt rész is. Azt gondolom, hogy egyelőre próbálják ezben a válságban nem is megcsákányozni mindenképpen a kormánynak a törekvéseit, de azért óvatos távolságtartással szemlélik a dolgot, nem akarnak konfrontálódni, és talán Orbán Viktornak a kivonása, távolléte is lehet, hogy ez az oka a háttér.
1: Igen, csak az emberek azért mégiscsak van egy hiányérzete, hogy a korábbi miniszterelnök 16 évig volt miniszterelnök, 2 hónapja nem az, vagy 3, nem is tudom már pontosan, és nincs semmi mondani való erről a helyzetről. Legalább annyi, hogy igen, csatlakozzatok, ne fogyasszatok többet, amit annál, mint amit muszáj.
0: Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben egyébként indokolt lenne, hogy minden fontos, akire sokan hallgatnak, megmondó ember, véleményvezér, és a volt miniszterelnök jóval több, mint véleményvezér, tudjon olyan üzenetet megfogalmazni, hogy most mindenki a fedélzetre.
1: Ez egy lehetőség is lenne neki egyébként, hogy mutasson valamit?
0: Ugye a tusványosi beszédet megnézzük, akkor azért alapvetően abban volt egy olyasmi üzenet a sorok között, hogy omoljon itt össze minden. Most sarkítom, de ugye azért az volt a
1: fő üzenet,
0: hogy akkor majd mi jövünk. Tehát mutassák meg, hogy mit tudnak az új fiúk, úgyis kudarcba fog hullani. Tehát ha ebből az oldalból nézem, akkor az ő szempontjából az egy, mondhatjuk így, egy logikus dolog, hogy dőljön össze ez a vendégfogadó, és aztán majd megint megmutatjuk, hogy hogy kell csinálni. Mindenképpen fura, hogy kivonja magát, de ezzel mondjuk hibázni sem tud olyan nagyon.
1: Az a baj, hogy ez a csárda a hazánk, szóval, hogyha ez összedől, az ránk dől mindannyiunkra. Egyébként a fideszesekre is.
0: Ez abszolút így van, nyilván ez a felelősség kérdését veti föl, és még egy dolgot szeretnék behozni, amíg belefér. A krízis kommunikáció, az előbb is elhangzott a válság kapcsán, ugye van most egy helyzet, amit meg kell oldani, erről beszélünk, hogyan kommunikál a miniszterelnök, hogyan kommunikál Fidesz, de hát ez egy hosszú távú krízis, hiszen most, amikkel szembesül az egész ország és a gazdaság, hogy ez itt lesz velünk, az, hogy nem állnak jól a vízgazdálkodási ügyek, nem áll jól az energetikai infrastruktúra, ez maga egy válság, amit nem 2-3 nap határozott jó kommunikációs üzenetekkel lehet megoldani, hanem ez bizony egy elhúzódó, társadalmi szempontból egy edukációs, érzékenyítő kommunikációt kíván meg, és ahogy az előző beszélgetésben is szó volt róla, cégektől üzleti gondolkozást és nagyon markáns átalakulást kíván meg.
1: Talán mindannyian emlékszünk arra, amikor az utolsó igazán nagy megrázó válság volt az országban, hogy az a Covid volt. És azt a válságot azzal a reménnyel zártuk, hogy ebből tanultunk valamit. És majd másképp fogunk egy kicsit működni, jobban figyelünk egymásra, rövidebbek lesznek az értékláncok, amiken keresztül a mindenféle termék eljut, és a többi, és a többi. Szerintem megvonhatjuk a vállunkat erre, mert hogy semmi nem történt utóbb. Ebből most tanulunk, és tanulhatunk valamit a kommunikáció által?
0: Mindenképpen szükséges is. Egyébként, ami egy hasonló, és Covid óta volt ugye az ukrán háború okozta rezsihelyzet, erről is volt az előbb szó energiának. Igen. Nyilván kevésbé volt a mindennapok része, és lehetett az utcára menni, stb. De az, hogy ezekből az ügyekből tudunk tanulni, az mindenképpen fontos. Én magam is egyébként, és minden krízisben így van, előjönnek olyan ügyek, amikről egyébként nem tudunk, nem is biztos, hogy kéne tudnunk róla, de hogy a Duna milyen módon hűti a paksi atomerőművet, a szivattyúk hogyan működnek, tudom, hogy nem erre gondol szerkesztő, hogy ilyeneket lehet tanulni.
1: Nem, de
0: ez is benne van.
1: De egyébként tehát abszolút tipikus, mert ugye ma is előkerült már az adásban, olyan, mintha értenénk hozzá, pedig egyébként nem.
0: Igen. És hát ez ugyanez
1: néhány volt, tucat ugye ember elit tudása.
0: De és ide tartozik az is, hogy ugye, hogy mit tudunk tanulni, mit tudunk tenni, tehát nem tudunk vizet fakasztani, nem tudunk annyi energiát megspórolni, amennyit egy atomerőműve egyébként kiváltana, tehát hogy az egyén szempontjából viszonylag kevés vagy kis hatásfokú eszköz áll rendelkezésre, de az, hogy az áram nem magától van, és az, hogy annak a túlhasználata, az komoly veszélyeket okoz a teljes gazdaság és az egész társadalom számára, hát ha más nem, ennyit illene megtanulni belőle.
1: Hát ha egyszer kivételesen tanulunk valóban. Azon gondolkozom, hogy az, hogy a politika határozza meg teljesen most már a hétköznapjainkat, ezt szerintem kimondhatjuk a Facebook jelenléte óta olyan mélységig, mint amennyire. Ez a mi kommunikációs készségeinket, azt, hogy egymással hogyan beszélünk, vitatkozunk, érvelünk, vagy anyázunk, mint ahogy lehet látni különböző közösségi platformokon, hogy változtatta meg?
0: Hát azt gondolom, hogy ehhez komoly kutatók kellenek, és ők ezen nyilván gondolkoznak. Nyilvánvalóan nagyon röviden szoktunk érvelni, tehát rövidebb lett a kommunikációnk, alapvetően közlés jellegű, tehát ha már az érvelést mondja, ugye arra kell egy választ kapni, azt megemészteni, arra egy újabb választ adni, tehát ez a fajta retorikai küldetés, ez azt gondolom, hogy ha nem is örökre, de kikopóban van, igen, a közösségi média ez a közlés, egymondatos közlés jellegűre korlátozódik, talán a szóbeli kommunikációban azért nem ennyire rossz a helyzet, talán.
1: Hát igen, csak a szóbeli kommunikációt is minél fiatalabb korosztályt nézünk, annál inkább átveszi az írásbeli, a különböző chat ablakokban zajló nagyon rövid kommunikáció. Tehát ezek a rövidítésekkel odavágott tized mondatok.
0: Igen, hát minden eszközt úgy használ a fiatalság, ahogy a kedves módja tartja. Tehát azt gondolom, hogy nyilván ők a saját képükre formálják ezeket az üzeneteket. Itt egy generációs különbség biztos, hogy van. Mi nem fogunk valószínűleg rövidítésekbe beszélni, tehát az egyenes beszédben még lehet majd érteni azért a kerek mondatokat, de biztos, hogy egy Z-generáció, vagy még azoknál fiatalabbak, azok már olyan szlenget fognak használni, és olyan röviden, amit nem biztos, hogy elcsípnek.
1: Arra jutott ez eszembe, hogy most is ugye az történik, hogy ez a kormányzati kommunikáció is leginkább és a legfajsúlyosabb módon a Facebookon zajlik. Ez a krízis kommunikáció is ott zajlik. Ez talán egy külön szakterülete is lett a krízis kommunikációnak, vagy magának a kommunikációtudománynak.
0: Mindenképpen, ugye azt el lehet mondani, és megint példának hozom a cégeket is, tehát a céges kommunikációt is, hogy mindig oda nyomul, aki kommunikálni akar, ahol ott van a közönség. Tehát a közösségi médiában lehet megtalálni a választókat, szavazókat, a társadalmat, akkor ott lesz jelen a politika, tehát követő ilyen értelemben a politikai kommunikáció, oda nyomul be, ahol leginkább találkozni tud azokkal a csoportokkal, akikkel kommunikálni akár, és ezt viszont azt hozza magával, hogy a miniszterelnök egy-egy mondatos kommunikációt ugye utókövetéssel hozza be a mainstream média, úgy kerül be a híradóba, úgy kerül be ide az egyenes beszédbe, bárhova, hogy először egy közösségi média beli megjelenése van. Miért? Mert ugye ott nincs visszakérdezés, ott lehet közölni valóban, ott nem egy kérdez-felelek interjú szituáció alakul ki, ott kiteszem, ami fontos, és mivel az a fontos, amit én mondok miniszterelnökként, ezt onnantól rögtön átveszi a média.
1: És hát ráadásul a kérdések helyett a vita alakul ki, meg az egyetértés az ő posztja vagy kommentje alatt. Tehát ez meg egy olyan támogató közeg, ami azt mutatja, mintha az egész ország mögötte lenne.
0: Hát nem kell messzire menni, mert a nemzeti konzultáció nagyon hasonló műfaj volt, nem? Amikor feltesznek olyan kérdést, amire aztán 99%-nyi ember...
1: Az talán még rosszabb volt, mert ott igazából még ellenvélemény sem nagyon volt. Itt meg ha annyit mond a miniszterelnök, vagy annyit ír oda, hogy nem hinném, akkor tudjuk, hogy ennek milyen következménye lesz. Böhm Kornél, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. I can still

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Augusztus 1-én országos ellenőrzési program indul az akkumulátorgyárakban. Szegedi Ákos, a Gödért Egyesület elnöke ül most itt velünk a stúdióban, akik szorgalmazzák már régóta az ellenőrzéseket, fontosnak tartják. Mégsem teljes az öröm. Mi a gond a jelenlegi ellenőrzéssel, vagy az elmúlt évek ellenőrzéseivel? Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is! Ez a vizsgálóbizottságnak elnevezett, vagy ezt a keretet adó megjegyzés egy kicsit zavaró számunkra, igazából nem tudjuk, hogy mi fogja magát a konkrét hatósági ellenőrzést biztosítani. Az a problémánk igazából, hogy ha a hatóságon a Pest vármegyei hatóságot értjük, ők az elmúlt időszakban abszolút nem a lakosok és a tágabb közösség érdekeit képviselték, hanem a gyár a tevékenységét, ahhoz asszisztáltak, annak a tevékenységét szolgálták ki, tehát ezt a keretet, hogyha ennek a keretében lenne ez az ellenőrzés, ezt nem tartjuk hitelesnek, hogyha ez a hatóság fogja végezni.
1: Kiket tartanának alkalmasnak önök a feladatra?
2: Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan kormányhivatalok az országban, ahol már átment az a szemlélet, hogy a lakosság érdekeit kell képviselni. Itt a legmarkánsabban a jelenlegi tapasztalatok alapján a Hajdú-Bihar vármegyei, vagy megyei, nem tudom most, hogy nevezik, ezt a kormányhivatalt látjuk, hogy konzekvensen a szabályok mellett végzik az ellenőrző tevékenységüket. A Komárom-Esztergom vármegyei hivatalnál is elindult valami. Ennél az utóbbinál igazából már látjuk, hogy jó az irány. A probléma itt megint csak az, hogy ha hoz a kormányhivatal egy határozatot, akkor ott ezt hogyan fogják betartani.
1: Hogy néz ki egy ilyen átvilágítás? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Hányan vonulnak be? Miket ellenőriznek? Mennyire kell ahhoz extrán az akut cégekhez értő szakembereknek lenni, hogy ez valóban egy releváns átvilágítás legyen?
2: Mi úgy gondoljuk, hogy a kormányhivataloknál megvan a szakértelem. Tehát a jelenlegi gárdában is vannak olyan szakemberek, akik ezt el tudnák végezni, akár a Pest vármegyei kormányhivatalban is. Mindenképpen kell az iparági tudás, de ebből úgy látjuk, hogy ezt nem tudták eddig érvényesíteni a hivatali szemléletben, és a megfelelő szakemberek nem tudták igazából a tevékenységüket elvégezni. Azt az irányt láttuk, hogy igazából a kormányhivatal asszisztál a jelenlegi helyzetben is, és az elmúlt időszakban is asszisztált a gyárnak az igényeihez. Tehát megvan a szakértelem minden területen, tehát akár a leglátványosabban jelentkező zaj problémákat is tudnák megfelelő hatékonysággal mérni, megvannak a lakossági visszajelzések, ami alapján ezt rendszeresen lehetne csinálni. Igazából a többi részét is, tehát a talajnak a mérését, a levegőszennyezettségnek a mérését, ezt mind megvannak a standardek ehhez, a jogszabályi környezet is megvan, csak alkalmazni kéne a hatóság részéről.
1: Hogyha például a Gödi gyárat nézzük, ott akkor az elmúlt években több mint 61 bírság született. Ez azt bizonyítja, hogy működik az ellenőrzés, vagy az, hogy hiába működik az ellenőrzés, mert a büntetések nem elég hatásosak?
2: A végén ezt a mondatát ragadnám meg, hogy igen, a büntetések sajnos nem hatásosak. Igazából a gyárnak a rengeteg bírság ellenére ugyanúgy működik. A hatóságok részéről se látjuk azt, hogy amikor hoztak egy döntést, vagy akár bírósági döntések születtek, amikor az Egyesület a perét indította, és a per folyamatban volt, abban az időszakban sem volt a hatóság részéről az a hozzáállás, hogy a gyárnak tényleg be kell tartania már a bírósági ítéletben foglaltakat is. Az ugye másik kérdés, hogy a bíróság egy felsőbb szinten elkaszálta ezeket a döntéseket, de ott sem láttuk azt, hogy tehát meg egy bírósági döntésnek sem szerzett érvényt a kormányhivatal.
1: Hát itt a Tisza kormány most milliárdos bírságokról beszél. Ön szerint ez elég lehet ahhoz, hogy visszatartó ereje legyen, és hogy tényleg odafigyeljenek arra, hogy rendben menjenek ott a dolgok?
2: Igazából a banki szektor tudnám párhuzamba vonni, ott ugye nagyon jelentős százalékokat jelent ez a tehát a jelentős százalékok nagyon tényleg milliárdokat jelentenek, hogyha valami hiba van a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyárak is már banki méretűek, ami a forgalmukat, teljesítményüket, árbevételüket illeti, tehát ezt megéreznék a szabálysértő gyárak is, hogyha ez tényleg valóban életbe lépne, ez a milliárdos nagyságrendű bírság.
1: És ezzel elégedettek is lennének?
2: Úgy gondoljuk, hogy ez azért már a cégnek az árbevételére is hat, nem a reputációját is azért nagyon befolyásolni tudja, hogyha egy cégnek milliárdos bírságai vannak. Nem biztos, hogy a fogyasztók annyira szeretik az olyan cégeket, akiknél ekkora bírságok jelentkeznek, mert az már tényleg arra utal, hogy ez egy rendszer szintű szabálysértést kalkulálnak gyakorlatilag bele a cégnek a működésébe.
1: Mik a visszajelzéseik? Milyen állapotban van most a lakosság? Hogy lehet-e egyáltalán az ő bizalmukat visszanyerni?
2: Hát úgy látjuk, hogy a gyár, most a Gödi példát tudom mondani, felé a gyár nyitott, végeztek zajméréseket, az Egyesülettel is van egyfajta koordináció, csak itt ezt eléggé látványpékségnek, ha nevezhetjük így, tartjuk, ugyanis amikor vége van a méréseknek, akkor utána a gyár ugyanúgy zajong tovább, maga a gyár is elismeri, hogy túllépések vannak, tehát nem hiteles az, ami most itt a kommunikációjukban zajlik, hogy ők tényleg követik ezeket a szabályokat. Tehát ezzel gyakorlatilag ők maguk ismerik el, hogy túllépés van. Ez is egy jelzés igazából a hatóság felé, és ahonnan az elejéről indultunk, a hatóságnak ezeket jelzéseket fognia kellene, és lépnie kéne konkrétan.
1: Szegedi Ákos, a Gödért Egyesület elnöke, köszönöm, hogy itt volt nálunk, és remélem, hogy sikerül végre olyan vizsgálóbizottságot állítani, ahol akik valóban tesznek is azért, hogy
2: köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is.

0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A várakozásoknál korábban érte el Magyarországot a rendkívüli hőség és az aszályos időszak. Szakértők arra számítanak, hogy a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb területévé válhat, így elkerülhetetlen lesz az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez. Kovács Erikkel beszélgetünk.
2: A Klímapolitikai Intézet vezető elemzője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Egy kutató számára hozhat meglepetést egy ilyen időjárás, miközben azzal foglalkozik, hogy hogy változik a világ és a klíma körülöttünk?
3: Hát sajnos igen, mert ugye ezt a nagyon meleg, tehát az elmúlt évek szárazságát, tehát ez a nagyon meleg periódus, hát azért nem ilyen korára vártuk, tehát ezt azért jóval későbbi évtizedekre vártuk, hogy ennyire gyorsan melegedjen a hőmérséklet. Természetesen vártunk hőmérséklet emelkedést, meg vártuk azt is, hogy a csapadék mintázatokban lesznek változások, de az, hogy ennyire extrém szárazság legyen 2022 óta, 23 kivételével, gyakorlatilag ez azért még a mi várakozásainkat is felülmúlta, de most már sajnos láthatjuk azt, hogy a jövőben ez egyre gyakoribbá fog válni.
2: Egyre gyakoribbá válik, de hát ugye igen, valóban szó volt róla, hogy majd mit tudom én, a 1,5%-os globális hőmérséklet növekedésnek a rosszabbik végén lehetünk, tehát mi fölfelé fogjuk itt a Kárpát-medencében ezt húzni, és nem lefelé. Na de itt most azért, hogyha azt nézzük, hogy 40 fokokhoz kezdünk hozzászokni, mert hát most azért ez az elmúlt egy hónap ezzel minket megtanít, biztos nem 1,5%-kal lesz magasabb a Kárpát-medencében az átlag hőmérséklet, mint amennyi volt mondjuk 50 évvel ezelőtt.
3: Ez így van. Magyarországon már átléptük ugye a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedést az iparosodás előtt.
2: Igen, nem 1,5%, 1,5 fok, persze.
3: Igen. Mi már 1,7-nél vagyunk. Ugye a globális az kb. 2,8-3,5 Celsius fok között várható az évszázadban. Itt a Kárpát-medencében ez kb. Kétszeres mértéket jelent. Nálunk a 5-6 fokos hőmérséklet emelkedés várható ebben az évszázadban, tehát az évszázad második felében, ha ebben az ütemben gyorsul a melegedés. De most megvan rá az az esély, hogyha nem változnak a globális klímapolitikák, tehát a nagy kibocsátók nem csökkentik érdemben az üvegházhatású gázok kibocsátását, akkor ennél jóval melegebb is lehet. És ami sajnos nagyon fontos, hogy a Kárpát-medence itt Európában most már a második legkitettebb régió a mediterrán térség után, és nagyon gyorsan haladunk afelé, hogy akár az első helyre is bekerüljünk még ebben az évszázadban.
2: Azt mondaná az ember, hogy a mediterrán térségnek még így is előnye van, mert ott a tengere. És hát amíg tenger van, addig valahogyan lesz.
3: Ez így van. Ugye a Kárpát-medence sajnos nagyon rossz helyen fekszik, egy ilyen medence. És még például a kis jégkorszakban egy nagyon jó előnyt jelentett, hogy a nagyon hideg levegőt kintartotta ugye a Kárpátok meg az Alpok önnél a medencéből. Viszont most már egy túlmelegedő katlanról beszélhetünk ebben a nagyon alacsony tengerszint feletti magasságú területen. És ugye egyre erőteljesebb a mediterrán behatás is, egyre erőteljesebb az óceáni behatás is egyébként a téli időszakban. Ez a kettő együtt ugye egy nagyon változékony és rendkívül szélsőséges, hosszú távon szélsőséges éghajlatot, illetve időjárást fog okozni itt a Kárpát-medencében.
2: Tudom, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon nehezen megjósolható, de valamennyire mégis nyilván egy kutató számára belátható. Lesz ennél melegebb? Vagy igazából itt az lesz a probléma, hogy ezek a 40 fokok lesznek az általánosak?
3: Hát most azt lehet látni, hogy a különböző klímamodelleken különböző futásai vannak, illetve különböző forgatókönyvei vannak, hogyha ebben az ütemben folytatódnak a globális klímapolitikák, illetve a felmelegedés, a globális erre kihatással a regionális felmelegedés, akkor ennél melegebbekre kell majd számítani. Különösen az évszázad második felében az Alföldön nem az lesz a normális, hogy 33-34-35 fokok lesznek a maximum hőmérsékletek nyaranta, hanem akkor már a 40 meg a 45 fok körüli hőmérsékletek. A Dunántúl az még egy kicsit le lesz maradva, de ott is azért már a 40 fok körüli hőmérsékletekbe figyelnek már az évszázad második felében. Sajnos ehhez mindenféleképpen hozzá kell szoknunk, illetve alkalmazkodnunk kell, és ami sajnos a másik nagyon negatív dolog, az pedig a csapadék, hogy az rendkívül hektikus már most is, és az a jövőben még hektikusabbá fog válni. Télen egyre több lesz a lehulló csapadék mennyiség, nyáron pedig egyre hosszabbak lesznek a száraz időszakok, úgy, hogy egyébként szignifikánsan, jelentősen nem látjuk azt, hogy jelentősen csökkenne a lehulló csapadék mennyisége. Ez a legnagyobb baj, mert ugye a nyári időszakban egyre több lesz az az időszak, amikor hosszú száraz periódusok lesznek, és nagyon rövid idő alatt hullik le majd az a csapadék, ami máskor hetek alatt szokott lehullani.
2: Hát nyilván ezzel úgy lehet együtt élni, hogyha, amiről egyébként mostanában oly sok szó esik, megtartjuk azt a vizet, ami télen lehullik, hogy nyárra is jusson belőle.
3: Így van, ez az egyik legfontosabb alkalmazkodás a feltétel a jövőt illetően, de itt egyébként még egy nagyon másik fontos dolog is van, ez pedig a talaj. Ugye mindennek a kulcsa a talaj, arról keveset beszélünk, hogy a talajokat nagyon muszáj lenne minél hamarabb javítanunk. Mert ugye oké, hogy visszafogjuk a vizet, de a talajnak a minőségét is javítani kell, hogy az befogadja a vizet, illetve tározza a vizet. Erről egyébként keveset beszélünk. De ez az egyik legfontosabb, és ami másik nagyon fontos, hogy a városokban is be kell fogni a vizet, tehát ez az úgynevezett szivacsváros koncepció, amikor bent tartjuk a vizet, mint egy szivacsként a város beraktározza a száraz időszakokra a lehullott többet csapadékot.
2: Az El Niño-ról, illetve most már ugye úgy nevezik, hogy szuper El Niño-ról mostanában megint sokat hallunk, ez egy egyébként teljesen normális meteorológiai jelenség, ami most nekünk nem jön jókor, ugye?
3: Az El Niño a mi időjárásunkra, hosszú távon pedig éghajlatunkra csak közvetett hatással van. Tehát nem az alakítja a mi időjárásunkat. Dél-Amerika, Afrika, Észak-Amerika, illetve Dél-Kelet-Ázsia időjárására közvetlenül is befolyással van, de a mi időjárásunk, illetve éghajlatunkra csak közvetett módon. Nincs is egyébként a tudományos bizonyíték arra, hogy az El Niño bármit is képes lenne befolyásolni tartósan a mi időjárásunkban. Nálunk mindig a földközi tengert, az Atlanti-óceánt, illetve a sarki területeket kell nézni, ezek határozzák meg az időjárásunkat. Természetesen közvetett hatása lehet, de ez a mostani nagyon meleget, illetve majd az ősszel következő újabb melegperiódust, azt nem az El Niño okozza nálunk.
2: A klímakutató foglalkozik a klímaváltozás társadalmi hatásaival? Kérdezem azért, mert nyilván, ahogy változik a világ körülöttünk, ugye a mezőgazdaság kihívásai megváltoztatják a népek élelmezési lehetőségeit adott térségben, meg globálisan is például.
3: Ez így van. Természetesen, amikor klímamodellezés van, akkor kell nézni a társadalmi-gazdasági hatásokat, és ilyenkor jönnek rá a forgatókönyvek. És ahogyan ön is mondta, a mezőgazdaság az egyik legnagyobb kihívás előtt van most a jövőt, illetően nem csak Magyarországon, hanem egész, hogy most csak maradjunk a mi kontinensünkön, egész Európában. Ez az egyik legfontosabb stratégiai ágazat lesz a jövőben. El kell dönteni, hogy a mezőgazdaságban mennyi pénzt rakunk, és hogyan akarjuk megoldani majd az élelmezést, illetve az élelmiszerbiztonságot fenntartani, mert ez egy nagyon nagy kihívás előtt van. Azt viszont láthatjuk, hogy van egy pozitív hatás, vagy pozitívnak lehet mondani az, hogy például az ideális termőterületeknek az aránya egyre északabbra tolódik Európában, tehát nem arra kell majd felkészülni, hogy nem lesz mezőgazdasági termelés a kontinensen, de sajnos az olyan területeken, mint például Magyarország, lesznek olyan növényfajták, amik ki fognak szorulni, ilyen például a kukorica. Ezt már most láthatjuk, hogy az Alföldön ugye gyakorlatilag nem lehet termeszteni. Erre fel kell készülni, hogy új fajták fognak megjelenni, és ez mindenféleképpen alkalmazkodnunk kell. De a mezőgazdaság az én véleményem szerint a jövőben is Magyarországon sikeres maradhat, amennyiben megfelelően alkalmazkodunk hozzá.
2: Hogyan kell nekünk, itt élő embereknek, a Kárpát-medenceieknek alkalmazkodni ez a megváltozó világhoz? Mi az, amit mi tudunk tenni, amivel segítünk, és mi az, amit muszáj megtennünk, hogy élni tudjunk?
3: Igen. Hát ilyen közhelyes dolgokat fogok mondani, hogyha például mi hétköznapi emberek szeretnénk, ültessünk fát, próbáljunk meg fás környéken élni, tehát ültessünk fát. Ez egy nagyon fontos dolog. Zöld felületeket mindenféleképpen növelni kell. Ez az elmúlt időszakban elmaradt. Most ezt mindenféleképpen javítani kell az országban. Növelni kell az erdős területeknek a nagyságát. Aztán, ami nagyon fontos még, az ingatlanoknak a szigetelése. Ebben mindig elmaradásban vagyunk, nagyon fontos, mert ugye most is tapasztalhatjuk azt, hogy ilyenkor a nyári időszakban azok az ingatlanok, amik nincsenek jól leszigetelve, sokkal melegebbek, mint azok, ahol van megfelelő szigetelés. Ami nagyon fontos még ebből a szempontból, hogy azokat a szokásokat kell megváltoztatni, amelyek nem segítik az alkalmazkodást. Ilyen például, hogy már egy egyszerű öltözködéssel is lehet javítani. Avval, hogyha megfelelően hűtjük a lakásunkat. Most tudom, hogy ez egy ilyen, a tudománnyal szembe megyek, de nyugodtan használjunk légkondicionálót. Életeket mentet. Igaz, most csak egy példa, 40 fokba természetesen ne 16 fokon hűtsünk vele, hanem rakjuk 28-29 fokra, és nagyon jó hűvös lesz egyébként a lakásban. Ebben nagyon sok életet lehet megmenteni. És még folytathatnám tovább. De ami nagyon fontos, a vízmegtartás, ez lesz az egyik legfontosabb stratégia a jövőben, illetve a talajoknak a javítás, ez a másik, ami nagyon fontos, és az energetikai hálózatnak a fejlesztése, az elmaradhatatlan.
2: Azzal kezdtük, hogy önt is meglepte, hogy ilyen gyorsan, ilyen meleg lett. Tehát, hogy ez kicsikét későbbre vártuk, azt tudjuk, hogy mitől változott ilyen gyorsan a Kárpát-medence időjárása?
3: Ugye egyrésztről a Kárpát-medence fekvése, ez hozzájárul, ahhoz nagyon rossz helyen. Most idézőjelben mondanám, hogy rossz helyen, mert
2: igen,
3: rossz helyen
2: fekszik. Igen, a kaklan, amit mondott
3: az előbb. Igen, ez az egyik legfontosabb. A másik, egyre nagyobb az üvegházhatású gázok kibocsátása, tehát a koncentráció a légkörben nem az, hogy csökken, hanem az, hogy növekszik. Mi európaiak csökkentjük, de attól még a nagyok, az Egyesült Államok, Kína, India, ezek növelik a kibocsátást, és ezek a legnagyobb kibocsátók. Aztán, ami nagyon fontos, van egy olyan úgynevezett légköri jelenség, hogy vannak a jet streamek, ezek a futóáramlatok, ezek ilyen nyugatias keletélyes szélcsatornák, ezek irányítják gyakorlatilag a mi időjárásunkat, ezek is irányítják a mi időjárásunkat, és azt vettük észre, hogy maga a sarki területek sokkal gyorsabban melegszenek, mint a trópusi területek. És ezek a jet streamek ilyenkor nyáron begyengülnek, és így behullámzanak. És ez létrehozza az úgynevezett, most nagyon divatos lett ez a hőkupola effektus, de ugye ez gyakorlatilag egyre tartósabban fennmarad, és sajnos mindig pekünk van, mert pont Európa fölött van az a rész, ahol gyakorlatilag tartósan ez a hőkupola, vagy hőhullámok, illetve anticiklonok létre tudnak jönni.
2: Sokan megijedtek ám most. Ön is megijedt? Egy kicsikét ezektől a 40 fokoktól?
3: Az a baj, én nem szeretem ezt a nagy, nagyon meleget, de egyébként váratlanul ért. A szezonális előrejelző modelleken március-áprilisban már lehetett látni, de ennyire erős és ennyire tartós hőhullámokat sajnos nem. És most azt lehet látni, hogy az őszi időszak is melegebb lesz az átlagnál, de ott már megvan az esély annak, hogy akár csapadékosabb is legyen, mint a klíma átlag, de ez még nagyon messze.
2: Hát lehet, hogy a csapadék most fontosabb lenne, mint a hűvös idő, bár az is ránk férne. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Kovács Erik volt a vendégünk, klímakutató. Köszönöm önnek.
3: Köszönöm szépen.
2: Az egyenes beszéd így ér véget, hogy Szlazsánszky Ferencnek és az Aktuálnak adjuk át az időt, meg a teret. Szervusz, Feri.
4: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket. Az utolsó beszélgetés alatt elgondolkodtam, hogy ha választanom kellene, hogy most éljek, vagy a kis jégkorszakban, akkor még mindig inkább a jelent választanám. Ráadásul nincs ilyen választási
2: akkor
4: lehetőség.
2: Akkor te fáros vagy.
4: Igen. Én nem szeretem a hideget, a meleget, azt 40 fokig egész jól bírom. Erről konkrétan nem lesz szó az Aktuálban, de ennek egy folyományáról igen. Az egyenes beszédben is hallatták, hogy Magyar Péter mutatott egy 2022-es kormány előterjesztést, amiből az látszik, hogy Orbán Viktorék pontosan tisztában voltak azzal, hogy az energetikai rendszerünk az összeomlás szélén áll, ám mégsem tettek semmit. Aztán beszélünk arról, hogy a Tisza frakció szombaton szavaz az államfőről, aki kedden már megválasztásra is kerülhet csúnya a magyarsággal, hogy kik vannak a tarsolyban, arról nincsenek információk, csak találgatások. Beszélünk arról, hogy a Sándor Palota nem árulja el, hogy milyen bűnügyek elkövetői kaptak kegyelmet, elnöki kegyelmet az elmúlt 12-13 évben. És beszélünk arról, hogy kiderült hivatalos dokumentációkból, hogy Orbán Gáspár 6-szor járt Csádban, illetve Nigerben honvédségi géppel, és ez is azt látszik alátámasztani, hogy elég nagy befolyással rendelkezett az úgynevezett magyar-csádi misszió fölött. Akik jönnek, Béndek Ábris, Gégény István és Horváth Gábor. Hamarosan kezdünk.
2: A téma van, az biztos, úgyhogy érdemes lesz rátok is figyelni. Péntek este pedig jön az egyenes beszéd, és itt leszek én is, remélem önök is. Addig meg szép estét, jó éjszakát, ne följenek meg a melegben, vigyázzanak magukra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Donald Trump szerint hamarosan újra megnyitják a hormuzi szorost, ha nem, akkor viszont újra csapást mér Iránra. Egyelőre kedvezően alakulnak a tárgyalások, de hogy végre tényleg megnyílik-e a szoros és egy kicsit stabilizálódik-e a helyzet, azt talán csak a jósok látják előre. Minden esetre Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzőjével fogunk beszélgetni arról, hogy mégis hol tart most ez a helyzet, és milyen hatással lehet ez a világra és Magyarországra is. Jó reggelt,
2: jó reggelt,
1: köszönöm, hogy itt van. Trump optimista. Van okunk vele örülni?
2: Először is előre bocsátanám, hogy én nem vagyok jós. Amit most látunk, az az, hogy úgy tűnik, hogy megköttetett egy megállapodás ebben a körben Irán és Omán között. Ezt én egy ilyen technikai megállapodásnak tartom, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy amennyiben újra indul a hajóforgalom, azt milyen módon fogják kezelni. Bejövő forgalom az iráni vizeken keresztül jön, a kimenő forgalom az ománi vizeken keresztül, és úgy tűnik, hogy nem szednek semmiféle díjat. Én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban az amerikaiaknak is tökéletesen megfelel, ha tényleg így van. Ugye nem tudjuk pontosan, ez nagyon hamarosan ki fog derülni. Az igazi kérdés az, hogy a hajóforgalom újraindulásához van-e bármilyen más feltétel is, amiben ebben a pillanatban még nem állapodtak meg. Hát ugye gondoljunk arra, hogy az egész háború például az iráni atom szándékok, képességek miatt indult többek között, a rakéta, ballisztikus rakéta képesség, ezekkel mi lesz? Ugye ezek tulajdonképpen a lényeget képezik. Az, hogy közben egyébként Irán a hormuzi szoros lezárásával az egész világgazdaságot tulajdonképpen nehéz helyzetbe hozta, bár egyébként kevésbé nehéz helyzetben, mint ők ezt eredetileg számították.
1: Jobban alkalmazkodott a világ,
2: igen,
1: mint
2: amire? Ugye, ha csak az olajárakat nézzük meg, ugye mielőtt kitört a háború, $60 környékén voltak az olajárak, amikor kitört, utána fölrohant 115-ig, tehát majdnem megduplázódott, aztán utána, amikor elkezdtek tárgyalni visszaesett 60 és 70 közé. Most, hogy még mindig zárva van egyébként a Hormuz, vagy többé-kevésbé zárva van a Hormuzi szoros, mert azért néhány hajó átcsusszan ezen az áron, de lényeg az, hogy nagyjából zárva van. Még így is $80 környékén, most éppen ugye a jó hírek hatására már $80 alá is benézett, tehát messze nem az a $100 fölötti ár van, ami azt mutatja, hogy a szereplők megtanultak együtt élni ezzel a helyzettel. Először is diverzifikálták a beszerzési forrásaikat, hiszen azért a világon más is termel olajat, nem csak a közel-kelet. Másfelől a közel-keleti olajtermelők diverzifikálták a szállítási útvonalakat. Van, aki ezt meg tudja tenni, ugye például Szaúd-Arábia meg tudja tenni, az Egyesült Arab Emírségek bizonyos százalékban meg tudják ezt tenni, ők ezt meg is tették.
1: Tehát akkor azok, akik azt mondják, hogy őszre csúcsosodhat a válság, hogyha itt nem születik megállapodás, akkor azt mondhatjuk, hogy pesszimisták, és hogy szépen ki fogja ezt mozogni nyilván magasabb olajára, de hogy alapvetően meg tudjuk ugrani világszinten ezt a problémát.
2: Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban mind a két félnek, hogyha az Egyesült Államokat és Iránt vesszük a két félnek, ugye van itt több szereplő is,
1: hogyne?
2: De mind a két félnek az az érdeke, hogy egy kicsi nyugalom legyen. Iránnak azért, mert rendkívül nagy bajban vannak gazdaságilag, és ebben nagyon nagy szerepet játszik az, hogy az amerikaiak nem engedik az iráni olajexportot. Hogyha erre Iránnak van lehetősége, az egy kis pénzügyi mozgásteret biztosít neki. Az amerikaiaknak is érdekük, hogy itt most nyugalom legyen, azért, mert közelednek a félidős választások, a novemberi félidős választások. Először is a háború nem túl népszerű, másfelől, ami nagyon fontos a választásokon, amíg ugye magasabban vannak az olajárak, addig többet kell fizetniük a benzinkúton az amerikaiaknak, ami hát nyilván nem javítja a kormányon levőknek az esélyeit, tehát nekik most az az érdekük, hogy lehetőleg lejjebb menjenek az olajárak. Úgyhogy most mindenkinek ez az érdeke, de ugyanakkor az alapproblémák azok megmaradnak, tehát valamit kezdeni kell az iráni atomprogrammal, valamit kezdeni kell Iránnak a ballisztikus rakéta képességével, amivel ugye zsaroló pozícióban van az egész környéken. Tehát ezt az amerikaiak nem fogják hagyni, hogy egyszerűen csak ezek a problémák úgy elmúljanak, már úgy értem, hogy nem oldják meg, hanem majd valami lesz a jövőben. Úgyhogy előbb-utóbb vissza fognak térni majd ezekre a kérdésekre.
1: Közben itt úgy néz ki, hogy új front is alakulhat. Ugye Szaúd-Arábia egyszerre készül a szárazföldön is, illetve egy tengeri koalíció létrehozására. Mit lehet erről tudni?
2: Hát ugye a részleteket nem nagyon lehet tudni, de gyakorlatilag az történik, hogy Irán tulajdonképpen mindenkit megtámadott a környéken. És hosszú időn keresztül lehetett azt gondolni, és ez is történt tulajdonképpen, hogy az arab félszigeten levő olaj monarchiák, azok megpróbáltak egyfajta kiegyezésben élni Iránnal, megpróbálták elkerülni a konfliktusokat. De ez a háború gyakorlatilag rámutatott arra, hogy mivel Irán mindenkit megtámadott a környéken, ez a stratégia nem nagyon működik, vagy legalábbis nem működik megbízhatóan. Ezért valamit tenni kell ellene. Ugye az Egyesült Államoknak továbbra is nagyon fontos biztonsági szerepe van a közel-keleten, de azért arra a helyzetre is fel kell készülni, hogy mi van, hogyha az Egyesült Államok nem avatkozik be a te oldaladon, mondjuk Szaúd-Arábia oldalon, vagy mások oldalán, megpróbálnak saját megoldásokat találni, egyfelől saját fegyverkezést, másfelől saját koalícióknak a kötését, szövetségeknek a kötését. Erre ugye tulajdonképpen a pénzük megvan, mert ugye hiába volt lezárva a Hormuzi szoros, a magasabb olajárak miatt több bevételre tettek, szóval legalábbis például Szaúd-Arábia.
1: Na és mit okozhat az, hogy a Kaszpi-tengeren ukrán drónnal iráni hajót lőnek? Tehát itt valami eszkalálódásról van szó, vagy mit?
2: Ugye ez egy egyszerű esemény volt, és én úgy értékelem, hogy ez egy figyelmeztetés volt inkább. Ugye itt arról van szó, hogy régóta együtt működik egymással Irán és Oroszország. Ugye például a drónok tekintetében együtt működtek. Tehát azokat a drónokat, amit most orosz gyártásban nap mint nap bevetnek, ezeknek az eredetiét az irániak tervezték meg, gyártották, leadták el az oroszoknak. Az oroszok pedig más fegyvereket szállítottak Iránnak, plusz információkat szolgáltatnak nekik. És gyakorlatilag az egyik ilyen szállítóhajót találták el ukrán drónok, ugye azonnal jött a fenyegetés, és azóta ez nem is fordult újra elő. Ugye, Ukrajnának nem igazán érdeke, hogy nyisson még egy frontot. Éppen elég nekik ugye az oroszok. Most akkor nyitnának még egy frontot, az nem biztos, hogy jól jön neki. Úgyhogy én nem gondolom, hogy itt igazán komoly eszkaláció lenne emögött, legalábbis egyelőre.
1: Na és mi a helyzet Kínával? Mert hogy a hírek szerint ilyen könnyűvárról indítható rakétákkal támogatnák a háborút, tehát akkor ez, hogyha nekik van kapacitásuk, meg pénzük is, meg minden, ami kell.
2: Nyilván ugye egyfelől stratégiailag Iránnak bizonyos szempontból jó ez a háború, hiszen lefoglalja az Egyesült Államokat. Másfelől viszont nem jó, mert a közel-keleti olajnak a legnagyobb vásárlója az pont Kína. Neki ugye egyébként is hatalmas olajimportőr, tehát neki nem mindegy, hogy hol állnak az árak. Nyilván az olcsó olajban érdekelt, amíg a háború tartodik, ugye nem annyira van, de mégiscsak magasabbak az olajárak, tehát neki ez nem érdeke. Ugyanakkor persze az továbbra is érdeke, hogy megtartsa a befolyását Iránban, például fegyverszállítások formájában. Az, hogy egyébként várról indítható rakétákkal mekkora hatásokat lehet elérni, ugye azt látjuk, hogy az amerikaiak a háború, Amerika és Izrael a háború során majdnem totális légi uralmat sikerült elérnie Irán fölött. Azt az egy-két gépet, amit le tudtak lőni Iránban, azok alacsonyan repültek, és ilyen várról indítható rakétákkal tudták őket lelőni, de magasabb régiókban szabadon repülhettek az Egyesült Államok és Izrael repülőgépei. Tehát tulajdonképpen az iráni légtér kontrollját nem tudják
1: visszaszerezni.
2: Ezekkel a rakétákkal nem lehet visszaszerezni.
1: Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az OECD friss jelentése szerint, ha nem változik érdemben a magyar költségvetési politika, az államadósság a következő évtizedekben drámai mértékben emelkedhet. Felcsuti Péter közgazdász, a Bank Szövetség korábbi elnöke Zoomon szól hozzá a témához. Jó reggelt, köszönöm, hogy tudunk beszélni. Milyen reformokra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a drámai számokat elkerüljük?
2: Azt gondolom, hogy szinte semmi.
1: Akra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a drámai

0: meg ezeknek a megszólalóknak a többségének a véleménye szerint, hanem valójában újra kéne gondolni azt, amerre a magyar gazdaságnak, illetve a magyar társadalomnak haladnia kéne, hogy gyakorlatilag az elmúlt 16 évben, vagy szélesebb értelemben tényleg mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 30 évben tévútra került a magyar gazdaság és a magyar társadalom. Egy csomó olyan intézkedést, egy csomó olyan rendszert vezetett be, amelyek gyakorlatilag a jövő feléléséről szólnak, nem arról szólnak, hogy hogyan lehetne hosszú távon kiegyensúlyozottan, fenntartható módon fejlődni a társadalomnak, a lakosságnak, a gazdaságnak, a különböző társadalmi csoportoknak, hanem valójában arról szólt a történet, hogy a mindenkori politikai igények, a mindenkori politikai célszerűségeknek hogyan lehet alárendelni a gazdaság és a társadalom hosszú távú érdekeit. Ha ezen nem változtatunk, azt gondolom, ezt mondja ez az elemzés, és még sok más elemzés, ha ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást ezekhez a kérdésekhez a társadalom, és főleg a társadalom elitje, és ezzel nem csak a szűk értelemben vett politikusokat, vagy a politikai elitet értem, hanem a széles értelemben vett értelmiségi elitet. Tehát ha a társadalom elitje nem hajlandó ezen változtatni, akkor következhetnek be azok a nagyon kellemetlen folyamatok, amiről az OECD-nek az elemzése beszél. Még akkor is, hogyha azt gondoljuk, nyilván nem ok nélkül, hogy az ilyen 2070-ig, tehát hogy a több évtizedes előrejelzéseknek önmagukban van egy hatalmas bizonytalansági tényezője, hiszen ezek a modellek bizonyos feltételezésekben indulnak ki, de abban nincs különösebb vita, most független attól, hogy 2070-ről beszélünk-e, vagy 2050-ről, abban nincs különösebb vita, hogy ezek a folyamatok, amelyek a magyar gazdaságot és a magyar társadalmat most már lassan két évtizede meghatározzák, ezek a folyamatok rossz folyamatok, ezek tévútra viszik a gazdaságot és a társadalmat is.
1: Mekkora az új kormány mozgástere? Bevállalhatják, hogy akár politikai, nem tudom, szavazatvesztés árán is, de elkezdik forgatni ezt a hatalmas hajót, és változtatnak?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem is nagyon van más lehetőség, nem is nagyon kínálkozik más lehetőség, mert azt azért a jelenlegi kormány pontosan érzékeli, hogy ez egy fenntarthatatlan fejlődés. A kérdés hát nem is az, hogy lesz-e változtatás, mert egészen biztosan lesz, hát hiszen látjuk, hogy a kormánynak nagyon komoly ígéretei vannak alapvető társadalmi és gazdasági infrastruktúrális téren, itt gondolok az oktatásra, az egészségügyre, az adózásra, a nyugdíjrendszerre és sok mindenre. Tehát itt azért komoly ígéretek és komoly ambíciók fogalmazódtak meg a jelenlegi kormány részéről, de az egy nagyon nagy kérdés, és hát ez a politikának ebben áll a rákfenéje, úgy tetszik, hogy a politikusoknak muszáj érzékelniük, hogy mekkora társadalmi ellenállással kell számolniuk népszerűtlen intézkedések, mert hát szükségképpen ezeknek az intézkedéseknek a többsége népszerűtlen. Tehát, hogy népszerűtlen intézkedések meghozatala milyen társadalmi ellenállásba ütközik, mekkora a politika hitele, hogy meggyőzze a társadalmat, a legnagyobb társadalmi csoportokat arról, hogy érdemes ezeket a látszólag, vagy rövid távon mindenképpen kedvezőtlen intézkedéseket meghozni. Ha van ilyen hitele, és van bátorsága a politikának, és még egyszer mondom, nem csak a politikának, hanem a széles értelemben vett elitnek, akkor azt gondolom, hogy képes lesz a 4 éves, 8 éves cikluson túltekinteni, mert erről szól ez a történet. Ha van ilyen bátorság, és a társadalomban van valamekkora, hát hogy is mondjam, fogadókészség arra, hogy bizonyos szent teheneket itt évtizedeken keresztül, hogy mondjam, hozzáférhetetlennek vagy érinthetetlennek gondoltunk. Hát például gondolok a rezsicsökkentésre, gondolok a személyi jövedelemadó jelenlegi helyzetére, gondolok arra a rengeteg egyedi intézkedésre, a nyugdíjrendszer terén, a vállalati adóztatás terén is. Hát nem is tudom, gyakorlatilag szinte véget érhetetlenül lehet sorolni azokat az intézkedéseket, nagy fontosakat és kevésbé fontosakat, amelyek mind akadályozzák, hogy a társadalom és a gazdaság normális útra terelődjön. De ezek mindegyike olyan, amit a társadalom nagy többsége adottnak és jónak gondol. Ezért nem kis feladat és nem kis politikai bátorság.

0: vagy ha nem kis bátorság a politika részéről, hogy valahogyan szembe kell menni ezekkel a várakozásokkal, vagy el kell tudni magyarázni a nagy társadalmi csoportoknak, hogy ez valójában az ország közép és hosszú távú érdeke. És hát ez még előttünk áll, nem látjuk még ebben a pillanatban, hogy mire lehet számítani, de az, hogy ez nem könnyű feladat, az látszik abból, hogy a kormány például a benzinár sapkával, vagy a kiskereskedelmi áréssel, vagy egyebekkel, amelyekről pontosan tudni lehet, hogy fenntarthatatlan intézkedések, de még ma is van kiskereskedelmi árés, korlátozás, ami pedig csak egy viszonylag jelentéktelen tényező. Tehát az, hogy a kormány a következő években milyen mértékben lesz képes hozzányúlni ezekhez a szentehenekhez, hát azért ez még előttünk áll.
1: De biztos, hogy fogunk még róla beszélgetni. Felcsuti Péter közgazdász, a Bankszövetség korábbi elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

napbenéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, el. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet több, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

szürkesége felváltott a szín. A haláltűn maradt az élő víz. Tudat kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden hibá.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. december 11-éig. Ezen a napon letartóztatták Kovács Buna Károlyt, a Szőlő utcai Javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki megrugdosott egy földön fekvő gyereket. És szintén 2025. december 11-én a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyerák Anikó vendége dr. Molnár Anna volt, akivel a magyarországi javítóintézetekről beszélgettek.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. A javítóintézetekről, különösen egyről igen sok szó esik az elmúlt hetekben. Ennek kapcsán fogunk beszélgetni a mai vendégemmel, de nem a Szőlő utcáról, hanem arról, hogy általában egyébként a javítóintézetek hogyan működnek, hogyan kellene, hogy működjenek, egyáltalán mit nevezünk javítóintézetnek, mert hogy ez az egyik fő kutatási területe. Dr. Molnár Anna gyógypedagógus, kriminológusnak köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm én is.
2: És megígértem, és nem is foglak olyan helyzetbe hozni, hogy konkrétan a Szőlő utcáról beszéljünk, viszont azt hiszem, hogy az nagyon jó apropó, hogy egyáltalán megtanulta a társadalom azt a szót, hogy javítóintézet. Sokan korábban vagy nem foglalkoztak vele, vagy nem hallottak erről. Bevallom, én ezt korábbi adásban is említettem már. Én tudom, hogy mi az, mert hogy én Rákospalotán a Leány Nevelde mögötti utcából származom, az Anyácska utcából, ami ugye egy gyönyörű nevű utca, és én úgy nőttem fel a 80-as években egyébként, hogy folyamatosan mondjuk ugráltak ki a nagykerítés mögül lányok, és amikor így kérdeztem, hogy az mi, akkor apukám mondta, hogy hát, hogy ők azért rossz lányok, hogy valami rosszat csináltak, és aztán évekkel később újságíróként volt szerencsém egyébként bejutni, forgatni, és látni az ő életüket, meg az ő tevékenységüket, úgyhogy majd erről is szeretnék egyébként külön beszélni, mert nagyon izgalmas volt számomra, hogy mi lehet ott a fal mögött, és ez egyfajta javítóintézet. De egyáltalán mit hívunk javítóintézetnek?
3: Egy kicsit távolabbról kezdenék, így ámblok a fiatalkorúak igazságszolgáltatásától indulnék el, illetve a gyermek és fiatalkorúak igazságszolgáltatásától. Így a nevében is benne van, hogy ez ugye olyan elkövetőkről, illetve áldozatokról is, sértettekről is szól, a fiatalkorúak igazságszolgáltatása, akik 18 éven aluliak. És akkor itt szoktak lenni ilyen fogalmi zavarok, hogy ki a gyermekkorú, meg ki a kiskorú, meg a fiatalkorú, és akkor így elsőként ezt tenném tisztába. Alapvetően Magyarországon 14 éves kortól büntethető valaki, vonható valaki büntetőjogi felelősségre, viszont vannak bizonyos bűncselekmények, amiknél már 12 éves kortól is felelősségre vonható valaki. Ilyen például az emberölés, vagy a rablás minősített esetei, a testi sértés minősített esetei, és ezt így a jogszabály ezt tételesen felsorolja. Tehát már 12 és 14 év között is büntethető valaki, őket gyermekkorúaknak hívjuk, és nagyon fontos, hogy ők akkor büntethetőek, hogyha rendelkeztek a bűncselekmény felismeréséhez szükséges belátással, tehát ezt is vizsgálni kell náluk. És akkor vannak a 14-től 18 évig azok, ők a fiatalkorúak, és náluk pedig a felnőttektől szintén eltérő szabályozással, de ugyanúgy megtörténik a büntetőjogi felelősségre vonás. És nagyon fontos, hogy mivel a fiatalkorról, a serdülőkorról van szó, ez egy átmeneti időszak, ezért mindenképpen máshogy kell bánni ezekkel a fiatalokkal az igazságszolgáltatás során. Most én inkább a terheltekre, tehát az elkövetőkre szorítkoznék, mivel javítóintézetekről van szó, de ugyanúgy a sértettekre is különös figyelmet kell fordítani az eljárások során, mégpedig arra, hogy kevésbé legyen ez traumatizáló, mint amennyire az egyébként, mert nem nagyon tud egy ilyen büntetőeljárás nem traumatizáló lenni. Viszont fontos, hogy ahol lehet, beépítsünk olyan elemeket, ahol elkerülhetjük ezeket a sérüléseket. És akkor itt jönnek szóba a javítóintézetek, mert hogy egy gyermekkorú, tehát egy 14 éven aluli csak és kizárólag javítóintézetbe kerülhet, és fölötte pedig 14 éves kortól akár büntetés végrehajtási intézetbe is, klasszikusan ezt a fiatalkorúak börtönének szoktuk hívni. És itt van egy ilyen határvonal, azért nagyon sokszor a közbeszédben összekeverjük a börtönt a javítóintézettel. Az a közös bennük, hogy mindkettő a büntető igazságszolgáltatáshoz is tartozik, de a gyermekvédelemhez is, illetve hogy büntetőjogi felelősséget vagy érvényesít mindkettő. Tehát úgy lehet oda bekerülni, hogyha valaki bűncselekményt követett el. Ezek a javítóintézetek, ezek már nagyon régóta vannak a hazánkban. Sajnos pontos számot, vagy pontos dátumot nem fogok tudni mondani, de hogy a legelső javítóintézetek, azok már ilyen 100, akár 200 évvel ezelőtt is létrejöttek, mert hogy Magyarországon már így az 1878-as évektől, a Csemegi Kódextől már felmerült az, hogy a fiatalkorúakkal valahogy máshogy kéne bánni így a büntetőeljáráson belül, és akkor azóta így vagy elkülönítve a felnőtt intézetben, vagy egy külön intézetben, de igyekeznek máshogy, legalább úgy, hogy elkülönítik őket a felnőttektől. A javítóintézetek jelenlegi formájukban úgy működnek, hogy beszélhetünk úgymond jogerős javítóintézeti nevelésről, ami már kvázi a letöltés része a történetnek, amikor már kiszámíthatóan megkapják azt az évet, amit ők ott el fognak tölteni, és akkor ott mindenféle képzésben, meg munkáltatásban vesznek részt, illetve van a letartóztatás része is a javítóintézetnek, azt köznyelven előzetnek hívjuk, de a szakmai megfelelő kifejezés az a letartóztatás, és itt pedig azok a fiatalok vannak, akiknél a bíróság úgy gondolta, hogy a büntetőeljárás sikeressége érdekében fontos az ő fogvatartásuk javítóintézeti környezetben. Ez 1996 óta van, előtte csak büntetés végrehajtásban volt letartóztatásra lehetősége a fiatalkorúaknak.
2: Beszéljünk majd arról, hogy miben más, mert hogy áldozati oldalról, ahogy te is említetted, én azt tapasztalom, és akkor ezt is megerősítheted, vagy cáfolhatod, hogy ma már azért hallunk arról, hogy az elmúlt években például mondjuk egy rendőrségi kihallgatószoba az kvázi, ha nem is gyerekbarát, de hogy próbálnak erre odafigyelni egyes rendőrőrsökön, a bíróságnál is most már gyakorlat, hogyha mondjuk gyermekkísértetről vagy áldozatról, vagy csak akár mondjuk egy durva válásban foglalkoznak egy gyermekkel, akkor teljesen más, hogy nyilvánulhat meg az a gyermek. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ezen az oldalon elindult egyfajta változás, vagy egy kicsit gyerekbarátabb hozzáállás. A másik oldalon is, az elkövetők tekintetében is tapasztalható ugyanez.
3: Nagyon jó, hogy ezt a gyerekbarát szót behoztad, mert egyébként ez a gyermekbarát igazságszolgáltatás fogalom, ez egy létező fogalom, erre különböző iránymutatások meg nemzetközi dokumentumok
2: csak fogalom?
3: Is születtek. Egyébként nem, tehát hogy a gyakorlatban elemei abszolút észrevehetőek, vagy így nem is azt mondom, hogy észrevehetőek, de vannak. Áldozati oldalról abszolút ezek a gyermekbarát meghallgató szobák, a barna húsmodell, akik a bántalmazott gyerekeknek a kihallgatását olyan módon igyekeznek elvégezni, hogy közben az így ne okozzon náluk újra áldozattá válást. Viszont egy picit így árnyalnám ezt a képet, mert hogy Magyarországon azt hiszem, hogy a 2012 volt a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve. És ekkor mindenféle dokumentumok születtek, meg állásfoglalások, ezekben az években alakultak ki ezek a gyermekbarát meghallgató szobák, és terhelti oldalról pedig megszületett egy ilyen igény, hogy ilyen speciális képzésben részesítsék a bírákat annak érdekében, hogyha oda érkezik a bíróságra hozzájuk egy fiatal, akkor ismerjék az ő sajátosságaikat, és úgy tudjanak eljárni az ügyekben, hogy az megfelelően gyermekbarát legyen, de az is nagyon fontos, hogy Magyarországon ez a gyermekbarát kifejezés az inkább gyermekközpontú lett, hiszen az volt az állásfoglalás ezzel kapcsolatban, hogy a bíróság nem lehet barátja a gyereknek. Tehát egy bíróság lehet gyermekközpontú, de barátja nem lehet. Ez egyébként, hogy melyik állam, vagy ki hogy áll ehhez a kérdéshez, ez abszolút államonként eltérő. Talán ilyen fogalmi dolgokban nem is érdemes nagyon mérlegre tenni azt, hogy most melyik a jobb. Az a jó gyermekközpontú igazságszolgáltatás, ami figyelemmel van a nemzetközi dokumentumokban foglaltakra, amik elmondják, hogy hogyan kell, bizonyos esetekben hogyan kell, hogyan kötelező, és más esetekben pedig hogyan ajánlott ezekkel a fiatalokkal bánni. De hogy én most csak a bíróságokról beszéltem, viszont az igazságszolgáltatás az onnantól kezdve megindul, hogy a gyerek vagy a fiatal találkozik a rendőrrel, mondjuk, hogyha rajta kapják a bűnelkövetésen, vagy hogyha bemennek hozzá a gyermekotthonba, mert mondjuk körözést adtak ki rá, és akkor a gyermekotthonba mennek érte, hogy előállítsák, aztán megy esetleg a zárkára 72 órába, ott is ott vannak a rendőrök, onnan esetleg átküldik javítóintézetbe, illetve először a bíróval találkozik, ott is érvényesíteni kell ezt a szemléletet, aztán elmegy a javítóintézetbe, vagy a BV-be. Tehát ez egy ilyen elképesztően hosszú folyamat, nagyon sok szereplős, és az összes szereplőnek tisztában kell lenni ezekkel a gyermekközpontú elemekkel.
2: Kellene, jól érzem?
3: Igen, még bele kell tanulni ebbe a történetbe. Azért az, hogy vannak javítóintézetek, az már abszolút egy ilyen gyermekközpontúbb megközelítése ennek a témának, de például még 2012 előtt a bíróságokkal kapcsolatban ilyen kizárólagos illetékesség volt jellemző, ami azt jelentette, hogy bár nem voltak külön fiatalkorúak bíróságai, viszont voltak olyan bíróságok, ahol kizárólagosan részt vettek a fiatalkorúak, tehát oda mentek tárgyalásra, és akkor olyan bírók foglalkoztak velük, akik ha nem is képeztették őket, mert jelenlegi tudomásom szerint még nincsen átfogó kriminológiai, pszichológiai, pedagógiai képzése a bíróknak, viszont mindenféle gyermek- és családjogi képzések vannak, meg fiatalkorúak szakjogásza a képzés is van. Viszont ilyen átfogó képzés hiányában ott így egymástól, ahogy ők elmondták nekem, a nagyöregektől tudtak tanulni különböző fortélyokat, praktikákat azzal kapcsolatban, hogy hogyan is érdemes egy gyermek vagy egy fiatalkorúval bánni, hogyan érdemes azokat a nagyon finom jelzéseket észrevenni, amiket ők életkorukból fakadóan, illetve a hátrányos helyzetükből fakadóan így küldenek, tehát hogyha mondjuk a bíróságon az a fiatal dacos, vagy nem megfelelően kommunikál, vagy mondjuk melegítő nadrágban jön, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő nem tiszteli a jogot, vagy hogy, tehát hogy abból ilyen messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Muszáj ismerni a fiatalok sajátosságait, de hogy ugye nem elvárható egy bírótól, aki x évig tanul, az agrárjogtól kezdve mindenféle jogágat, és akkor ő még képezze ki magát tökéletesen fiatalkorúak ügyéből is, de egyébként nem árt, hogyha a gazdasági ügyekhez is konyít, meg a közlekedési ügyekhez is, és erre van egy laikus elem a fiatalkorúak bíróságainál, és ez pedig a pedagógus ülnök, aki azonos jogokkal rendelkezik, mint a bíró, ott ül a bíró mellett, és a tapasztalatával segíti őt abban, hogy mi lehet az az ítélet, ami ebben az esetben mondjuk megfelelő lehet, és akkor van olyan bíró, aki abszolút ad ezekre a véleményekre. Annyi változás történt az ülnökök szerepében, hogy most már 8 évig terjedő, vagy annál súlyosabban büntetendő ügyek esetében vannak jelen, pedig az ilyen kisebb súlyú lopásoknál, vagy bármi, nem is szeretném ilyen bűncselekményre korlátozni, tehát a kisebb súlyú bűncselekményeknél is abszolút lenne létjogosultsága, viszont megjelent úgy nagyjából 2012 óta a hatékonyság, tehát hogy nagyon fontos a hatékonyság a bíróságoknál is, és hogy ezért, ahol lehet, így levágnak ilyen plusz elemeket, mint például az ülnököknél.
2: Nem kérem, hogy tetted hozzá, én jegyzem meg civilként, hogy azért a szakember hiány is valószínűleg szerepet játszik az ilyen típusú intézkedésben, pedig úgy tűnik, hogy igen nagy igény lenne rá, mint hogy mondjuk tanárból sincsen elég, ha csak a civil részét vesszük. Még ne jussunk el az intézetig, hanem amikor mondjuk elkövet egy fiatal korú, vagy egy fiatal, 18 év alatti valamilyen bűncselekményt, akkor neki egyébként valamilyen speciális képviselet jár, vagy ilyenkor evidens az, hogy akkor előveszik a szülőt, ott lehet egyáltalán mondjuk a szülő a kihallgatásnál? Tehát, hogyha mondjuk jó esetben van szülő, akkor milyen, vannak jogai, vagy más típusú jogai egy fiatalnak, egy gyermeknek, mint nekem felnőttként?
3: A gyereket tulajdonképpen pontosan ugyanazok a jogosultságot illetik meg az igazságszolgáltatásban, mint a felnőttet. Tehát ugyanúgy van joga a védelemhez, ugyanúgy van joga mindenféle jogsegélyhez, annyi, hogy mint ahogy már beemeltem ezt a más elbánás fogalmát, vannak a felnőttekhez képest ilyen kiegészítő többlet lehetőségeknél, sőt nem lehetőségek, hanem kötelezettségek, és itt gondolok arra, hogy a fiatalkorúnál, mivel ez egy átmeneti időszak, még fejlődésben van, alakul az identitás, ezért nagyon fontos, hogy minden egyes eljárás, amennyiben lehetséges, szolgálja az ő személyiségének a fejlődését, a társadalomba történő visszailleszkedését, és hogy nagyon fontos, hogy az egyéniesítés szót is ide most beemelném, hogy minden egyes gyereknél mást jelent az egyéni szükséglet, ezért máshogy kell eljárni.
2: És akkor jussunk el a szakterületedhez, a javító intézetekhez, és mielőtt arról beszélünk, hogy ott egyébként mi történik, és az jó vagy rossz, vagy milyen dilemmákat vet fel, beszéljünk arról, hogy egyáltalán mondjuk országosan hány ilyen intézmény van. Nem kérek pontos statisztikai adatot, de körülbelül hány gyermek van ilyen intézetekben, és körülbelül milyen súlyú bűncselekmények a jellemzők ebben a korosztályban?
3: 5 javítóintézet van Magyarországon, ebből 4 fiúknak és 1 lányoknak. A Rákospalotai van a lányoknak, ugye az országos lefedettségű, és található Budapesten a Szőlő utca, Nagykanizsán, Debrecenben és Aszódon egy javítóintézet. nem ugyanazt látják el, vannak egyprofilúak és többprofilúak, ami azt jelenti, hogy például a Szőlő utca meg Aszód egyprofilú intézmények, tehát Aszódon csak jogerős javítóintézeti nevelés van, a Szőlő utcában pedig csak letartóztatás. De például Rákospalota, mivel az egy intézmény, ott van letartóztatás is, jogerős javítóintézeti nevelés, speciális gyermekotthoni részleg, és anyagyermek részleg is, mert az is megtörténik, hogy valaki úgy kerül letartóztatásba, hogy már van kisbabája, de ha jól emlékszem, pont 2024-ben született is egy baba javítóintézetben. Ezek egyébként jellemző kisebb létszámú intézmények. A pontos statisztikát azt itt kigyűjtöttem, és ezt meg tudom nézni, de emlékeim szerint, és akkor ezek ilyen nem teljesen pontos számok, volt olyan, hogy a javítóintézetben letartóztatásban 120-an voltak, viszont volt olyan évünk, amikor 30-an. Igazából az, hogy hányan vannak egy intézetben, az nem feltétlenül mérvadó abból a szempontból, hogy igazából csoportonként adott egy létszám, aminél magasabbra nem lehet menni. Ezt a rendelet szabályozza, tehát egy átlagos vagy egy általános csoportban 12 főt lehet elhelyezni, viszont vannak speciális csoportok, pszichopedagógiai csoport, vagy igazából ezt az intézet megszabhatja magának, hogy milyen speciális csoportokat létesít, és ott viszont 8 fő tartózkodhat. De alapvetően ezek ilyen kisebb létszámú intézmények.
2: Arra van bármilyen általánosság vagy tapasztalat, hogy milyen típusú bűncselekmények miatt kerülnek gyerekek, fiatalkorúak ilyen helyre?
3: Nem bűncselekménytől függ az, hogy ilyen helyre kerül-e egy fiatal, tehát azt nem mondja kitételesen a jogszabály, hogy ennél és ennél a bűncselekménynél csak büntetés végrehajtásba mehet a fiatal, vagy csak javítóintézetbe. Ugye egy kikötés van, hogy 14 éven aluliak javítóintézetbe kerülnek, bármit is követtek el, tehát 12 és 14 év között.
2: Szoktak ilyenkorú gyermekek ott lenni egyébként?
3: Igen, szoktak, ez nem egy olyan régi szabályozás, nagyon váratlanul érte a javítóintézetben dolgozókat, mert most képzeljük el azt, hogy ilyen átlagban 16-18 éves fiatalokkal foglalkoznak, és akkor mondjuk megjelenik egy 12 éves gyerek, akivel egészen más módszertannal kell foglalkozni, és egyébként intézményen belül őket is el kell különíteni, tehát amennyire lehet ilyen életkori elkülönítést is fontos alkalmazni, viszont az nem ritka, hogy mondjuk egy 12 éves gyerek 5. osztályos, de egy 17 éves gyerek is 5. osztályos, és akkor az intézet iskolájában ők egy osztályban járnak, tehát így annyira elkülöníteni nem minden helyzetben lehet őket. Tehát, mint mondtam, nem bűncselekmény függő, hogy kikerül javítóintézetben, minden esetben a bíró mérlegelése alapján dől el az, hogy az adott gyermek vagy fiatalkorú, illetve az adott fiatalkorú milyen intézetbe kerül. Jellemzően van erre egy ilyen kacifántos mondat, hogy akiknél a bíróság úgy ítéli meg, hogy a javítóintézeti eszközökkel történő nevelés elég ahhoz, hogy a reintegrációs céloknak megfeleljen, tehát hogy visszailleszkedjen a társadalomba, és minél alacsonyabbra lehessen csökkenteni a bűnismétlésnek a kockázatát, azok fognak javítóintézetet kapni. Tehát, hogy akik esetében személyisége, körülményei, a bűncselekmény körülményei, családi kapcsolatok, ezek azt a következtetést engedik levonni a bírónak, hogy erre kvázi elég lesz egy javítóintézeti nevelés, vagy megfelelő lesz egy javítóintézeti nevelés, ők kerülnek ide. Tehát egy javítóintézetben ugyanúgy megtalálható a lopásért letartóztatott, vagy javítóintézeti nevelésre ítélt fiatal, mint az emberölés. Tehát abszolút emberölés, szexuális erőszak, illetve mindenféle fajta bűncselekmény típussal be lehet kerülni javítóintézetbe. De egyébként általánosan lopások és rablások azok, amik jellemzőek, de alapvetően így a fiatalkorúakra ezek jellemzőbbek inkább, és ezeknek mindenféle csoportos elkövetési alakzatai.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Multidéző adása. Na, na, na. Na, na, na, na.
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Elsuhannak a fejem mellett a homályos esti képek, olyan, mint a moziban a film előtti reklám, csak ennek itt van vége. És egy...

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2025. december 11-én. December 11-e a hegyek nemzetközi napja. Ezen a napon arra hívják fel a figyelmet, hogy a hegyi ökoszisztémák, közösségek, vízkészletek és a fenntartható megélhetés mennyire fontos. Az ENSZ közgyűlése 2002-ben hozta létre a hegyek nemzetközi évének eredményeire építve a hegyek nemzetközi napját. És szintén 2025. december 11-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Potharcka Lea író-rendező volt.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok! Szabó Betty, a mai szerkesztő, Róna Jegon vagyok, és egy dokumentumfilmről hozunk hírt rögtön itt az adás elején. December 4-től egy hete látható az Apám lánya című dokumentumfilm. A Cineszuper forgalmazásában mutatják ezt be, és országosan látható sokfelé a mozikban. Az alkotó, a díjnyertes dokumentumfilm rendezője Podrácka Lea a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Apám lánya, ez egy személyes történet, és nem csak attól személyes, mert önmagában a cím ezt sugallja, hanem mert az ön számára is személyes, ha én ezt jól tudom.
3: Így van, ez egy majdnem, hogy mondanám, hogy most már 30 évre visszatekintő problémakör, ami a családomban volt, és ezt próbáltam filmes eszközökkel feldolgozni.
2: Az hogyan van, hogy egyszer csak eltűnik az embernek a testvére, az hogy lesz másnap? Mert hogy ja, ez a helyzet, mondom. Ugye? Ez a kiinduló pontunk.
3: Így van, ez a kiinduló pont. Ez 27 éve történt, azt, hogy lényegében egyik napról a másikra ő eltűnt. Akkor még egy nagyon fiatal, szinte gyerekről beszélünk, kislányról beszélünk. A kamaszkorának a végén volt, 17-18 éves lehetett. Én tőle jóval fiatalabb vagyok, tehát én akkor abban az időben 8 éves voltam. Gyerekként nem nagyon sok, tehát nem fogtam fel túl sok mindent az ő eltűnéséből. Ugyan kérdéseim voltak a családtagok felé, és ők becsületesen válaszoltak is. Ami feltűnt, hogy már gyerekként is, hogy mindenkinek más válasza van arra, hogy hol van és mi történt vele. De ugye a gyerekeknél van egy ilyen, legalábbis nálam van egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát amit a felnőtt mond, az szent és sérthetetlen. És még hogyha a felnőttek különböző válaszokat is adtak a kérdéseimre, én akkor is ezt elhittem, és nem kérdőjeleztem meg, egészen addig, amíg hát most már majdnem 10 éve megérkezett tőle az a bizonyos levél.
2: Egy levél, ami nem adott megfejtést, ha jól értem a helyzetet, mert hogy abból a levélből nem sok minden derült ki.
3: Hát én máig nem tudom, hogy mi volt ebben a levélben. Ezt a levelet ő az édesanyjának küldte, ugye nekünk közös az édesapánk, és az édesanyjáról a levélről nem beszélt. Tehát én ezt hónapokkal később tudtam meg, egy teljesen véletlen úton, módon, hogy van ez a levél, és lényegében kimondhatjuk azt, hogy ő életben van, miután az elmúlt sok-sok évben annak az is felmerült, hogy ő már nem él. Ez a levél ténylegesen bebizonyította, hogy ő ott valahol van, valahol él, és én próbáltam ennek utána járni, de sajnos elég hamar kiderült, hogy ez a levél már nincs, mert hogy az édesanyja ezt, hát, kidobta, fogalmazzunk így.
2: A dokumentumfilm is, meg hát a történet is persze, részben Szlovákiában, részben Spanyolországban forgott, készült. Spanyolországban mi vitte?
3: Spanyolországban az egyedüli, megfogható, és talán mondhatom azt, hogy ez nem volt legenda, tehát az egyedüli információ, ami elvezet a Spanyolországhoz az, hogy miután eltűnt a nővérem néhány évvel később, édesanyám kapott tőle egy levelet. Hogy miért az édesanyám, ez felmerülhet ez a kérdés sokak számára, miért nem a saját édesanyjának írt? Azért az én édesanyámnak írt, mert egyedül ő volt az egész családban az, még aki egyrészt foglalkozott vele, még akkor is, hogyha hívjuk így csúnyán, mostoha anyukája volt a nővéremnek, és ebben a levélben, ez a levél már nincs meg, viszont az kiderült belőle, hogy dolgozik, hogy próbálja összeszedni magát, és ez vezetett lényegében el engem Barcelonáig.
2: Hogy lehet az, hogy elmegy egy 10 éves lány, és nem keresik?
3: Hát ez volt a fő kérdés, és ez volt az egyik nagyon fontos kiinduló pontja annak, hogy... Hát ez volt a fő kérdés, és ez

0: számomra nem adott választ, megerősített bennem olyan kérdéseket, amikről már tudtam, vagy gondoltam, ugyanakkor nem vitte előbbre az eseményeket, és máig nincs lényegében nővérem és a többi családtag között semmilyen kapcsolat, kivéve az édesanyámat, akivel az eltűnése előtt is szoros kapcsolatban volt.
1: Megtalálta a nővérét? Vagy nézzük meg a filmet?
0: Megtaláltam a nővéremet, igen, de ettől még a filmet nézzük meg, mert azért ez sem volt egy egyszerű utazás, tehát nem egyik napról a másikra történt.
1: Hát egy ilyen kutatás, egy ilyen út, amin részt vett, és most nem a barcelonai utazásra gondolok, hanem arra a belső útra, az nyilván egy csomó személyes, meg családi traumát felszakít. Tudta, hogy mivel áll szemben, amikor elkezdte?
0: Hát ahogy korábban jeleztem, nekem már elképzelésem volt arról, hogy miért nem keresi őt senki. Tudtam, hogy nagyon sok mutogatás lesz, tudtam, hogy nagyon sok kérdés majd felmerül felém. Azt is tudtam, hogy egy ilyen mély kasban tapogatózom, amiben nem is olyan biztos, hogy ebbe jó belenyúlni. Számomra az ő jelenléte az, hogy már akkor tudtuk, hogy van, éle sokkal erősebb volt annál, mint hogy visszatartson néhány negatív gondolat vagy hozzászólás. Tehát így vettem egy nagy levegőt, és kezdetben kamera nélkül, de felkerestem a családtagokat, és feltettem azokat a bűvös és kevésbé kellemes kérdéseket, amire nagyon-nagyon sok éve vártam.
1: A film jól sikerült, hogy ez a történet jó véget ére, hát ez már nem biztos, hogy a mi dolgunk. Minden esetre azt az információt osztották meg akkor, amikor megkapták a díjat, már pedig kaptak díjat a 22. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, a legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat, hogy ez a film a személyes kutatása, a lírai képi világ és a nyers érzelmek elegáns összefonódása. Ezt jó volt hallani, nem?
0: Jó volt hallani, és főként azért, mert én nem szeretem a szomorú filmeket készíteni, így mondom, hogy én nem tudok szomorú filmeket készíteni. És valahogy ezt a pátoszt mindig a magánéletben is próbálom humorral így szembeállítani, mert számomra úgy működnek igazán a dolgok, hogyha az érzelmi skála különböző részeit kapargatjuk, és a filmben is fontos volt nekem, hogy a néző ne úgy menjen ki a moziból, hogy élete legnagyobb tragédiáját felemlegeti neki ez a film, hanem ott legyen egyrészt a gyermeki humor, az, hogy van esély az újrakezdése, és valahogy talán ezt is fogalmazhatták bele ebbe a bűvös mondatba, hogy különféle érzelmi skálán mozgott a film, és ezzel diszponál.
1: Ez az első egész estés filmje, igaz?
0: Így van, ez az első nagy.
1: És akkor most, ezután, még az örömöket éli és a sebeket nyalogatja, vagy már jön a következő?
0: Jaj, ne. Általában egy filmkészítő párhuzamosan több projekten dolgozik, bár mindig elmondják, hogy lehet egyszerre több filmen dolgozni, de azt ajánlják mindenkinek, hogy egy film soha ne legyen ugyanabban a stádiumban. Én azt gondoltam erről a filmről, hogy számomra maga a gyártási folyamat, szépen fogalmazva azt, hogy leülök és beszélgetek a családtagjaimmal, ez lesz a legnehezebb. Mégis most így, hogy a film már eljutott a nagy közönséghez, én ezt az oldalát tekintem a legnehezebbnek. Egyrészt nem azért, mert hogy ki kell magamért állnom, és bármit bizonyítanom kell, mert nem kell semmit sem bizonyítanom, hanem ahogy az interjú elején is különféle prekoncepciókkal indultam neki ennek a történetnek, úgy egy nagyon hosszú és hozzáteszem lassú folyamat eredményeként rá kellett jönnöm, hogy valahol mindenkinek egy picit igaza van. Úgyhogy ezzel párhuzamosan én már elkezdtem más projekteken is dolgozni, ami a hangulatában és témájában nagyon távol áll a saját filmemtől, de talán jobb is, hogy egy kicsit elengedem ezt a

0: drámaid utat, és hagyom, hogy a film megtalálja a saját közönségét, én pedig dolgozom a következőn.
1: Apám lánya, ez a film egy hete lehet látni a hazai mozikban. Éljünk a lehetőséggel, az alkalommal. Nagyon izgalmas történet. És hát köszönöm, Lea, hogy mesélt róla nekünk. Podrászka Lea az író rendezője a filmnek, meg hát a megélője is, az átélője a családja révén. Köszönöm szépen.
2: Én mindig maradunk 2025. december 11-én. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon másik vendége, Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője volt, és arról beszélgettek, hogy Krasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díjat.
1: Tegnap megkapta Krasznahorkai László az irodalmi Nobel-díjat, amelyet október 9-én ítélt oda neki a Svéd Akadémia. Azt mondta a kuratórium elnöke, hogy az idei irodalmi díjat egy olyan szerző kapja, akinek műveiben a melankólia és az apokalipszis tűnik dominánsnak, ám ahol a művészet és az alkotás ereje mégis felülkerekedhet a sötét és erőszakos erőkön. Hát ez szép ez a mondat, és majdnem olyan hosszú, mint hogyha Krasznahorkai László írta volna. Jó, hát azért annyira nem. Úgyhogy most Szegő Jánoshoz fordulok, a Magvető kiadó szerkesztőjéhez, hogy igaz, jó ez, pontos-e ez a leírás. Szervusz János!
3: Szervusz Egon, köszöntöm a hallgatókat. Veretes mondat mindenképpen, egy kicsit veretesebb Krasznahorkai mondatainál, és azt hiszem azzal függhet össze, hogy a Nobel-díj indoklásánál azért minden esetben egy olyan humanista, tradíciójú indoklás kell, ami a olyan fogalmakkal operál, amik nem feltétlenül, tehát lehet, hogy túl pozitívak, vagy nagyon erősen egy ilyen humanisztikus leírást adnak. Azért a Krasznahorkai életműnek ezek valóban kulcsfogalmai, akár a melankólia, akár az apokalipszis, és az a kiegyensúlyozása ennek az indoklásnak, vagy laudációnak, hogy mindezeknek a sötét dolgoknak ellenére mi az a világosság, amit mondjuk jelent ez az életmű. Azt részben azért a beszéd, amit vasárnap elmondott, jelezte, hogy ez egyáltalán nem egy egyöntetű világ, hanem egy nagyon összetett, hisz az angyaloktól, az emberi lázadáson keresztül, az emberi méltóságig, Elon Musktól a föld alatti szellemeig, nagyon sok mindenkit és sok mindent megidézett Krasznahorkai, és talán ez a folyamatos mozgás, imbolygás az, ami a legfontosabb. Úgyhogy azt gondolom, ez is egy olvasata az életműnek. Talán egy fokkal nem mondanám, hogy napközisebb, de talán egy kicsit ilyen didaktikusabb. Szerintem az életműnél sokkal gazdagabb, de akár Kertésznél, akár Becketnél, tehát olyan szerzőknél, ahol azért a negativitás az egy meghatározott tapasztalat, és mindig egy olyan indoklást tudnak ezek a svéd akadémikusok, a tudósok mintájára alkotni, amik talán időtállóak, és ebből a szempontból nyilván ezek azért olyan fogalmak, amik Krasznahorkairól joggal juthatnak az olvasók.
1: Jó, hát azt mégsem mondhatták, hogy azért kapja a díjat, mert annyira szörnyű világot fest le rólunk nekünk, hogy felismertük lehet, magunkat
3: igaz,
1: benne.
3: Igen, meg az, hogy baromi jól ír, és ezért zseniálisan ír, és ez önmagában, tehát nyilván kellenek mindig ilyen segédegyenesek, de valóban azért ezek a szavak, akár az ellenállás, vagy akár a melankólia, pláne az ellenállás, meg az apokalipszis, ez mind eszünkbe juthat, és hát ez a várva várt beszéd szerintem ezeket a kíváncsiságainkat mind beigazolta, hogy mivel fog majd előrukkolni az író, hisz tényleg egy, mintha az életművének egy ilyen fugája, foglalata lett volna, nagyon sok olyan fogalmat, motivumot az angyaloktól, az embernek a összetettségén keresztül, a végén ezek a berlini megrázó jelenetek a leírásai olyan, egy ilyen betekintés, egy nyújtott, egy ilyen körpanoráma révén az életművében, és abban, ami tényleg intenzíven foglalkoztatja évtizedek óta. Hisz ez az utolsó jelenet, ez a berlini metró, ez több korábbi műveiben is megjelent már, és mintha ilyen folyamatos újraírással próbálná ezt a jó és a rossz közti örök eldönthetetlen dilemmát föl színre vinni, hogy itt a klossár és a rendőr között ki a jó és ki a rossz. De most egy olyan kérdésre válaszok, amit fel se tettél, ne haragudj.
1: De nem, ez tökéletes volt, és köszönöm szépen, hogy megválaszoltad, amit meg sem kérdeztem. Már csak azért is, mert Krasznahorkai Lászlónak a beszéde is abból a szempontból zavarba ejtő volt, hogy nem egy hagyományos beszéd volt, ahol ugye az ember szépen megköszöni mindenkinek, hogy díjazták őt, és mindent mosolyogva intéz. Ez egy nagyon súlyos beszéd volt.
3: Nagyon. Én pont amikor olvashattam Krasznahorkainak ezt a stockholmi beszédét, amit meg is jelentettünk a Magvetőnél, kíváncsiságból újraolvastam Kertész Imre 23 évvel ezelőtti Euréka című beszédét. Nagyon izgalmas volt, hogy a különböző írók, mint egy ilyen portré festmény, hogyan dolgozzák ki ezt a beszédet, vagy hova helyezik a hangsúlyt, hogy ki az, aki inkább a saját magáról beszél, vagy arról, hogyan jutott el a Nobel-díjig, az írás művészetéről, az életrajzáról, és ki az, aki például, mint Krasznahorkai, inkább olyan újabb kérdéseket tesz fel, és újabb dilemmákat mutat meg nekünk, ami jó, ha tudunk, vagy szerintem jobb, ha tudunk és mérlegelünk. Úgyhogy mind a kettő tökéletesen izgalmas és nagyon jó szöveg, mint Kertészi, amit tényleg ajánlok újra olvasásra, vagy olvasásra, és Krasznaholkai is. Tehát az egyik az inkább tényleg történetet mond el, ott a Krasznaholkai pedig inkább tényleg víziót mutat nekünk, és nagyon szíven ütött többeket, akikkel azóta beszélhettem, mindenkiben valahogy kavarog ez a beszéd, egyszerre van valami nyugtalanság, meg egy nyugalom is bennünk így a beszéd hallatán talán.
1: Hát ugye ő maga is azt mondta erről a beszédről, még így előjáróban, első gondolatként, hogy a reményről akart beszélni, de a remény éppen kifogyott. Ezért beszél az angyalokról.
3: Igen, de végül az utolsó szava mégis az a beszédének, hogy talán mégiscsak a reményről beszélt. Tehát itt nagyon próbára teszi ezt a fogalmat, tényleg átviszi korokon, galaxisokon, meg mindenféle körülközegeken keresztül, és aztán mégis, mintha valahogy eljutnánk, hogy valamit talán mégis lehet mondani a reményről, csak nem mindegy, hogy mint egy Beethoven, kései Beethoven, hogy meg kell küzdeni a formáért is, meg azért a tartalomért is, ami ott van a mélyén, és hát tényleg, amikor az angyalokról ír, akkor azok a krasznaholkai hősök jutottak az eszembe, akik szintén hasonló módon közlekednek a világban, meg tényleg nagyon izgalmas volt ez a hármas lépcsőzetes építkezés a szövegnek, azokkal a nagyon ironikus ellenpontokkal, amikor mindig kitér arra, hogy a lucfenyőből épült torony szobája nehezen fűthető, és miért is lehet. Tehát ez a magaslat és a mélység tényleg egyszerre volt benne a szövegben mesteri módon.
1: Elképesztő agyműködés az, ami ezeket a szövegeket előállítja, példátlan. Egyébként azon gondolkoztam, hogy valaki más is sokat nyert ezzel a Nobel-díjjal. Tar Béla, elképzelni nem tudtam azt, hogy a köztévén éppen manapság, amikor ugye Tar Béla hát nem kurzus szerzője a jelenlegi Magyarországnak, akkor Tar Béla maratonnal ünneplik Krasznaholkai Lászlót. Ugye Tar Béla kikerületetlen a filmes Krasznaholkai miatt, és hát ez így azt gondolom, hogy egy kerek egész élet valahol.
3: Engem is meglepett, és hogy vagy naív, jó indulatú olvasatom, vagy nem tudom, logok a mesék teljén, ez lehet, hogy tényleg egy ilyen ünnepi konszenzus pillanata akkor ennek a sokra hivatott magyar nemzetnek, vagy ennek a biztonságának, mentális biztonságának, hogy a köztévé ezt a bőrzönt is hozta, hogy ezt a kongeniális filmet leadta, és én inkább azt látom egyébként, hogy ennek a azok is próbálnak örülni, akiknek talán nincs annyira közel Krasznaholkai mondjuk az olvasópolcán, vagy lehet, hogy inkább csak ennek a nemzetközi sikerét érzékel, és nem annyira közvetlenül az írói életművet ismeri, de hogy én azt gondolom, hogy amiről még pár hónapja beszélgettünk, szinte két hónapja, hogy ez milyen lehetőség az országunknak. Én egy picit azt látom, hogy minden borzalom ellenére is mellett ez talán egy kicsit így jobbá tesz helyzetet, tehát itt Gyulától látom Szentendrék, hogy azok a helyek, amikhez Krasznaholkai kötődik, nyilván Budapest azért élen jár ebben is, hogyan ünnepelte és hogyan ünnepli ezt a jeles eseményt, és hát ennek része, hogy a közmédia pont úgy viselkedik, ahogyan közmédiának kéne viselkednie, csak az már megint szomorú, hogy mi ezen miért csodálkozunk ennyire.
1: Hát ha egyszer majd nem kell.
3: Legyen-e, induljunk ki ebből, azt hiszem biztos, hogy azt láthatok, hogy azt mondja, ezt a csodálatos szöveget milyen gyorsan írta meg, hisz a bejelentés után ezt 2-3 héttel kellett megírnia, tehát egy sportriporter vagy, úgyhogy stopper órával a kezedbe láthatod, hogy egy ilyen szöveget azért ilyen rövid idő alatt megírni, az egy elképesztően nagy teljesítmény. Sportértéke is van, azt gondolom.
1: Hát és annak a szövegnek a mélysége az igazi teljesítmény, mert blablát az bármikor lehet írni, de hát ez nem. Nektek kiadóként milyen feladat ez, és Krasznaholkainak szerzőként mostantól kezdve milyen feladat ez a Nobel-díj?
3: Hát szerintem az a legjobb, hogyha nem tekint erre feladatnak, mert az olyan, hogyha a kötéltáncos az valami olyan pontra nézne, ami kibillenti őt abból a törékeny egyensúlyából. Azért ez a Nobel-díj sok szerzőt megnyomott, azt láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy vagy olyan elváráshorizontok kerülnek, vagy olyan zavarodott, túlzott érdeklődés, ami megnehezíti az alkotást, vagy utána a műveknek talán a befogadását teszi túl nehéz, és ilyen Nobel-díjasnak minden egyes szövegei már egy Nobel-díjas szerzőnek a műve. Én nagyon bízok abban, hogy az a maximalizmus és az a derű, mégiscsak ezt a szót használunk Krasznaholkaival kapcsolatban, ami őt jellemzés, ami őt ebbe a torony szobájában éppen tartja, ezt továbbra is ki fog tartani, mi pedig, mint kiadója, amolyan Rév kalauzként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a könyvei azok elérhetőek legyenek, és a lehető legjobb módon jelenjenek meg, és akinek bármilyen módon tudunk segíteni az olvasásban, olvasatban, azt meg fogjuk tenni. Tehát a közeljövőben is tervezünk mindenféle olyan programokat, rendezvényeket, amik még több olvasóhoz jutatják el ezeket a műveket, és hát nagy örömünk volt a Magyar Nemzetbiztonságát kiadni, immár ezzel a Nobel fémjelezte külön jelzéssel, és hát a stockholmi beszédet is, és várjuk a folytatást, de arról még egyedülre nem tudok, hogy milyen következő mivel örvendezteti meg első körben a magyar olvasóit, és utána pedig a világ olvasópolgárait, de remélem, hogy az, ahogy elmúlt évek sok krasznahorkai műve után ebbe a jó időszakában ez nem billenti ki, hogy a torony szobájába alkosson.
1: Mi pedig zárjuk azzal, ahogy ő zárta, hogy talán mégis van remény. Megemlítettük más összefüggésben, az előbb higgyünk ebben.
3: Legyen ez a végszó, főleg így karácsony környékén, amikor a sötétségből szépen átmegyünk megint talán, hanem minden bizonnyal a fénybe meg a tavaszba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy így két hónap után, már most már a diátvétele után is tudtunk beszélgetni erről
1: én
3: a
1: is,
3: csodáról. És
1: én is, János.
3: Térjünk majd időnként vissza, amikor kicsit így apad bennünk a jókedv, meg a remény, hogy ez egy mekkora dolog nekünk, azt hiszem magyar embereknek, olvasóknak.
1: Így van. És hát még azt is megjegyzem, hogy különben pedig más szerzőitekről is szívesen és örömmel, legalább ilyen szeretettel, mert hát igen, a Nobel-díj az egy csúcs, de krasznahorkai is eddig is író volt, és ezután is az lesz.
3: Ez nagyon fontos, nem ettől lett jobb író, és azok a nagyszerű íróink, Bodor Ádámtól, Nádas Péternek, akik nem kaptak Nobel-díjat, azok ugyanolyan jó írók, mint október 8-án, meg 10-én is, és tudod, a számon bármikor szívesen beszélek veled ezekről a nagyszerű íróinkról.
1: János, köszönöm. Hajrá. A Magvető kiadó szerkesztője Szegő János állt rendelkezésünkre krasznahorkai Nobel-díj ügyben. Köszönöm.
3: Én is köszönöm, viszont hallásra, szervusz.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Ismét megjelent a hantavírus. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandar Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lezárták a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, mert tűzszerészek dolgoznak. Lezárásra kell készülni a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon a Budafoki úttól. Korlátozásra számítsanak a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet közlekedni. a 107-es autóbusz terelt útvonalon jár. Nem érinti a Petőfi híd Budai hídfő és a Budapart közötti megállókat. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 7-én pénteken. Ma talán egy kicsit enyhébb a reggel, úgyhogy nyissák ki az ablakokat, helyezzék magukat kényelemben, mert rengeteg kiváló vendéggel és jó témával várom önöket. Az Ibolyáknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Mai témáink között lesz az energia összefogás, amit a VOSZ hirdetett a KKV-k védelmében. Perlusz László, a VOSZ főtitkára érkezik majd hozzám perceken belül. Mindenek előtt azonban Koncz Mátét, a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos elnökét kapcsoljuk Zoomon, ugyanis kegyetlen szárazság sújtja a magyar földeket, kiszáradt kukoricatáblák, kiégett legelők, és ez nem csak a gazdák megélhetésére van rendkívül rossz hatással, hanem természetesen komoly drágulási hullámot is vetít előre. Jó reggelt, elnök úr, köszönöm, hogy itt van velünk. Mekkora a baj a földeken, mert amiket olvasni és látni lehet, azok nem túl rózsás képet festenek.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Bár nem tudom, hogy a jó reggel és az imént felvázolt helyzetkép az mennyire hozható összefüggésbe. Sajnos a helyzet, a hírek azonban igazak. A probléma az óriási volt már az elmúlt hónapokban is. A nyári betakarítású növények, így elsősorban a búza esetében nagyságrendileg 25% kiesés volt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy körülbelül több mint másfél millió tonnával termelt kevesebb búza, mint a tavalyi évben, ami szintén nem mondható egy kiemelkedő, vagy rekordévnek. Másfél millió, azt nehéz megfogni, de mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy csak kenyeret fogyasztanánk, akkor ez nagyjából 6 millió ember éves ellátásának megfelelő termény. Nyilván nem csak kenyeret eszünk, hanem különböző húsféléket és tejtermékeket is, aminek az előállítása, ez a takarmányozáson keresztül jóval több gabonára, vagy búzára is van szükség. De így se túlzunk, ha azt mondjuk, hogy nagyjából 3 millió fő szükséglete esett ki csak búzából, csak az idei betakarításban. Várhatóan azonban a kukorica őszi betakarításánál még nagyobb lesz akár.
1: Milyen területi különbségeket látnak az országban? Tehát itt most búzáról és kukoricáról beszéltünk, de hogyha országos szinten nézzük, akkor vannak szerencsésebb területek, és vannak kifejezetten kritikus állapotban lévők?
2: Természetesen a probléma nem ugyanúgy sújtja az ország különböző részeiben élőket, a különböző talajtípusok gazdálkodókat. A legnehezebb helyzetben az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is az Alföldön, különösképp az Alföld déli térségében gazdálkodók vannak. Sok helyen konkrétan nem tudnak betakarítani, ahhoz képest, hogy egy átlagosnak tekinthető évben termőtájtól függően 8-10-12 tonna kukoricaterem, sokan tényleg egyetlen egy szemet nem tudnak bevinni, és ez nem az első év, az elmúlt években többször előfordult már, hogy nem volt betakarítható a termés. Így az ország déli része, Csongrád megye, Békés megye különösképpen érintett, és egyre kilátástalanabb helyzetben van.
1: Mit lehet tenni az ügy érdekében? Tehát itt most állami támogatásra lenne szükség, szemléletváltásra lenne szükség. Hogyan lehet ezen a nehéz helyzeten, és láthatóan az évek óta visszatérő szárazság problémájára valahogy jól reagálni?
2: A probléma összetettségét nyilván a megoldás összetettségével párhuzamba kell állítani. A gabonatermelés egy dolog, de az imént említett takarmányon keresztül ez sok mindenre kihat. Az említett térségben, a Délalföldön tucatjával zárnak be, hagyják abba tevékenységüket a tejtermelő gazdaságok is, ami, ahogy a felvezetőben is elhangzott, nagyon rövid úton ellátási lánc problémákhoz, alapanyaghiányhoz, tejhiányhoz, és ebből fakadóan az árak jelentős növekedéséhez is vezethet.
1: Mi lenne az az állami segítség, ami megoldást nyújthatna?
2: Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amikkel pénzt lehet hagyni a gazdaságoknál. A legkomolyabb probléma jelen pillanatban a likviditás hiánya. Az egyik napról a másikra, majd a harmadikra tervezés, így akár kedvezményes hitelprogramokkal, amelyekkel a kormányzat próbálkozik, akár a különböző befizetési kötelezettségek ellenőrzési állami díjak csökkentésével, a probléma, a nagysága egy kicsit csökkenthető, a likviditási, a finanszírozási gondok azok enyhíthetők. Azonban nem csak a kormányzatnak van szerepe. Nagyon fontos lenne ebben a helyzetben, hogy a felvásárlók, a tejfeldolgozók felismerjék, hogy itt az ő alapanyagellátásuk is veszélyben van, és újra gondolják azokat az árakat, amelyekkel megpróbálják felvásárolni a tejet a jelenlegi gazdálkodóktól, ugyanis ez még egy normál évben is veszteségeket eredményezne. És valóban van felelőssége a fogyasztóknak is, magyar terméket kell keresni, meg kell próbálni lehetőség szerint a magyar gazdálkodókat és a magyar élelmiszergyártókat támogatni fogyasztásunkkal, mert amennyiben ezt nem tesszük, úgy a helyzetet csak súlyosbítjuk.
1: Hát igen, itt nyilván a pénztárca kérdés is felveti azt, hogy persze az embereknek a nagy része nem biztos, hogy megengedheti magának a drágább magyar termékeket, de mindenképpen aki megteheti, annak ebbe az irányba kéne.
2: Nem feltétlenül drágábbak a magyar termékek. Én nem gondolom, hogy a magyar termék rendően drágább, sőt, az egy dolog, hogy a választás bővítés címén a kereskedelem egyre több külföldi terméket emel be, de nem gondolom, hogy a magyar termék akár drágább, akár gyengébb minőségű lenne a külföldinél.
1: Beszéljünk egy kicsit az öntözésről, mert hogy itt is most egy társadalmi vita alakult ki az elmúlt napokban. Hogyan lehetne valahogy úgy takarékoskodni a vízzel, hogy ez a földeknek is jó legyen, és közben a vízkészletet se merítsük ki teljesen?
2: Nagyon fontos probléma a talajvíz szintjének süllyedése, ami egy oldalról a csapadék ilyen következménye, más oldalról viszont, hogy egyre többet foglalkozunk a kérdésre, egyre nyilvánvalóbb, hogy a folyóvizeink állapotának elhanyagolása vezet ide. Mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy a talajvízszint csökkenését meg tudjuk állítani, sőt vissza el tudjuk fordítani.
1: Úgy tűnik, hogy van egy kis hiba az internetes kapcsolattal. Természetesen kollégáim dolgoznak rajta, hogy Koncz Mátét minél előbb vissza tudjuk kapcsolni az adásba. Amennyiben ez nem sikerül, akkor a következő beszélgetéssel folytatjuk.

0: azért kis- és középvállalkozások megkerestek minket, hogy ők is szívesen részt vennének ebben a, ennek az energiakrízisnek a kezelésében, elhárításában, hogy álljunk az élére, és ezért úgy gondoltuk, hogy, hogy kötelességünk ezt megtenni. Nyilván mi is, ahogy a néhány más szervezet is közé tett egy, egy olyan javaslatcsomagot, egy elsőt, amikor a vállalkozások átgondolhatják, hogy mi az, ahol tudnak megtakarítani, és utána viszont tovább léptünk, tehát közé tettünk egy kérdőívet, ahol vissza is mértük rögtön, vagy vissza is szeretnénk mérni, hogy milyen megtakarításokat, milyen intézkedéseket tesznek, ezeket hogyan használják a vállalkozások. Ezzel természetesen egy hosszabb távú energiaoptimalizálást is el tudnánk érni, és adunk is valamit, nem csak mindig kérünk, hiszen a vállalkozásokat mindig mindenki kéri, hogy ilyen felmérésbe vegyen részt, ezt töltsek is, a többi, hanem aki részt vesz ebben az energia összefogásban, aki kitölti a kérdőívünket, azoknak a vállalkozásoknak felkínálunk egy ingyenes energiaauditot. Ez azt jelenti, hogy szakértő, együttműködő partnerünk, cégünk átnézi az energia felhasználási számláit a vállalkozásnak, és tesz egy javaslatot, egy első javaslatot, hogy hol lát olyan lehetőségeket, olyan lukakat, ahol, ahol megtakarítást lehet elérni. Tehát körülbelül erről szó.
1: Mennyit tudnak itt spórolni a cégek?
0: Csináljuk már ezt egy másfél éve körülbelül, másfél-két éve ezt az auditot, de hát most, hogyha amikor helyzet van, akkor mindenki ráfigyel ezekre a dolgokra. Az a tapasztalatunk, hogy egy KKV úgy átlagos, nehéz megmondani, mert ahány cég annyiféle, de mondjuk 100 és 500 ezer forint között meg tud már csak ezzel az audittal, hogy egyszer átgondolja és megpróbálja optimalizálni, megtakarítást elérni, de nem ritka az 1-2 millió forintos megtakarítás sem ebbe a szférába. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog. És akkor még nem beszéltem arról, hogy, hogy, hogy valamilyen beruházást, energiahatékonysági beruházásban indul el, vagy akár közös energia beszerzésben indul el, amire szintén van lehetőség.
1: Na, erről mindjárt beszélünk egy kicsit bővebben is, de mik a legfrissebb fejlemények? Oké, most a közvélemény erre jobban figyel, de nyilván azok a KKV-k is, akik mondjuk megpróbálnak akár maguktól, vagy itt segítséggel egy picit korrigálni a számaikon, többen jelentkeztek? Berobbant most az energia összefogásnak az oldala?
0: Igen, úgy gondoljuk, hogy berobbant. Ugye elindított egy energiaösszefogás barométert, ugye van egy VOSZ barométer, de negyedévről negyedévre, most már negyedik éve, amely a vállalkozói hangulatindexet jelenti, és az energiaösszefogás barométer pedig ezt a megtakarításra próbál egy kicsit fókuszálni. Az első néhány napnak az adatát, egy párat, hogyha megengedi, akkor kérem, felolvasok, itt felírtam, amit a kollégáim elküldtek. Tehát az első néhány napban 283 cég 167 településről már csatlakozott, kitöltötte és vállalásokat tett, sőt, nem mindenki, de a cégek 95%-a vállalt valamilyen csúcsidei megtakarítást, illetve megtakarítást. Összességében ez a heti megtakarítás, energiamennyiség megtakarítás, ez 114 megawattóra. Tehát ez egy heti, ez nyilván egy becslés, de erről van szó, ez szerintünk ez egy nagyon nagy jelentőségű. A cégek egynegyede úgy nyilatkozott, hogy a energiakrízis után is fenntartja ezeket az intézkedéseit.
1: Talán ez a legfontosabb.
0: Így van, hogy egy tartós szemléletváltásban legyenek. A cégek 59%-a a klímahasználatnak az optimalizálásáról, sőt, az nem optimalizálás, az konkrét megtakarítás, hogy a klímát nem annyira erősen használják, hanem csak visszavett.
1: Tehát, hogy mondjuk 20 fokról fölnyomják 24-re, ami a kinti 37
0: Igen, vagy a 22, így pontosan, amit mond. Tehát ez nem csak egy átütemezés, hanem egy tartós megtakarítás. A cégek egyharmada vállalta, hogy munkaidő után teljes áramtalanítás végez, tehát ugye ezek a standby-ok sem működnek, ahol ez kikapcsolható. És akkor ilyenek vannak még, ami körülbelül a cégek 25%-a vállalt, hogy csúcsidőn kívülre ütemezte a termelését, szolgáltatását. Ugye ez az átütemezés. Ugye a nagy cégek is, hogyha megenged egy gondolatot, ugye a nagy cégek is elsősorban azt vállalták, hogy átütemezik a rendszerterhelést a csúcsidőszakról egy nem csúcsidőszakra. Ugye ez nem energia megtakarítást jelent, tehát ez a megawatt, amikor a teljesítményt átütemezik, ez valahol meg fog jelenni, csak nem abban az időszakban, amikor sokat kell importáljunk. Tehát ez egy nagyon jó dolog. De hogyha tovább lépünk, akkor az energia megtakarítás az igazi közép és hosszú távú, mert az a legjobb energia, amit nem használunk el. Ez a megawatt óra. Tehát ez azt jelenti, hogy energia mennyiséget megtakarítunk, tehát máskor sem használja el az a cég. És a KKV-re az a jellemző, hogy nem erre a nagy terhelésre koncentrál, hanem az energia megtakarítás, és ez a fontos, én úgy gondolom.
1: És ezekre az energia megtakarításokra is vannak ilyen gyors, egyszerű, könnyen kivitelezhető dolgok, mint mondjuk ez, hogy kapcsolja a légkondit?
0: Igen, tehát az első, még egyszer mondom, az energia audit erre rávilágít, utána pedig lehet tovább lépni, lehet energiamérnöki szakértőt igénybe venni, amelyik részletesen átvizsgál.

0: zárja azt a céget, ugye nem mindent mutatnak a számlák, lehet közös energiabeszerzésben részt venni, hogyha azt állapítják meg, hogy hát azért lenne lehetőség arra ennek a vállalkozásnak, hogy egy közös energiabeszerzésből az árakat csökkentse. Utána, és tovább lépünk, ugye a VOSZ szeretne, ez meg inkább középtávú cél, hogy energiaközösségekbe tömörüljenek ezek a KKV-k, ez azt jelenti, hogy vegyenek részesedést mondjuk egy napelemparkban, még az a KKV is, aki nem a saját ingatlanjában van, tehát nem tud föltenni a tetőre mondjuk napelemet, de hogyha egy napelemparkban megvesz egy részesedést, akkor ő részesülhet abban a megújuló energiában. Tehát ez egy középtávú, hosszú távú cél.
1: A nyitottság és a bátorság az megvan a cégek részéről? Tehát ha mondjuk valakinek még nincs is feltétlenül forrása erre, ki lehet valahogy úgy matekozni a dolgot, hogy mégis összejöjjön, hogyha a szándék az megvan?
0: Feltétlenül. Az első lépéseket meg lehet tenni ingyen is. Még egyszer mondom, egy energiaaudit 80 ezer forintba kerül, de ingyen adjuk. A következő lépések sem feltétlenül jelentenek több 10 milliós vagy 100 milliós beruházást, de egyébként el kell jutni középvállalatoknál, vagy növekvő kisvállalatoknál oda, vagy el is lehet jutni, hogy utána beruházásba is belemenjen. Ezért fontos például, fontosak azok a programok, amik támogatott programok, hogy bátrabbak legyenek a vállalkozások, és értsék azt, hogy van egy fix, vagy jól kalkulálható költség, egy jó alacsony költség, egy finanszírozási költség, amivel megújuló energiába lehet belemenni. Például a Széchenyi Kártya programban is van ilyen, ez a fix 3%, sőt az alatti kamat terheléssel is lehet energia zöld beruházást csinálni, ez nagyon fontos hosszú távon.
1: Mennyire fenyegeti egyébként az energiakrízis a KKV-k talpon maradását? Tudom, rengeteg féle van, de hogy mit lát? Most, ahogy ön beszél, ez egy abszolút pozitív kép, de vannak olyanok, akiknek van félnivalójuk?
0: De feltétlenül, akik nem tudnak felszállni erre a vonatra, azok előbb-utóbb kikopnak a rendszerből. Tehát azért az energia költség az egy nagyon jelentős költség eleme a mindenféle termelésnek, a szolgáltatásoknak is. Hogyha nem feltétlenül a termelésre, a feldolgozóiparra kell koncentrálni, hát azért a digitalizáció, a robotizáció az előbb-utóbb mindenhol, minden vállalkozásnál az adatfeldolgozás, minden vállalkozáshoz begyűrűzik. Tehát aki nem lép idejében erre, nem száll föl erre a vonatra, az előbb-utóbb kikophat a rendszerből másik oldalról, ami az mi megközelítésünk, természetesen mi gyógyíthatatlan idealisták vagyunk, a másik, hogy ha valaki bekapcsolódik, akár az első két lépést megteszi, vagy az első lépéseket megteszi, akkor hosszabb távon biztosíthatja a működését.
1: A digitalizáció, az AI, a mesterséges intelligencia, az folyamatosan egyre több és több helyen beépül a mindennapjainkban. Mennyire nyitottak a KKV-k arra, hogy igenis sok esetben szemléletet váltsanak, és elinduljanak ezen az úton.
0: Azt kell mondjam, hogy egyre nyitottabbak. Először persze nagy az ellenállás, amikor nincs helyzet, például az energiánál is, akkor ilyen halogatás van. Ez a jó, ilyen szempontból...
1: 20 éve is így csináltuk,
0: és nem olyan professzionális egy KKV-nak a működése, mint mondjuk egy nagy vállalaté. De mégis, ha viszont helyzet van, akkor sokkal rugalmasabbak. Tehát akkor viszont nagyon gyorsan összekapják magukat, nagyon kreatívak, és nagyon jól el tudnak indulni ebben az irányban. Ezért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az a néhány nagyvállalat, százas nagyságrendű nagyvállalat vállal egy terheléscsökkentést, de közép-hosszú távon azért a hatékonyságjavulásnak, a termelékenységjavulásnak a kulcsa mégiscsak a KKV-nál van, mert ott több tízezren vannak, vagy egy-két százezren is egy működő KKV-k, és hogyha ők valóban hatékonyabban fognak dolgozni, és megtakarítanak energiát, nem csak átütemezik, akkor az nagyon fog érződni náluk is, az ország termelékenységén is, az energia számlánkon is, és mindenen.
1: Mindenkinek ez az érdeke. Az új kormány ugye rengeteg dologban változtatni szeretne az előző 16 évhez képest. Tartanak-e bármilyen egyeztetéseket, akár itt az energiakrízis kapcsán, az energiaösszefogás kapcsán? Zajlik-e most párbeszéd, amiről érdemes nekünk is tudnunk?
0: Elindultak már ezek, hát azért nem volt olyan nagyon rég a kormányváltás, nyilvánvalóan ez egy teljes rezsimváltás volt, tehát nem azt jelenti, hogy egy átrendeződés, amit az elmúlt másfél évtizedben megszoktunk, vagy amivel szemben néztünk, hanem itt új arcok, új vezetők és új csapatok álltak föl. Az háttéregyeztetések megtörténtek természetesen, én úgy gondolom, hogy ennek a csúcsa azért mégiscsak a szeptember elejére fog tolódni, amikor már mindenki kijön a napfényre, és egy ilyen tényleg a mindenki által látható párbeszéd, vagy hallható, vagy nyomon követhető párbeszéd folyik, de most is folyik párbeszéd természetesen. Mi optimisták vagyunk. akár az energiakrízis kapcsán is úgy látjuk, hogy a kormány nagyon jól reagál, akár a, hogy a, hogy a szélerőműveknek, a, mint megújuló energiaforrásnak a témáját fölvetette és könnyítette. Tehát én úgy látom, hogy, hogy ebben ez a kormány elhivatott, ez alatt a néhány, egy-két hónap alatt is, amióta most alakulásban van a gazdasági kormányzat, már erre koncentrál, úgyhogy mi pozitívan állunk mindenféle negatív és negatív hatás és nehézség ellenére a jövő előtt.
1: Perlusz László, a VOSZ főtitkára. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Enyhül a forróság, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Az ukrán elnök Szerbiában tárgyal. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztó csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, hogy közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, ezt írta a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Hivatalos látogatásra Szerbiába látogat az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijnek ez az első útja a hagyományosan orosz barát országba a háború kezdete óta. Szombaton Alekszandr Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki a hantavírus járvány, az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 000-en látták a hazai mozikban. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dalköltészet napját, melynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontjában. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik a zivatarokat, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban megnyitották a budai alsórakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalat. A 107-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Több személygépkocsi ütközött össze a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején, befelé a Budaörsi úti aluljárónál. Egy sáv járható az Ajnácskő utcában, nem lehet tovább haladni. A forgalom folyamatos, kisebb lassulásra lehet felkészülni. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen elosonok. Ha nem figyelsz, ha félre nézel, én lenni többé nem fogok.

Én Istenem, altass el engem, felejtsd el azt, hogy itt vagyok. Egyik szemed, csukd be kérlek, és én lábolj hegyen, elossonok.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 7-én, pénteken. A következő szegmensben leginkább a köztársasági elnök választásról lesz szó. Hamarosan érkezik Szalóki Viktor, az Ahang szóvivője. Az Ahang ugyanis megkérdezte az embereket, hogy kit látnának szívesen a köztársasági elnöki pozícióban. Több mint 60 ezeren szavaztak, úgyhogy nagyon érdekes kutatás volt, nem csak egyszerű igen, nem, hanem lehetett pozitívumokat, negatívumokat, szóval nagyon izgalmas volt maga a szavazás is, erről tehát hamarosan szó lesz. Mindezek előtt azonban Juhász Bence politológussal fogunk beszélgetni arról, hogy milyen a Tisza válság kezelése a köztársasági elnök jelölés árnyékában, mert hogy véleményes azért ez a dolog, hogy mekkora kommunikációs hibát követett el Magyar Péter azzal, hogy belengedte, hogy itt egy társadalmi egyeztetés fogja majd megelőzni az ő jelölt állításukat. Aztán ugye jött Polgár Judit, most pedig ott vagyunk, hogy Bújdos Andrea bejelentette, hogy szombaton lesz meg a Tisza jelöltje. Jó reggelt, köszönöm, igen, hogy reggelt, itt vagy velünk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Hibázott-e Magyar Péter, és ha igen, mekkorát?
2: Hibázott, el is ismerte ezt egyébként. Elnézést kért, én azt gondolom, már két héttel ezelőtt is azt mondtam, hogy valószínűleg ez nem lesz azért egy olyan nagyon maradandó seb a Tiszának a támogatottságán. És hát be is bizonyította ez az azóta eltelt néhány nap, hogy ugye egyből áttolódott a fókuszunk más problémakörökre, és úgy emlékeztetjük magunkat gyakorlatilag, hogy ja igen, egyébként köztársasági elnököt is kell választanunk erre az átmeneti időszakra, amíg majd ugye a következő alkotmányozási folyamat tartani fog. Személyesen én azt tudom elmondani, hogy számomra szimpatikus és megfelelő jelöltnek tűnt Polgár Juditnak a személye, de egyébként a most felmerült három név is azt gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozik, tehát ebből a tekintetből szerintem egy megfelelő döntés fog születni. Azt szerintem nagyon fontos elkerülni ebbe a helyzetbe, hogy nagyon szorosan a Tisza párthoz köthető személy legyen ez a következő köztársasági elnök. Azt gondolom, hogy a három felmerült név jelenleg megfelel ennek a kitételnek, és ez a legfontosabb. Ezen túl az, hogy inkább egy történész vagy egy jogász kerüljön ebbe a pozícióba, ez már úgymond másodlagos. De igen, az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy ilyen konstans krízis helyzetben vagyunk, nem csak itt Magyarországon, hanem gyakorlatilag a világ bármely pontján, ami ugye kiindul abból, hogy egy környezeti átalakuláson megy át a bolygónk, és hogyha egy picit visszalépünk az időbe, és tágabb időkeretet veszünk figyelembe, akkor emlékezhetünk arra, hogy a 2010-es évek végén gyakorlatilag egyértelműen leuralta az európai politikát a környezeti válságra adandó válasz gyakorlatilag. És elindult egy elég jó társadalmi gondolkozás, ugye az új európai Green Deal szabályozást is ekkor indítják el, amelynek persze lehetnek problémái, és lehet ezzel kritikát megfogalmazni, de valamit azért biztosan tenni kell. És hát ebben a szituációban érkezett meg először a Covid, ami egyértelműen elvitte a fókuszunkat, utána pedig ugye rá rakódtak gyakorlatilag erre a helyzetre a különböző háborúk, Oroszország, Ukrajna, közel-keleti konfliktusoknak a kinyílása, az ezzel járó energetikai válságok, gyakorlatilag kereskedelmi háborúk, és hirtelen mire mi magyarok feladottuk ezt a politikai rejtvényt, amit magunknak kreáltunk, hirtelen visszarúgta ránk az ajtót gyakorlatilag a környezeti válság. És ott tartunk most, hogy persze Paksra nagyon kihegyeződött ugye ez a jelenlegi helyzet a Duna vízállása miatt, de hogyha körbenézünk az országba, akkor látjuk azokat az állapotokat, hogy mekkora szárazság van, a tavaink, a folyóink, a patakjaink milyen állapotban vannak, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben jogos egyébként az a leírás a Magyar Péternek, hogy krízis helyzettel állunk szemben. Ugye?
1: Hogyan kezeli ő ezt a krízis helyzetet szerinted? Tehát az, hogy a Tiszak kormány vagy Magyar Péter gyakorlatilag a megjelenésétől kezdve folyamatosan kommunikál, és ugye ezt lehet Facebook kormányzásnak, meg abszolút filmszínháznak nevezni, de lehet transzparens információ átadásnak is.
2: Így van. Magyar Péter azért jól kezeli a médiát, mondhatjuk azt is leíró jelleggel, hogy populista módon politizál, tehát gyakorlatilag nagyon közvetlen módon, már-már gyakorlatilag sokszor utcai nyelvezettel beszél a politikáról, és vonja be ebbe a választópolgárokat. És a populista politizálásnak az is egy része gyakorlatilag, hogy a politikus mindig válsághelyzetet hoz létre, vagy ennek a látszatát kelti föl, ugye az elmúlt 16 évben.
1: Korábban is, igen.
2: Erre emlékezhetünk. Most viszont inkább az a leírás lehet jogos, hogy tényleg egy válsághelyzetben vagyunk, ahonnan nehezen fogunk tudni kijönni. Ebből a tekintetből ugye pedig hasonló picit a helyzet, mint a 2010-es kormányváltás után, amikor ugye hát a spektrum másik oldalán ugye az árvizekkel kellett megküzdeni az akkori kormányzatnak, és azt gondolom, hogy akkor is egy sikeres védekezés, ugye az meg tudta támogatni gyakorlatilag a népszerűségét annó Orbán Viktornak. Most Magyar Péternél is szerintem ez várható, hogyha sikerrel meg tudjuk ugrani ország szinten igen, ezeket a feladványokat, akkor ez támogatólag hathat. De van még itt egy nagyon fontos elv, amire szeretném felhívni a figyelmet igazából. Jelenleg, hogyha elfogadjuk azt, hogy rendszer szintű problémával nézünk szembe világszinten, de mi Magyarországon kimondottan egyébként, mert a klímaváltozás mérhető módon jobban érvényesül sajnos Magyarországon, egyszerűen jobban ki vagyunk téve ennek, mint más régiók, akkor igazából most olyan politikai döntésekre van szükség, amely képes a rövid távú népszerűséget adott esetben feláldozni annak érdekében, hogy közép és hosszabb távon ki tudjunk lépni ebből a rendszer szintű problémából. Ez nehéz nyilván ezt elvárni egy politikustól, de mégis azt gondolom, hogy most a 2026-os választások után néhány hónappal, akár hogyha Magyar Péterék is megnézik a közvélemény kutatási adatokat, most viszont van egy olyan politikai helyzetben ez az új rendszer, hogy megengedheti magának ezeket a döntéseket. Úgyhogy a választópolgárok is szerintem joggal várhatják el azt, hogy ezeknek a rendszer szintű problémáknak neki menjen az új kormányzat, és hát nagyon remélem, hogy Gajdos Lászlónak van elég súlya a kormányzatban ahhoz, hogy érdemi változást tudjunk elérni. És sok esetben azért azt is érdemes elmondani, hogy ugye a környezetnek a megvédése gyakorlatilag az igazából egy konzervatív jellegű hozzáállás, tehát a konzerválás szó ugye önmagában is azt jelenti, hogy valaminek a megőrzése. Mégis ahhoz, hogy megőrizhessük a környezetünket konzervatív filozófia mentén, mondhatjuk így, ehhez most innovatívnak kell lennünk, új megoldásokat kell behoznunk a napi gyakorlatunkba, és az, ahogy 15-20-30 éve működnek akár az agráriumban vállalkozások, akár halastavakat, vagy a vizeinket üzemeltető vállalatok, cégek, vagy állami intézmények, ezek nem megfelelő módok. Gyakorlatilag egy paradigmaváltásra van szükség, egy tudományos, filozófiai és technikai jellegű paradigmaváltásra. Ez nem egy egyszerű feladvány, de nem is rocket science, nem is rakétatudomány.
1: Ráadásul, akár csak, hogyha a startnéző is figyelik itt a beszélgetéseket, tehát akár most a VOSZ főtitkárával beszélgettünk, tehát nagyon sok helyen megvannak az asztalon a tanulmányok, hogy hogyan lehetne jól csinálni. Itt nyilván egy összeszervezés, egy szándék, és hát nem utolsó sorban anyagi kérdés az, hogy ezen hogy lehet változtatni. Térjünk még egy picit vissza a legvégén a kommunikációhoz. Ugye nagyon sokáig Magyar Pétert azzal támadták, hogy van Show. Most már azért látjuk a minisztereit, az államtitkárait is a közösségi médiában, vagy bárhol nyilatkozni, tehát ezt szerintem már annyira nem lehet rá mondani támadásként. Viszont mennyire engedheti meg magának a miniszterelnök azt, hogy még mindig ellenzékiek vagy újságcikkek alá kommenteljen? Mennyire éghet az rá, hogy ő is kézi vezérléssel szeretné az egész országot maga alá hajlítani?
2: Igen, itt ugye a közmédia kapcsán volt egy konkrét felvetés, ugye.
1: De hát különböző kinevezésekkor is, ugye Divinyi Zsombornál is.
2: Azt gondolom, hogy egy miniszterelnöknek, hogyha ő egy úgymond vétójoggal rendelkezik bizonyos kinevezések vagy döntések kapcsolatában, és hogyha felmerül egy döntés, és utána a miniszterelnök jelzi azt, hogy ő egyébként ezzel nem ért egyet, és úgymond ezt megvétózza, azért az egy más helyzet, mint hogyha valóban kézi vezérlésre állítanak állami intézményeket, és úgymond a mikromenedzselésbe, a hírszerkesztésbe, a reklámblokkok összeállításába, az egyperces hírek összeállításába is beleszól a politika. Ezt azt gondolom, hogyha érdemben majd elkezd működni például a közmédiának a hírszolgáltatása, akkor ott ezt látni fogjuk, hogy mondjuk a Tisza párt számára kritikus hírek vagy narratívák meg fognak-e tudni jelenni az állami médiában. Ha nem, az probléma. Ha igen, akkor rendben leszünk.
1: Juhász Bence politológus, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.

0: Több mint 60 ezer ember mondta el a véleményét arról, hogy kit látna szívesen köztársasági elnökként. Az ahang felmérése egészen újszerű módszerrel dolgozott, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, kíváncsi vagyok, Szalóki Viktor, az ahang szóvivője, mit árul el a felmérésről. Több mint 60 ezer ember. Ez kiemelkedőnek számít, hogyha ilyen szavazásokat nézünk?
1: Jó reggelt. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó és jó eredmény és egy jó szám, hogy annyian részt vettek. Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy ez kevés, vannak, akik azt mondják, hogy ez sok. Én egy kicsit másik oldalról közelíteném meg, és egy lépést hátra lépve, hogy én azt gondolom, hogy egy legitim dologról van szó. És el is mondom, hogy miért. Július 18-án azt mondta a miniszterelnök, hogy jelöljenek civil szervezetek és politikai pártok, vagy ajánljanak, hogy ki legyen az új köztársasági elnök. Mi ennek a felhívásnak szerettünk volna választ adni, vagy erre a felhívásra szerettünk volna egyfajta választ adni ezzel egy viszonylag újfajta módszerrel. Tehát a mi véleménynyilvánító szavazásunkkal nem azt szeretnénk, hogy akkor most ez alapján, vagy ez legyen az örökérvényű és egyetlen, hanem arra annak a felhívásnak szerettünk volna eleget tenni, amit a kormányfő mondott, és belépni ebbe a diskurzusba. Tehát, hogyha társadalmi egyeztetésre hívnak minket, akkor mi köszönjük, ott vagyunk, és erről szólt ez a véleménynyilvánító szavazás is.
0: Hogyan nézett ki a szavazás menete? Ugye itt nem egyszerű igen-nemekről volt szó, hanem itt ez egy egészen összetett, gyönyörű egyébként a grafikonokat ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert nagyon izgalmas látni, hogy valaki lehet, hogy éppen a legtöbb szavazatot zsebelte be, de sokan voltak, akik ellene szavaztak. Hogy nézett ki a kutatás?
1: Így van, ezt szerettük volna meghaladni, azt a fajta ilyen nemzeti konzultációs műveletet, hogy akkor van ott egy viszonylag egyszerűen lebutított kérdés, és akkor egy igen-nem válasz. A két részből állt. Egyrészt bárki szavazhatott, és a számunkra például egy nagyon nagy öröm volt, hogy az ahang bázisának vagy tagságának csak egy része volt, aki szavazott, és nagyon sokan jöttek kívülről olyanok, akiket most tudtunk először megszólítani ezzel. De ami fontos volt, hogy nem csak az volt, hogy bárki szavazhatott, hanem abban is újdonság volt, hogy bárki jelölhetett. Szóval ebbe is szerettünk volna egyfajta nyitottságot adni az emberek kezébe, hogy akkor döntsenek ők arról egyáltalán, hogy kire lehetett szavazni. A szavazáson pedig egy olyan fajta módszert alkalmaztunk, hogy egy -3-tól +3-ig terjedő skálán lehetett az adott jelöltekre szavazni, így pedig nem csak azt tudtuk mérni ezzel, és nem csak úgy tudtunk rangsorolni, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot, tehát ki volt a legnépszerűbb, hanem például a támogatottságot és az elutasítottságot is néztük, és ugye ezt az elemzésünkben le is írtuk, hogy igazából ezért fordulhatott elő, hogyha a végeredményt megnézzük, hogy már mondjuk a legtöbb, számszerűleg a legtöbb szavazatot Hatházi Ákos kapta, de előtte végzett a második helyen Bárándi Péter, míg az első helyen Laco Adrián végzett, és Laco Adrián például kevesebbet kapott, mint a második és harmadik helyezett, de a támogatottság és elutasítottsági skálán ő sokkal kevésbé volt elutasított, mint az őt követő másodikak, így az összetett átlagban, így a pontrendszerben ő került az első helyre.
0: Az, hogy bárki jelölhetett, ez mennyiben, tehát hogy volt olyan jelölt, aki mondjuk így első körben nem volt benne a köztudatban, mégis akár a ti felmérésetek alapján mondjuk beugrott és kifejezetten sokan támogatták?
1: Készítettünk egy ilyen timelapse idővonal videót, ezt is érdemes megnézni a videóban, ahogy az július 19-től most hétfőig, hogy hogyan változott a szavazásnak az eredménye, és ott például nagyon jól látszódott, hogy az elején például Laco Adrián nem volt úgy a köztudatban, ahogy most láthattuk, hogy például első helyen szerepelt ebben a voksolásban, de ott volt például Polgár Judit is az elején, aki ugye ismerjük a történetet, ő viszonylag hamar ki is derült, hogy ő nem vállalja ezt, és ezáltal a közvélemény is úgy gondolta, hogy akkor viszont nem szavaz róla, de hogyha még ilyen érdekeségeket mondhatok, tehát voltak olyanok, akik bekerültek, nálunk nem volt olyan fajta meghatározás, hogy ellenzéki politikus vagy bárki ne kerülhetne fel, mi szerettünk volna az emberek kezében egy olyan lehetőséget adni, hogy akkor ők mondják el a véleményüket, és mi ezt tudjuk közvetíteni. De azért az is látszik, hogy mennyire veszik komolyan az emberek, tehát például felkerült Szoboszlai Dominik is, és kétségkívül szerintem egy nagyon népszerű emberről van szó, de nem szavaztak rá, nem szerették volna. Ami érdekes viszont, hogy felkerült Baka András is, viszont ugye amikor lezárult a hétfőn zárult le a szavazás, a miniszterelnök pedig, hogyha jól tudom, akkor kedden, hétfőn, kedden, szerdán posztoltak igen, egy közös képet. Tehát ez már a szavazás után volt, és valószínűleg neki az ismertsége, népszerűsége, az nem voltak annyira magas, ő is szerepelt egyébként, de neki például nagyon magas volt a negatív szavazata, ő a lista végén szerepelt.
0: Hát kérdés, hogy itt az események hogyan alakulnak majd, az hogyan lehetett kiszűrni, hogy mondjuk többször ne lehessen szavazni, vagy akár robotok, vagy különböző mesterséges intelligencia által generált szavazatok beérkezzenek?
1: Maga ez az egész rendszer, amit használtunk, ez az Openion, ez egyébként egy magyar tulajdonú és magyar fejlesztésű rendszer, ami lehetővé teszi azt is olyan beállításokkal, például, hogy olyanra kapcsol módszerekkel, hogy ne lehet kiszűrni azt, hogy a valóban robotok ne szavazhassanak, illetve amit tudtunk, az volt például vagy olyan rendszert képíteni, hogy például hogy böngészőből ne lehessen többször ugyanarra a személyre szavazni. Szóval igyekeztünk olyat kialakítani, amivel ez működni tud. Hát ez a 60 000 ember összesen, ugye több személyre is lehetett véleményt szavazni, vagy véleményesen szavazni. 1 400 000 szavazat érkezett be ettől a 60 000 embertől. És mi azt gondoljuk, hogy ha csak ugye az a legutóbbi alkotmánymódosításnak a társadalmi egyeztetését nézzük, ahol nagyjából ilyen 30 000 ember vett részt, mi nagyon bízunk benne, és még egyszer mondom, nem azt szeretnénk, hogy akkor, vagy nem azt szeretnénk megmondani, hogy akkor ez legyen az egyetlen dolog, amit figyelembe vegyenek, de hát 60 000 ember véleményt mondott, és mi úgy gondoljuk, hogy mi eleget tettünk a miniszterelnök felkérésére, úgyhogy reméljük, hogy ők is meg fogják ezt hallgatni.
0: Át is adtátok, vagy átadják ezt a csomagot az illetékeseknek?
1: A tegnapi napon hivatalosan elküldtük ezt a Tiszapárt frakció vezetőjének. Egyébként maga ez a levél, amit elküldtünk, az elolvasható az annak a Facebook oldalán is, ahol szintén külön kiemeltük, hogy ez egy pozitív dolog, hogy társadalmi egyeztetésre hívják a szervezeteket, viszont azt egy ponton agályosnak tartjuk, és szeretnénk, hogyha a jövőben az változna, hogyha tényleg erről van szó, és ez tényleg fontos, akkor annak a kereteit, formáit és garanciáit is megkapja a társadalom.
0: Szalóki Viktor az A Hang szóvivője. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Friss adatokat közölt a KSH. A várakozásokkal ellentétben tovább csökkent a hazai kiskereskedelmi forgalom. Hogy ez minek köszönhető és milyen következményei lesznek, arról Lentner Csabával, az NKE közgazdász professzorával beszélgetünk Zoomon keresztül. Jó reggelt, professzor úr! Mivel magyarázhatóak a friss KSH adatok? Miért esett vissza a forgalom?
2: Hát alapvető átrendeződés van a bolti kiskereskedelmi forgalomban, amely hát alapvetően arra vezethető vissza, hogy ebben a nyári időszakban köszönhetően az embereknek az utazási kedvének és a kedvező forint-euró, forint-dollár árfolyamuknak a magyar állampolgárok most nem Magyarországon költik el jellemzően a jövedelmüket, hanem külföldre utaznak, mert meg kell mondjam azt, hogy külföldön a magyar bérekhez képest kedvezőbbek az élelmiszer árak, és sokszor kedvezőbbek a szolgáltatási díjak is. Gondolok itt egy balatoni vagy egy horvát tengerparti üdülésnek az összevetésére. Na most, hogyha én egy közgazdaságilag egy erősebb érvelést akarok megtenni, akkor azt tudom mondani, hogy Magyarországon a bérszint az átlagos európai bérszínvonalnak nem éri el az 50%-át. Ugyanakkor az élelmiszer árak pedig ott vannak az Európai Uniós átlagnál, tehát 95%-on vannak. Na most itt egy óriási olló van, tehát az embereknek a pénzük kevés a élelmiszerekhez. Tehát egyébként Szlovákiában, vagy Ausztriában, vagy Romániában, Szerbiában egyébként gazdaságosabb bevásárolni egy családnak a hétvégére, mint Magyarországon. És az a helyzet, hogy ez a jövőben sem fog változni, tekintve a magyar mezőgazdaság alacsony teljesítményének, egyre alacsonyabb önellátási, belső önellátási szintjének köszönhetően. Tehát a lakosság, ami élelmiszerre költ, ugye átlag családoknak ugye a jövedelmének a 40-50%-a, ami egyébként élelmiszerre, hát gazdaságossági kényszerre költ, ugye átlag családoknak ugye a jövedelmének a 40-50%-a,

0: újra pozícionálása folyamatban van. Én sokat várok a beérkező Európai Uniós forrásokhoz, azonban arra kell ügyelni, hogy a magyar termelési szerkezet, a magyar struktúra, főleg itt a mezőgazdaságban is nem túl szerencsés, és azt gondolom, hogy nem csak a forrásokat kell majd elkölteni, hanem jól kell befektetni a Európai Unióból érkező forrásokat, és akkor egyfajta gazdasági növekedés, egyfajta felzárkózás elindulhat. Meg kell mondjam egyébként, a 2026 elejétől kezdve, úgy júniusig a magyar GDP adatok meg ipari termelési adatok nem voltak rosszak, tehát egy olyan 1,5%-os gazdasági növekedési kilátásunk volt 2026-ra, azonban az energiaválság, a paksi atomerőműnek a egyes részeinek a kikapcsolása, leállítása, illetve az aszály, a vízhiány, ezt a magyar gazdasági növekedési kilátásainkat, én azt hiszem 2026-ra, sajnos nem irigylem magunkat, nem irigylem a magyar kormányt. Azt kell mondjam, hogy ha egy 0%-kal kijövünk 2026-ra, akkor az már egy nagy teljesítmény lesz. Tehát külső tényezők sokkolják erősen a magyar gazdaságnak a teljesítményét. Ez nyilván rányomja a jövőben a fogyasztásra is a bélyegét, főleg itt a élelmiszereknek a árai álláspontom szerint emelkedni fognak, és hát tehát egy túlélésre kell most mindenképpen ezt a 2026-os évet szentelni.
1: Nem túl fényes kilátások, ráadásul gondolom a családok is visszavesznek ilyenkor a kiadásokból, nem tudják, vagy kicsit kilátástalan, vagy bizonytalan a helyzet olyan szempontból, hogy mire lehet számítani az ősi téli időszakban. Milyen ágazatokban jelenhet meg még nagy forgalomcsökkenés? Ugye itt most az élelmiszeriparról, mezőgazdaságról beszéltünk, a külső hatásokról, de hogyha nézzük a különböző filléres piactereket, mint a Temu vagy az ehhez hasonlóak, akkor más területeken is lehet gond.
0: Igen, tehát a magyar lakosságnak egy jelentős része, főleg a fiatalabb korosztályok előszeretettel vásárolnak a Temutól, Shein-től. Na most ezeknek a kereskedő cégeknek az a közös jellemzője, hogy ezek a áruk, amiket ők forgalmaznak, mind a távol-keleti piacról jönnek be, tehát ott állítják elő, és az Európai Unió egy 3 eurós vámot vetett ki tételenként, tehát ha én rendelek 30 euróért telefontokot, meg napelemes lámpát, akkor 3-3 eurót kiveti termékféleségenként, és ezen túl van még egy további 3 eurós díj is. Tehát egy kereskedelmi háború van az Európai Unió és Kína között. Na most az Európai Unió azt gondolja, hogy ezekkel a 3 eurós plusz 3 eurós tételekkel ki fogja szorítani a kínai termelőket az Európai Unió piacáról. Na most nem fogja tudni kiszorítani. Ez egy vámbevételi lehetőség az Európai Uniónak, azonban a távol-keleti piaci gazdasági szerkezetnek az a jellemzője, hogy például Kína jelentős állami szubvenciókat ad a termelésre, nagyon jól tudják mozgatni a yuan dollár, yuan euró árfolyamokat, tehát nekik mindig gazdaságosabb lesz. Kínában nincsen társadalombiztosítás, nincs nyugdíj, járulékfizetés, nagyon alacsonyak a bérek, óriási munkaerőfeleslegek állnak rendelkezésre, tehát továbbra is a kínai termékek el fogják lepni az Európai Unió piacát, igaz, hogy kivetik majd a 3 eurós vámot, de a kínaiak nyilván az előállítási költségeket, tehát az áruknak, a telefontoknak, napelemes lámpának a nettó kiviteli, nettó bekerülési árát lejjebb fogják nyomni, és az a fogyasztóknál majd különösen megrázkódtatást nem fog okozni. Tehát ez a rugalmas piaci reagálásnak mondanám azt, amit Kína a külkereskedelemben is elkövet. Államilag szabályozott, tudatos piacépítésről van szó. Ők ezt az európai piacot megszerezték, ezt nem fogják elengedni. Elég baja van Kínának az Egyesült Államokkal is, ami a külkereskedelmi háborút illeti. Egyesült Államok egy erősebb ellenfele Kínának. Hát az Európai Unió az ismert okok véget egy gyengébb gazdasági térség.
1: Egy utolsó gyors kérdésként, csak így egy nagyobb áttekintés nagyon rövid időben. Milyen gazdaságpolitikai lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy visszacsábítsuk akár az európai, de leginkább a magyar termékek felé a fogyasztókat? Van-e egyáltalán ilyen?
0: Hát van egy versenyképes gazdasági szerkezetnek a építése, folyamatos építése, másrészt pedig az, hogy az intézményi háló, tehát azok a struktúrák, amik nem az elmúlt évtizedben, nem az elmúlt 20 évben, hanem az elmúlt 40 évben szétestek, gondolok itt a rendszerváltozást követő átgondolásra.

0: gondolatlan, gyors, a nemzeti érdekeket sértő gazdaságpolitika alakult ki. Gondolok itt az élelmiszeriparnak a leépítésére, a mezőgazdaságnak a anulálására. Ezeket az ágazatokat újra kell rendezni, újra kell pozícionálni, az Európai Uniós forrásokat a infrastruktúra fejlesztésére fordítani. Én azt gondolom, hogy nehéz időszakot élünk, mindenhol a világban nehéz évek, nehéz hónapok vannak, de én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak van jövője, van remény arra, hogy újra erőre kapjunk.
1: Nem kis feladat, de legyen így. Lentner Csaba, közgazdász professzor. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Riasztó képet mutat a hazai idős gondozási rendszer. A Záves Research legfrissebb kutatása szerint a magyar családok 40%-ában él ápolásra szoruló idős családtag. Miközben az állami ellátórendszer hát finoman szólva is hiányosságokkal küzd. Nagy Viktor intézményesített idős gondozási szakértő a vendégünk. Vele fogunk beszélni erről a cseppet sem könnyű témáról. 40% a magyar családokban, az egy nagyon-nagyon magas szám. Hogy kell elképzelni, mennyire tudnak a családok, vagy az idős gondozási rendszer valahogy elbírni ezzel a magas, és gyanítom egyre magasabb százalékos arányjal?
1: Csak hogy a számok nyelvén folytathassam ezt a beszélgetést, ugye jelenleg Magyarországon körülbelül 860 idős otthon létezik, és egyes becslések szerint közel 40 ezer ember vár elhelyezésre a különböző intézményekben.
0: Akik várólistán vannak?
1: Akik várólistán vannak. Ez egy hatalmas szám. Most jelenleg 54 ezer állami normatívával finanszírozott férőhely létezik az idős gondozásban, de kétségtelen a számokat tekintve, hogy ez a szám rövid határidőn belül növekedésre szorul.
0: Hogyan tudják ezt megoldani a családok? Nyilván beadják a jelentkezésüket, amikor úgy érzik, hogy ennek eljön az ideje, de hát a hétköznapok mennek tovább.
1: Ez kétségtelen, és ugye rengeteg család számára a mindennapok rémét képezi egy ilyen jellegű ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező idős. Én azt látom, hogy Magyarországon is sajnos még mindig ilyen halogató típusúak vagyunk ebből a szempontból. Ugye egyrészt egy paradigmaváltásra van szükség az idős gondozás tekintetében. Nagyon sok tekintetben találkozom még azzal a fajta véleménnyel, hogy ugye idős otthonban, vagy amit még mindig sokan használnak, szociális otthonban lét az egyfajta társadalmi stigma, egyfajta szégyen, és a családok ezt próbálják minél inkább elodázni, de amikor már az ápolási, gondozási szint egy olyan fokot üt meg, ahol ez már otthon nem menedzselhető, utána pedig kapkodva egyik napról a másikra próbálnak meg olyan jellegű lehetőséget találni, ami az idős hozzátartozónak az elhelyezését eredményezheti.
0: Az otthonápoláshoz, vagy az otthon gondozáshoz kapnak-e bármilyen állami segítséget, vagy igényelhető-e bármilyen állami vagy önkormányzati segítség?
1: Elméletileg igen. Jelenleg ugye az otthonápolási díjak, hogyha forintosítva nézzük a dolgot, hideg vízre sem elegendőek, és hát nyilvánvalóan egy ilyen jellegű idős hozzátartozónál egy család esetében legalább egy kereső kiesik a családi költségvetésből, úgyhogy saját környezetemben is számos olyan családot ismerek, ami teljes mértékben lebénítja a családoknak a finanszírozási hátterét egy ilyen jellegű idős ellátott kapcsán, úgyhogy ez a fajta otthon ápolás, házi gondozás, ez azért abszolút ultima ráció, és csak átmeneti szokott lenni a magyar rendszerben.
0: Mi okozza a legnagyobb nehézséget a rendszerben? Tehát itt a férőhely hiány, a pénzhiány, a szakember hiány, vagy ezek együttese?
1: Ezek így együttvéve, ahogy ön is mondja. Ugye alapvetően a férőhely hiány már egy régi probléma. 2019 óta nem került megnövelésre az állami normatívával finanszírozott férőhelyeknek a száma.
0: 2019
1: azért,
0: óta?
1: Igen, ami azért egy nagyon léna kacsa rendszert eredményezett mind a mai napig. És ugye ne legyünk álszentek, az idős gondozás is egyfajta piac. Különböző piaci szereplőkkel, állami, önkormányzati, egyházi, illetve magánfenntartású idős otthonokkal. Ugye nyilván a magánszféra is észlelte a demográfiai folyamatokat, ennek köszönhetően egyre több magánvállalkozó nyit az idős gondozás felé, de ugye nyilván ezek profitorientáltan működő és profit maximalizálásra törekvő cégek, gazdasági társaságok, ahol azért egy mondjuk egy állami vagy egy önkormányzati fenntartású intézményhez viszonyítva jóval magasabb szolgáltatási díjakkal és jóval magasabb egyéb díjakkal számolhat az ezt a fajta szolgáltatást igénybe vevő, ami sajnos a mai magyar társadalomban csak egy szűk rétegnek áll lehetőségként.
0: Hogyan kéne hozzákezdeni a változáshoz? Tehát itt az állami szintet kéne, az otthonápolási szintet kéne. Mik lennének az első lépések javaslatai szerint, vagy javaslataik szerint, amivel lehetne látványos eredményt elérni?
1: Most a jelenlegi kormányzat belengedett egy 20 ezer fős férőhelyszám növekedést az elkövetkezendő években, aminek a bejelentésnek a hírét abszolút üdvözöltük, viszont azért azt látni kell, hogy 20 ezer fő plusz férőhelynek a bevezetése az rengeteg személy, illetve tárgyi feltételekhez kötött dolgot von maga után. Most jelenleg az idős otthonok egyik legnagyobb problémája az a szakképzett, és most már sajnos a szakképzetlen munkaerőnek is a hiánya. Nyilvánvalóan az alacsony bérszínvonal, a hatalmas munkaterv az nem feltétlenül teszi vonzóvá a fiatalok számára ezt a fajta szakmacsoportot. Én azt látnám az elsődleges megoldásnak, hogy egy ténylegesen akár a kormányzat, akár az állam által koordinált oktatási program keretein belül az idős gondozás az ismételten egy attraktív szakmacsoport legyen, amit a fiatalok örömmel és jó szívvel hosszú távon választanának maguknak.
0: Mi a realitása? Mikor lehet látható eredmény, hogyha most tényleg mondjuk a szándék megvan, esetleg anyagi forrást is tudnak erre csoportosítani, akár még ez az oktatási modell is újra vonzóvá válhat, de hát ez évek, mire ez eljut abba a fázisba, hogy az látható legyen.
1: Ez kétségtelen, ezek évek, ezek nyilván több éves jó koordinált programoknak az eredményei kellenek, hogy legyenek. Addig pedig különböző fokozatokkal, de sajnos marad az a tűzoltás, amit most jelenleg akár napi szinten az intézmények, és hát az ilyen jellegű ellátottal rendelkező családok élnek meg.
0: Vannak egyébként olyan egyik napról a másikra is látványos eredményt érő változtatások, amiket meg lehetne csinálni, tehát amihez nem kell akkora tőke, nem kell akkora időtáv?
1: Rengeteg olyan jó gyakorlat van, amit Nyugat-Európából adott esetben ezen a területen is át lehetne venni. Az én szakmai tevékenységem félig Ausztriához kötődik. Ausztriában is rengeteg olyan programot, foglalkoztatási programot, ellátotti hozzátartozók számára nyújtott edukációs programot látok, ami nem feltétlenül hatalmas költségigényel, de a magyar társadalom érintett rétegeiben is jelentős változásokat érhetnek el.
0: Hogy csinálják ott jól? Tudnak konkrét példákat mondani?
1: Természetesen. Ugye itt Magyarországon még mindig azt látom, hogy ahogy említettem az előbb is, ugye a családok azok ilyen ad-hoc helyzetbe kerülve próbálnak kapkodva különböző megoldásokat találni, és hát nyilván ez a kapkodás ez nem vezet eredményre, nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, nem rendelkeznek megfelelő fogalmi tartalmi ismeretekkel. Az elmúlt időszakban többször is láthattunk híradásokban különböző ilyen jellegű félreértésekre okot adó konfliktusokat intézmények, illetve ellátotti hozzátartozók között. Ez is egyfajta edukáció. Ugye nyugaton már ennek egy kultúrája van, ahol az ellátotti hozzátartozóknak önkormányzatok, különböző civil szervezetek szerveznek oktatásokat, illetve olyan jellegű összejöveteleket, workshopokat, amely keretein belül az alapfogalmakkal, a szerződéses háttérrel, a gondozásnak a különböző vetületeivel megismerkedhetnek, de sajnos nálunk Magyarországon még hiányzik.
0: Nagy Viktor, intézményesített idős gondozási szakértő, köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100.000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Enyhül a forróság. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről, míg az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van. A cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Sulyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. A Több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban tart a helyszínelése a 11. kerületben a Nagyszőlős utca elején, befelé a Budaörsi aluljárónál. Torlódásra kell készülni. A külső sávot lezárták, az Ajnácskő utcában nem lehet behajtani. A Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljárón befelé egy műszaki hibás jármű vesztegel. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárják a félútpályát mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. Tart az átépítése a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé ma 18 órától lezárják a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Idén is kitelepül a szigetre a Resz Judikáta Bírói Egyesület és az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz ezt a szép hivatást. Hát, hogyha valaki a Sziget Fesztiválra gondol, akkor valószínűleg elsősorban inkább a nagy színpad, nagy koncert, ami elsőre eszébe jut, és nem az, hogy itt különböző peres helyzeteket fog elemezni, vagy akár önmaga is részévé válik. Gerő Tamás ügyvéd és dr. Tóth Lakos Fruzsina bíró, a Resz Judikáta Bírói Egyesület elnökségi tagjait köszöntöm itt a stúdióban. De ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog így külső szemmel. Milyen megélni szakemberként ott a Sziget Fesztivál hangulatát?
2: Hát először is, amit én fontosnak tartanék elmondani, hogy nyilván ez az egész olyan furának hangzik, hogy egy egyesület, akinek a tagjai aktív bírákból áll, vagy egy másik egyesület, akinek a tagjai ügyvédekből áll, kimegy a Szigetre, a fiatalok közé, miközben, ha egy kicsit oda nézzünk, és megnézzük, hogy mi a két egyesületnek a célja, az valójában a jogállamiság elősegítése, az annak a magyarázata, a jogbiztonság fejlesztése, és a jogtudatosság fejlesztése, és ezt hol tudjuk igazán elérni? Csak a fiataloknál. Ugyanis ők azok, akik feltesznek kérdéseket, de valószínűleg nem nagyon kapnak válaszokat, hiszen még fiatalok, hál' Istennek remélhetőleg nem jártak még peres tárgyaláson, és így, hogy mi közvetlenül tudunk velük beszélgetni, ez nagyon nagy szenzáció, még akkor is, hogy esetleg külföldiekről van szó, szóval egyébként ők nagyon szokták ezt élvezni a külföldiek, és amit mi el akarunk érni az, hogy bebizonyítsuk, hogy mi nem a filmekben szereplő fehérhajú kalapácsos bírók vagyunk, mogorva bírók, hanem közvetlenek, beszélgetünk, mi is szeretünk bulizni, tehát mi is emberek vagyunk, és ez az, amit mi be szeretnénk mutatni elsősorban.
1: Mi a tapasztalata az elmúlt évből? Valóban nyitottságot tapasztaltok, vagy van egy ilyen félsz a fiatalokban, ami aztán néhány perces beszélgetés után oldódik, és aztán valóban egy jó párbeszéd alakulhat ki?
3: A Sziget Fesztiválon azért oldottabb a hangulat eleve, úgyhogy a tavalyi emlékeim tényleg nagyon, nagyon jók, mert olaszokkal, lengyelekkel, románokkal, németekkel, magyarokkal ilyen vegyesen fordítottunk. Akkor volt, amikor angol nyelven ment a perszimuláció egy ilyen verekedésnek a következményeit játszottuk el a bíróság előtt, és ilyenkor a fiatalok beülhetnek a bíró szerepébe is, vagy lehetnek vádlottak, vagy lehetnek ügyvédek, vagy lehetnek tanúk, és egy jó pörgős egy-két órás komoly tárgyalást hoztunk le, de több napon keresztül is, tehát van, amikor polgári, van, amikor büntetős ügyeket veszünk végig, és most idén Zaher Gábor is a vendégünk lesz, úgyhogy tavaly is témánk volt egyébként a kábítószer, tehát hogy volt egy ilyen típusú perszimulációnk is.
1: És Zaher doktor is egy ilyen perszimulációban, vagy ez egy beszélgetés lesz?
2: Tehát eredetileg úgy tervezzük, hogy ez egy panel beszélgetés, egy büntetőbíró kollega, illetőleg egy ügyvéd kollega fog beszélgetni, így hárman beszélgetnek, de valójában azt szeretnénk, hogyha ez ne egy panel beszélgetés legyen, hanem a fiatalok kérdezzenek, és arra kapnának választ. A drogprevenció lenne a téma.
1: Hát és sajnos erről most lehet is, mert ugye a hírekben is és az utcákon is tapasztaljuk, hogy talán soha nem volt még ennyire aktuális ez a kérdés.
3: Abszolút, tehát a korábbi kormányzatnak ez a fajta megtorló büntető politikája, ez nem vezetett eredményre, úgyhogy én arra is kíváncsi lennék, és majd erről már beszélgetünk ott a Sziget Fesztiválon, hogy hogyan lehet inkább a megelőzés, a prevenció és a tudatosság felől, és itt a jogtudatosság is bejön, de hát az egészségünknek a tudatossága is, közelíteni ezt a kérdést, és én egy kicsit ünnepelni is fogok, mert hogy mármint a mi egyesületünk, mert mi már 10 éve kint voltunk a Sziget Fesztiválon.
1: Egy jubileum.
3: És akkor meg a jogállamnak a fő kérdései voltak a témáink Bárándi Péterrel, ott volt Kis László, azóta elhúnyt alkotmánybíró, vagy Flex Zoltán, úgyhogy ott ilyen kerekasztal beszélgetések voltak annak idején, úgyhogy ez a munka beérett, úgymond idén, szóval ez egyfajta ünnep lesz, és mi is egymással tudunk beszélgetni, mert azért bírák, ügyvédek, tárgyalóteremben nyilván nincs időnk túl sok
1: szórakozásra, vagy beszélgetésre.
3: Nem csak, hogy szórakozásra, egyáltalán beszélgetésre. És ugye ezek a programok, ezek majd a nagy koncertek előtt lesznek, tehát mi már délben ott leszünk, Civil Szigeten, és ilyen 2 és 4 között lesznek a fő programok, de lesz jogi activity is, és lehet velük beszélgetni, úgyhogy egy csomó ügyvéd és bíró ott lesz. Kedszerde csütörtök a Szigeten.
1: Mik azok a témák, amik leginkább érdeklik a fiatalokat, és milyen tévhitekkel érkeznek?
2: A legnagyobb tévhit, és ez nem csak tavaly évben, hanem úgy általában, mert az egyesületünk jár gimnáziumokba előadásokat tartani, perszimulálni, de akkor irodalmi műveket perszimulálunk, nagyon-nagyon szokták élvezni.
1: Tényleg, hogy már nem vagyok iskolás.
2: Nagyon jó szokott lenni, toldi meg, tényleg nagyon-nagyon izgalmas. De a legnagyobb tévhit, azon túl, hogy tényleg azt hiszik, hogy fehér hajkalapács, hogy esküdtszéki rendszer van. Mert ugye azt látják a tévében, hogy ott van 12 dühös ember, ugye, hogyha nézzük, hogyha van az a 12 dühös ember című film, 12 dühös ember dönt, és akkor a bíró csak ottan kalapálgat, meg valamit csinál. Abszolút ez a tévhit, tehát nem tudják a fiatalok. Nyilván ez annak a hibája, hogy az oktatási rendszer nem tanítja, persze, hogy nem tanítja, mert miért tanítaná, majd a jogi egyetemen megtanulják, de pont ez a cél, és nem csak az, hogy az Egyesület jár gimnáziumokba, hanem ez a Sziget Fesztivál, mert itt jönnek a fiatalok, itt tudnak kérdezni, és ez az első tévhit, azt gondolom. És utána pedig jönnek a következő kérdések, ha külföldiekről van szó, akkor nálunk úgy van, hogy, akkor itt hogy van, hogy? Tehát, hogy itt ezek a kérdések, a magyarok pedig leginkább azt szeretnék tudni, hogy mik ezek az alapfogalmak. Nem értik, hogy mi az, hogy bírói függetlenség, pártatlanság. Hangzatos szavak, de nem tudnak hozzájuk kötni semmit. Tehát leginkább őket ez érdekli. És van egy olyan réteg, akik pedig 11-12. Évfolyamos diákok, a hogyan leszünk bírók és ügyvédek témakör, ami nagyon érdekli őket.
1: Hát ha valahol, akkor itt ehhez megkapják a kellő muníciót.
3: Igen, rengeteg jogi egyetemista is megjelenik egyébként a sátrunknál, és például a pályaválasztásban is segíthet az, hogy beszélgethetnek ügyvédekkel. Bírák, a ügyészeket is próbáltam hívni, de még nem sikerült, de majd remélem az is egyszer összejön. Igen, ők egy kicsit merevebbek, de talán...
2: Tehát a bírók még sem ogorvák.
3: De én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy a hivatásrendek között is legyen kommunikáció, mert ez az elmúlt 16 évben tényleg probléma volt, hogy a bíráknál ezt az úgynevezett integritást, ezt szerintem túl komolyan vették, tehát már futballozni se lehetett bírákkal, és tavaly elkezdődött ez a fajta oldódás, és ez remélem tényleg, hogy ez marad is, és hát valószínűleg így is lesz, mert hogy tényleg tavaly nagyon jó hangulat volt, és idén is a nagy meleg ellenére hát sok vizet kell, vagy folyadékot fogyasztani közben.
1: Öröm volt nézni a csillogó szemeket, úgy látom, hogy idén is várják a szigetelést, úgyhogy aki arra jár, bíztatom őket, hogy tanuljanak is. Ez szórakoztató tanulás. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy 2 éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
1: Idén 15 éves a Margó Irodalmi Fesztivál, amelynek nyári kiadása augusztus 13-a és 15-e között lesz. Hogy mire számíthat az, aki ellátogat a fesztiválra, arról nem beszélgethetnénk mással, mint Varuska Lászlóval, fesztivál igazgatóval. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Köszönöm, hogy itt van. 15 év. Mennyit változott az első Margó Festhez képest?
4: Én nagyon sokat, mint az látható. A Margó Irodalmi Fesztivál is sokat változott. Hát a 2011-ben ez úgy indult el, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mit kell csinálni, hogy így rajongó olvasóként minél többet kihozzunk ebből a szenvedélyünkből, és minél több íróval találkozhassunk. És akkor ezt még úgy csináltuk meg, hogy így, ha elképzeljük a belvárost, ott a Madács tér és környékét, akkor az ottani vendéglátósokat vettük rá nagy vonalakban, hogy fogadjanak be minket. Ezek a helyeknek a nagy része az átalakult, vagy eltűnt már, és mi még itt vagyunk, és ebben a 15 évben azt próbáltuk megvalósítani, hogy legyen egy tavaszi fesztiválunk, ami teljesen a kortárs magyar irodalomról szól, van egy őszi, amin a külföldi irodalom a hangsúlyos, van ez a nyári, ami most lesz Salföldön a jövő héten, ami egy igazi fesztivál hangulatot próbál megteremteni, tényleg a dalszerelő műhelytől a stand-upon át a Tompa Andráig és H. Jánosig. Úgyhogy nagyon sokat változott a Margó.
1: Mit ad hozzá az, hogy itt a Káli-medence és Salföld? Tehát én mondjuk, hogyha más művészeti fesztiválokon, én sok táncfesztiválon jártam, és az a tapasztalat előadóként is, hogy amikor egy picit kiszakadunk a megszokottból, a Madács térről, vagy a belvárosból, akkor az valahogy úgy még inkább összekovácsolja azokat, akik ellátogatnak a fesztivál helyszínére.
4: Szerintem amit mondott, abból a legfontosabb az, hogy abban a pillanatban, hogy kimozdulunk a megszokott helyeinkről, az már nagyon sokat tud adni. Nyilván a Káli-medence az egy csodálatos helyszín nekünk, ami extra ebben az, hogy közel van a Balaton, a másik pedig az, hogy ott van a Bányakert, ott vannak a koncertjeink, Begrecsó fog fellépni, az Anima Sound System, illetve Lovasi András szóló projektje, illetve ott a helyi művészekkel és kis közösségekkel kezdtünk el tavaly ismerkedni, és velük őket próbáljuk meg minél jobban behúzni. Én azt fogalmaztam meg tavaly, hogy egy ilyen azért miénk az egy kis fesztivál, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ide nem tömegek érkeznek, viszont a területe az ehhez képest meg óriási, mert hogyha el kell ugrani egy jó borászatba, vagy pékségbe, vagy egy jó tenni, akkor valójában nagyon nagy terület, amit nagyon gyorsan és könnyen be lehet járni, és én ezt szeretem a legjobban benne, tehát ez egy nagyon nagy hozzáadott érték azon kívül, hogy itt sokkal közvetlenebbül lehet találkozni szerzőkkel, mindenféle fellépőkkel, valahogy mindig máshogy alakulnak a beszélgetések. Tavaly a Romtemplomban voltunk, például most Salföldön a Pajtában lesznek nagy beszélgetések, és ez a kimozdulás nagyon számít.
1: És gondolom, itt megvan a nyitottság mindenkiben, tehát az egyszeri olvasó, aki a hóna alatt a könyvével érkezik, összefuthat bármikor Grecsó Krisztiánnal, és akár nem tudom, amíg a lángost vagy a kenyérlángost várják, addig meg tudják vitatni a legújabb irodalmi élményeiket.
4: Igen, inkább úgy változtatnám meg ezt a mondatot, hogy nem lehet kikerülni őket, mert hogy tényleg ez egy ilyen értelemben ilyen intim fesztivál, hogy én nagyon, tavaly is nagyon sokat láttam, hogy a fellépőinkkel, szerzőinkkel rengeteget beszélnek az olvasók. Ezt az írók is igénylik egyébként, mert mindig kiderül valami, hogy ki mit olvasott bele a regényükbe.
1: Érdemes gyerekkel érkezni? Van számukra is program?
4: Így van, érdemes gyerekkel érkezni. Alapvetően azért, mert a Vánkos panzióban külön mini Margót szervezünk, ott például lesz Báb Színház, illetve fellép Marék Veronika is, aki egy óriási sztárja a magyar kulturális életnek, rengeteg fontos mesét jegyez, a Laci és az Oroszlántól kezdve, és hát gigasztár Japánban is, úgyhogy szerintem csodálatos Marék Veronika, úgyhogy őt is érdemes meglátogatni majd.
1: Mire számíthat az, aki elmegy erre a fesztiválra? Milyen élményekkel fog távozni?
4: Én nagyjából úgy foglalnám össze röviden, hogy aki kulturálisan nyitott, és elfogadja azt, hogy nem 15 ezer ember között oldódik fel és tűnik el, hanem mindig látható lesz a fesztivál alatt, akkor ha ez a nyitottsága megvan, akkor folyamatosan olyan beszélgetésekkel fog találkozni. Lehet, hogy Dulai Péter a Balaton és a bűn témájáról fog beszélni, vagy Fábián Tamás az első regényéről, Pető Péter is jön egyébként, aki a Leborotvált országról beszél, vagy az idei nagy regényről, a Tompa Andrá regényről, vagy H. Jánossal beszélgetünk. Tehát, hogy ha van nyitottság, akkor rengeteg üzenetet, inspirációt fog kapni az ember, és Fehér Boldizsának meg Kemény Zsófinak lesz stand-up estje, Fazekas Gergő szétszereli Pogány Indulónak a Mámor című dalát, úgyhogy ez egy ilyen kulturális zsizsgés, amiben tényleg pont elég élmény és szórakozás is lesz, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy háromnapos irodalomóra, hanem úgy kell elképzelni, hogy egy fesztiválra azért jár az ember, legyen ez tánc, színház vagy bármi, hogy inspirálódjon, élményeket gyűjtsön és jól érezze magát.
1: Hát, alig várom, hogy augusztus 13-a és 15-e között a környéken legyek. Valuska László fesztivál igazgatónak köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu
1: Van egy vak sötét utcarész, Tihanyban

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca. 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülő park és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
1: Lejárt az uniós türelmi idő. Augusztustól életbe lépnek az AI Act új szabályai, amelyek a mesterséges intelligenciát használó vállalkozásokra és szolgáltatókra komoly kötelezettségeket rónak. Dr. Vajda Viktor AI szakjogász a Neumann Technológiai Platformtól a vendégünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi változott augusztustól? Mire érdemes számítani, kik az érintettjei ennek a változásnak?
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy ismét figyelmet szentelnek ennek a témának, és a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács főtitkáraként van szerencsém arról beszámolni, hogy valóban augusztus egy fontos kapcsoló, de nem minden szabály ekkor lép életbe. Vannak már bizonyos szabályok, amik eddig is alkalmazandóak voltak, például a tilalmak, vagy az EMI jártasságra vonatkozó kötelezettségek. Amik most ténylegesen alkalmazandóvá válnak, azok a különböző AI generált vagy manipulált tartalmaknak a jelölésére vonatkozó szabályok. Ezek úgynevezett átláthatósági kötelezettségek. Azt segítik, hogy észleljük, amikor mesterséges intelligenciával találkozunk, és különböző kötelezettségeket telepítenek ezek a szabályok az AI rendszerek szolgáltatóira és alkalmazóira is. Szolgáltató az, aki egy adott rendszert fejleszt, és a saját neve alatt azt forgalomba hozza. Az alkalmazó pedig mondjuk a magyar cégek többsége, amikor szakmai körben felhasználja ezeket a rendszereket, és ilyenkor, hogyha születik egy AI generált tartalom, mondjuk egy deepfake, ez a legismertebb forma, ezek olyan manipulált vagy generált hangok, képek, egyébként meg különböző kombinációi, ennek videók is, amelyek valós embereket, tárgyakat vagy eseményeket ábrázolnak. És fontos, hogy ilyen

0: akkor legyen egy jelölés, ami segíti azt, hogy ezt a megtévesztésre alkalmas tartalmat ezt én azonosítani tudjam.
1: A gyakorlatban ez hogy fog kinézni? Tehát a felhasználó, aki görgeti a telefonját, vagy a számítógép előtt ül, hogy fogja ezt látni, vagy hogy lesz ez feltüntetve? Ez konkrétan meg van határozva?
0: Több típusú jelölési kötelezettség is van, amelyek részben fakadnak a jogszabályból, részben pedig az Európai Bizottságnak az iránymutatásából, illetőleg egy gyakorlati kódexből is, amit szintén az Európai Bizottság jegyez. Magának a szolgáltatónak el kell helyeznie bizonyos géppel olvasható jelöléseket, ezek digitálisan aláírt metaadatok, illetőleg akár láthatatlan vízjelek is. Ezeket nem nekünk kell látni, hanem ezeket a gép olvassa. Amit mi látunk, azt az alkalmazóra telepíti el. Elsősorban itt egy jól látható, elkülöníthető olyan jelölést kell alkalmazni, amely az első észleléskor már látható. Tehát például ne a hashtagek között helyezzem el az AI feliratot, vagy egy videónak csak a stáblistájában hivatkozzak rá az utolsó pillanatban, hogy egyébként ez AI-jal generált, hanem az első képkockánál lássam, hogyha a tortából kiugró politikust látom, hogy hát ez egy AI generált tartalom. De fontos ugyanakkor az is, hogy nyilvánvalóan egy paródia, amelynek a körülményei egyértelműek, azért az más megítélés alá esik, mint hogyha konkrétan, ahogy az Európai Bizottság példája szól, választások előtt egy valós szituációt, mint mondjuk ezt az interjú helyzetet modellezi egy generált videó, vagy egy manipulált videó, amelyben a hang az teljesen azonos az önével, vagy az enyémmel, és ezért teljes mértékben alkalmas arra, hogy megtévesztést váltson ki.
1: Rólam egyébként készült ilyen videó. Na de ki fogja ellenőrizni ezeket a tartalmakat, és milyen bírságra számíthat az, aki nem tartja be a szabályokat?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert a minap olvastam olyat is, hogy AI rendőrséget küld a nyakunkra az Európai Bizottság. Ilyen nincs, tehát semmiféle AI rendőrség nincs, és az is legyen világos, hogy nem a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, annak egyedi ügydöntő jogköre nincs, az EMI tanács feladata a jogalkalmazás egységessége, illetve a jogértelmezés segítése. E körben fontos az, hogy a piacfelügyeleti rendszerre van telepítve az ellenőrzési tevékenység. Ez tagállami kötelezettség zömmel, az Európai Bizottság csak mondjuk a nagy nyelvi modellek szolgáltatói tekintetében rendelkezik hatáskörrel. Magyarországon ezeket a funkciókat jelenleg egy minisztériumi szervezetrendszerbe illeszkedő keretek között látják el, ez egy főosztályi hatósági jogkörtelepítés. Ugyanakkor itt fontos azt is megjelölni, hogy különböző szakhatósági együttműködésekre sor kerülhet, ugyanis ez az új szabályozás, ez a piacfelügyelet nagy rendszerébe illeszkedik, és itt a különböző hatóságok együtt is tudnak működni, és azt is reméljük, hogy ez a fogyasztók, illetőleg a cégek számára minél inkább érthető lesz, és e tekintetben akár egy jól kereshető olyan szervezet is elő tud állni a magyar keretekben, amelyhez tudnak fordulni a vállalkozások.
1: Mennyire felkészültek erre a magyar vállalkozások? Mennyire lesz könnyű átállni arra, hogy itt valóban ezek a jelölések rendben legyenek?
0: Ugye ez szektorspecifikus, mert bár nagyon nehéz fölismerni az AI generált tartalmakat, ha mondjuk egy kommentről van szó, ebben 50% találgatás jellegű, hogy eltaláljuk. De azt, hogy egy cég, aminek ez a szakterülete, az azért más jártassággal bír, mint aki most kerül ezzel először kapcsolatba. Ami fontos, hogy az úgynevezett shadow AI, tehát az árnyékban meghúzódó AI használat, amikor nincs a cégnél bevezetve egy ilyen alkalmazás, de mondjuk a HRS ezzel generálja az álláshirdetést, vagy éppenséggel a marketingesünk így generál képeket, azokról mindig legyen egy leltárunk. Tehát én nem a bírság oldaláról közelíteném meg a kérdést, mert a bírsággal szokás riogatni. Ez egy szükséges eszköz, hogyha egy hatósági rendszerről beszélünk, és vannak nagy összegek, mint 15 millió euró, vagy a világárbevétel 3%-a, de ez a KKV-khoz egyébként arányosítva van, és nem a bírsággal kell kezdeni, hanem nézzük meg, hogy milyen EMI rendszereket használunk, hogyha egy szöveget szakmai közegben, közérdeklődése számot tartó szöveget akarunk közzétenni, akkor ott van-e megfelelő cégen belüli szerkesztői felelősség, egyáltalán hogy van a felelősségi mátrix nálunk, hogy zajlik a publikálása egy tartalomnak egy cégen belül, és hogyha mindezek megtörténnek, akkor utána még egy korrekciós mechanizmust is érdemes bevezetni, ugyanis feltehetően egy hatósági eljárásban méltányos elbírálás tárgyát képezheti az, hogyha a legjobb hiszemű eljárás mellett mégiscsak hiba csúszik az eljárásba, akkor a gyors korrekcióval a cég el tudja távolítani azt a tartalmat, amely nem felel meg a szabályoknak.
1: Beszéltünk, érintettük már a deepfake videókat. A Tisza kormány ugye bejelentette, hogy terveznek lépéseket tenni az ügy érdekében, hogy ezek a megtévesztő videók ne befolyásolhassák a választókat. Jogilag ez mennyire kivitelezhető, vagy ezt hogy kell elképzelni?
0: Igen, itt arról van szó, konkrét normaszöveget még nem látunk, itt egy őszi jogalkotási kormányzati programba illeszkedő jogalkotói törekvésről van szó, ugyanis az AI Act 50. cikke, az átláthatósági kötelezettségek nem igazságmércét képeznek. Ez egy biztonsági öv, amely növeli a tudatosságunkat, ugyanakkor nem jelenti azt, hogyha jelölöm egy videón, hogy az AI generált vagy manipulált, hogy attól az még jogszerű. Ez nem jelenti ezt. Egyszerűen arról van szó, hogy ez egy figyelemfelhívás. Ettől még ez lehet személyiségi jogsértő, megvalósíthat csalást, illetőleg ennek lehet választójogi értékelése is. Ezeknek a tekintetében a jogalkotónak van lehetősége, hogy olyan szabályokat megalkosson, amelyek kiegészítik az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletét, ahogy az AI Act-et.
1: Hát állandóan pörög és változik ez a szektor is, úgyhogy biztos, hogy itt a jövőben még sokat fogunk erről a témáról beszélgetni. Dr. Vajda Viktor AI szakjogásznak, a Neumann Technológiai Platformtól köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm egész heti figyelmüket. Én már a búcsúzom, de maradjanak az ATV-n, mert perceken belül kezdődik a fórum, aztán jön a híradó. Jövő héten este a híradóban várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet. További szép napot. Viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.
3: Indul a Mandula!

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Rokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. 1 perc provokáció, 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Enyhül a forróság, kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. Ma és holnap zárva tart az országos Széchenyi könyvtár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott. Közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond. Előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt Alekszandra Szofronievics szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. Napközben 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Kulturális műsorunk jelentkezik a Kultóra. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Szabó Bettina, a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és az első vendég dr. Kolarik Tamás, akivel egy könyvről fogunk beszélgetni, amelynek ő az egyik szerzője. És hát én azt gondolom, hogy az ő életpályája adja, hogy persze, hogy filmmel foglalkozom most is, hát hiszen producer, filmet oktat, filmes oktató, és hát most megnézzük közelebbről egy kicsikét a könyv által, hogy kik azok a magyarok, akik az amerikai filmtörténetbe, és hát így tulajdonképpen a világ filmes történetébe beírták a nevüket. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Kolarik Tamás vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Budapest Hollywood kötetről beszélhetünk, bemutathatjuk a Budapest Hollywood kötetet, aminél talán csak az a fontosabb, hogy milyen tartalommal jelenik meg ez a könyv, hiszen több mint 60 olyan önéletrajz, önéletírás található ebben a kötetben olyan alkotókra, akik átformálták gyökeresen a világ filmgyártását.
5: Önéletírás, vagy önök írták róluk az életrajzot?
6: Nagyon jó kérdés. Én is ugye mind a két szót használtam. Valójában ezeket az önéletrajzokat mi írtuk, de többeknek van önéletírása, és ezeket az önéletírásokat természetesen felhasználtuk az önéletrajzok során. Ilyen például Adolf Szukor vagy William Fox, akik írtak, illetve irattak önmagukról önéletrajzot, amelyet egyébként egy pár évvel dr. Takó Sándor barátommal és szerzőtársammal haza is hoztunk Magyarországra, és le is fordítottuk. Na, ezeket az önéletírásokat és az ebben lévő adatokat természetesen felhasználtuk a könyv összeállítása során.
5: Itt vannak stúdióalapítók, rendezők, zeneszerzők, hát Rózsa Miklós például, szóval olyan alakjai a világ filmgyártásának, akik már mind a mai napig, hogyha visszatekintünk, megkerületetlennek látszanak, de csak nekünk, vagy még az amerikaiak is tudják, hogy ahogy akkor mondták, nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni, szóval, hogy mindenhol ott voltak a magyarok.
6: Igen, valójában ez tényleg úgy néz ki, hogy ezek az alkotók és stúdióalapítók nem csak az Attila út és a Kiskörút között világhírűek, ahogy ugye Budapesten szoktuk mondani, hanem valójában világhírűek, sőt, a legtöbbük sokkal híresebb külföldön, mint Magyarországon. Pressburger Imre neve például, kevéssé ismert Magyarországon, Oscar-díjas filmrendező, aki egész életében magyarnak tartotta magát, magyarul gondolkodott, és mégis a világ filmgyártásának az egyik legnagyobb alakja lett. Michael Powell csinált több tucatnyi filmet a Nagy-Britanniában, tehát Angliában, és ő akkora jelentőségű filmalkotó. Például, hogy az elmúlt években Scorsese egy 2,5 órás dokumentumfilmet tisztelgett az ő munkásság előtt. Na, hát róla azért azt gondolom, hogy kevesen tudunk Magyarországon, vagy kevesebbet tudunk Magyarországon, mint Angliában, vagy az Egyesült Államokban, és ön említette Rózsa Miklós, tehát vajon hány honfitársunk tudja, hogy Rózsa Miklós 17-szer volt Oscar-díjra jelölt, 17-szer, és 3 Oscar-díjat kapott, tehát ezek a hollywoodi magyarok, ezek az alkotók, akik a világ filmgyártását alapvetően határozták meg, hogyha megbocsátanak a hasonlatért, és egy futball hasonlattal élhetünk, nincs olyan világválogatott, amelyben ne játszanának. Ha összeállítanánk a producerek világválogatottját, a legjobb 11-et, egészen biztosan Adolf Szukor lenne a csapatkapitány, irányító, középpályás, és mellette William Fox, nem tudom, fejezni be a támadásokat, de akár a köztünk, még aktívan köztünk lévő Csupó Gábor is beférne bőven ebbe a csapatba, aki ugye minden idők egyik legjelentősebb animációs produkció.
5: Bizony. Ugye a Paramount Pictures az Cukor Adolf életműve, a 20th Century Fox az pedig William Foxy, azaz Fried Vilmosé. És hát ha megnézzük, hogy a Disney stúdió alapításában hogyan vettek részt a magyarok, vagy ha végigmegyünk ezen a soron, akkor igen, ők ott valamit nagyon tudtak, vagy valamire nagyon ráéreztek, mennyire itthonról vitték, és mennyire ott tanulták azt, amitől ők nagyok lettek.
6: Hát a filmtörténészek Európában és az Egyesült Államokban most már azért egyöntetően állítják azt, hogy az osztrák-magyar monarchia kulturális hagyatéka, kulturális legnyomata ott van Hollywoodon. Valójában Hollywoodot és az amerikai filmgyártást ebből a régióból kivándorolt vagy emigrált alkotók hozták létre, és nem csak a stúdió alapítókra gondolok, hanem vegyünk egy példát, a Kertész Mihály példáját, aki ugye Michael Curtiz néven a világ leghíresebb filmrendezője volt a saját korában, több mint 100 filmet rendezett, többek között az 1942-ben Oscar-díjjal elismert Casablanca című filmet, és hogyha visszagondolunk a Casablancára, nem csak a magyar színészet miatt, hanem akár a színek berendezése miatt számtalan olyan az osztrák magyar monarchiából, vagy akár Budapestről, vagy akár a New York kávéházból átvett utalást találtunk ebben a filmben, és ugye a Casablanca az a film, ami nincs olyan filmtörténész a világon, aki nem mondaná azt, hogy a Casablanca a világ 10 legjobb filmje között helyet kap, tehát ilyen alkotókat köszönhet a világ Magyarországnak, az osztrák magyar monarchiának.
5: Ráadásul ezeknek az alkotóknak egy jelentős részéről ön már korábban is írt könyvet, például Csupó Gáborról, hogy csak egyet mondjak, vagy William Foxról, ha jól sejtem. És hát igazából az ő életük ismerete az bizonyos mértékig most nehezítette is a munkáját, mert egy kötetbe, ami róluk szól, sok minden belefér. Itt meg az ember óhatatlanul bizonyos korlátok közé kell, hogy szorítsa magát.
6: Így van, de hogy tisztességes legyek önmagammal szemben, ugye amit az először kérdezett Cukor Adolfról és William Foxról, valójában nem írtunk önéletrajzot, hazahoztuk azokat és átszerkesztettük. Persze Csupor Gáborról már Takó Sándor kollégámmal monográfiát készítettünk, és ebben a munkában, ahol 60 alkotót mutatunk be, úgy, hogy közben kitekintünk a kortárs magyar alkotókra is, azért többen a segítségünkre voltak. Ki kell emelnem Muszatics Péter filmtörténészt, nevét, vagy Hubai Gergely, aki egy pár éve sajnos elhunyt, a munkán kezdetén nagyon sokat segített nekünk ebben az összefoglaló munkában. Valóban nem volt egyszerű sokszor 3-5 oldalban lefordítani azokat az életrajzokat, amelyek akár egy könyvtárat képesek lennének megtölteni, de azt gondolom, hogy talán sikerült az önéletrajzok és az összefoglás során megfogni a lényeget és talán az izgalmas tartalmakat is, amellett, hogy a kötet több mint 800 több esetben Magyarországon még soha nem látott, soha nem publikált képpel dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, vizuálisan is nagyon izgalmas kötetet sikerült összeállítanunk, és hogyha nem veszi szerénytelenségnek, akkor azt azért talán lehet jelenni, hogy akár a nemzeti önbecsülésünket is tudja erősíteni egy ilyen kötet, hiszen hogyha végigolvasjuk, akkor láthatjuk, hogy a magyar kreatív elme, a magyar, hogyha szabad ezt a szót használni, génius hány helyen megjelenik. A világ filmgyártásában a producerektől, a zeneszerzőig, az operatőröktől, a forgatókönyvíróig, és ne felejtsük el ezzel párhuzamosan tisztelni azokat, akik itt vannak velünk szerencsére és alkothatnak, csak egy nevet, hogyha megengedi szerkesztőre, egy nevet. Koltai Lajos nevét, aki minden idők egyik legnagyobb operatőre, és nem félek használni ezt a szót. Hány olyan magyar alkotó van, akinek a nevéből ugye gyakorlatilag egy angol főnév, igennév lett, ugye ez a Lajos ing elnevezés, ami a világítás bizonyos formájára ezt a szót mindenhol a világon ismerik, vagy akár mondhatnánk Rófusz Ferenc nevét, aki egészen egyedit és egyedülállót hozott létre a világ animációs filmgyártásában. Én többször voltam Rófusz Ferenccel külföldön, ahol különböző filmfesztiválokon tartottunk előadást, Ferenc pedig mesterkurzust. Én láttam, hogy Barcelonába beléptünk a filmfesztiválra, és ugye Rófusz Ferenc nem egy média szereplő, tehát nem a különböző videoklipekből vagy híradókból ismerik a nevét, és az azt beléptünk a filmfesztiválra, és azt képzelje, hogy 300 ember volt ott. Egy 300 ember állt föl, fordult Ferenc felé, és megszűnni nem akaró vastapssal fogadja, tehát ilyen alkotóink vannak, ilyen alkotók alatt előtt is szeretnénk tisztelegni ezzel a kötettel.
5: Zsigmond Vilmos benne van, ha már Koltai Lajost említett, hát, hogy még egy operatőrt kerítsünk?
6: Zsigmond Vilmos is benne van, és Kovács László benne van, ugye a Szelíd motorosok operatőre, vagy a harmadik típusú találkozások operatőre, ugye Zsigmond Vilmos, hát ők is olyan klasszisai ennek a világnak, hogy a futballban talán az egy kicsit közismertebb Puskás Ferenchez vagy Kubalához hasonlíthatók, vagy akár bőven mondhatjuk azt is, hogyha mondjuk Kertész Mihály ma alkotna, akkor az ő nevét úgy ismernénk, mint Spielberg, Coppola, meg Scorsese nevét összegyúrva, tehát ezek hihetetlen nagy alkotók voltak a saját korukban, de ha megengedi, akkor még azt hadd jegyezzem meg, hogy benne van például ebbe a kötetbe Erik Weiss néven született, Zuglóban, a Jávor Kádám utcában felnőtt, illetve hát ott kisgyerekesedett Houdini, aki ugye az Egyesült Államokban az egyik legfontosabb szórakoztatóipari szereplő volt. Nem beszélve arról, hogy több filmben is sikerült megőrizni az emlékét. Többek között az első Houdini filmben például magyar szereplő Tony Curtis játszott a Houdinit, nem olyan régen, hogyha meg jól emlékszem, akkor szintén a magyar gyökerekkel bíró Oscar díjra is jelölt, vagy Oscar díjas színész Alexander Brody is játszott a Houdinit.
5: Hát és volt egy remek film, ami őt idézte meg, és az magyar film volt Feleki Kamillal és Eperjes Károlyal, ha erre emlékszik. Hát annyi futballal kapcsolatos analógiát hozott, hogy van egy olyan érzésem, hogy a következő valami a futballfilmek vagy a sportfilmek világába vívő könyv lesz, de most azért ezt ajánljuk.
6: Talán azért bátorkodtam futballsortot használni, a Bölöni filmet készítettem, amit nemrégen mutattak be Romániában és Budapesten is, hogyha szabad mondani, akkor elég nagy sikerrel, és talán ezért is van ilyen közel a futball hasonlat, meg talán azért is, mert a film meg a futball a filmben kisgyerek óta tanyát ütött, és valahogy nem távozik onnan, és nem gondolom kegyeletsértésnek, remélem ön se, hogyha a futball példákkal próbál.
5: Sőt,
6: hát ezek az alkotóknak a nagysága.
5: Azt gondolom, sokan vannak úgy, akiknek a szívében, lelkében párhuzamosan elfér ez a két dolog, a futball meg a film. Most a film barátainak ajánljuk, akár karácsonyi ajándékként is, a Budapest Hollywood című alkotás, Kodarik Tamás és Takó Sándor munkáját. Az előbbivel beszélgettem, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. Ez az alcím, és ez volt a mi témánk. Kodarik úr, köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban helyszínenek a 12. kerületben a Böszörményi úton, a Kis János Altábornagy utcánál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Az 59-es villamos helyett a Márton-Áron tér és a Szél-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Tököli útnál mindkét irányban, illetve a Hősök tere után a Kerepesi út felé a buszsávban. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Lezárták a félútpályát, mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A kultúrát hallják, tehát jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, és Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást. Könyvet ajánlunk, ráadásul olyat itt rögtön az elején, ami karácsonyi ajándéknak is megteszi, főleg, ha valaki az irodalom nagy barátja, és mondjuk szereti Jókai Mórt. Mert hogy Salendre megírta Jókai Mórt történetét, Jókai 200 emlékév van most, úgyhogy az apropó is adott volt, és hát nekünk meg itt van Salendre a vonalban, akit egyéb iránt ismerhetnek az Újságmúzeum olvasói is, úgyhogy régi ismerősként köszöntelek. Szervusz, Endre.
4: Szervusz, Egon, örülök, hogy hallok, és köszöntöm a hallgatókat.
3: Szóval 33 történetet hoztál Jókai Mórról ebben a könyvben, miközben különben te már foglalkoztál Jókai nevelt lányával is korábban, egy másik kötetben, úgyhogy azt gondolom, hogy testre szabott, testhez álló volt a téma.
4: Így van, hát ezt tudni, hogy a Kertész Imre intézet kért fel arra, hogy kicsit mutassam meg Jókainak a másik arcát. Ugye azt tudjuk, hogy íróként remek és zseniális és korszakos. Na, de milyen ember volt Jókai Mor? Ez lett volna úgymond a feladat. Én nagyon örömmel vállaltam, és kíváncsi voltam, hogy mire jutok vele kapcsolatban, hisz azt tudjuk, hogy 48-ban forradalomban részt vett, tudjuk, hogy miket alkotott, de milyen ember volt, erre voltam leginkább kíváncsi, és hát ugye nagyképűen azt mondom, fél évet töltöttem Jókaival napi szinten, és hát arra jöttem rá, hogy Jókai egy gyermeki kíváncsisággal megáldott, elképesztően szenvedélyes ember volt, ha mondhatok egy-két példát ezzel kapcsolatban.
3: Hát hogyne?
4: Hát ugye azt kevesen tudják, hogy ő amatőr csillagász volt. Azt is nem sokan tudják, hogy jósként is funkcionált, hiszen 1972-ben a jövő század regényében képzeld el, hogy megírta azt, hogy be fog következni azt, hogy az ember repülni fog. Megjósolta az első világháborút, sőt azt is megjósolta, hogy lesz műanyag. Azt is kevesen tudják, ugye egy komótos bácsiként látjuk Jókait, főleg az időskori képei miatt. Hát Jókai egy szőke volt és kékszemű, és heves vérmérsékletű ember. Ugye a márciusi ifja például egymással is párbajoztak. Lehet tudni, hogy Petőfi és Vasvári Pál párbajozott, és hát Jókai volt két alkalommal is pisztolyt ragadott. Egyszer például Puszki Ferenccel, a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, és itt megint az emberi mi volta. Ugye a párbaj révén a Puszkinak volt lehetőség, hogy először lőjön, viszont csődöt mondott a pisztolya, Jókai viszont azt mondta, hogy ő nem fog egy védtelen emberre nem fog lőni. Tehát ilyen ember volt, de hát említettem azt,
3: hogy... Jó, hogy Puszki nem lőtte le, képzeld el, ott maradtak volna vele együtt a regények is.
4: És mi lett volna velem, ugye? Hát nem születik meg a Jókai 33-szor, és hát említettem azt, hogy a finom lelke, ugye rózsákat metszett, rózsákat termesztett, szőlője volt a Svárdhegyen, de például rajongott a boxért, az ökölvívásért, kiváló távolugró volt, csendben mondom, mellette viszont Petőfi remek magasugró, és hát mindketten csodálatosan vívtak. Szóval Jókainak ezt a szenvedélyes oldalát próbáltam felderíteni, úgy érzem, hogy sikerült.
3: Na várj, még mielőtt csak szépet és jót, vagy izgalmasat, azért arról is emlékezzünk meg, hogy a női nemet is szenvedéllyel szerette.
4: Kétségszerűen így van, de hát ez az oldal, amit azért már jobban ismerünk. Igen, hát ugye az első felesége 8 éve volt idősebb, Rabolfalvi Róza, aki mellett hűsége kitartott, és aztán ugye Rabolfalvi Róza halála után ismerkedett meg a nála 55 éve fiatalabb Nagy Bellával, a fiatal színésznővel. Hát azt tudjuk, hogy ezt a kapcsolatot nem nézték jó szemmel, a közvélemény egy része is furcsálotta. Jókai viszont azt tartotta erről, hogy felnőtt ember, mindenki eldönti, hogy hogyan él, arról nem beszélve, hogy tényleg meggyőződése volt, hogy Nagy Bella a lelkébe lett szerelmes, ezt ki is hangsúlyozta, és el is hiszem, hiszen egy nagyon nagy formátumú emberről beszélünk, aki amellett, hogy remek író volt, csodálatos humora volt ezzel kapcsolatban, csak egy egész rövid történetet elmondok engedelmeddel. 1894-ben egy milánói lap megírta, hogy Jókai Mor, a híres magyar író öngyilkos lett. Erre Jókai besétált a Nemzet szerkesztőségébe, és mondta, hogy hát fiúk, ezt helyre kell tenni, hát ez nem így történt. Írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogyan is lehettem volna szület idején. Tehát ez is mutatja az ő zseniaitását. Hát
3: rosszkor nem lehet, hát nyilván. Igen, hát jön persze. Az új bor, hát hogy gondolják.
4: Így van, így van. Szóval az, nagyon jó, igen.
3: Azt akartam kérdezni, hogy amikor az ember így beleássa magát az apróságokba is, akkor egy másik Jókai bontakozott ki előtted, mint amit a regények, meg igen, a iskolai tanulmányok alapján meg lehetett tudni?
4: Hát most elmondtad a lényeget, én azt szerettem volna, és nem titkolt célja a Kertészi Intézetnek sem, hogy ezekkel az érdekesség faktorokkal, hogy az embert állítjuk középpontba, ezzel hozzunk kedvet a fiataloknak is Jókaihoz. Ha megismerik az embert, és ezt a sokoldalú embert, akkor talán kedvet kapnak hozzá íróként is. És ezzel kapcsolatban mindenkinek azt javasolnám, hogy először olvassanak Jókai novellákat, a rövidebbek, nagyon jók, hát ugye az a nyelvi gazdagság, ami őt jellemző, az brilliáns. Aztán kisregényeket, és akkor neki lehet esni nagyregényeknek is. Tehát ez a célja, én ezt szeretném, hogy a maga módján ezekkel a szórakoztató írásokkal egy kicsit felhívja a figyelmet rá, és nagyon örülök neki, hogy a Jókai év remekül sikerült, csodálatos kiállítások, könyvek jelentek meg, sőt, hát képzeld el, voltam a Avaton, Gödöllön egy jókai vonatot is átadtak, felmatricázták jókai arcképével, ami keresztül Kasul bejárja Magyarországon, és ez már csak azért is jó, mert ugye tudjuk, szerintem te is így voltál kiskorodban, hogy én is lestem a vonatokat, és hát na itt akkor látni fognak egy jókai vonatot a gyerekek.
3: Hát ha egy vonat jár, és az pont a jókai, akkor már jól járunk.
4: Igen.
3: Mert azt ugye nem lehet tudni, hogy jár-e éppen. Na, induljunk ki abból, hogy igen. Viszont írsz 33 különálló történetet. Volt olyan, amit ezért azért amazért nem írtál meg, vagy inkább az volt a gondod, hogy lesz ebből ennyi?
4: Inkább az utóbbi volt. Én nekem egyetlen egy kérdés volt bennem. Ugye Jókai, tudjuk, hogy 48-as forradalmár volt, és gyűlölte a Habsburgokat, ezt ki is fejezte az írásaiban. És hát ugye ehhez képest 1867-ben támogatta a kiegyezést. Nekem az volt a kicsit a félelmem, hogy akkor most Jókai milyen ember volt valójában, gyáva, mert ugye sokan ezt hangsúlyozták akkoriban kortársai is, és brilliánsan kiviláglott, rengeteg írással foglalkozott ezzel, a napilapokban is mindig, mikor célkeresztbe került, elmondta, hogy olyan világpolitikai helyzetben élt Magyarország, hogy a nemzetnek egyetlen megmaradása csak ez volt, hogyha kiegyeznek a Habsburgokkal, és csak egy érdekes adalék, ugye Jókai egész életében a emigrációban szenvedő, vagy ott élő Kossuth Lajossal voltak nekik párbaraik írásban, ugye a Kossuth az teljesen ellene volt a kiegyezésnek, de azért jellemző módon, amikor Kossuth elhunyt, akkor a gyermekei Jókai Mórt kérték föl, hogy mondja el a búcsúbeszédet a Kerepesi úti temetőben, és meg is tett, és egy nagyívű beszédet mondott. Tehát amellett, hogy ez a két géniusz egymással nem értett egyet a kiegyezés kapcsán, amellett tisztelték egymást olyannyira, hogy azt is tudni lehet, hogy Kossuth az emigrációban gyűjtötte Jókainak a könyveit, és egyébként Jókai pont azért vállalta el ezt a gyászbeszédet, mert fülébe jutott, hogy nem csak, hogy gyűjtötte, hanem jegyzetelt is belőle, tehát ők ketten azért tisztelték egymást.
3: A te írásodból tudom, hogy Jókai abban bízott amatőr csillagászként, nem ismerve a valóságot, hogy majd a Marson egy bolygón fog újjászületni, egy új életet elkezdeni halála után. Hát
4: igen.
3: Ez alig, ha, de mondjuk egy krátert elnevezhetnénk ott róla.
4: Hát elneveztek róla egy kis bolygót, azt nem tudom, tudod, de ez nem is a rég volt, pár évvel ezelőtt. Érdekes egyébként, és ez is a gyermeki lelki, ugye Jókai hitfű református volt, úgy is nevelkedett. Ehhez képest éjjelente Balatonfüreden a villájából kémlelte az eget és a holdat nézte, és valóban így volt, hogy ő kijelentette többször, hogy azok az emberek, akik jót cselekednek, és erkölcsösen élnek, és tisztességesen, azok valami nagyon jó helyre fognak kerülni, ha nem is a mennyországba, és ő tényleg azt tartotta, hogy milyen jó lenne, ha a Marsra kerülne, és hát e gond, legyünk romantikusak, lehet, hogy ott is van.
3: Oké. Maradjunk ebben. És olvassunk Jókairól sokat a te tolladból, mert hogy írtál egy könyvet, ami felkínál jó néhány Jókai történetet, egész pontosan 33-at. Jókai Mór 33-szor Sal Endre tollából. Endre, köszönöm.
4: Én köszönöm. Szervuszegon.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát. Gornay Miklós van itt a vonalban, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója. Nem utolsó sorban maga is élsportoló egykoron, világbajnok vízilabdázóként. Szeretettel köszöntelek újra itt az adásban.
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget és a beszélgetést.
1: Arról beszélgetnénk alapvetően, hogy egy sportolónak, hogyha ismerté válik, milyen kötelezettségei vannak, ha úgy tetszik, a társadalom felé, a saját generációja felé, vagy éppen a fiatalok felé. De én ettől visszalépnék egy kicsikét, mert magának a sportolónak is meg kell tanulnia, hogy milyen ismertnek lenni. Utána következik az, hogy az mivel jár.
2: Igen, ha bár a maga az ismertség az hozadék az elkötelezettségnek és a sikernek, ami az elkötelezettség hoz magával, úgyhogy ez inkább olyan, hogy ez azzal jár, és ahogy hogy a sportoló továbbra is tudja azt az utat járni, amit sportszakmailag magának kijelölt és harcol érte, akkor meg kell birkózni azokkal a kötelezettségekkel is, amit az ismertség hozhat magával. Nekünk is még, amikor a vízlabda válogatottban órákig kellett autogramokat osztogatni, akkor azért könnyedén eshettünk abba a hibába, és néha az ember gyarló, azért estünk is, hogy fáradtak vagyunk, nincs annyira kedvünk, de szerencsére mindig jött egy bölcsebb vízilabdázó, vagy akár edző, aki mondta nekünk, hogy srácok, addig jó, amíg kérik, mert amikor üres úszodból fogad minket, az ennél sokkal rosszabb, úgyhogy ilyenkor új erőre kaptunk, és nagy örömmel teljesítettük.
1: Igen, de én pont erre gondoltam, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát az, hogy te ismert vagy, és téged az utcán is felismerhetnek, hogy egy vízilabda meccs után ott várnak kinn az uszoda előtt, az már az a pillanat, ameddig eljutottál, és ott akkor kötelességeid vannak. És ehhez képest jön a következő szint, hogy mit tudsz visszaadni?
2: Igen, nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a válogatottság, vagy akár az ismertség a sportban, az olyan kötelezettségekkel is jár, mert hogyha egyszer esetleg egy fiatal játékos azt látja, hogy könnyelműbbek vagyunk esetleg annál, mint amit magunktól megkövetelünk, az edző megkövetel, vagy akár nem tudom, ne adj Isten, sportszerűtlenek vagyunk a vízben, akkor onnantól kezdve ez úgy tűnik, mint a legitimé válna másnak is, úgyhogy ez egy olyan felelősség, amit

0: büszkén kell tudni viselni, és örömmel is tettük ezt, és tulajdonképpen a mai napig ez így van. Tulajdonképpen úgy nézzük, ez egy élethosszig tartó penzum, de jó, hogy ez így van, mert ez saját magunknak is egy kis keretet ad.
1: Összejártok? Mondjuk a barcelonai világbajnok csapat mennyire tart össze ma 2025-ben, 12 évvel később?
0: Ez egy érdekes kérdés. Magáról a sportról is, illetve a vízilabdáról is, hogy annyira fókuszált egy-egy időszak, egy-egy felkészülés, vagy akár azt mondom, egy-egy év is egy csapat életében, hogy akkor gyakorlatilag összenevünk, és akkor jó, ha a szívünk is egyszerre dobban, hogy egy kicsit egy költőjében fogalmazom ki magam. De igazából, amint lefújják az utolsó mérkőzést, onnantól új realitások kezdődnek, és mindenki megy a saját maga új közegébe. Úgyhogy természetesen, amikor volt a 10 éves évforduló, akkor nagy örömmel találkoztunk, közös vacsora is volt, de olyan napi kapcsolatban nem vagyunk, az egyéni jó barátságokon kívül, de csapatszinten nincsen kapcsolat valójában.
1: Mennyire, hát nem, ez nem, nem, majdnem azt mondtam, hogy mennyire kötelező egy ismert idolnak, legyen a sportoló, vagy bármi másért ismert ember, valamiféle mintát nyújtania. Mennyire dobhatja ezt le magáról, mondván, hogy én olyan vagyok, mint eddig voltam, engem nem érdekel, hogy ismernek. Ugye látunk erre is példát épp a sportból.
0: Szerintem ez egyéne válogatja, ki hogyan éli ezt meg. Azért az önazonosság az nagyon fontos, tehát hogy nem kell kibújni senkinek a bőréből. Nincs arról szó, hogy bárki bármire kötelezve lenne. Ez inkább arról szól, hogy talán ez a visszaadás, amit mondtál, hogy ha törődünk a jövő generációval, vagy hogy mondjam, akkor azért rossz példát jó szívvel azért én nem adnék másoknak. Én sokkal inkább arról beszélek, hogy milyen hibákat követtem el én esetleg, hol volt az, amikor nem voltam észnél, és hogy ők esetleg ebből tanuljanak. De hát mindenkinek megvan a saját maga útja, tehát ezek egyéni döntéseknek a sorozatai.
1: Azt szokták tőled kérdezni, hogy lett neked a sport mellett két diplomát, közgazdász vagy meg jogász? Azt gondolom, hogy egyik sem egy egyszerű út, sport nélkül sem.
0: Persze, ez sokszor szóba kerül. Igazából engem nagyon felügyített, tehát én nagyon-nagyon szerettem tanulni, sőt, talán mondhatom, hogy most is szeretek új ismeretekkel foglalkozni. Engem mindig feldobott a medencén kívüli közegnek a világa. Nagyon monoton tudott lenni azért az uszodai élet, amellett is persze, hogy nagyon izgalmas, tehát hogy ez a szónak a jó értelmében nevezhetjük monotonnak. Az első diplomám az a közgazdász diploma, ott nappalin végeztem, ott a két edzés között, illetve reggeli edzés előtt oda-vissza ingáztam a főiskolára. Nem tudom elképzelni, hogy ezt ma hol tudnám megcsinálni, igaz, hogy a pályád mellett ezek már nehezebb dolgok. De a jogegyetemen pedig ott egyrésztről nem feltétlenül maradtam a tanrendnél, tehát több hosszabb idő alatt végeztem, mint mondjuk a 4 év másoddiplomás képzés, illetve nagyon sok segítséget kaptam a Károly Gáspár Egyetemtől, amit ezúton is köszönök, mert egyéni tanrendel és egyéni vizsgarendel a válogatott érdekeit abszolút szem előtt tartva tudtam vizsgázni, teljesíteni, és enélkül biztosan nem sikerült volna.
1: Lehet erre buzdítani a fiatal sportolókat? Lehet erre példát mutatni, vagy igazából ez megint ugyanarról szól, amit egy másik összefüggésben említettél, hogy kinek a sajátja?
0: Kinek a sajátja, de a vízilabdából a szempontból jó helyzetben van, mert nem lehet megteremteni egy életre szóló egzisztenciát, még a legnagyobb klasszisoknak sem, vagy talán egynek, kettőnek. Itt a tanulás az mindenképpen fontos, mert egyszer a karrier véget ér, egyszer relatíve, de megöregszünk, tehát 36 évesen lettem nyugdíjas a vízilabdában, és azt mindenki tudja, aki profi sportra adja a fejét, hogy ez egyszer bekövetkezik, és ott felkészülten kell állni utána a következő életciklusra, és ez a tanulás nélkül ez nem megy.
1: Ugye vannak öttusázók, vívók, vízilabdázók, akik ezügyben példák, érdekes módon kevéssé a labdarúgók, akiknél azért eléggé ritka, hogy valaki egyetemet végezzen. És ennek nyilván megvan a maga szociális háttere, csak én nem látom át.
0: Igen, a szociális háttér, ez nagyon fontos, mert a vízilabdázni azért azt látjuk, hogy hogy ahhoz, hogy az ember vízilabdázzon, hogy objektíve kell egy medence. És a medencék azok hol vannak, tehát a fővárosban van, nem tudom, 10 fölötti úszoda, illetve elsősorban megyei jogú városokban, ahol azért általában jobb jövedelmi családok laknak, pláne akik a gyermekeit el tudják vinni úszodába, vállalják ezt is. Amíg egy focipályát le lehet tenni akár olyan településeken is, ahol esély sincs arra, hogy vala úszodát húzzanak föl, nem hogy mondjuk kifűtsék azt, hogy egy kompetens és jó edző legyen ott. Úgyhogy a focinak, vagy a futballnak szerintem sokkal nagyobb a társadalmi lefedettsége, hogy így fogalmazzak, és ennek okán is kevésbé lehet benne a tanulási hagyomány ugye a családokon belül. Tehát ennek valóban van egy társadalmi háttere, de az is biztosan számít, hogy a vízilabdás az egy hagyományosan, ha mondom, talán mondhatom, hogy most már évszázad óta egy iskolázott társaság, és hát ennek a hagyománynak illik megfelelni, hiszen egy erősen hagyományőrző brigád vagyunk.
1: Az, hogy te visszatértél az Egyesült Államokból, ahol a New York-i képviseleten külgazdasági ataséként dolgoztál, annak a sporthoz és a sportbeli megbízásokhoz volt köze?
0: Hát a sporthoz biztosan volt köze, hiszen egy évet dolgoztam a külügyminisztériumon előtte, és azért azt nem gondolnám, hogy az én ellenállhatatlan szakmai történetem dobta azt, hogy én elmehessek oda külgazdasági atasénak, sokkal inkább az, hogy egy edzői fogással élve a miniszter úrtól megelőlegezett bizalomként kaptam ezt a lehetőséget, úgyhogy én ezt ezzel, ahogy a vízben is mindig a lehető legjobb tudásom szerint próbáltam megélni, és igyekeztem élni. Remélem, hogy úgy sikerült, de az a diplomák is biztosan nagyon fontosak voltak ehhez.
1: Örülök, hogy ezt elmondtad, bár egyébként nem erre kérdeztem, hanem hogy hazajöttél, és ott vagy a Vízilabda Szövetségben sportdiplomáciai főtanácsadó vagy a külügyminisztériumban, tehát hogy maradtál a sportban függetlenül attól, hogy egyébként a diplomáid mi mindenre predesztinálnának, mégiscsak valahogy ezzel élsz, ezzel a sportmúlttal és azzal, hogy ezer szál köt ehhez.
0: Hogy erre gondoltál? Hát persze, egyértelmű, hogy én az egész, a sport nekem az életem részévé vált, tehát hogy a 19 éves koromban mentem le először úszodába, onnantól kezdve gyakorlatilag én folyamatosan klórgőzben vagyok, a szemem ugye hetente legalább háromszor piros a klór miatt, a mai napig, tegnap is edzésem voltam, hétvégén meccsem lesz, úgyhogy nekem ez folyamatos életmód, és én nagyon hiszek a sportban is, tehát hogy én abszolút úgy gondolom, hogy ebben a mostani világban, ahol azért hitelességi válság is van, nagyon nehéz olyan értékeket adni a fiataloknak, amiket nem lehet generálni, amik az AI-ja nem helyettesíthetőek, azokra igazából nagyon kevés utolsó bástya van, de hadelyekon elfogult, hogy az egyik utolsó ez a sport, ami valóban arra tanít, hogy hosszú éveken át tartó, kitartó munkával, elkötelezettséggel lehet olyan célt elérni, ami az ember személyiségét és fizikumát is egyaránt fejleszti.
1: Én erre szoktam gondolni, amikor hajnalban viszem a lányomat úszni, hogy ezért érdemes. Így van. Gornagy Miklós,
0: így van, és nem csak, beszéltünk.
1: Mondjad?
0: És annyit elmondok, hogy ez nem csak a sportot erősíti, hanem hallom, ahogy mondtad te is, a szülőt is, úgyhogy ez már mindenkinek jó is.
1: Igen, legalábbis újra megtanultam hajnalban kelni. Ennyi. Köszönöm szépen. Örülök, hogy beszéltünk. Gornagy Miklós hallották az előző percekben.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Enyhül a forróság, több szabálytalanságot is feltárt a Balatonnál a NAV. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és 3 diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ez itt a Gazdasági Magazin, jó napot kívánok, Róna Jégon vagyok, Szakál Erzsi szerkeszti a mai műsort, és hát mi sem vagyunk hőgutamentesek, már hát remélhetőleg személyesen igen, de hát persze ránk is hat ez a közel 40 fok, vagy éppen több mint 40 fok. És nem csak ránk, hanem a Magyar Szakszervezeti Szövetség vezetőire is. Zlati Róbert elnök a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, igen, hát én sem voltam ki magam, itt vagyok az országban, és nagyon meleg van valóban.
2: Hát nagyon. Napokban. Hóhatárról beszéltünk a hajdanában, amikor tanultunk mindenféle dolgokat, a földrajzról, meteorológiáról, egyáltalán az időjárásról, hőhatárról nem annyira. Önök kitalálták ezt a munkahelyi hőhatár kifejezést, nem ok nélkül, mi ez?
3: Hát jó volt a felvezetés, ebben bele nem gondoltam, hogy valóban ma már lassan ott tartunk, hogy hóhatárról tényleg nem lehet beszélni, mert nem lesz állandó hóhatár Európában, de valóban mi hőhatárt szeretnénk bevezetni. Azt szeretnénk elérni, hogy oly módon változnak a jogszabályok, a munkavédelemmel kapcsolatos szabályok, hogy legyen olyan hőhatár, amikor már abba kell hagyni a munkát adott esetben, vagy legalábbis rövidíteni a munkaidőt, ilyen szabályokat vezessünk be, hiszen jelenleg olyan szabályok vannak, amik a pihenőidőnek a hosszát, vagy több pihenőidőt írnak elő, a védőital használatát, illetve biztosítását, de sajnos ezek a szabályok talán már, vagy ez még lehet, hogy most túlzás, hogy idejét múltak, de az biztos, hogy idejét múltak, de az biztos, hogy fölvizsgálandók, hiszen a munkavédelmi törvény, bocsánat, az már 1993-as, és hát a mondjuk éppen a meleg környezetben végzett munkával kapcsolatos jogszabály 2002-es, tehát mindegyik több mint 20 éves, illetve 30 éves, ezért ezeket változtatni kell, hiszen olyan klímaváltozás ment végbe az elmúlt években, amelyet mi valamennyien érzünk, és ezekhez kellene aktualizálni a szabályokat.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, egy csomó olyan munkakör van, ami kifejezetten a szabadtéri tevékenységekhez kötött, nem lehet másképp. És hát abban az esetben, hogyha 40-42 fok van a szabadtéren, és mondjuk az egy napos terület, ott akár 60 fok is lehet, hogyan lehet szabályozni azt, hogy hány percet lehet ott dolgozni? Hát józan észre egyet se.
3: Vannak erre technológiák, akár arra is egyébként, hogy a napos munkahelyen valami árnyékot csináljunk, vagy hűtést alkalmazzunk, de lehet olyan technológiai változtatást, hogy ne a legnagyobb melegben a déli, vagy hát ma már ugye mindig úgy beszélünk, hogy a 12 és 17 óra között van a legmelegebb, hogy ne akkor kelljen ezt a munkát végezni, hanem változtassunk a munkarenden, természetesen mindezt időben, és egyébként a követelésünk, a felvetésünknek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja az is, hogy hát ugye ez mind jövedelem és foglalkoztatás biztonságot is jelentsen, a leállás vagy a műszakátszervezés nem eredményezhet bércsökkentést vagy jövedelemcsökkentést a munkavállalók tekintetében.
2: Önök egy hőmérsékleti protokollról beszélnek, van elképzelésük is arról, hogy ez hogy néz neki?
3: Nem szeretnék konkrét számokat mondani, nem is tudnék, bevallom őszintén. A legutóbbi, illetve a hatályos szabályok, azok ilyen 30 fok körüli, 29-31 fokról szólnak, hogy e fölött kell változtatni már a munkavédelmi szabályokon, illetve az alkalmazásokon. De hát ma már nem erről beszélünk, hát ma már 40 fokról is beszélünk, nem egyszer a fölött is, de hát a 35-40 között az biztos, hogy minden évben megjelenik, és többször is, és nem egy-két napra, hanem sokkal hosszabb időre. Ezért erre fel kell készülni, erre a technológiákat meg kell alkotni, és egyébként az a helyzet, hogy most is vannak olyan cégek, akik gálánsan esetleg lerövidítik a munkaidőt, vagy valamilyen olyan változtatást csinálnak, amivel a munkavállalókat védik, de ez nem általános. Lehet, hogy segíteni is kellene őket abban, hogy mi az általános, illetve mi legyen az általános, mi az, ami segít a munkavállalóknak. Hozzáteszem, hogy a mai szabályokat sem sikerül mindig betartani a munkáltatóknak. Ehhez persze kellene megint a rendszeren olyan módon változtatni, hogy sokkal komolyabb hatósági ellenőrzésre volna szükség, hogy ezeket még jobban lehessen ellenőrizni, adott esetben segíteni a vállalkozásokat, de ha olyan hibát vétenek, akkor pedig tisztességgel meg is büntetni őket, amelyet éreznek, és legközelebb nem fogják elkövetni ezt a hibát.
2: Logikus döntés lenne ilyen hőmérsékleti viszonyok között, hogy egy munkáltató azt mondja, hogy mondjuk ameddig ilyen kánikula van, és nektek kint kell dolgoznotok, mondjuk, vagy belső térben, de még elviselhetetlenebb körülmények között, maradjatok otthon, két napig, akkor most nincs munka. Igen ám, de ez pihenőidőnek számít? Kötelező szabadságnak számít? Beleszámít a munkavállaló bérébe, vagy nem?
3: A lényeg az, hogy ne legyen valóban vesztesége a munkavállalónak. Hogyha ez egy olyan helyzet, amikor a munkáltató egyik pillanatra a másikra dönt, az lehet, hogy az ő, tehát akkor az az ő kockázatának kell, hogy legyen. Azonban, hogyha időben gondolkodunk együtt, és tényleg itt napokkal ezelőtt már lehetett látni, illetve a meteorológia azért jól előrejelzi már ezeket, abban az esetben a mi felvetésünk az és a mi elvárásunk az, hogy ez a munkavállalónak ne legyen semmiképpen kockázata, bérkieséssel ne járjon. Ennek is megvannak a módszerei egyébként, hogyha át kell ütemezni a munkaidőt, illetve a vezénylést, akkor ő ezt le fogja tudni dolgozni később. De hogyha adott pillanatban történik egy ilyen, egy napon belül dönt erről a munkáltató, akkor, és mert muszáj, hogy döntsön, hogyha ilyen szabályokat sikerül kiharcolnunk, akkor ez semmiképpen sem lehet a munkavállalónak a vesztesége.
2: Egy ilyen kezdeményezés általában nem egy-két hét alatt ér célba, tehát nyilván a következő nyár lenne itt már az a célzott időszak, amikor egy új szabályzóval meg lehetne védeni a munkavállalókat, de ez most el kell kezdeni tárgyalni. Kitől várják a tárgyalási meghívást?
3: Nem is tárgyalási meghívásra, inkább tárgyalási kezdeményezésről beszélnék. Tudjuk már ugye, hogy a foglalkoztatáspolitikával foglalkozó két helyettes államtitkárt már kinevezték a minisztériumban. Várjuk nagyon, hogy az államtitkár a területnek a felelőse is meglegyen, de napokon belül fogunk tudni információim szerint egyeztetni már a kormányzattal, nem feltétlen erről, illetve most még nem csak erről, hanem egyáltalán arról, hogy a jövőben, a közeljövőben melyek azok a témák, amelyek a legsürgetőbbek, és egyébként ez is most, hogy így ezt a kampányt megkezdtük, és látjuk a válaszokból, hogy nagyon sok probléma van, ez is én abban nagyon bízom, hogy jövőre már más aspektusból lehet erről a témáról beszélni, nem, lehet, hogy már nem csak arról kell beszélnünk, hogy tényleg a védőitalt, a hideg ivóvizet biztosítani kell, vagy ezeket a szüneteket, hanem esetleg már más rendelkezésekről is lehet szó, és ezekkel lehet fölhívni a munkáltatók figyelmét.
2: Mondanám, hogy a jövőre talán más szelek fújnak, de az se segít nekünk, mert azok forró szelek mostanában, úgyhogy inkább mások legyenek a szabályok. Zlati Róbert, köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm az érdeklődést!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt napokban már esett szó itt a mi műsorunkban is arról, hogy milyen gondokkal küzdenek nagyon sok felé a vendéglátósok. Ennek a mélyére megyünk most kifejezetten a balatoni és a velencei tavi vendéglátósok helyzetéről szólva. Ugye ez is különböző két helyzet. Az egyik helyen még legalább van valami víz, a másik helyen meg amiatt sírnak, hogy már az sincs. De van-e vendég egyáltalán? Makos Pétert kérdezem, aki a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviseletének dél-balatoni csoportelnöke, egyúttal a nevét viselő étterem vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és önt is, szerkesztő úr. Hát sok minden elhangzott itt a balatoni turizmus kapcsán. Itt egy dolgot külön kell választani. Nem csak a Balatonról van szó, hanem egyáltalán átrendeződtek a trendek a turizmus kapcsán. Hát amíg egy 15-20 évvel ezelőtt úgy működött, hogy eldöntötte már mindenki télen, hogy Balatonon hova fog menni nyaralni majd a nyáron, mert az volt a trend, hogy minden család, aki tehette, lejött legalább egy hétre a Balatonra nyaralni. Közben ezek a dolgok átalakultak, ugye hát valamikor a karácsony az egy kimondottan családi ünnep volt, a meghittség és a szeretet összetartó erejével. Ma nagyon sokan a wellness hétvégét választják a karácsony alkalmából is, de ugye ez jellemző az úgynevezett hosszú hétvégéken egy húsvét, egy pünköst, vagy akár egy március 15-e kapcsán, de akár az őszi időszakban is előfordul az, amikor 2-3 napra a turisták meglepik a különböző wellness szállodákat, mert hála jó Istennek ebből ma rengeteg van Magyarországon, vonzóbbnál vonzóbb lehetőségekkel, programokkal. Sajnos ez a trend alakult át a Balaton fele is, tehát ez a 2-3 napos látogatottság lett a jellemző a Balatonnál is. Tehát én úgy tudnám mondani, hogy ez átült a Balatonra is, és hát nem beszélve arról, hogy az emberek többsége úgy van, hogy kicsit többet vár el, mint a vizet és a napsütést. És nyilvánvalóan oda fog menni, ahol megfelelő programot, a számára vonzó lehetőségeket látja, és így célozzak meg bizonyos helyeket, bizonyos...
1: Célhoz is értünk, és akkor itt rögtön fel is vetem a kérdést, hogy ugye a horvátok büszkélkednek most azzal, hogy náluk kifejezetten egyértelműen nőtt a magyar vendégek száma. Az első jelentéseik szerint ez még ugye a júniusról szólt, nagyjából 5%-kal, ami azért nem kevés. És nyilván ők, az oda érkező magyar turisták pont a Balatonról és más szokásos célpontokról hiányoznak.
2: Ez természetesen így van, és ez teljesen igaz is. Trend Horvátországba menni, trend a Jezolóba menni, az olasz tengerpartra, és hát nem beszélve arról, hogy itt akkor bejönnek még olyan lehetőségek is a görögöknél, akár Cipruson, különböző déltengeri országokba, ahol szintén elfogadható áron biztosítanak 4-5 napos, vagy akár egy hetes üdülésre.
1: Sőt, és akkor most el is jutottunk ahhoz a ponthoz, amire úgy is rákérdeztem volna, hogy mitől lehet olcsóbb a nyaralás ma egy tengerparti üdülőhelyen, mint egy Balatonin? Mert hogy erre rendszeresen panaszkodnak a különböző célpontokat kereső leendő vendégek.
2: Most itt egy dolgot tisztába kell tenni. A rezsicsökkentés az csak a háztartásokra vonatkozik. Ezt a terhet valakinek meg kell fizetni. Ezt sajnos a vállalkozásoknak kell megfizetni, vízbe, villanyba, gázba. Most úgy tessék elképzelni, hogy például mi a rendszerhasználati díjaknak a tömkelegét kapjuk különböző oldalról. Most például, ami a legújabb lett idén, a DRV bevezette, hogy a bejövő csőnek a keresztmetszete alapján kell fizetnünk a rendszerhasználati díjat. Amihez semmi köze nincsen egy vállalkozásnak, mert ugye nyilvánvalóan egy 3/4-es csővel megy bent a büfékbe vagy az éttermekbe a víz, de a bejövő cső a keresztmetszet alapján. Nem beszélve arra, hogy hozzájön az is, hogy rengeteg apartmanházat építettek fel a Balatonnál, és ennek a költségét valakinek kell fizetni, már ami a szolgáltatások fele történő költségre gondolok, ugyanis az építetőnek egy fillér hozzájárulást nem kell fizetni se a víz, se a villany, se a gáz megszerzéséhez, mert a szerződést azt a leendő lakókkal kötik meg, és azoknak pedig nem kell fizetni. Nyilvánvaló, hogy ez többletfogyasztást jelent, kapacitás hiányt jelent, és ez mind-mind nálunk rakódik le, a vállalkozásoknál rakódik le. Tehát megjöttek a vállalkozásoknak a költségei. Ez csak egy része. A turisztikai hozzájárulás, ami be lett vezetve, az szintén egy ilyen rejtett adó lett, mert végülis a NAV fele kell befizetni, és a teljes nettó bevételnek bizonyos százalékát kell befizetni. Ugyanez a helyzet a szállásadóknál is. Tehát elhúztak egy éves madzagot, az a kis 1 millió forintos támogatással, amit igénybe lehetett venni szolgáltató helyenként, szobánként, és utána annak meg volt az ára. Nyilvánvaló, hogy más tarifa alá esik. Tehát ezek mind rárakodnak a költségeinkre, és ezért nem tudunk olyan árat biztosítani, nem beszélve arról, hogy mi számlára nem tudjuk venni a rezsicsökkentett élelmiszereket és alapanyagokat. Tehát ez mind bejátszik, hogy magasabb a vállalkozásoknak a költsége, és ez sajnos ez ráragad a fogyasztói árakra, és nyilvánvaló, végső soron ezt a vásárlónak kell megfizetni.
1: A rezsicsökkentésről amúgy is beszélünk még majd ebben a műsorban, de akkor ezzel voltaképpen azt mondja, hogy itt nem a vállalkozó kapzsiságáról, hanem az állam, az állam kapzsiságáról van szó valójában.
2: Igen, pontosan erről van szó. Tehát itt mindenkinek nőttek az elmúlt évek során, többszörösére nőttek a költségei, pontosan a rendszerhasználati díjak kapcsán. És meg hát az, hogy a rezsicsökkentett támogatásra nem kapnak jogosultságot azok a vállalkozások, akik ezeket a szolgáltatásokat végzik. Tehát ezt így is kell nézni, és akkor nem beszélve arról, hogy életkoronként is változik az igényszintük az embereknek az elvárásuk a Balatonnal kapcsolatban. A fiatalokra inkább a bulitirizmus, a fesztiválok a jellemző, ezeken a helyeken meg is jelennek, tehát házzal működnek többnyire ezek a különböző rendezvények. És hát az egyéb rendezvények is, mert mit tudom, egy Balatonboglári születi fesztiválnak, vagy egy Badacsonyi születi fesztiválnak, annak szintén megvan a vonzereje, de ez csak egy-két napos programokat jelentenek.
1: Hát, ahogy így hallgatom, ezekből azért nagyjából az derül ki, hogy valakinek, valamilyen szervezetnek, mert egyenként nem fognak boldogulni, mégiscsak tárgyalnia kellene a kormányon arról, hogy hogyan lehetne az önök helyzetét rendbe rakni, hogy aztán rendbe kerüljön maga az iparág is, meg hát mi legyen kedvünk elmenni a Balatonra vagy a Velencei tóra egy nyaralásra, és ne azt nézzük, hogy hát azért az Égei tenger se rossz és olcsóbb.
2: Így van. Na most annyit még azért elmondom, hogy rengeteg különböző szervezet van, aki a Balatonnal különbözőképpen foglalkozik, és nincs egységes álláspont. Tehát mindenki a saját kis érdekeinek megfelelően próbálja a saját pecsenyét sütögetni.
1: De ez nem mindig is így volt mi felénk.
2: Így van, így van. Ezért volt szó arról, hogy a Balatont egységesen az egészet külön kezelni, tehát mindegy megyét, és meg hát a másik probléma, hogy az önkormányzatoknál az iparűzési adót, az építményadót elvitték, ugyanúgy azokat a különböző üzülésből bejövő pénzek, gondolok itt a kurtaxára, már nem úgy működik, mint régen működött, hogy minden helyileg előállított forinthoz 2 forintot tett hozzá annak idején az állam. Tehát ez a támogatási rendszer is. Nem beszélve, hogy napi megélhetési problémáik vannak az önkormányzatoknak, ezért voltak kénytelenek bevezetni a parkolást, és hát egy óránként 500 forintos parkolás fizetése nem fogja vonzóvá tenni meg a fizetéstrandoknak a megnövekedése.
1: Azért itt sok a baj, sok a baj és sokrétű a baj, ha jól értem.
2: Igen, igen. És az nyilvánvaló, hol fog lecsapódni, csökken a fizetőképes kereslet, mindenki a saját igényszintjének igyekszik egy kis időt eltölteni a Balatonnál, hát az nyilvánvaló, hogy rövidebb lesz ebből adódóan is.
1: És akkor még tegyük hozzá azt is, hogy ugye az önellátó turizmus is elég jelentős lett, tehát például nem étterembe mennek, hanem a közértbe, legyen az bármilyen névre hallgató mostanában, és akkor ott beszerzik azt, amire szükségük van. Szóval megváltoztak a szokások, akinek valóban pénze van, külföldre megy, aki meg beosztja, az meg nem megy étterembe, nem használja a helyi vendéglátóipart. Makkos úr, köszönöm szépen, ez egy eléggé teljes és eléggé szomorú kép volt. Egy dolgot mondjon még meg. Önöknek vannak vendégei?
2: Hát nekem nagyon sok törzs vendégem van, én megmondom őszintén, én nálam 10 féle menü van délben. A legolcsóbb 2000 forint egy napi menü, és ez kompletten egy leves, egy főétel köreggel családával, és hát ezen meg ugye nyilvánvaló kisebb haszonkulcsa tudunk dolgozni, több embert látunk el.
1: De ez az, ami megy. Világos, világos. Hát ez nem a gurmé menü, ez az olcsó menü, de ettől még remélem, hogy ízletes ételt ad az asztalra. Makkos Péter, köszönöm szépen.
2: Kérem, tisztelettel.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban helyszínelnek a 12. kerületben a Böszörményi úton a Kis János Altábornagy utcánál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Az 59-es villamos helyett a Márton Áron tér és a Szél Kálmán tér között pótóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Tököli útnál, illetve a Hősök tere után a Kerepesi út felé a buszsávban. A 46-os autóbusz terelve közlekedik a Helikopter lakópark felé baleset miatt. Nem érinti a Jókai Mór utca rendőrség megállót. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A paksi atomerőmű körül kialakult anomália, illetve mindaz, ami tovább gyűrűzik ebből, azért sokkal messzebb vezet, mint egy egyszerű víz- és áramkorlátozás, vagy az a kérés, hogy egy kicsikét takarékoskodjunk. Van itt ugye aszály, aztán itt van az erőmű termelésének visszaesése, itt van az, amit talán az energiaimport, mint gazdasági láncreakció kivált, úgyhogy van itt miről beszélni a hatások tekintetében is, ezért kerestük Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét. Szervusz Péter! Jó napot kívánok! Szóval, hogyha azt látjuk, hogy mi takarékosak vagyunk, és látszólag minden rendben van, akkor azt lehetne mondani, hogy túl vagyunk rajta, de közben itt azért vannak olyanok, akik megszólalnak az ügyben, hogy ne gondoljuk, hogy ennyivel megúsztuk.
3: Ugye itt arról van szó legelső körben, hogy van egy aszályos időszak, ez tök jó, előbb-utóbb ez el fog múlni, de nem ez a kritikus maga, hanem a Duna vízszintje. És bár most ugye azt láttuk az elmúlt órákban, mert itt tényleg óráról órára változik a helyzet, hogy emelkedik a Duna vízszintje, és ezáltal nem kellett leállítani az utolsó turbinát Pakson, ami kulcsfontosságú egyébként. És innentől kezdve azért nem vagyunk túl a nehezén, mert hogyha nem esik több eső a Duna gyűjtőterületén, vagy ha egyáltalán nem esik, akkor azért ez az apadás ez megint elindulhat. És innentől kezdve nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy túl vagyunk a nehezén. Igen, lehet, hogy nem lesz, nem tudom, 42 fokos kánikula, de ettől még nem lesz több víz a Dunában, és igazániból ez maga a fő kritikus pontja most ennek a helyzetnek.
2: Jövő héten 36-38 fok lesz, ha valaki pont a 40-es számra háklis, akkor neki jobb lesz, de egyébként ugyanolyan melegünk lesz. Viszont készítettek a csehek például egy elemzést arról, hogy milyen helyzetben van Magyarország, és a, nem tudom, mennyire követed, figyeled az Akcentának egy Közép-Európában mindenfelé jelenlévő pénzforgalmi intézménynek a kutatását, elemzését. Ők azt mondják, hogy hát ez eddig is nagyjából olyan 150-200 milliárd forintos többletterhet jelent, ami most történik velünk.
3: Így igaz, ugye ez alapvetően az államkasszát terheli, és itt a bevezetőben is elhangzott, hogy ezért nem csak arról van szó, hogy izzadunk, hanem arról van szó, hogy itt bizony a külkereskedelmi egyenleg borul, a költségvetési egyenleg borul, és hát nyilván maga az ipari teljesítmény is, és ezen keresztül a gazdasági növekedési tervek. Úgyhogy nagyon sok mindent kell most nekünk is vizsgálnunk, és mi magunk is egyébként azt mondtuk, hogy nagyjából a költségvetési hatása az ilyen 200 milliárd forint környékére rúghat majd ennek az egész paksi krízisnek, és ez nyilván a rövid távú hatás, ugyanis a hosszabb távú az arról szól, hogy itt valamit tenni kell, nem lehet tölbetett kézzel várni a következő aszályos időszakot, hanem egészen fel kell készülni erre az esetőségre, ez pedig többletberuházást jelent majd. A jó hír az, hogy erre majd rendelkezésre állnak az Európai Uniós források, úgyhogy ezt nem feltétlenül kell csupán saját zsebből kifizetni. De nyilvánvalóan itt arról is beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy meddig tart a helyzet, de addig biztosan kisebb hatásokkal kell számolnunk, amíg a paksi utolsó turbina működik. Ugyanis, hogyha azt leállítják, akkor nem lehet ezt olyan egyszerűen visszakapcsolni. Tragédia nincsen, csak nem egy-két napon belül indul majd újra, és pörög fel az áramtermelés, hanem könnyen lehet, hogy heteket, hónapokat vesz majd igénybe, hogy normalizálódjon a helyzet, és innentől kezdve minden egyes helyreállás, legyen szó a költségvetésről, legyen szó az ipari termelésről, ez bizony csúszik, úgyhogy egyelőre hát tényleg csak ilyen nagyságrendekben tudunk gondolkozni, ami a károkat illeti.
2: Az, hogy van 800-néhány milliárd forint tervezve ennek a mostani kialakult helyzetnek a kezelésére, illetve annak a megoldására, hogy ez még egyszer ne forduláson velünk elő, ezt bejelentette már a miniszterelnök is, de ez a 801 milliárd forint, ez nyilván tűzoltásra elegendő, alapvetően stratégiai változtatásokat ezzel nem lehet előidézni. Ettől nem lesz Paks 2, ettől nem lesz vízlépcső, ha kell, vagy valami más megoldás, a vízlépcső nem kell, és ezt itt én hosszan tudom sorolni. Az a forrás, amit említettél, az ez a 800 milliárd. Honnan lesz több pénzünk arra, hogy mondjuk ezeket a klimatikus viszonyokat valamilyen módon a gazdaság kezelni tudja?
3: Egyelőre még csak tapogatózunk az új adószabályok kapcsán, de nyilván ezek jönnek majd. És amennyire hát hallottuk a korábbi kommunikációt még a választások előttről, azért nem elképzelhetetlen egy olyasfajta adórendszerbeli átalakítás, amely egyrészt büntetni fogja majd az energiapazarlást, másrészt valamilyen úton módon ösztönözheti az energiatakarékosabb termelést, legyen szó akár háztartásokról, legyen szó akár a vállalatokról. És ugye itt például jön már az első lépés, a szélerőművek, olyannyira jön, hogy ha jól tudom, friss bejelentés szerint augusztus 31-től már lehet is gyakorlatilag pályázni. Ezekre jöhetnek a külföldi cégek, hiszen magyar cégek nem nagyon foglalkoznak szélerőmű telepítéssel, tehát valami elkezdődik, és én azt gondolom, hogy ez tényleg csak az első lépés, és a következő években folyamatosan át kell alakítani, vagy legalábbis ez a terv, hogy át fogják alakítani az adórendszert olyan formán, hogy ezt a fajta energiapazarlást megszüntessük, és itt nem csak arra kell gondolni természetesen, hogy most itt olyan gyárak épültek Magyarországon, amelyek meglehetősen vízigényesek és energiaigényesek, mert ez csak egy dolog, őket valószínűleg nem nagyon lehet kiábrudalni, és nem is ez lenne a megoldás, hanem sokkal inkább annak az ösztönzése, hogy ezt minél kevesebb környezeti károkkal próbálják meg csinálni. És hát a jövőben természetesen oda kell figyelni arra, hogy itt már eleve, amikor ezeknek a gyáraknak megadják az engedélyt, vagy bármi esetlegesen ipari tevékenységre megadják az engedélyt, az már a hosszú távú környezetvédelmi hatásokat is figyelembe vegye, mert bizony nagyon sok esetben ilyenkor mindig csak odáig jut el a számolgatás, hogy ez milyen adóbevételeket jelent, de azzal már senki nem foglalkozik, hogy utána a környezetterhelést, de azt mondjuk ezekből a bevételekből levonjuk, hiszen itt az államnak súlyos költségei lesznek ezek kapcsán. Úgyhogy egy ilyen nagyon divatos szó, de egy holisztikus szemléletre van szükség, tehát a nagy egészet kell majd nézni, amikor egy új gazdaság szerkezetet épít, vagy elkezd építeni az új kormány, ezt 4 év alatt nem lehet véghez vinni.
2: Viszont ez az kell, hogy az új kormánynak legyen távlatos elképzelése és bátorsága ahhoz, hogy ne csak egy választást akarjon nyerni, hanem egy kicsikét a jövőt is. Na, hát ez messze vezet. Virovácz Péter, köszönöm szépen, az ING Bank vezető elemzője beszélt nekünk a rövid és hosszabb távú hatásairól a most kialakult helyzetnek. Köszönöm.
3: Minden jót!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Lehet, hogy teljesen természetes, mert a nyár az már csak ilyen, de az első hónapjában, a nyárnak júniusban lassult a kiskereskedelem éveleje óta tartó lassú, kis óvatos lépésekkel történő élénkülése. De mondom, lehet, hogy ez a meleg miatt van, a nyár miatt van, a kitört szünidő miatt van, a szabadságok miatt van. Mindjárt kiderül, mert itt van a vonalban Nagy Bárány Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot önnek és a kedves hallgatóknak is.
1: Szóval ez teljesen szokásos évszaknak megfelelő helyzet, vagy többet vártak, jobbat vártak?
2: Én azt gondolom, hogy a júniust inkább úgy is érdemes értékelni, hogy az 1-6 hó tekintve összességében, tehát január és június hónapok között, és itt azért most már egy jelentős emelkedés látható. Az 1-6 havi alakulás az volumen, tehát mennyiség tekintetében 4,5%-os javulást, emelkedést mutat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó hír. Mi nagyon bízunk abban, hogy tényleg lesz egy fejlődés és egy emelkedés.
1: Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt mondja, hogy változtak a fogyasztói szokások. Tehát, hogy mi magunk megváltoztunk egy kicsit. Ezt ön is érzékeli?
2: A fogyasztói szokások folyamatosan változnak, úgyhogy mióta ezzel a szakmával foglalkozunk, azóta ez nap mint nap megfigyelhető.
1: Igen,
2: van, amikor gyorsabb ütemben változik ez, de azt gondolom, hogy az utóbbi időben mindenképp a gyorsabb ütemű vásárlói szokás változásnak vagyunk a szemtanúi, már csak azért is, mert az egész világunk sokkal gyorsabbá vált, így mi magunk is gyorsabban változunk. Ezért fontos az, hogy a kereskedők ezt megértsék, hogy a vásárlói szokásoknak a változását nagyon gyorsan le kell reagálni, és folyamatosan figyelni kell ahhoz, hogy versenyben tudjunk maradni.
1: Hogyha azt nézzük, hogy itt bizonyos dolgok a kormányváltással mit sem változtak, gondolok például az árstopra, a kereskedelemre kivetett különadókra, és még jó néhány ilyet tudok mondani, de nem fogom sorolni, úgyis tudják a kedves hallgatók is. Akkor önök csalódottak, vagy azt mondják, hogy ennyi idő alatt egy új kormánynak kell időt adni ahhoz, hogy áttekintse a terepet?
2: Olyan szempontból csalódottak vagyunk, hogy a kormány ugye ezt az árisapka rendeletet törvényi szintre emelte, tehát egy sokkal nehezebb módosítási útvonala van ennek a mostani regulának. Ugye azt gondolom mindenki tudja már, nem csak a kereskedelmi partnerek és a beszállító partnerek, hanem a lakosság is, hogy ez az árisapka rendelet ilyen hosszú időn át egyszerűen nem tud olyan hatást mutatni és eredményezni, mint amit vártak annak idején. Ugye látszik, hogy az infláció nagyon mély mederben van, lenne egy gazdasági körülmény, amely lehetőséget és hátteret biztosítana ahhoz, hogy kivezesse ezt a kormány. Volt is erről már egyeztetés az elmúlt 2 hétben, csak sajnos ez a mostani aszá és az iszonyú energia probléma és víz probléma felülírta ezeket a sorrendiségeket, úgyhogy én azért abban bízom, hogy amint ebbe van egy kis mérséklődés, akkor ez az árisapka tényleg nagyon gyorsan kivezetésre kerül, mert egyáltalán nem tesz jót sem a vásárlóknak ez már, sem a kereskedelemnek és a feldolgozóiparnak sem.
1: A nagyok egészen különböző módon viselkednek mostanában. A Lidl arról beszél, hogyha hagynák neki, lásd ár és sok meg különadó, akkor nyitna egy csomó helyen új boltokat. A Tesco arról beszél, hogy Közép-Európából lehet, hogy ahogy van, kivonul így Magyarországról is. Mennyire befolyásolja ez hosszú távon azt, hogy milyen a kereskedelem állapota, és hogy a hazai szereplők hogyan tudnak helytállni?
2: Ugye nagyon nehéz, mert minden kereskedőt, minden vállalkozás típust másként érint ez az ár és sapka rendelet. Sok szabályozó van, ugye ön is említette a különadó, vagy a pláza szabályok, nagyon sok minden vesz körül bennünket, de az biztos, hogy a napi rutin, a napi kereskedelmi tevékenységnek a minősége az kell, hogy egy nagyon jó színvonalat üssön meg, és akkor jöhet itt bármilyen szabályozó, akkor is a magyar kereskedők, amennyiben ezt a minőségi színvonalat tudják és tartják, és a vásárlókkal a lehető legjobb kiszolgálás minőséget tartják fenn, akkor nem lesz semmiféle olyan további gyorsuló átrendeződés, amitől aggódnunk kéne. Ebben kell kitartani még a kollégáknak, és én csak erre tudom biztatni őket.
1: Valamint, hogy bírják ezt a meleget ők is, mert nekik sem könnyű, még hogyha klimatizált is a belső tér, egy csomó terület van, ahol nem lehet klímát vinni például, amikor megérkeznek a szállítók. Úgyhogy kitartás nekik is, és önnek is, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: A Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára volt a vonalban, Neubauer Katalin, köszönöm még egyszer. Meg az önök figyelmét is, holnap jövünk újra, Szakár Erzsi szerkesztette a mai műsort, Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Enyhül a forróság, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, százezreket kellett kitelepíteni Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, míg a tanév kezdet előtt. A második 50.000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és három diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A szigetország délnyugati részén csaknem 260.000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek. A Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést. A leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket be. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Szeretettel köszöntöm ismét a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. A témák változatlanok, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, támogatják majd a naperőműveket, a szélerőműveket, és számos egyéb intézkedés is lesz. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani, mert hogy nem ürült meg a pozíció, szerintük még mindig Súlyog Tamás az államfő. A harmadik téma pedig egy érdekesség, nem adja ki a kegyelemben részesültek nevét a Sándor Palota, mondván, hogy ez személyiségi jogokat sértene. Ehhez képest például tudhatjuk a K. Endre ügy dokumentumaiból az ügy részleteit, illetve megtudhattuk korábban, hogy Budaházi György és más terrorizmusért elítélt alakok miért kaptak kegyelmet Novák Katalintól. Ott nem volt probléma ez, most viszont probléma. Klárival kezdünk, jó reggelt kívánok!
5: Halló!
4: Halló, halló, csokolom!
5: Jó napot kívánok, Klári vagyok. Hát én a saját érdekemben, illetve úgy mondjam, hogy csak a saját érdekemben még soha nem szóltam önökhöz a fórumba, pedig rendszeresen nézem, de most engedje meg, hogy valami olyat mondjak, hogy szóval felbosszantottam magam, mert hogy az emberekkel türelmetlenek nyilván Magyar Péterrel szemben, holott hát még nem sok idő telt el, amióta ő a miniszter. És örökké azt követelik, hogy vezető szálon miért nem viszik már börtönbe azokat az embereket, akik ennek az országnak tulajdonképpen a felét már ellopták. Hát én azért engedje meg, hogy annyit hozzátegyek, hogy abból, hogy a börtönbe beviszik, ennek az országnak semmi haszna nincs. Ami külföldön szokás, és már igen régóta szokás, hogy akár magánembernek, akár sok embernek valaki valamilyen kárt okoz, hogy úgy mondjam, közmunkára ítélik, méghozzá nem is kevésre. Itt miért nem tehetik meg? Miért? A politikus azért, mert politikus, a képviselőt azért, mert képviselő, a kormánytagot úgy szintén, a kisebbséget, a tolvajokat, azokat meg azért nem szabad, mert kisebbség, mert esetleg Ursula néni megharagszik. Hát azért engedje meg a világ. Akkor itt Magyarországon már ott tartunk, sajnos, hogy a tisztességes magyar, aki valóban dolgozik ebben az országban, és termel is valamit, hogy mi már szinte csak megtűrt egyének vagyunk.
4: Ursula néni kapcsán nem a doktor Bubóra gondol, az ápolónőre.
5: Nem, felteszem. Nem őre gondolom.
4: Igen.
5: Nem. Szóval az helyzet... Most bocsásson meg, hogy közbeszólok. Ott volt annak idején, amikor a bevándorlók, hogy ugye nincsenek migránsok, nincsenek bevándorlók, és a letelepedési kötvénnyel, akit ide behoztak több tízezer ember, azzal mi van? Azt a pénzt nekünk vissza kell fizetni, ugye? És amikor Merkel kiválogatta a jó szakembereket, meg a diplomásokat, Magyarországra meg jött át a selejt. Nem tudom másnak nevezni, az nem volt baj.
4: Ez így csúnya nagy, ahogy selejt, mert élő emberekről beszélünk, akik bajba kerültek. De visszatérve az eredeti felvetésére, ön azt mondta, hogy azzal nem lesz semmilyen haszna az országnak, hogyha olyan politikusokat börtönbe zárnak, akik loptak. A börtönbezárás ez nem a jóvátétel, hanem az az igazságszolgáltatás része, tehát nem azt várja ettől bárki is, hogy ezáltal visszakerül az ellopott vagyon, az egy másik rész, hogy vissza lehet-e egyáltalán szerezni. Közmunka pedig most is van egyébként, úgy értem, hogy az nem egy büntetési tétel, hanem van közmunka lehetőség, de értem, hogy látna szívesen elítélt politikusokat, akiket munkára visznek. Én sem vagyok ennek ellene. Abszolút.
5: Így van, szívesen látnám. Tudja mit, ha azokat az embereket, akik ennek az országnak a nagy részét ellopták, meg ellopották, ezeket mind odavinném most, itt a ragyogó alkalom, a Duna lépcsőt most kellene megépíteni, azokat mind kivezényelnék oda közmunkára, ahogy ez külföldön szokás. Ott ön azt mondta, hogy a közmunka nem büntetés. Külföldön a közmunka bizonyos értelemben büntetés.
4: Van amikor, igen, lehet, közmunkára is lehet változtatni büntetést, például elzárást, ilyen értelemben lehet büntetés, de alapvetően van közmunkaprogram, erre értem, hogy az nem büntetés.
5: Ilyen szempontból az embereknek a nagy többsége legalább egyfajta, hogy úgy mondjam, elégtételt kapna bizonyos értelemben, hogy ott látnák azokat az embereket dolgozni, nem is kellene felvenni segédmunkást túlságosan sokat, és legalább az emberek éreznék azt, hogy na, végre valamit megkaptak belőle azért, amennyit elloptak vagy ellopattak, hogy akkor legalább ezeket az embereket is valamiképpen megbüntetik, és érezze a magyar, hogy végre olyan, hogy elfelejtünk mindent, mert most az van, mert itt most a következmények nélküli országban élünk, viszont ne haragudjon, azt viszont nap mint nap látom, mert nap mint nap látom versenyezni, hogy mit csinálnak emberekkel, például a nagy bevásárlóközpontokban a saját szemem láttára történt, hogy egy idős asszony, hogy úgy mondjam, az ásványvizet inni akarta, megkért egy férfit, hogy bontsa fel, mert nem tudta, mert szomjas volt, szerencsétlen, és azt hitték a boltban dolgozó emberek, hogy na most akkor beleívott a vízbe, nem. Ő azt vissza is akarta tenni a kocsiba, abba, amiben vásárolt. Azokat meg ellenőzi, szóval undorító, ami ebben az országban folyik. Itt a bűnösöket nem büntetik se az ügyészség, se a rendőrség. Hát a kormányról meg aztán ne is beszéljünk. Most nem a jelenlegi kormányról beszélek, mert ők még alig, hogy megmelegedtek ott, ahol vannak, hanem az, ami itt folyt 16 éven keresztül, és a mai napig ezt érzik az emberek, és érzik, hogy viszont semmiféle büntetés, elégtételt nem kapnak érte, szóval felháborít.
4: Hát de ez türelemre van szükség, ezt már számtalan alkalommal megbeszéltük, hogy nem úgy megy, hogy rámutatnak valakire, hogy ő lopta el az ország
5: hát
4: felét,
5: igen,
4: és elviszik, hanem jogi eljárások
5: tudja, kedves Ferenc, révén lehet idejutni. Van, az lehet, hogy türelmes, de aki nincs biztonságban, mert már a szemét is kilopják lassan, az már annak a türelme
4: értem.
5: Már
4: jó, ez is jogos felvetés, csak hát mi a megoldás? Tehát nyilván gyorsítani kell az eljárásokat, de mégiscsak jogállami keretek között kell tartani ezeket.
5: Na de hát azért ne haragudjon, az mindig jogállami körülmény, hogy akár lopnak, akár betörnek. Például ott volt, most megint a közelmúltban volt Szombathelyen, ugye? Hogy egy idős asszonyt megvertek, a pénzét elvették. Mutassák már be végül is azt is, aki a bűnt elköveti, mutassák az arcát, ne annak az arcát mutassák, akivel megtörtént a bűnözés.
4: Igen, ez érdekes, hogy az elkövetőt sokszor nem lehet megmutatni.
5: Igen. Hát micsoda mocskos dolog ez? Azt mutatják, aki elszenvedte a bűnt?
4: Hát őt akkor mutatják, a hozzájárul nyilván, tehát ha nem akarja, akkor nem mutatják. De az tényleg furcsa, hogy a bűnelkövetőt sokszor nem lehet
5: furcsa,
4: megmutatni, vagy a nevét se lehet leírni.
5: Kedves Ferenc, ez nem egyszerűen furcsa, ez undorító és felháborító. Érti? Hogy
4: értem.
5: A bűnözőt ott tartunk, szinte mintha védeni a törvény. Köszönöm szépen, egyet akartam mondani.
4: Köszönöm szépen, Klári. További szép napot, kezicsókolom. Rózsikával folytatjuk, jó napot kívánok!
6: Igen, itt vagyok is Svéd Gyuláról, már régi ismerősök vagyunk. Azt akarom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm az előző hölgynek, nagyon korrekt, intelligensen tudta elmondani, én nem tudtam volna ilyen szépen elmondani, mert ez, én már úgy vagyok, hogy komolyan mondom, ami itt folyik, ez milyen jogállam ez? Milyen jogállam?
4: Mit kifogásol?
6: Ez, ahol a gyilkosnak, a tolvajnak, ezeknek a sikkasztott semmire valóknak mutogassák a Facebookon magukat, nyaralnak minden, lölő is a Jaj, nem kapcsolta le az áramot, nem takarékoskodik, mert oda volt nyaralni, igaz?
4: Erről nem tudok, hogy Lülő nem kapcsolta volna le az áramot, meg ő nem sikkasztott, tehát ő önerőből és a tehetségéből jutott ilyen messzire, ezt tudjuk. Meg a jóisten, meg a szerencse, meg Orbán Viktor barátsága, ez a három tényező. Hogy?
6: Ezt most komolyan mondta?
4: Idéztem az érintett a megnevezett embert, ugye a legpontosabb képet valakiről tőle magától kaphatjuk saját magáról, tehát ő állította ezt, hogy a jóisten, a szerencse és Orbán Viktor barátsága röpítette így magasra.
6: Három mondatot nem tud elmondani, ugyanúgy, mint Orbán Viktor.
4: Nagyon sokat el tud mondani, és hát nem mindig a szavak emberéből lesznek a leggazdagabbak, azért lássuk be.
6: Nem is úgy gondoltam, hanem én nem tartom okosnak, tehát ő jó barát volt, tehát jó helyen volt jókor.
4: Ez is egy tulajdonság. Hát én például nem Felcsúton születtem, mert most már bánom, de akkor jobban kellett volna figyelnem. Utólag most már ez a vonat elment. Tessék?
6: Ne bánja, mert akkor ön mondanám. Tehát ehhez jó volt el, amit ők csináltak.
4: Jó, csak vicceltem.
6: Börtönbe kellene már mindnek lenni. Hát nem igaz, hát a nyugdíjasok várjanak, a családi pótlékra várjanak, mióta nem volt emelve. 15 éve biztos, 16 éve biztos, hogy nem volt.
4: Igen.
6: A Romániában élő magyar gyerekek megkapják a 100 000 forintot, itt 50 000 forintot kapnak ebbe a hónapba, vagy novemberben a másikat.
4: Hát ez pont annyival több, mint, tehát eddig semmit nem kaptak az itteni a határon belüli magyar gyerekek iskolakezdéskor, most legalább kapnak, még ha két részletben is, tehát ez mindenképp pozitívum, nem?
6: Hát pozitívum, de miért ez különbséget? Miért ez különbséget?
4: Hát nem, nyilván nem tudnak minden gyereknek adni. A 400 000 gyereket érint ez, azt mondja a kormányzat, azok, akik igazán rászorulnak, ők kapnak.
6: Na hát én arra a rászorulságra igencsak felfigyelnék, úgyhogy ez nincs igazság. Igazság oda fent van. A másik dolog, nem biztos, hogy még egyszer tudok telefonálni. Ebben az országban nem érdemes élni. Nem érdemes élni. Egészségügyi ellátás nulla. Nulla. A nyugdíj semmi. Mire elég? Drága gyógyszer. Szóval nem követi a... Segítsen meg.
4: Az infláció, a nyugdíj emelés mértéke nem követi a pénz. Igen. Igen. Illetve a drágulás mértékét ön így éri meg. Igen.
6: Nagyon szépen köszönöm, mert nagyon ki vagyok már, elegem van az egész életből, komolyan mondom.
4: Hát ne legyen elég, azért vannak az élet.
6: Élnek, nyaralnak, jaktoznak, minden, és sok gyerek akkor eszik főtételt, ha iskolában van. Ilyen szombat, vasárnap otthon nem biztos, hogy tud az anya főzni neki. És nem mindig azért, mert elissza.
4: Persze, vannak önhibájukon kívül nagyon súlyos helyzetbe került emberek tömegével.
6: Bocsánat, egy kisebb településen, ahol messze van a munka lehetőség, a három gyermeket, hogyha még főleg olyan kicsik, hova tegye? Hova tegye? Olyan korán, hogy még munkahelyre is bejusson, esetleg 6-ra, 7-re.
4: Jogos. Köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Köszönöm, viszonthallásra.
4: Viszonthallásra, minden jót. Kedves nézők, ez volt az első rész. Most jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában. Félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Útszűkületen kell láthajtani a 13. kerületben a Pannónia utcában a Besenyei utca előtt csatornajavítás miatt. Mától napközben lezárják a félútpályát a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Endrével folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Hát nem, Ferenc úr, Endre vagyok, és örülök, hogy most én nem hallom önt, amit mond, de egyelőre...
2: Csak a telefonra figyeljen, ez a belépő szint.
3: Így van. Itt a telefonban, és mivel beszéltünk egymással, akkor azt kértem, hogy nyugodtan karcsizani, én akkor felhívtam őt, nem tudom, hogy emlékszik-e még a beszélgetésünkre. Akkoriban egy választás előtti betelefonálásom volt, azóta már telefonáltam a fórumba, de jó érzés volt önnel beszélni a választással kapcsolatban. Megemlítettük őt Mészáros Lőrincnek a szerepét, hogy ki mit csinált, mit nem csinált. Azt is tudjuk, hogy ön jó oldal volt, zenekarokban ismerik egymást személyesen. Most nem reklámot csinálok önnek, de én humorosabban kezdtem volna ma a mai témát, de mivel hallottam a hölgynek a sztoriát, meg utána a másik úri ember, aki betelefonáltam, még aztán akkor másik adón voltunk, akkor ő is egy elég szomorú történetet mondott el a hölgynek a két dolog. Tehát ez szomorú dolgokkal folytatta, és azt mondta, hogy nem szeret másoknak a siránkozni más a kárán, igaz, néha az a beleérző képesség kell azért hozzám. Tehát most a kérdésekre, melyik kérdés, amit ön pontosan tartja, hogy mire reagálja, melyik az, amit most...
2: Hát amit önt, ami miatt ön telefonált.
3: Hát én nem azt mondom, tehát hogy én is látom azt, hogy ha valakinek mondjuk esetleg pszichiátriai problémája van, csak ez feltételezés, nem biztos, hogy az van, mert előfordulhat nyilvánvaló, hogyha ilyen segítségkérésre engedélyezik, hogy tud egy telefonszárságot felhívni úgy, hogy élőben is tudja nézni, akkor még sincsen olyan komoly szankciók alá tél, vagy intézkedések alá, hogy ezt ne tudnám megtenni, hogy a 112-t, vagy éppen a rendőrséget, vagy bármilyen segítséget felhívjon, aki azonnal, hogyha ténylegesen ez így van, akkor segítene neki. Ténylegesen rossz dolog, hogy valaki így látja. Azt nem tudjuk még, hogy mennyire támadta meg az orvosokat, tehát ezt nem lehet eldönteni egy telefonbeszélgetésből.
2: Hogy ez mikor történt, mert így ugye arról is szólt, hogy 32 éve ott él.
3: Igen, és azért, hogy amiatt nem tud telefonálni, mert hogy másokat nem tud, hogy nem tudja a rendőrséget hívni, hogyha önöket föl tudta hívni, valószínűleg föl tudná hívni a másokat. Pont nem erről beszéltem volna, csak hogy próbáltam így összerakni reálisan, hogyha én is meglátok telefonálni, akkor a volt barátomat is föl tudom hívni ebben a pillanatban ehelyett. A másik része az, hogy én most itt tisztesen letettem volna a dolgot, hogy néha elgondolkodott-e azon, hogy gumilapozik éppen a volt nő szerelmeknek a hasán vagy a fején, tehát hogy gumilap.
2: Ezzel nem gondolkoztam, de a kedves nézőknek mondom, hogy a gumilap az a dobosoknak a gyakorló eszköze, ugyanúgy lehet rajta gyakorolni a dobolást, mint egy igazi dob, egy hangszeren, csak halk, mert hogy nincsenek dobtestek, de nem gondolkoztam ilyenen.
3: Most csak azért, hogy én visszaestre próbáltam terem, de még volt, mert van egy másik kérdésem is.
2: Igen.
3: Mondjuk egy magyar bucót fogunk a Balatonban, ugye most pici a vízzállás, akkor a magyar bucót szándékosan kihangsúlyozom, akkor azt vissza kell dobnunk, vagy meg kell sütnünk, vagy megsüthetjük el, amúgy egy védett halfaj, és ugye most már vizén kezdenek kiszáradni, mert abban sincs, mert inkább folyóban él, akkor ilyenkor mi a teendő?
2: Hát, ha védett, akkor vissza kell dobni.
3: A Balatonba is?
2: Hát nem.
3: Hát, jó, ez volt a kérdésem, vagy nem tudom, hogy szokott horgászni?
2: Nem, a horgászatról nagyon sarkos véleményem van, és ütnek, vágnak is miatta a Facebookon. Azt gondolom, hogy az a horgászat, ami csak arról szól, hogy fogjuk ki a halat, aztán dobjuk vissza a vízbe, az nem korrekt, mert azért a hal nincs azon az intelligencia szinten, mint az ember, tehát nem nehéz becsapni egy nálunk sokkal szerényebb képességű élőlény, és tehát abban örömöt lelni, hogy neki az fájdalmat okoz, mert azért egy ilyen horogra, szájba akasztott horoggal kihúzni egy halat, az neki mindenképp szenvedés.
3: Persze, abszolút.
2: Úgyhogy én azt mondtam, hogy egy kicsit olyan, mint egy gyerekkel boxolni. Ez a véleményem a horgászatról.
3: Ezt jól mondja, de menjük vissza egy pillanatra az ókori történetben, ahogy nem hasznos, hogy megtanítom, azért ott, amikor az emberek nem tudtak enni, nem az volt, hogy bemegy az ósembe és megveszi, amit különben ugyanúgy gyatra körülmények között tenyésztenek, és szorvadt állapotban, azt sem tudjuk, milyen lehetetik, és utána megveszik az ósembe, és akkor ugye, mi nem bántunk senkit, de megettük azt. Hát az, amikor az élővízben megfogja az ember a halat, és utána megsüti, szerintem semmi baj nincs vele, mint a tehérje forrás.
2: Igen, én is ezt mondtam, hogyha étkezési célból, akkor oké, de a sporthorgászat, tehát kifogjuk, kiszedjük a horgot a szájából, fáj az állatnak, visszadobjuk, és ezzel mulatjuk az időt. Nekem nem tetszik.
3: Még egy másik kérdésem lenne, ugye itt volt a leállásokról beszélettünk, hogy ugye mindenki korlátozza magát. Én azt mondtam, hogy egy ilyen nyári melegben kétszer háromszor lezuhanyozok, most visszavettem egy-kettőre. Nem azért, mert nem találkozok senki, nem nagyon zavarja őket, tehát hogy be vagyok úgymond zárt, hogy a munkát keresek állát, mert tanítok zenét én is. A többek között a kérdés az volt, hogy elmentem Gödöllőre szétnézni, ugyan az alsó hangon ki volt jelentve, hogy minden díszvizáltásra locsolás tüntetve. Azonnal ment a párakapu, ahogy eljött a 7 óra, fölmentek a díszvilágítások. Olyan, mint hogy meg se értenék az emberek.
2: Igen? Ez igen. Most, ez a napokban?
3: Ez most, nem ma, 2 nappal ezelőtt, igen. Mm-hmm. Ez azért gondoltam, hogy már akkor szerettem volna elmondani, hogy nem kerültem adást, nem tudom, hogy valaki pont fölült, és nem tudtam fölvenni. Úgyhogy igen, és ugyanígy itt a önkormányzatnál tilos a locsonás, mindenki viszi ki a vizet, és azért a polgármester közérje előtt ott kell lenni, a virágok nem elevathatnak el. Hát úgy néz ki, hogy az önkény az ugyanúgy megy tovább, mint hogyha közönösnek lennek. Én azt én mondtam a legutolsó adásban, és a kedves, nem tudom, hogy ilyen hölgy kolléginál, nem azt ő kell, hogy egy másik, egy barna, mert nem annyira sokkal beteltem. Ő azt mondta, hogy igazam van, és mondtam, hogy ami van a kutamban víz, hogy csak kell, akár 10 voltás, vagy bármilyen kell, el lehet finni, ki lehet szivattyúzni, az annyi. Én ebbe tudok segíteni, ezt nagyon szívesen felajánlom.
2: Igen, ez korrektőtől. Hát bízunk benne, igen, hogy erre nem kell sort keríteni.
3: Mondtam, a ventilátort ne tudom úgy átérteni, hogy kell. Én úgy érzem, hogy ez meg fog oldódni. És hosszú távon rá fognak jönni az emberek, hogy előre kell gondolkozni, nem akkor kell gondolkozni, amikor kapkodni kell, és amikor egyik politikus a másikat tudja, én szerintem, de nyugodtan javítson ki Ferenc, hogyha az lenne itt most a menet, hogy most ki csinálta jobban, szerintem, hogyha horkodván lett volna, akkor is, hogyha is ők maradnak még mostanáig is akár, ugyanez megtörtént volna.
2: Hát az a kérdés, nyilván a Duna vízszintjét azt nem lehet befolyásolni, bár mondjuk dúzasztogát, akkor mégiscsak lehet hosszabb távon.
3: Igen, hát ezért volt Gár a bősnányos, a dunaszonyos torottai fájtának. Én ennélkül is azt mondtam, amikor nem is ismertem, hogy személyesen is ezt mondtam, hogy ott nagyon kár volt ebbe belemenni, ott a kolléganő is azt mondta, hogy igazán van szerintem is ebbe, ott azért meg kellett volna húzni azt a határokat. Tehát nem azt, hogy adjanak áramot nekünk, tehát ez egy nagyon szép gesztus, főleg egy régi magyar területről, ami na, most mindegy, nem megyek bele mélyebb vitába. Ezzel kapcsolatban nem is szeretném ezt a részét hangsúlyozni, csak azt, hogy lennének megoldások. Az, hogy mi nem tudom, meg a románok csinálnak, hogy robbongatják most gondolja, hogy ott utána állnak, mert 40 ezeres rajban a halak, és mindegyik fölrobban azonnal. Ez mekkora ökojó szisztéma, hogy robbantsuk fel a halakat a vízben.
2: Hát nem a halakat akarták felrobbantani, hanem a medret mélyíteni, ha jól értem.
3: De ettől függetlenül megsérült, megint egy újabb környezeti kárt csinálnak.
2: Biztos így volt, ebben most nem tudnék állást foglalni, mert nyilván vannak pró és kontra érvek.
3: Tehát, hogyha egy, mit tudom, egy 150 kg-os robb, de ez ennél sokkal nagyobbakat robbantottak. Tehát olyanokat robbantottak a vízbe, és mellettem azt hiszem, hogy nyomás szétrobbantja a halat azonnal. Tehát, hogy én tanultam vízügyet, bátyám halász haltányésztő volt, úgyhogy ez biztos, hogy nem tesz nekik ott jót a vízben.
2: Hát ott is az atomerőmű hűtése volt a kérdés, értem, ha jól értem. Nyilván, ha dönteni kell, hogy a veszélyt minimalizálják, vagy elpusztulnak a halak, akkor nyilván az előbbi mellett döntöttek.
3: Én amikor nem tudom, a kolléganőjével beszéltem, én azt mondtam neki, hogy ez a folyószabályozás már eleve rossz volt. Már olyan értelemben, hogy az ártereket levágni, ne legyen normális ártér, mindent kőből kell fogni, és akkor lesz majd minden jó. Ez egy eléggé nagy dolog. Tehát ökoszisztémban is a békák megszűntek, nincsenek más állatok kint, amik abból éltek, hogy a békákat szabálták föl. Most bocsánat, hogy én vulgárisan fejezem ki magam, szerintem belenyúltak rendesen a természetnek a sima működésébe. Ez a saját véleményem, lehet, hogy rosszul látom.
2: Nem, sok helyen belenyúlt az ember a természetbe, és ennek meg is kell előbb-utóbb sajnos fizetni az árát. Mint ahogy most ennek a Duna szabályozatlanságnak is, meg arról beszélnek, hogy egy szivattyú teleppel, ami 10 milliárd forintba került volna, elkerülhető lett volna ez, hogy le kell állítani a 8 turbinából 7-et Pakson. Tehát ha lett volna egy szivattyú telep, akkor alacsony vízállásnál is oda lehet szivattyúzni megfelelő mennyiségű vizet.
3: Igen, nagyon jól mondja. És mindenki azt mondja, hogy ez a visszakapcsolás most már, amikor a lekapcsolásról szóval nem is nagyon volt előtte még túl, pár héttel ezelőtt a visszakapcsolásra, nem olyan egyszerű folyamat tényleg, ahogy mostanában mondják. Én egy csomó itteni lakosnak mondtam azt, hogy visszakapcsolják, azt csak úgy, ez nem olyan egyszerű ám, hogy csak úgy visszakapcsolunk valamit. Tehát egy sokkal komolyabb, olyan nagy veszélyek vannak, amit az emberiség nagy része el sem tud képzelni, de mondtam, hogy Romániában is ez lett a visszakapcsolás, tehát lehet, hogy nálunk sikerül ott meg nem, azt mondják, hogy messze van tőlünk, de hogy van messze tőlünk. Nincs messze, mint a Csernobyl se volt tőlünk túl messze.
2: Jó, de az egy nagyon elavult atomerőmű volt már akkor is, már azt mondják, hogy a 40-es évek óta tudták az oroszok, hogy mi a probléma a csernobili atomerőművel, például ilyen grafitrudakat használtak, meg nem tudom még mik voltak ott, amik ma már nincsenek. Ezek sokkal korszerűbbek, úgyhogy nem fenyeget szerintem nukleáris veszély sem minket, se a románokat.
3: Én nem is félelmeztetek, nem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy nem olyan egyszerű, mint ténylegesen, amit valaki mondtam már téve, hogy lekapcsolom a villanyt, vagy a villanyulat, elmegyek 4 napra itthonról, mindegy, hűtőben nincs semmi leolvad, akkor legalább nem kell leolvasztanom, ez ilyen egyszerű lenne.
2: Nem, mert nyilván összetette.
3: Akár még az is lehet, hogy ténylegesen kell, hogy még nem kapcsolták le, vagy jól tudom legalábbis, hogy ne javítson ki, hogy a rossz. Még ez egy utolsó blokknél működik, ugye?
2: Egy turbina, igen. Egy turbina. Tehát a 8 turbina van, mint megtudtuk, egy megy.
3: Egy megy, én is úgy tudom, még egy jelen pillanatban úgy tudom. Tehát, hogy azért szoktam mondani, hogy nem olyan könnyű, tehát lehet, hogy ha lekapcsolnánk, akkor lehet, hogy másfél hónap kell még elindul újra. Vagy akár még lehet, hogy több is.
2: Ez nem értek, de meglátjuk. Köszönöm de szépen.
3: Volt egy mérnök úr, aki ezt tanulta két diplomában az utolsó beszólásnál, betelefonálásnál, és ő azt mondta pont, ő is, hogy ő hogy nagyon
2: nehéz. Hosszú idő, értem.
3: Hosszú idő.
2: Köszönöm szépen, meglátjuk, ehhez nem értek, és nem akarok blöffölni. További szép napot, minden jót kívánok. Zsuzsannával folytatjuk, kezi csokolom.
4: Jó napot kívánok, Erdős Zsuzsanna vagyok Kecskemétről, én így megszoktam, hogy vezetéknévvel is bemutatkozom. Egyrészt örülök, hogy végre bejutottam. Nem értem sokaknál ezeket az ellendrukkerkedéseket, meg olvassa a Facebookon az ember ilyen posztokat, hogy minden gyomacsunk menjen tönkre, ez az ország menjen tönkre, ez a kormány. Tehát ezek az emberek, akik ezt mondják, nem gondolnak, hogy egyrészt saját magukat teszik tönkre. Tehát kezdve az a fogyasztással, meg aztán, hogy az eredménye az lesz, hogy majd valóban olyan szinten túlterhelt lesz a hálózat, hogy teljesen minden leáll. Azt hozzáteszem, hogy ahogy napról napra derülnek ki, hogy milyen pénzeket, milliárdokat dobnak ki tényleg olyan dolgokra, ami számomra laikusként fölösleges, és ezekkel a pénzekkel mennyi mindent lehetett volna egészségügybe, oktatásba fejleszteni. Hát nem csodálok el, de a pénzekkel mennyi mindent lehetett volna egészségügybe

0: városban van.
1: Ó, hát akkor jó bulást kívánunk neki innen is.
0: Azt hiszem mindannyiunk nevében nagyon jó egészséget és gyors felépülést kívánok neki. Nyilván idős korúakat különösen ez az időszak
1: megviseli, igen.
0: Meg a betegeket is, hogy csak hogy tudja, hogy nagyon szorítunk érte, és nagyon sokan gondolunk rá. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondtál, Zsuzsanna. Akkor Erzsike néninek mi hamarabbi gyógyulást kívánok én magam is. Legyen túl minden nehézségen gyorsan, és térjen vissza a civil életbe, aztán telefonáljon is, hogyha van kedve. Kedves nézők, van még egy telefonálóra időnk, úgyhogy valaki éljen a lehetőséggel. Közben a középső hírt egy picit kibontom, amíg befut a következő telefonáló, szól a Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani. Szerintük ugyanis az Alkotmánybíróság még megsemmisítheti azt a 17. alaptörvény módosítást, ami tartalmazza azt is, hogy annak aláírása utána másnap Sólyog Tamás megbízása megszűnt. Szerintük az AB még ezt megsemmisítheti, és akkor nem szűnt meg Sólyog Tamás megbízása, tehát akkor van államfője Magyarországnak, tehát akkor nincs ok egy másikat választani. László van itt, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát bőség zavara van, mert mindenhez szeretnék hozzászólni. Annyi érdekes szempont hangzott már el.
1: Akkor azt javasolnám, hogy most egyet ragadjunk ki ebből, mert 2 perc maradt, de visszahívjuk Önt a Deles híradó után, és onnan rendben folytatjuk.
2: Akkor egy kicsit az atomenergiához én is hozzákontárkodnék.
1: Igen.
2: Mert annyi mindent olvas az ember, Facebook az a csodálatos tárháza, különböző konteóknak és egyéb értelmes dolgoknak is. Úgyhogy ma olvastam egy módszert, hogy fantasztikus, olcsó, egyszerű, remek módszer lehetne, hogy életben tartani az atomerőművet, és ez egy professzor, aki nem is tudja, hogy ezt miért nem alkalmazzák, és nyilván feltalálta a spanyol viat, de odaírta a hozzászólása, illetve posztjának a végére, hogy elképzelhető, hogy ezt a mostani döntéshozók pontosan tudják és mérlegelték, csak éppen valamilyen oknál fogva nem választották ezt a módszert. Úgyhogy mindenféle gyönyörű, fényképes illusztrációval felvázolta ez a professzor úr, hogy hogyan lehetne üzemben tartani Paks 2-t. Nyilván nem feltétlenül igaz. Viszont olvastam egy másik hozzászólást, ami viszont egyértelműen konteó, hogy szándékosan csinálja a kormány, direkt leállítják az atomerőművet, mert hogy ezt az utasítást kapták Brüsszelből, hogy atomenergia nuku, helyette szélerőműveket kell létesíteni, amit honnan? Hát természetesen Németországból, Franciaországból, ahol ennek már nagy hagyománya van, onnan kell majd beszerezni, ezzel is erősítve a nyugati ipart, gyengítve a magyar gazdaságot. Hát mondanom se kell, hogy melyik oldal az, amelyik ilyenfajta konteókkal átterül. Hát,
1: legalább szórakoznak az emberek, ha már ennyi szabad idejük van. László, köszönöm szépen, akkor ez volt a bevezető, és visszahívjuk a déli fórumban, a híradó után kezdődő fórumban. Most búcsúzom, a viszontlátásra.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: Kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Enyhül a forróság, csökkent az infláció. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna víz szintje. A hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök, a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csaknem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csak nem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak. 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hív a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott: közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégihez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozóhelyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és 3 diák van. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 000 embernek el kellett hagynia az otthonát, a rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek, a Toyota pedig 9 gyárban felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést, a leginkább veszélyeztetett területeken megelőző intézkedéseket vezettek be, korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg az idő. A több órás napsütés mellett ma főként a Dunától keletre lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a déli műsorsávban. A témák változatlanok, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani, és nem adja ki a kegyelmi döntések részleteit a Sándor Palota, pont, hogy a kegyelmi botrány részleteit kiadta. A többi ügyben személyiségi jogokra hivatkozik, de hát a kegyelmi botrányban is voltak K. Endrének személyiségi jogai. azokat a dokumentumokat megismerhettük, az összes többi kegyelemben részesült történet részleteit viszont nem. Közben kiderült, hogy a Tisza párt szombaton dönt a köztársasági elnök jelöltjükről, nyilván az az ember lesz majd a Sándor Palota új lakója. Lászlóval kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, és hát folytatnám, ahol abba hagytam az előző műsorblogban.
4: Igen.
5: Arról beszélgettünk, Paksról beszélgettünk leginkább, hogy egy bizonyos Conteó szerint a magyar kormány azért állította le, szándékosan leállította a paksi atomerőművet, mert ezt az utasítást kapta volna Brüsszelből, ugyanis a Magyarországnak át kell állnia az atomenergiáról a szélenergiára, mert hogy ez milyen előnyökkel járhat a nyugat-európai gazdaságoknak, és milyen iszonyatos károkat fog okozni magyar gazdaságnak. Hát erről a Conteóról különösebben nem szeretnék beszélni.
4: Ezt tudom fokozni, én például elmondtam, hogy valójában tiszások itták ki a Dunából a vizet, és ők okozták a problémát, szóval lehet, meg majd nyilván a németektől kell vásárolnunk a szelet, most, hogy Paksot bezáratják, szóval ennek a tárháza végtelen, de egyébként szórakoztató.
5: Igen. Viszont az, hogy le kellett állítani, most ne is menjünk abba bele, hogy le kellett, vagy nem kellett, lett volna-e más megoldás, mint a paksi atomerőmű leállítása, viszont az, hogy idáig eljutottunk, meg van egy akkora nagy, szerintem előnye, egy ilyen mellékhatásnak is mondhatnám, hogy a magyar társadalom esetleg rájött arra, hogy lehet spórolással is gazdasági eredményeket elérni. És igen. Véleményem szerint ez az energiafelhasználás szempontjából nagyon lényeges. Az más kérdés, hogy egészen pontosan lehet tudni, hogy ugyanez a spórolás a magyar gazdasági termékeinek a vásárlása tekintetében kifejezetten rossz hatással lehet a magyar gazdaságra. Viszont energia szempontjából szerintem mindenképpen, hiszen a takarékosság mindenképpen azt az energiát fogja csökkenteni, amit a magyar gazdaságnak vásárolnia kell. És ez a legdrágább, az import energia. Amit mi magunk meg tudunk termelni, az általában annál olcsóbb. Úgyhogy én ezt egy nagyon kedvező folyamatnak tartom, és akkor itt jó lenne megemlíteni, hogy a Fidesznek ugyanilyen történelmi pillanata volt 2010-ben, amikor fülkeforradalmat hajtott végre. Ugyanekkor a felhatalmazást kapott a társadalomtól mindenfajta új dolgoknak a bevezetésére, és hát nagyon nem azokat a dolgokat vezette be, amiket egy normális 21. századi társadalomnak kellett volna. Többek között az, hogy legalább 10 évig egyszerűen fiókban tartotta a napelemeknek a kérdését, és egyszerűen semmiféle támogatást nem adott rá. Azok szereltek fel napelemet, akik megengedhették maguknak ezt a luxust, amivel aztán rengeteget tudtak spórolni. Aztán persze később észbe kapott, de 10 év ez ebből a szempontból teljesen odaveszett, és ezért állunk most ott, hogy nem mennyiségben fantasztikus nagy mennyiségű napenergiát tudunk felhasználni, csak még az elektromos rendszerünk, a távvezeték rendszer az nem képes ezt tökéletes mértékben felhasználni. Hát remélhetőleg majd idáig is eljutunk. Csak ezt a témát szeretném is most befejezni. Még egy dologra szeretnék visszatérni az előző műsorblogból. Egy hölgy, akinek a véleménye sok szempontból megkérdőjelezhető, én egy dolgot szeretnék kiemelni, amikor azt állította, hogy ha bűnösöket börtönbe zárja ez a kormány idézőjelbe téve, hogyha eljutunk odaig, hogy a Fidesz, a NER-nek a bűnöseit börtönbe csukjuk, azzal az ország nem halad előre. És ezt azért én nagyon-nagyon tudnám cáfolni. Lehet, hogy forintosítani nem lehet azt az eredményt, amit ezzel el lehet érni, hogy igen, bűnösök, oda kerüljenek, ahol a helyük van, végre legyen ez az ország olyan, ahol a bűnöknek következménye van. Mert a következmények nélküliség az akkora károkat okozott, mint láttuk, hogy micsoda károkat tud okozni, hogy én szerintem bizony nagyon fontos lenne, hogy a bűnöket elkövetők megkapják a maguk méltó büntetését.
8: Igen, szerintem a hölgy úgy értette, hogy tehát anyagilag ezáltal nem térül meg az okozott kár, amit a tolvajok...
5: Így van, így van, ő így gondolta. És ebben teljesen igazán zsesztett, de meg is említette, hogy az egy másik dolog, hogy visszaszerezni az ellopott pénzt. Ez két különböző
8: igen,
5: dolog.
8: Igen.
5: Illetve természetesen egy büntetési folyamatban, egy igazságszolgáltatási folyamatban végrehajtható, de ezért két különböző dolog, hogy egyrészt a bűnös bűnhődjön, másrészt a pénz visszakerüljön a nemzetgazdaságba. Viszont ez egy harmadik dolog, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy normálisan fejlődjön a gazdaság, hogy végre a politika ne tudjon közvetlenül beavatkozni a gazdasági életbe, hanem a gazdaságot hagyjuk, hogy maga fejlődjön, maga irányítsa magát, és a politika pedig létrehozza az ideális fejlődéshez szükséges törvényeket, mert őneki meg az a dolga. Hát ez az én véleményem, és akkor azt hiszem be is fejeztem, nem szeretném.
8: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Ez egy régi vita egyébként, hogy az állam mekkora szerepet vállaljon a gazdaságban, de most ne menjünk bele, mert erről hetekig lehetne vitatkozni. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. További szép napot, viszont hallásra. Irénnel folytatjuk, kezi csokolom.
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő úr. Bocsánat a nyelvbotlásért.
8: Igen, semmi gond.
9: Én nem kimondottan a mai témákhoz szeretnék hozzászólni, mert az egész energia, még asszály témát már annyian kivesézték, ki hozzáértve, ki kevésbé, úgyhogy én ezzel nem foglalkoznék. Délelőtt volt a Katalinnak egy telefonja a Pozvai Elmegyógyintézetből.
8: Igen.
9: És inkább az utána telefonálónak szeretném üzenni, vagy nem tudom, mert ő azt mondta, hogy szeretne neki segíteni. Tehát ez a Pozvai Elmegyógyintézet, ez a Nyugat-Magyarország, vagy talán egész Dunántúl Vipótja. Ez egy nagyon régi, most idézőjelben mondom, hogy patinás elmegyógyintézet, és tudjuk, hogy elmegyógyintézetben nem csak elmebetegek kerültek, hanem hát politikaiak is, és hogyha ez a jó szándékú utána telefonáló tényleg szeretne neki segíteni, akkor ezen a nyomon el tud indulni. Ez egy kicsi falu Zalaegerszeg és Zalaszent Iván között, de közigazgatásilag Zalaegerszeghöz tartozik. És egy nagyon régi és nagyon nagy beteglétszámmal dolgozó elmegyógyintézet. Tehát ha tényleg akar neki segíteni, akkor ezen a vonalon esetleg elindulhat meg a telefonszáma alapján. A másik dolog meg, ami a Bögyönben van, jó múltkorjában az országgyűlésbe szóba jött hogy most Vármegye, vagy megye, vagy melyik maradjon, vagy hogy legyen, és a Duró Dóra és a kereszténydemokraták, a Rétvári Bence is nagyon-nagyon sikra szálltak, hogy ez a Szent Istváni örökségnek a továbbvitele és egyebek. Én nagyon csodálkozom a Duró Dórát, a nemzeti érzelmek nagy zászlóvívőjének. Nem esett le, hogy ez nem a Szent István, amikor ezt bevezette a kormány, nem a Szent Istváni örökség továbbviteléről volt szó, hanem ez keményen kampányduma volt. És a Jobbikból, meg hát a Mi Hazánkból is szerették volna a nemzeti érzelmű embereket még behálózni és magukhoz vonzani. Én úgy gondolom, hogy itt akkor arról szólt a dolog. Az egy dolog, hogy Szent István korában lett egy olyan államgépezet meg, amit talán akkoriban sehol a világban. és akkor a várak köré szerveződött a közigazgatás. És nyilvánvaló volt, hogy akkor, hogy vármegyének neveztük a vármegyét, hogy most ez mennyire jó így, hogy már nem a várak közé szerveződik a közigazgatás. Tehát én ehhez nem tudok hozzászólni, csak hogy ez egy kampányfogás volt, az, ahogy szokták mondani ide a Rozsdásbökőt.
8: Persze, hát minden kampányfogás. Én azt mondom, hogy engem a vármegye se zavar, sőt, hogyha fordított arányban állna a vármegye meg a neonácik térnyerése, akkor azt mondom, aláírom, több vármegye, kevesebb neonáci.
9: Én is így gondolom, de ezt azokra bízom, akik jobban értenek hozzá. Mi mind a kettőt el tudnám fogadni, és most csak azzal a szándékkal telefonáltam, hogy tényleg, ha a Katalinnak valaki, ha tényleg olyan nagy bajban van, és tényleg segítségre szorul, és van, aki segíteni tudna neki, ezen a vonalon el tudna indulni. És nagyon szépen köszönöm.
8: Köszönjük szépen a jó tanácsot, meg a segítő szándékot. Köszönöm, hogy hívott, kezicsókolom, további szép napot. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok!
10: Üdvözlöm, Ferenc István vagyok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.
8: Parancsoljon!
10: Én egy negyedik témával a Bodasz Balázs kontra, mondhatom így, miniszterelnök ügyel szeretnék foglalkozni, amire Fiala János meglehetősen teljesetlen riportban reagált. Előzőekben ezzel szeretném bocsájtani, hogy én Magyar Péternek és a Magyar Péter kormányának eddigi tevékenységében különösebb problémát nem láttam. Volt egy-két baki, meg van is egy-két baki. Én nem értem, hogy miért nem lehet Posthofer Ágnes kinevezni Izraelis köztársaság elnöké, ha már úgyis valami ki a játék, ami szerintem helyes, hogy a négy válaszon közvetlenül, lényegtelen, ettől függetlenül, ügyetlen dolog volt a polgár Judith Heyle ügy, de ezeket én az ügyetlenkedések kategóriába sorolom, és mint volt jobboldali szavazó, én abszolút drukkolok a Magyar Péter kormánynak, bár nem rá szavaztam, de szerintem jó irányba mennek a dolgok. Remélem, hogy ez nem feltételes múlt idő. Ugyanis ez a Fiala János féle beszólás és ennek az előzménye, ez viszont már nem az ügyetlenkedés kategóriába tartozik szerintem. Itt félek attól, tartani lehet attól, hogy itten a nyilvessző elérte, vagy elérhette Magyar Péternek a sajtát is, Achilles sajtát. Tehát ez egy, az én megítélésem szerint ez egy őrületes kommunikációs hiba volt. Már csak azért,
8: de mi melyik mozdanatról beszélünk, mert itt sok minden történt. Tehát a jelölés, a kinevezés, a Magyar Péter posztja, a Fiala, nem tudom micsodája.
10: Én most arra gondolok, hogy posztolt, hogy meglátjuk. Vagy nem is tudom, hogy
8: nem, azt volt. Magyar Péter annyit írt, hogy nem hinném.
10: Nem hinném, igen. Hát ez magyar azt jelenti, Bodasz Balázsnak üzent, hogy akkor ezt felejtsd el. Kollega, erre a Fiala János riportjában Bodasz Balázs úgy reagált, hogy kérdezte, hogy mi elő a véleménye. Nem volt véleménye, mert az NTV-nél központi kommunikáció van. A szerkesztőről kicsit próbáljuk már meg ízlelgetni ezt a mondatot, hogy mit jelent ez, hogy az MTV, az átszervezés alatt lévő M1-nél a központi kommunikáció van. Hát tudtommal oda Bodasz Balázst azért tették, hogy szervezze meg az ön kollégát, az ő ATV-s kollégát.
8: Ettől függetlenül van ilyen, hogy központi kommunikáció. Én is voltam itt a Híradó főszerkesztője, de nem úgy működött a dolog, hogy engem fölhívott bárki egy újságtól, és akkor én nyilatkoztam, hanem jeleztem a csatornának, hogy van ilyen megkeresés, nyilatkozzak, ne nyilatkozzak, és a csatorna eldöntötte, hogy mi legyen. Úgyhogy ez nem egy szokatlan dolog, hogy központ egy-egy cégnél a sajtóosztály vagy a felsőbb vezetés dönti el, hogy mikor, hogy kommunikál, és ki kommunikál.
10: Okay, de gondolom, hogy ez a központi kommunikáció döntötte el, hogy a Hajdú János, jól mondom, és a Borsa Miklós legyen.
8: Hajdú Gábor, azt hiszem.
10: Hajdú Gábor, igen, bocsánat.
8: Lehet. István, innen folytatnánk, mert jó téma, sokakat érdekel, csak reklámszünetbe csúsztunk, úgyhogy pár perc türelmét kérném, és visszahívjuk. Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton az Attila útnál az Alkotás utca felé. Egy sáv járható a Széna tértől, torlódik a forgalom. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannónia utcában, a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában ma napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönjük szépen. Istvánnal folytatjuk, tehát az M1 kinevezési gyakorlata. Parancsoljon.
3: Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm ismét önöket, a nézőket is. Tehát ott tartottunk, hogy Borasz Balázsról hívott szó, hogy központi kommunikáció van, és azt mondtuk, hogy hát ebben a központi kommunikációban is jött ki az, hogy ugye ez a két ember ki lett nevezve ezekre a posztokra, hogy akkor, és akkor innentől kezdve jön egy ilyen komment, hogy nem hinném, három pont. Ez ugye hogyha itt a hangulatát ennek a kifejezésnek elemezzük, vagy nyelvészkedünk, vagy akármi, ez sokkal keményebb odaszólás annál, mint hogyha például azt mondta volna a miniszterelnök, hogy nátaló szó sincs. Ez egy gúnyoros, ez egy kicsit fölülről, a hatalmi pozícióból. Na most ez nem is lenne baj, hogy Magyar Péter hozza a saját formáját, nyilvánvaló Orbán Viktort csak egy kicsit, vagy nem is kicsit exhibicionista, és kicsit, vagy nem is kicsit narcisztikus, és nyilván belülről jövő személyiségnek lehetett megbuktatni. Én ebben a világon semmiféle problémát nem látok. Csak hogyha Magyar Péter a jövőt nem ezekkel a egykori hát renegált, ugye mind a két újságíró regenerált volt, és akkor most szeretnék áttérni arra, hogy ugye a G-nap után 15. február 6-a után Simicska átállította a Hír TV-t.
2: Bocsánat, de most melyik két újságíróról mondja, hogy renegált, mert itt már szóba került Bodasz Balázs, Fiala János, meg ez a két kinevezett is. Tehát melyik kettő?
3: A Fiala kivételével mindenki renegált.
2: Viszont azt mondják, bocsánat, hogy a Ez a híradó főszerkesztőnek kinevezett illető, ez korábban is a Hír TV-nél, meg az Echo TV-nél volt, tehát nem az történt, mint sok újságírónál, hogy akkor mentek a Hír TV-hez, amikor azt Simicska Lajos önös politikai érdekéből felszabadította, és tényleg engedte úgy működni, mint egy valódi tévét. Tehát, hogy ez az ember korábban is ott volt. Ami azért nem ugyanaz, mint hogy valaki ott dolgozott abban az egy-két évben, amikor ott szabadon lehetett dolgozni. Ez egy nagyon jelentős különbség.
3: De én szerintem a legnagyobb különbség az, hogy akkor kimaradt a Hír TV-nél, amikor Simicska átállította ellenzékivé, és kimaradt. Hiszen ott maradt a Hír TV-nél ugye Bodasz Balázs, ott maradt Szőlős György is, és nyilvánvaló azért nem mentek onnan el, mert elegük volt a korábbi kézi vezérlésből, a fideszes kézi vezérlésből, és úgy gondolták, hogy most már egy valóban független médiát tudnak produkálni. Én ebbe a kategóriába sorolom egyébként a Hajdú Gábort is, meg a Borsa Miklóst is. Tehát én úgy gondolom, hogy én szerintem sokkal nagyobb körültekintéssel, tehát egyrészt ez egy óriási kommunikációs hiba volt szerintem, ez a stílusa is egyebek, tehát Magyar Péternek le kell vetkőzni ezt az akarnok stílust, mert nem fog tudni jobboldali politikusként, hiszen ő egy virtigli jobboldali politikus, nem fog tudni egy Orbán utáni világot egy teljesen más tagomra hangolni, hogyha így folytatja. Tényként azt sem értem, hogy ezeket az emberekhez konkrétan az ő személyiségük miatt nem ragaszkodik, hiszen háromfajta média szereplői van. Az egyik ugye az óbaloldali szereplő, nevezik őket így a 2010 előtti világ. Aztán van a Hír TV, illetve a 2026 áprilisáig kormánypártinak mondható médiavilág, ugye? Ez a második, mondjuk egyharmad, és az összes többi, ez egy óriási verítés, ugye a Magyar Hangtól, a Válasz Online-tól kezdve millió csatornát, meg egyebek, és az ilyen az egykori Simicska TV-ből átigazolt, és ott pontosabban onnan kihúgott, 18-ban, amikor ugye a Fidesz megnyerte a 18-as választást, ezeket az embereket Bodasz Balázs, Szőlősi György és az egész ottani Simicska féle akkori Hír TV-nek a munkatársait kirúgták. Én szerintem pontosan ezekre az emberekre lenne szüksége Magyar Péterre, többek közt, és azért is volt logikus egyébként számomra, teljesen logikus volt, hogy Bodasz Balázs tette oda intendássá. Nyilvánvaló részben az a szándéka, hogyha lesz kedve, akkor ugye ne pályázni kell erre a három posztra, tehát a végleges posztokra pályázni kell. Tehát ezt teljesen logikusnak találom, és teljesen logikátlannak találom azt, hogy most az ő emberét, tehát a maga, úgynevezett maga fajta jobboldalról indult figurát ilyen helyzetbe hozza, mert Fialának teljesen igaza van, hogy rendkívül méltánytalan ez a helyzet. És még csak azzal szeretném befejezni ezt a...
2: Csak egy kiegészítés, tehát nem ez a három halmaza létezik az újságíróknak. Képzelj, hogy vannak olyanok is, akik soha semmilyen hatalmat nem szolgáltak
3: igen,
2: ki.
3: Bocsánat.
2: Elnézést, hogy ezt kifelejtettük. Úgyhogy akár még ilyenekben is lehet gondolkozni, meg mondjuk egy híradó, hírolvasó, és senkit nem akarok megbántani, egy nagyon fontos szakma, de valójában fiatal emberek is el tudják látni, fel van írva a súgógépre a felkonf, és azt szépen szabatosan el kell tudni mondani, és így is el lehet indulni egy pályán, és olyan emberek is vannak szerintem tucatjával, akik erre abszolút alkalmasak, és soha sehol nem járatták le magukat, nem adták el magukat. Lehet, hogy nem akkora nevek, mint ez a bizonyos Borsa Miklós, bár ez a személy bennem nem hagyott sok emléket. Szóval, hogy el lehet indulni olyanokkal, akibe semmilyen módon nem lehet belekötni, mert életkoruknál fogva sem csináltak semmi olyat, ami miatt beléjük lehetne.
3: A két ember helyett lehetett volna még száz másik két nevet.
2: Hát erről beszélek, és nem kell egyik, vagy másik, vagy harmadik az ön által említett táborban válogatni. De ez nem az én dolgom.
3: Igen, de hogyha már egyszer az az odaállított vezető nyilván alaposan megfontolva, hiszen már lassan egy hónapja megy ez az átalakítás, kijönnek ezzel a vezető nyilván alaposan megfontolva, hiszen már lassan egy hónap

0: hogyha ez így van valóban, és hát higgyük el, hogy így van, akkor, akkor nem volt egy jó döntés. Ezek szerint az a szakmai csapat nem igazán díjazta.
1: Jó, azt akkor házon belül meg kellett volna beszélni, de semmiképpen nem ezzel a fajta kommunikációval, hogy egy ilyen hatalmi göggel átitatott, nem hinném, három pont kommunikáció. Egyébként is azzal szeretném bezárni az egészet, és azért próbáltam meg itt fejtegetni, hogy ki hol áll az újságíró kollégák közül. Mert én úgy gondolom, hogy Magyar Péter jelenlegi, nem az április 12-e, a jelenlegi szavazótáborának legalább az egyharmada egykori fideszes, nyilván ennek a társaságnak a mérsékelt jobboldali centrumhoz nem túlságosan messze álló társasága. Na most, hogyha Magyar Péter ezt a centrumot nem kezeli kellő súlyán, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy felélezhet ezzel a magatartással az egyébként totálisan padlóra ebben lévő Fideszből egy Orbán nélküli, nevezzük egy jövőbeni patrióta pártot, aminek szerintem ma Magyarországon, ez az én véleményem, én is ezt közé tartozom egyébként valószínűleg azért, szerintem nagyobb bázisa van, mint a baloldalnak és a liberálisoknak összesen. Tehát ezért fejtegettem azt, hogy ki honnan jött, meg ki hova tartozik, meg ki milyen irányultsága az újságírók között, hogyha ebből, tehát az embernek van egy olyan érzése, ezt követően, legalábbis a Magyar Péter kommunikációja alapján, hogy ő mindenképpen totális Fidesz mentesítést akar, tehát azért kellene megkülönböztetni a magyar hangosokat, a válaszolóhangosokat, az egykori hírtévében és Echo-ban kezdett életőktől, az úgynevezett, és ez csak leíró jelleggel, nem sértő jelleggel mondom, baloldali újságíróktól. Egyébként, hogyha Fia Jánosnak ez a véleménye, amit elég karcosan el is mondott, akkor hát neki is hihetünk, úgyhogy ezeket a dolgokat szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.
0: Igen, köszönöm szépen István, hogy elmondta. Én egyébként a poszt után nem lennék annyira biztosabban, hogy ez a jövőben nem történhet, meg nem is lőttet meg. Tehát furcsa. Én megkérdeztem egy állami televízióstól, hogy kaptak-e egyéb jelzést, tehát hogy valaki oda telefonált, amikor ez a két név kijött, és mondta, hogy nem, ez a két szó jelent meg Magyar Péter posztjában, és az érintettek már is reagáltak, ahogy reagáltak. Na most ebből, hogy milyen jövő fog következni az állami televízióra, nem vagyok benne 100%-ig meggyőződve, hogy ez volt az első és utolsó ilyen finom jelzés. Na már most, ha erre így reagálnak, hát jó. Ennyi. Köszönöm szépen, Gusztávval folytatjuk.
2: Szépen, mély tisztelettel üdvözlöm Szarzsánszky úr, már beszéltünk kétszer.
0: Parancsoljon.
2: Itt ebben a fórum műsorban én nem parancsolok, én csak kérek. Tisztelettel megkérdezném, hogy Orbán Viktor képviselővé?
0: Nem, hát már mióta nem. Visszaadta a mandátumát.
2: Hát akkor honnan kapja a fizetését?
0: Hát hadd ne turkáljak egy ember zsebébe, nem tudom, valahollan csak meg. Hát, Fidesz elnökként biztos van fizetése, gondolom, nem ingyen vezeti ezt a pártot.
2: Akkor megkérdezném azt, hogy azok a képviselők, akik nem járnak be a parlamentbe, azok miért kaptak fizetést? Mert mondjuk egy állami cégre, vagy egy gyárban, vagy akárhol dolgozó, vagy egy bozsba dolgozó ember nem menne be abba a pillanatba kirúgnák. Igaz?
0: Most fogják szigorítani a hiányzást. Eddig az volt a mondás, hogy nyilván terepen van, a választóival foglalkozik, halaszthatatlan közügyek miatt van távol. De ez nyilván a mese kategória. Hát mindenki azt csinált, amit akart. A szavazásnál benn kellett lenni, meg kellett nyomni a gombot, amikor kiabált a frakcióvezető, hogy igen, vagy az, hogy nem. Az összes többit azt lazán kezelték.
2: Bocsásson, megérted, ez ilyen parasztokítás, és másik kérdésem van, még hogy ezeket a 60 pusztai zebrákat hűtőházba tartották, mint trópusi állatokat, hogy elpusztultak, szegények.
0: Fogalmam nincs.
2: Mert ugye, hogyha valaki, ne a gyúristen, nem úgy gondolza a saját állatát, legyen az kutya, macska, ló, tehér, stb., kemény büntetést

0: fizet, esetleg ne adj úristen börtönbüntetése is ítéli. Igaz?
1: Előfordulhat. Nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi lett a zebrákkal, csak az, hogy elpusztult néhány.
0: Hát nem. Meg eszembe jutott Tiborsznak a palasza, a bánkbánból.
1: Igen.
0: Ez a Fideszre vonatkozik, hogy ki százezreket rabol, bírálja lészen annak, kit a szükség gazdas rabolni kényszerít. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igaz a Fideszre. És még két dolog, és nem is tartom föl tovább önöket. Megkérdezném még azt, hogy az oxfordi diplomáját miért mondták vissza Orbán Viktornak? Ezt tudja véletlenül?
1: Ha se tudtam, hogy visszavonják. Olyanokat kérdez, hogy fogalmam nincs. Mi az utolsó kérdés?
0: Az utolsó kis türelmet mindjárt. Felírtam? Ja igen, mert még nem most előtt, vagy jó néhány évvel még akkor a Fidesz nem volt ennyire hatalmunk. Az utcán szembe jött egy riporterrel Orbán Viktor, és kérdezte tőle a riporter, ez megvan biztos valahol az archívumban, hogy mit szól tisztelt Orbán úr az új alkotmányhoz? Mire Orbán Viktornak ez volt a válasz, sose felejtem el, míg élek, azt mondja, most hazamegyek és kitörlöm bele a feleket. Szó szerint ez biztos, hogy megvan valahol az archívumban. Jaj, pedig az oxfordi diplom visszavonása is az interneten fönt van, de már nem igazán emlékszem rá.
1: Értem.
0: Hát hogy beszélhet így egy ember?
1: Ez a fenék kitörlés, ez nekem is rémlik, nem tudom, hogy nem emlékszem. Ugye? Már a szövegkörnyezetre, még egészen fiatal volt, ilyen 20x éves, az első 90 igen, körül igen. Volt ez a felvétel, ilyen igen, színes mellényt visel, igen. Ha jól emlékszem. Jó, köszönöm szépen, hogy hívott. Nem tudtuk megfejteni egyik kérdésére sem a választ, de hát ezért én vagyok a felelős. Viszont azért is, hogy időben befejezzük a fórumot, és ennek az ideje most van, úgyhogy köszönöm szépen az egész délelőtti megtisztelő figyelmet. Este találkozhatunk az Aktuálban. Nagyon izgalmas adás lesz, úgyhogy számítok önökre. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: De tényleg, nincs bennünk olyan, hogy lélek. Majd meghalok, de még egy kicsit élek. Az eszem tudja, merre lépek. De csak a szívemben érzek. Az agyamnak elege lett, és üzent a szívemnek egy levélben. Szívem, szedd már össze magad. Fontos az, hogy egyben maradj. Ha mostanság rád nézek, nem vagy te más. Csak szilánkban több ezer darab. Nyáron jobban benned.
0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Enyhül a forróság, csökkent az infláció. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvíz ellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 gyrosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható. A Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
4: Ebben a stúdióban gyakran szoktunk beszélgetni mesterséges intelligencia fejlesztésről, meg szoktunk üzletről is beszélgetni. És engem mindig az érdekel, hogy hogyan lehet az üzletet összeintegrálni ezekkel a technológiai fejlesztésekkel, mert az, hogy értjük, hogy létezik, meg tudjuk, hogy használni, meg a telefonunkon megkérdezzük tőle, hogy valami 1.0-as kérdést, az nem mesterséges intelligencia használat. És még a Pedro, akit gyakran hallhatatok ebben a stúdióban, ő gyakran hoz olyan példákat, hogy ő miket csinál, de nekem kellenek újabb és újabb példák. Ezért hívtam Binder Tamást, a Volti ügyvezetőjét. Jól mondom, Tom?
5: Ügyvezető és egyik tulajdonos.
4: Ügyvezető és egyik tulajdonos. Hát a Voltiról azt kell, hogy tudjátok, srácok, ugye, hogy már gyakorlatilag évek óta dolgozunk velük együtt. Egy kis startup voltatok, amikor elkezdtük ezt az együttműködést, most már egy erős KKV vagytok. Ugye? Kinőttetek a startupból.
5: Igen, most már egy elég nagy cég vagyunk, közel fél milliárdos árbevétellel, 18-an vagyunk emberek, és van 10 AI agentem, úgyhogy elég jól növekszik a cég.
4: És itt a lényeg. Tehát Tomi akkor egy olyan céget csinál, ahol valójában tetten érhetőbbé válik majd, hogy mit csináltok az AI segítségével, és azt szeretném, hogy próbáljuk már meg valahogy úgy elmagyarázni, hogy a magamfajta KKV vállalkozó, és értse, hogy mire lehet ezeket használni. Még annyi szeretném hozzátenni, ahogy én Tomit megismertem, bár szép kerek feje van, de valójában kocka. Kocka vagy, nem?
5: Igen.
4: Kicsit nerdy.
5: Mérnök informatikusként végeztem, de én magam nem szeretek fejleszteni, inkább azokkal szeretek együtt dolgozni, akik nagyon jók benne, de vagy tudom, hogy mit szeretnék, és ők nagyon jól meg tudják csinálni.
4: Oké. Tehát a gondolkodásod azt akartam
5: megbővelni,
4: hogy alapvetően mérnöki a gondolkodásod. Igen. Tehát, hogy nem egy bölcsészvilágból érkező ember vagy. Na jó, rendben. Elindult a Volti, 18-an vagytok, szépen haladtok, jó a termék, de mi van a gépház mögött?
5: Hát a gépház mögött az, hogy folyamatos növekedést kell fenntartani, ugye külföldi piacokat elindítani, és az emberi erőforrás véges, illetve az is véges, hogy hány ember tudok felvenni. És ugye itt ma már az AI világában alkalmazni kell, szóval én nem tudom máshogy mondani, hogy egyszerűen, hogyha nem alkalmazod, akkor le fogsz maradni, de hogyha meg alkalmazod, akkor annyira meg tudsz most gyorsulni az elkövetkező fél, egy-másfél évben, míg mások nem érnek utol, hogy az egy piaci előnyt tudsz szerezni. De szerintem ez mindenhol így van.
4: Hadd kérdezzem meg először, és nyilván vannak haverjaid, akik szintén vállalkozók, ismered ezt a kört. Általános ez a gondolkodás?
5: Szerintem igen, igazából mindenhol, nálam is ugye az elején az ember, most már azért van AI egy, szerintem másfél-két éve, ugye Google helyet használjuk, beírjuk, keresse valamit, kidobja egyben, megtalálja magánéletbe is akár be, azt nem tudom, vérvételt, hogy elemezze ki, jobban nézze meg, és akkor segít benne. És ugye volt egy időszak, ameddig jöttek az új modellek, de szerintem most már az elmúlt hónapokban tényleg olyan szinten vannak az AI modellek, főleg amit mi használunk, hogy teljesen jó releváns információkat ad, persze mindent fenntartásokkal kell kezelni, vissza kell ellenőrizni, de hogyha nagyon sokat beszélgetsz vele, meg sok infót beadsz neki, főleg a cégedről, meg feltanítod, akkor mindent tudni fog róla. Szóval van egy szint, hogy tényleg az emberek addig használják, hogy gépelgetnek, beszélgetnek vele, és akkor utána jönnek az, amikor így egyszer csak egy ilyen aha pillanatod, nálunk ez akkor jött el, amikor jött a marketingesem, aki nagyon ügyes AI-ba, nagyon sok dolgot kezdett el tanítani, az ő párja is nagyon ügyes AI-ba, és akkor ő is minket tanított, megtartott.
4: Milyen érdekes, hogy egy marketingestől jött az utolsó aha pillanat?
5: Hát, hogy ő megmutatta, ugye, hogy miket lehet igazán jól használni. Például felhozok egy példát, hogy miket. Tehát, hogy egy cégbe folyamatosan kell brandelt dokumentumokat gyártani, tehát logózót, és AI-ba megcsináltunk egy brandbookot, az azt jelenti, ugye, fel van neki tanítva, hogy mi a volt.
4: Mit jelent az, hogy AI-ban megcsináltunk egy brandbookot, és fel van tanítva? Első kérdésem, melyik, vagy milyen AI rendszereket
5: használunk? Mi cloudot használunk.
4: Cloudot használjunk. És előfizetős nyilván.
5: Elő vannak fizetve a cégbe, ugye a kollégák.
4: Mennyibe kerül egy cloud előfizetés céges szinten?
5: Szerintem 30 euró a sima fiók.
4: Én is egyébként cloudra elő vagyok fizetve.
5: Igen. 30 euró, aki ilyen, egy szerintem fiókos. Úgy használgatja, annak tökéletes, de például aki gyakran használja, vagy sokkal többet használjanak, mondjuk azt hiszem most ötszörös ilyen kredit mennyisége van, neki azt hiszem 90 euró, de de egyszerűen ez a pénz, ez annyira megéri a nap végén, hogy mindig, amikor így nézem a számlát, akkor azon gondolom, hogy úristen, ezért mekkora értéket kaptam.
4: Mennyit költöttek? Mennyi a havi AI költésetek, úgy nagyságrendileg?
5: Hú, hát szerintem ilyen 800 euró körül van.
4: 800 euró, az mondjuk, ha 400-al számolnénk, az 32, tehát mondjuk 300 ezer forint?
5: Körülbelül igen.
4: Hát ez egy munkatárs bérének a...
5: Hát körülbelül annak a fele, vagy negyede. Igen, hogyha mindent rászámolok. Szóval ahhoz képest óriási érték, és rengeteget segít. És például egy ilyen arculati kézikönyv az a brandbook, hogy ugye mindenkinek kell gyártani valamit, és igen, ez hogy volt? A CSS-nek összerakta a dokumentumot, elküldte a marketingnek, vagy a grafikusnak, a grafikus dolgozott rajta órákat, napokat, hogy kinézzen úgy, ahogy az volt, és ki kell néznie. Na mi azt csináltuk, hogy először rászántunk egy vagy két napot, hogy összerakjunk egy ilyen skillnek hívják, egy ilyen tudást a cloudba, amiben fel van tanítva mondjuk, hogy a Voltinak hova kell tenni a logót, milyen színeket használunk, milyen betűtípust használunk, milyen bekezdés típusokat használunk, hogyan tördelje a papírt, tehát vagy az oldalakat, mindent beadtunk, fényképeket, mindent, és utána ezt megosztod mondjuk cégen belül, és innentől kezdve nincs szükség erre a kapcsolatra, hogy a CSS beszélget a grafikussal, hanem a CSS elkészít egy prezentációt bárhogy,
4: igen,
5: beteszi, és azt mondja a cloudnak, hogy figyelj, alkalmazd le a Volti arculatot.
4: Aha, értem. Na itt van ez a pont, amit szerintem így jó megérteni. Tehát hogy valójában akkor, ha jól értem, előállítottátok a cloudon belül a rendszert, a kinézetre vonatkozó szabályokat, és akkor én bármit gyárthatok, csinálhatok egy Word dokumentumot, egy PDF-et, igen, bármilyen prezentációt, bedobom a cloudba, és azt mondom, hogy figyelj, vedd már elő, tedd rá, és formázd meg úgy, és azt kapom vissza.
5: Igen.
4: Ami a ti standardjeiteknek megfelelő.
5: Igen, ez egy hasznos dolog, csak most egy kicsit én általánosabb dolgokról beszélek, aztán majd elmondom, hogy mi az, ami így mélyebben.
4: Akkor jó, ezt jó, meg kell érteni.
5: Szerintem árajánlatok, tehát beszerzés. Okay. Nem tudom, villanyszerelési anyagokra kérünk be árajánlatot 4-5-6 cégtől, mindig elküldi a külön Excelbe, külön PDF-be, mindenhogy, és az régen ugye gyártükröt gyárthat valaki, azért nagyon sok óra vagy nap munka volt. Most bedobod a cloudnak az 5 árajánlatot, és megmondod neki, hogy csinálj be egy ártükröt. Tehát az ártükröt
4: összehasonlító.
5: Igen, tehát az azt jelenti, hogy fel vannak írva mondjuk a termékek, a cikkszámok, mellette ott van, hogy A cég ennyit adott, B cég ennyit adott, C cég ennyit adott, és látszik mellette, hogy a százalékos eltérés. Na ez is percek alatt megvan, rengeteg egy
4: tehát gyorsít. Tehát küldhetik bármilyen formátumba, küldhetik bármilyen verzióba, az egyik PDF-et küld, a másik nyomorult Word dokumentumot, a harmadik legalább Excelbe teszi, nem kell valakinek vonalzóval átírogatnia egy adatbázisba, hanem ezt megcsinálják.
5: Igen. Csak ezek ilyen mindennap ilyen egyszerű dolgok a cégekben, szabadságok kezelése. Például azt is csináljuk ilyen HR-es témákat, hogy nálunk Slack-et használunk, mindenki beírja, hogy mennyi szabadság.
4: A Slack az mi?
5: Az egy olyan, mint a Microsoft Teams, vagy egy WhatsApp, vagy bármi, az egy céges kommunikációs felület, ahol használja a cégben
4: egy üzenőfalat,
5: de beírják a szabadságokat, és akkor nagyon szépen abból összeszedi a cloud, mindig hétfőn elküldi közösen mindenkinek, hogy lássa, hogy ki lesz szabadságon, hogy azt ne keressék, ne zavarják.
4: Tehát én beszélek a feleségemmel, aki azt mondja, hogy figyelj, lefoglaltam, most megvettem a repülőjegyet Görögországba, légy szíves, írd be, hogy augusztus 8-ától Szabin vagy, és akkor én erre az üzenőfalra felírok, hogy srácok, az a helyzet, hogy augusztus 8-tól szeretnék egy hétig Szabin lenni, köszi, szevasztok, üzenőfalra kimegy, és ezt utána rendszerbe teszi az
5: igen, rendszerbe teszi, mert megcsinálja a jelenléti éveket is, hogy a bérszámfejtéshez
4: például. Ez nagyon menő, ez jó.
5: Igen, de ezek ezzel
4: a korábbi cégeimbe, az összes ilyen nyomorultsággal.
5: Ezek ilyen apróságok, de rengeteg.
4: Akkor mondjál, nem apróság.
5: Igen, csak ezek a pár óra munkák így összeadódnak ehhez, hogy egy ember hát csinálja.
4: Ez az egy komplet adminisztrátor
5: kell hozzá. Az egy több munkanapnak összeadódik. És akkor hát nagyon sok minden szem, ami most a legérdekesebb a mi részünkről, azok az ügyfélszolgálat. Szóval mi rángettük a cloudot minden rendszerünkre, megfelelő biztonsági lépésekkel természetesen, és minden ugye ilyen AI-os használat, az egy ilyen tanulási folyamat. Ugye az ugyanolyan, mintha felvenne egy kollégát, mondjuk az ügyfélszolgálatra, és elmondaná neki dolgokat, hogy hogy kell használni, hogy néz ki az egész töltő, milyen részegységekből áll, mire milyen kódok vannak, hogy kell használni az ügyfélnek, és csináltunk először egy ilyen Voltis tudásbázist, amiben feltanítottuk ezt a tudásbázist minden anyaggal, ami nekünk ugye készen volt, Tehát írott anyagok, és van rengeteg videó, ahol én beszélek, ugye elmondom az alkalmazásnak, meg a töltőnek a használatát, ez több órányi videó.
4: Ez azt is, YouTube videók?
5: Hát vagy? YouTube videók, igen, aha, igen, igen, meg az is akár, amit itt beszélgetünk.
4: És ez linkekként bedobod?
5: Linkenként bedobod, ő azokat végignézi, transzkripteli, tehát megcsinál leíratot, és ő abból tud csinálni egy tudásbázist. És például van egy volt is tudásbázisunk, ami most egyelőre belső, tehát hogyha valamelyik értékes tőhöz jön egy kérdés bármilyen leendő ügyféltől, vagy egy ügyféltől, akkor beírja a Claude-nak, hogy figyelj, ezt kérdezte az ügyfél, hogy most tud-e tölteni a töltünk egy és három fázison, és akkor Claude visszaadja a választ, hogy igen, és erre és erre a videóra hivatkozok. Vagy az ügyfélnél valamelyik villanyszerelő telepít, és akkor villanyszerelő is kérdez egy-két dolgot, és ott is beadod a kérdést, és a Claude megválaszolja.
4: Mert a tudásbázis arra hogy gondoljunk, hogy az egy dokumentum? Vagy, vagy a hát Claude azt mondta, hogy ezt tedd a tudásbázisba?
5: Igen,
4: be?
5: Igen. Tehát ez a tudásbázis, az mint egy régi gondolatokkal, mint egy Wikipédia mondjuk, vagy egy ilyen.
4: De hogy hozzátok létre? Tehát, hogy hol, milyennek a formátuma? Tehát azt mondom, hogy elkészül ez a beszélgetés.
5: Igen.
4: Ez is a tudásbázisnak lesz majd egy linkje, és ezt a Claude-ba beírod, hogy figyelj, a tudásbázishoz ad ezt hozzá.
5: Igen, ezt mondom, ez mindig az a skill-ek, tehát az a tudás.
4: Ez a skill.
5: Igen. Aha. És akkor ezt meg tudod osztani szervezeten belül, és vannak ennek karbantartója. Jelen esetben lehetek én, mint a egész cégles fióknak a tulajdonosa, és akkor ebben a tudásbázisban minden be van tanítva, és minden új ügyfélszolgálati kérdést is azzal próbálunk megválaszolni, vagy azzal próbáltunk megválaszolni, és ha nem tudtam megválaszolni, akkor ugye én vagy, aki értett hozzá, az megválaszolta, és az már egyből belement a tudásbázisba, és legközelebb megválaszolja. Illetve ez a tudásbázis rálát a fejlesztői dokumentációkra is, meg a fejlesztői forráskódokra is, és azokkal is össze tudja nézni, hogy a legvégén valódi információt adjon vissza. Tehát ne az legyen, hogy én mondok át, de közben a forráskódba teljesen máshogy működik, uh-huh, egy kicsit eltérve, uh-huh, hanem minél pontosabb legyen az a működés. És akkor ebből a tudásbázisból dolgozik a cég belül, hogyha ügyfélkérdések vannak, vagy ha egymás között. Tehát én meghoztam szabálynak, hogy mielőtt bármit kérdeznek tőlem, kérdezzék meg, dobják be a választ, és én azt validálom, hogy jó-e vagy nem jó.
4: Aha.
5: És utána ebből az a következő lépés, hogy az ügyfélszolgálati leveleket is becsatornáztuk ebbe. Tehát azt most már az úgy működik, hogy így kicsit ugorjak, hogy bejön egy e-mail címre egy ügyfélszolgálati megkeresés, hogy XY ír, hogy a adott sorszámú töltőjén tegnap napközben nem indult el a töltés a napelemes módba, mi volt a baj?
4: Uh-huh.
5: Ezt az e-mailt...
4: Hú, ez egy komplex feladat.
5: Ezt az e-mailt egy AI-os agent megnézi, arra majd agentökre kitérünk, de ezt az e-mailt megnézi, elolvassa. Látja benne a töltőnek az azonosítóját, látja benne, hogy tegnap, és látja, hogy mi volt a probléma.
4: Aha.
5: Ez az agent, ez az ügynök rálát a rendszereinkre, bekér a rendszerbe, azt annak az adott töltőnek lekéri a tegnapi logeseményeit, tehát uh-huh, a naplófájrait, uh-huh, elkezdi végignézni, alapból csak hibát keres benne. Ha nem talál benne hibát, akkor tovább megy, és megnézi, hogy miért nem ment a napelemes mód. De közben már ő tudja, hogy mi a forráskód alapján az elvárt működés annak a funkciónak, a napelemes módnak, és mondjuk megtalálja azt, hogy az ügyfélnél amúgy napközben nem teljesültek azok a feltételek, hogy a napelemes módba elinduljon a töltés. Uh-huh. Tehát ugye ahhoz az kell, hogy nála az volt beállítva, hogy teljesen zölden töltsön, és mínusz 6 ampernek meg kell lennie mind a három fázison visszatáplálásként. És látja, hogy ez soha nem teljesült, vagy csak egyszer-egyszer teljesült.
4: És ezért nem indult.
5: Ilyenkor, igen, aha, csak ez most már végső eset, mert eddig ugye ezeket minden supervisor, tehát mindent átnéztünk. Uh-huh. És ilyenkor visszaírja az ügyfélnek, hogy kedves XY, megnéztük a tegnapi töltőnek az eseményeit, nem teljesültek azok a feltételek, hogy napelemes módba induljon a töltés, mert nem volt olyan, hogy mínusz 6 amper teréje, csak a legmaximum az délben volt mínusz 5,5 amper. És kérlek, hogyha napközben akarsz tölteni, akkor tedd át eco módba, vagy tedd át sima dinamikusba. De olyan is van persze, amikor az ügyfél ír egy problémát, hogy nem tudom, sziasztok, a mobil alkalmazásban nem jól számolja a CO2 értékeket mondjuk, vagy az Androidon máshogy számolja, az iOS-en meg így, és akkor ugyanígy bejön, hogy megnéz az ügyfélszolgálati e-mailt, látja benne, hogy iOS alkalmazás, látja benne, hogy mi a probléma, és összeveti a két rendszernek, vagy a két platformnak a forráskódját, az Androidos, meg az iOS-t.
4: Mert benne van a tudásbázis.
5: Rálát mindig a friss kódsorokra. Uh-huh. És megnézi, összehasonlítja, jelzi nekünk belsőleg, hogy van eltérés, felveszi a fejlesztőnek azt a tiketet, tehát azt a hibajegyet, hogy javítsa ki, és pontosan megmutatja, hogy hol kell és milyen javítást alkalmaznia. És visszaírja az ügyfélnek, hogy köszönjük szépen az észrevételedet, a hibát megtaláltuk, következő alkalmazás verzióba kijavítjuk.
4: És kikódolja le?
5: Azt még a... Ja, és akkor... igen, ez Mert ez is egy érdekes... miután nálunk ugye egy meglévő kódbázis van, tehát mi nem a nulláról kezdtük AI, hanem egy meglévő kódbázis van, meg azért nekünk is vannak fenntartásunk, ilyenkor az, hogy a fejlesztő megnézi ezt, és a fejlesztő az ő cloud fiókjával kijavítatja a hibát, átnézi a kódot, és hogyha rendben van, akkor meg kiadja az alkalmazást. Szóval még ennyire autonómon nem megy végig az egész folyamat, mert ezt még fenntartásokkal kezeljük, de én például azt gondolom...
4: Ez a cél egyébként, hogy végig tudjon gurulni? Hát
5: végig csak tud gurulni. Ő magától végig gurul. Tehát volt olyan, hogy nem figyeltem rá, és akkor végigment, kijavította, beletette az alkalmazásba, és majdnem kiadta az alkalmazás verzió tesztelésbe. De utána szólni kell neki, hogy figyelj, ne add ki, mert hogy még a fejlesztőnek át kell nézni, és akkor mindent visszacsinál. Szóval megcsinálja proaktívan önmagától. És ami még, mire is szerettem volna? Ja igen, és akkor fejlesztésnél, ugye ott is most sokan ezt mondják, hogy az AI miatt nagyon sok munka meg fog szűnni, én máshogy látom. Én azt látom, hogy az AI miatt rettenetesen fel fog gyorsulni a világ. Tehát mi nálunk most ugye a fejlesztésen 6 hónapnyi ilyen fejlesztési igényt, vagy feladatokat letoltunk 3 hét alatt. Mert annyira felgyorsul.
4: 6 hónapi igen. munkát 3 hét alatt
5: meg. Igen, és azt is tudni kell, hogy van benne olyan fejlesztési feladat, ami ez a fejlesztő nem szívesen csinálta volna meg. Nem itt tudom, látta, hogy ez 2 hét macerás,
4: nem többi. Szeretem melókat.
5: Igen, nem szeretem elő, és 3 nap alatt megcsinálta. És teljesen jól érzik magukat utána.
4: Ezt akartam mondani, hogy a fejlesztőid, meg a munkatársak, azok úgy gondolnak az AI-ra, mint egy segítő eszközre, nem pedig úgy, mint aki ki fog majd túrni egyszer a munkahelyemről.
5: Igen, egyértelműen így.
4: Volt erre képzést? Egyébként el kellett nekik mondani, hogy figyelj, ez most így lesz, de ne parázzatok, nem arról van szó, hogy megszűnjenek a munkahelyek.
5: Tehát inkább azt kell látni, hogy mindenki, csak egy kutya megjelent.
4: Bejött a cuki kutya.
5: Igen. Tehát, hogy mindenki fenntartásokkal kezel, meg mindenkiben van egy ilyen, hogy hát nem ad jó információt, mit tud, elveszi a munkámat, úgy olyan okos, mint én, stb. De olyan feladatok, amik betaníthatók neki, sőt, amúgy mindent. Szóval én azt érzem, hogy nincs most már lehetetlen. Tehát ami nem fizikai munka,
4: ennyire
5: azt meg érzed,
4: hogy ezt meg.
5: Figyelj, még részletesebben mi ráengedjük a nyákrajzokra is. Tanúsítjuk most a töltőt újra, mert történtek módosítások a nyákrajzokon, mert ugye mi mindig nem csak a szoftver fejlődik,
4: nyomtatott áramkörnek. Aki nem lenne képben.
5: Tehát mi a töltőt is fejlesztjük folyamatosan belülről. Aznak ellenére, hogy kívülről ugyanis belülről mindig, mert új piacokon jelenünk meg, ott mindig egy kis változtatás kell, vagy annak a megfelelősége, vagy valami alkatrészből most éppen chip hiány van megint, nem elérhető, váltani kell egy másikra. Szóval azt is ráengeded, és megmondom neki, hogy figyelj, nézz át nagyon alaposan az összes tervezési fájt, mint hogy te egy 40 éves tapasztalattal rendelkező ilyen mérnök lennél, tehát egy hardware mérnök lennél, és minden alaposan nézzél meg, és jelez vissza nekünk egy ilyen, csak egy csomó angol szó jut eszemben arra, hogy tehát egy ilyen review fájba, egy ilyen átnézett fájba, és utána azt meg odaadom a fejlesztőnek, és ő is átnéz, és nagy részével egyetért, de van, amiben nem ért egyet egyértelműen, mert hogy az AI arról nem tudott, hogy azt így kellett tervezni, vagy hogy annak a chipnek ilyen a lábkiosztása, vagy, tehát hogy mi most már mindenbe bevonjuk. Tehát egyértelműen mindenbe bevonjuk, nem csak cégbe, magánéletbe is sok mindenbe be lehet vonni, és azt gondolom, hogy rengeteget segít. Tehát...
4: Mennyire érzitek úgy, hogy tehát a hiba faktor az hány százalékos lehet? Tehát mennyi olyan esemény van, amire azt mondod, hogy jó, hogy megcsinálta, de mégsem jó, nem így kellett volna, vagy nem ez volt a cél, vagy nem értette meg jól, vagy...
5: Szerintem az elején van, de ahogy mondom, tehát tanítani kell, tehát mondani
4: feltanult.
5: Kell neki. Igen, tehát hogyha végigcsinált, azt vele mondjuk egy, legyen szó mondjuk tök aktuális tanúsításhoz kutatás egy osztrák piacon, hogy miknek kell megfelelni egy AC töltőnek, ott most van egy új szabályozás, hogy december végig meg kell felelni néhány dolognak, és akkor megmondod neki, hogy figyelj, itt a Volti, nézd meg, hogy ezen a piacon hogy felel meg. És akkor valamit kiad először, és akkor felhoz hiányokat. És akkor mondod neki, hogy de figyelj, rálátsz a programra, vagy nem, megadod neki, hogy figyelj, innentől ráláthatsz a forráskódokra, a nyákrajzokra, nézd meg, hogy ezt tudjuk-e. És akkor utána kihozza, hogy hú, ezeket tudjuk. Jó, a többire vegyél fel akkor feladatot a fejlesztőknek, és legyen meg. És akkor végén, ha egy ilyen folyamatot végigcsinálsz, utána azt mondod neki, hogy figyelj, ezt, amit itt csináltunk az osztrák piaccal, mentsd el magadnak, mint tanúsítványhoz, kutatás piacokra, mint egy skill, és akkor a következő, mondjuk bejön egy német piac, akkor menj végig a tanúsítás, kutatás skill alapján ezen a piacon is, és utána végig fog menni jól. Tehát amit először csinálsz, nagyon fontos, hogy el kell vele mentetni, hogy utána ugyanazokat a hibákat ne csináld meg.
4: Csak abba gondolok bele, hogy amikor én voltam hasonló cégvezetői méretekben, tehát amikor volt, kicsit nagyobb volt a cégünk, de még nem volt AI, hogy ugyanezeket a funkciókat megpróbáltuk analóg módon megcsinálni. Tudásbázist, megkértünk minden kollégát, hogyha van valami észrevétele a szerződésünkben, vagy bárminek, töltse már föl. És az elején volt lendület, mert rájuk szóltunk, hogy srácok, léci, tegyetek föl egy közös dokumentumba mindent, vagy nem is, közös mappába mindent. És aztán rájöttél a nap végén, hogy senki nem fogja nézni, mert egyszerűen olyan nehéz benne kutatni, keresni, megtalálni, a relevanciáját előszedni, és hogy az analóg verziók ezek nem működnek. De így az AI-jal ez valami egészen ijesztően hatékonynak tűnik. Azt mondtad, szaladunk az idővel, azt mondtad, hogy 10 agentetek van. Ezt még mondd már el, hogy ez mit jelent.
5: Na igen, tehát ezt megpróbálom ilyen egyszerűen elmondani. Tehát ugye van az AI, mindenki letölt egy cloudot, vagy egy ChatGPT-t, ott beszélget vele, akkor az a következő utána, hogy elmenti ezeket a tudásokat mondjuk, utána beállít ütemezett feladatokat, például az elején is azt csináltam, hogy nem tudom, nézze át minden hétfő reggel, hogy milyenek voltak az előző heti szélszámok, mert ugye rálát mondjuk a CRM rendszerre, amit használunk, vagy nézze át, hogy ezen a héten ki lesz szabadságon, küldje el, ugye a Slack-en össze van kötve. Ja igen, ez is egy ilyen fontos dolog, hogy a cloudot így össze tudod kötni mindennel. Tehát nem csak azon, hogy azt használja, hanem össze tudod kötni ennek az okos eszközödnek mondjuk az elérhető API-val, MCP-nek hívják AI-ba, de összeéröd, és akkor nekem például be van állítva, hogy minden reggel frissítsen egy dashboardot, ahol lekéri az előző napos alvási adataimat, a edzési adatokat, a szívritmus, meg minden kérjen le, meg a mérlegre, és akkor állítsa össze, hogy az hogy néz ki, hogy haladok az éppen adott célomhoz, és akkor ez egy ilyen ütemezett feladat. És akkor az agent az már az, aki önállóan csinál feladatokat, mert ugye, amikor leülsz, és...
4: Tomi, egy perc.
5: Azt egy percben. Na mindegy, az agent az, aki mondjuk egy különálló számítógépen futnak egy környezetbe, te kommunikálsz vele, és azt mond neki, hogy csinálj meg egy európai piackutatást, és ugye itt most egy sima cloud, az visszakérdezne még 10 kérdést.
4: Igen.
5: És ő neki proaktívan megy előre, és csinálja, és lekutatja, és mondod neki, hogy nagyon alaposan nem hibázhatsz, többször nézd meg.
4: Ja, hogy az agent az nem kérdez vissza, hanem nekiáll végig gondolni a történeteket.
5: Igen. És akkor ugyanaz, hogy a ügyfélszolgálatnál is, hogy ő nézi az e-maileket, és ő neki megvan a feladat, hogy mit csinálja. Tehát olyan, mint egy munkavállaló.
4: Egymással kommunikálnak, igen. Az agentek
5: be lehet állítani, hogy ki kommunikálhat egymásra, ki nem.
4: Az agentek közül.
5: Igen. Kibe bízik.
4: Erről majd még mesélj. Ja, okay. Kíváncsiak, hogy haladtok előre az időben, hogy lesz ez. Lehet egyszerűen, hogy visszajössz, és azt mondod, hogy francba az egészen, bár nem
5: hiszem. Nem, ez most nagyon
4: ízben. Ez most nagyon látom, csillog a szemed.
5: Hát igen, mert tudom, van az embernek az, amikor, és akkor ezzel le is zárhatjuk, hogy így leülsz, elkezdesz valamit csinálni, és mit tudom, múltkor este 9-kor már nagyon fáradt voltam csütörtökön, így most leteszem, leülök, és akkor valami inger ért, és akkor írtok, és nem, és akkor elkap a hív, és akkor leülsz, és azon veszed észre, hogy úristen, már éjfél van, most igen. Már pont elfogyott a kreditem, nem is tudnék tovább dolgozni, de elértem egy olyan dolgot, amit mondjuk évek óta halogatsz, tudod, hogy hetek munkája, és még a hetek munkája után se lenne olyan alapos, mint amit itt mondjuk 3 hét alatt csináltál. És rettenetesen jó érzés, hogy így meg tud csinálni olyan dolgokat, amiket amúgy nagyon nehezen tudnál megcsinálni, és hogy persze a dopamin meglöki meg minden, de hogy van eredmény, és utána az használható.
4: Na erre nagyon kíváncsi ez, hogy fog ez majd épülni, látni fogjuk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, reméljük, hogy években is. Binder Tamás, volt ügyvezetője, IT kisvállalkozás kezdeti szakértő.
5: Ja, hát meglátjuk.
4: Belegubancolódott mérnök. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket. Köszönöm. Remélem hasznos volt. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Semmán mondja. Sziasztok, aloha!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztriában. Enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Knára. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök este a Facebook oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, aki csökkentette a fogyasztását az elmúlt napokban. A Duna vízszintje Paksnál tovább emelkedett, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel magasabb a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken esett az eső. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel a NAVA Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbben a nyugtaadást mulasztották el, de volt gond az online pénztárgépekkel és az alkalmazottak bejelentésével is. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államokba. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. Több túrázó egy hegyi menedékházban rekedt az ítéletidő alatt. Három helyen zúdult le sárlavina a tiroli Zillertal térségében. A rendőrség tájékoztatása szerint a völgyi utakat egy időre le kellett zárni a sár és a törmelék miatt. Hat túrázót helikopterrel mentettek ki, de 11 ember egy menedékházban rekedt. Salzburg tartományban a heves esőzés miatt több patak kilépett a medréből, Innsbruckban pedig elárasztott utakhoz és pincékhez riasztották a tűzoltókat. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A Szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát. A rászorulóknak menedékközpontokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek, a Toyota pedig 9 gyárában felfüggesztette a termelést. Közben Kelet-Kína több tartományában is megkezdték a felkészülést a viharos időjárásra. Korlátozzák a hajóforgalmat, több turisztikai látványosságot bezártak, illetve megerősítették a kikötők felügyeletét.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kissé enyhül a forróság, nagyot csökkent az infláció, ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 kirosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági expó Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csak nem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Maja Kadosa vendégem, Izrael budapesti nagykövete, és mostantól angolul fogunk beszélgetni. Morvai Peti barátom, a Hetek felelős szerkesztőjének hangját fogják hallani, ő segít nekünk a tolmácsolásban, amit előre is nagyon szépen köszönünk. Maja, welcome.
3: Üdvözlöm, Maja a műsorunkban.
2: The middle of the summer.
3: Itt a nyár közepén.
2: Really.
3: Nagyon-nagyon meleg van, nagyon köszönöm, hogy időt szakított ránk, hogy beszéljünk a jelenlegi helyzetről. Kezdjük talán azzal, hogy mi a turisztikai helyzet. Nyáron sok magyar szeretne ellátogatni Izraelbe. Mi az ön tanácsa? Mehetnek, utazhatnak? Mi a biztonsági helyzet most? Mi a legfrissebb információ ezzel kapcsolatban? Én most érkeztem vissza múlt héten magam is Izraelből, és nagyon örültem, hogy sok-sok turistát láttam mindenfelé. Folyamatosan visszatérnek a légitársaságok Izraelbe, a Wizz Air és más társaságok is teli vannak. Természetesen figyelni kell folyamatosan a helyzetet, de a biztonsági körülmények nagyon megfelelők, természetesen is nagyon meleg van. Igen, hát a tengerpartok azok mindig ideálisak ebben az időben. De Izraelnek lehetőség van több tengerből is választani, vörös tenger és a földközi tenger is. A hírekben látjuk azt, hogy Izraelben a libanoni helyzet meglehetősen ingatag, időnként föllángolnak a harcok. Mi a helyzet ott? Izrael most egy új helyzettel szembesül. Vannak a határ mellett kialakított nagyméretű biztonsági zónák, amelyeket igyekszünk tartani. Egy megállapotást kötöttünk a libanoni kormánnyal, folyamatosak továbbra is a tárgyalások az izraeli és a libanoni kormány között. A libanoni kormány átadott izraeli ellenőrzés alatt több falut. Ezek olyan helyzet, amelyben történelmi jelentőség az, hogy most milyen megállapodások vannak, hogy a Hezbollát sikerült kiszorítani ezekből a térségekből. Tehát most először közvetlen tárgyalásokat tudunk folytatni a libanoni kormánnyal, hogy felelősséggel vállalnak a határoknak a biztonságáért. Azt látjuk, hogy egyre több és több egyre hatékonyabban tudja a libanoni kormány visszaszorítani a Hezbollahnak a erőit, és ez nagyon fontos az északi határnak a biztonsági. Nem ez azt jelenti, hogy nincsenek továbbra is kihívások, de ez egy jelentős előrelépés a katonáink és az ottani lakosság számára. Nem az a célunk, hogy mi határozzuk meg Libanonnak, a libanoni lakosságnak a jövőjét, hanem szeretnénk lehetőséget adni neki, hogy ők maguk vegyék kézbe a sorsukat. De mindenképpen meg akarjuk akadályozni azt, hogy a határainkat és határainkon élő lakosságot veszély érje. Egy nagyon pozitív realitás, amikhez kivontakozik. Mit tud mondani az izraeli turistákról, akik Magyarországra készül? Az egyik legkedveltebb helyszín továbbra is Európában, Magyarország? Igen, nagyon kedvezek a lehetőségek. Azt látjuk, hogy Magyarországra irányuló repülőjáratok kicsit kevesebb, ami az elmúlt év hasonló időszakban, különböző okai vannak, de amik érkeznek ide járatok, azok teli vannak. Kicsit befolyásolja ezt a mi repülőtereinknek a kapacitása és az ottani lehetőségek, de összességében úgy látjuk, hogy nagyon 6-7 járat is van hetente. Az izraeli turisták az egyik legnagyvonalúbb turisták, sokat költenek itt Magyarországon. Úgy láttam, hogy a hotelekben a menedzserek várják az izraeli turistákat, és kicsit visszaesett a forgalom, ezért azt a jelzéseket kaptam a szállodáktól, hogy nagyon várják vissza az izraeli turistákat. Tehát látjuk a balatoni Balatoni area, régióban, Balaton környékén is. Úgy gondolom, hogy nem csak Budapest már az egyedüli célpont az izraeli turisták számára. Igen, tehát vannak a híres rabbis sírok is, Bodrog kereszt és máshol is. Készült ott egy dokumentumfilm és a Bodrog kereszti csodarabbiról, tehát nagyon érdekes volt. Teszünk akkor talán arról, hogy ön továbbra is nagyon aktív, és különös az elmúlt hónapokban. El tudom mondani, hogy mi volt a tapasztalat a fiatalok a szarvasi ifjúsági táborban. Igen, ott egy ifjúsági tábor zajlott. Ez már 90-es évek óta zajlik. A 90-es évek elején még a kommunista rendszerben ott titkolni kellett az, hogy ki zsidó, ki nem, de ezt a hagyomány megmaradt, és tovább tudtuk folytatni. Továbbra is több közösség, visszajáró vendégek vannak, akik Szarvasra visszalátogatnak. Különböző nyugati országokból és Franciaország máshogy, ahol nem érzik magukat biztonságban a zsidó fiatalok, el tudnak jönni ide, és itt Magyarországon biztonságosan tudják tölteni az időt. Nem egy hétköznapi tapasztalat. Még akik itt is élnek Magyarországon, és érzik azt, hogy milyen biztonságos környezetben élhetnek itt. Nagyon szeretik, hogy megélhetik a saját identitásukat. Nagyon szép program ez. Természetesen láttam a Facebook oldalán is, hogy sorban találkozott a magyar, új magyar kormánynak a minisztereivel is. Mit tud ezzel kapcsolatban elmondani, mik voltak a tapasztalatai, és hadd kérdezem meg, hogy mi a tapasztalat, visszajelzés, mennyire gördülékenyen sikerült az átállás. Tud-e ezzel kapcsolatban akár titkos? Tehát a protokoll ilyenkor a nagykövetségen az, hogy a kormányváltás esetén a nagykövetség kezdeményezett különböző miniszterekkel a találkozót, és nagyon örömmel mondhatom azt, hogy minden miniszter, akivel csak találkozhattam, elmondta, hogy az első között, hanem épp a legelső volt a nagykövetek között, akivel találkozott velem. Nagyon értékelik azt, hogy milyen jó kapcsolatok vannak Magyarország és Izrael között, ezt továbbra is fel kell tartani. A zéró toleranciának a politikáját az antiszemitizmussal kapcsolatban.
4: I don't think any other ambassador received this kind of.
3: És nem tudok más nagykövettől, hogy ennyire szívélyesen, ennyire előzékenyen fogadták volna az új kormányzat részéről, tehát nagyon kedves és pozitívak a tapasztalataim.
2: My first reaction, it sounds very great.
3: Ez nagyon jó hír.
2: Looks like typical diplomat.
3: De ez alapvetően, amit most öntől hallottam, az alapvetően azért egy diplomáciai válasz volt, úgy belülről nézve, hogy látja a jövőt, a jövőbeli kapcsolatokat. Ez most egy új kormányzat, amiről beszélünk. Nagyon barátságosak a miniszterek, akikkel találkoztam. Mindenféle szempontból a helyes dolgokat mondják el a találkozók során. Amikor arról van szó, hogy mik lesznek a konkrét tettek, cselekedetek, ahhoz idő kell. Ők maguknak is még bele kell rázódni ebbe az új feladataiba, az egészségügyi miniszter például. Egy teljesen új minisztériumot kell felállítani új emberekkel, de megvan a szándék az együttműködésre. Különböző javaslatok hangzottak el diplomáciai kérdésekben, de időre van szükség, hogy ezt a szándék, egy nagyon-nagyon hektikus időszak most ismert okok miatt. Sok nagykövet keresi őket, nagyon sok feladatuk van a saját területükön. Beszéljünk akkor arról eseményről közel két hét múlva a drúz gyerekek fognak érkezni, de Budapestre egy nagyon fontos, nagyon nagy baráti gesztus. El tudnám mondani, hogy mi is ennek a kapcsolatnak a története, ők túlélők. Elmondaná, hogy mi a kezdeményezés mögött, ami áll?
4: During the war, or that's how the war.
3: A háborúnak a kezdetén.
4: A football field.
3: Egy szombat délután egy futball.
4: This village, it's called Madelsham.
3: Egy drúz faluban délután futballmérkőzés játszottak a gyerekek. Ezek nem zsidó gyerekekről van szó. És 12-en közülük meghaltak egy rettenetes Hezbollah terrortámadásban. A kormány felállított egy szervezetet, amely arra szolgál, hogy támogassa a drúz gyerekeknek a sporttevékenységét, oktatási tevékenységét. Ebből a faluból jönnek most el gyerekek, kislányok és fiúk is, olyanok, akik vagy ott érintettek voltak, vagy azoknak a családtagjai. Tehát nagyon örülök, hogy itt vendégül láthatjuk őket. És egy nagyon profi tenisz képzésben fognak itt részesülni. Az egyik legismertebb magyar teniszezővel. Egy nagyszerű létesítményben fognak. Lesznek média események is ezzel kapcsolatban, zsidó közösséggel, magyar fiatalokkal is fognak találkozni. Úgy gondolom, hogy két-három év óta ez lesz a számukra az első alkalom, hogy biztonságos környezetben tölthetik az idejüket. A drúz közösség nagyon tradicionálisak, és számukra ez egy nagyon nagy lehetőség a kilépésre, és nagy támogatás. A szüleik részéről is egy nagy bizalomnak a jele, hogy elengedik őket. Tehát ott lesznek majd a tenisz. Szeretnék én is ott lenni majd.
2: It's gonna be very hard to coordinate this, but okay,
3: nagyon örömmel látjuk őket.
2: And we try to put the evening.
3: És szeretnénk ezt a médiában és a televízióban is beszámolni erről.
2: My opinion that it's a
3: beautiful. Úgy gondolom, hogy ez egy
2: opportunity to make bridge.
3: Egy nagyszerű hídépítés, nagyszerű kapcsolatépítési lehetőség különböző kultúrák, drúzok és magyarok között izraeli segítséggel ez egy.
4: And I think many people in Hungary and other places.
3: És sokan a világon.
4: Different religions.
3: De a világon, Magyarországon meg világszerte is nem tudják azt, hogy milyen sokféle vallás van Izraelben. De ott van a drúz közösség, akik izraeli állampolgárok, szolgálnak a hadseregben, elkötelezettek Izrael állama mellett, de ezen kívül vannak arab keresztények, tehát sokféle közösség él Izraelben.
2: Let me tell you the story that the Druze is not in the army. Many generals.
3: Nem csak hogy drúzok szolgálnak hadseregben, de a rendőrségben és más szervekben komoly tisztek, akár tábornoki szintre is eljutnak.
2: Tehát ez heart of the
3: az egyik legjobb, legsikeresebb főtisztek. Hogyan tudták ezt megvalósítani? Hogyan? De beszéljünk akkor egy kicsit a külpolitikai helyzetről is. Az elmúlt néhány hónapban, amit láttuk, hogy Nyugat-Európában nagyon megnehezedett helyzet, Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia, rettenetes hírek, események. Nagyon, hadd mondjam, nagyon szerencsés ön, hogy itt Magyarországon van a szolgálati helye. De mit gondol ön erről a nyugat-európai országokban élő zsidó közösségnek a helyzetéről? Nem példákat mondani, hogy milyen módon szenvednek. Azt gondolom, hogy aggódnak, és hát joggal aggódnak. Hogy például, akiket vendégül látunk Nyugat-Európából fiatalok, amiről beszámolnak arról. Nem azt mondja, hogy fizikai atrocitások érik őket, nem megütik őket, de érezhetik velük az iskolában, hogy ők mások, mint a többi gyerekek. Ez nem egy normális helyzet. És mindezen túl ott vannak az utcai demonstrációk, amelyek fenyegetőek.
4: antisemitism from both.
3: Látjuk, hogy az antiszemitizmus mind jobb oldalon, mind bal oldalon megjelenik. Az emberek átadják magukat, hogy rettetes dolgokat mondjanak, és igazából a kormányzatok nem biztosítják minden állampolgár számára a védelmet, és ez aggasztó. Tudná erről példát mondani, hogy mely országok a legnehezebb? Nem akarom így megnevezni, kipellengérezni az országokat, de hát láthatjuk a hírekben is, hogy hol vannak folyamatos problémák. Szinte napi jelleggel láthatunk atrocitásokat. Sajnos több nyugati országban.
2: In these countries it should be very difficult to be.
3: Nagyon nehéz lehet izraeliként, zsidóként élni ezekben az országokban. Mert szinte minden percben aggódni kell a biztonsági helyzet miatt a közösségeknek. Tehát nehéz ilyen helyzetben. Természetesen egy nagy követnek a feladata az, hogy biztosítson segítséget ilyen helyzetekben is. És dolgozni kell azon, hogy a kormányzatok közötti kapcsolatok javuljanak, hogy a zsidó közösség szembeni erőszakos fellépésekben változás történjen. Tehát én szerencsés vagyok, mert én bármit szabadon ki tudok tenni, de dolgozni kell rajta. Például a vízválság. Mi izraeliek sivatagos környezetben élünk, tehát vannak olyan tapasztalataink, amelyet tudunk segíteni. És azokban az országokban, ahol az embereknek küzdeniük kell a mindennapi életért, a biztonságért, sokféle tapasztalat összegyűlik, amit át tudunk adni, föl tudunk ajánlani ezeknek az országoknak. És látjuk azért Izraelben egyik órára másikra változhat a helyzet.
4: And they won't say anything when they see atrocities happening in Christian communities.
3: De azt látjuk, hogy keresik azokat a helyzeteket, amiben be tudják ragadni, amivel rossz hírét tudják kelteni Izraelnek, de ezek
2: Prime Minister Benjamin Netanyahu visited in United
3: States. Az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu
2: Donald Trump, what was the first goal?
3: Az Egyesült Államokba utazott, mi volt a
2: United States?
4: So first the visit.
3: Először is el kell mondanom, hogy ez nagyon sikeres volt a látogatás.
4: An ally of Israel, great friend.
3: Az Izrael legfontosabb szövetségesével találkozott a miniszterelnök.
4: Unbelievable his commitment to Israel.
3: És rendkívüli elkötelezettség van az Egyesült Államok részéről Izrael mellett. Ez volt elsőbb a legfontosabb cél ennek a kapcsolatnak, szövetségünk a megerősítése a tárgyalások során. Trump elnökkel, Wenzel elnökkel, és a Rubio külügyminiszterrel megbeszéltek a két oldal kapcsolatoknak a fejlődését. Nagyon feszült helyzetben állunk, ezt láthatjuk Iránnal szemben. Nagyon érdekes beszélgetések zajlottak, hogy amiknek a részletei is fontosak voltak, hogy a közeljövő mi. Van New Yorkban egy nagyon furcsa polgármester,
2: Benjamin Netanyahu
3: Mandani, aki arról beszélt eredetileg, hogy ő leszereti tartóztatni Benjamin Netanyahut, amikor ez természetesen nem történt meg, de mi az ön vélemény erről? Tehát természetesen mindenhol tudjuk, hogy ez nem lehet. Ez csak egy ilyen fenyegető nyilatkozat volt. Egy kampánynak a része. Ez egy hergelés volt az izraeliekkel szemben, zsidósággal szemben. Tehát Madmani rengeteg olyan ígéretet tett, amiről tudta, hogy polgármesterként úgysem fogja tudni megvalósítani.
4: Hold on your promises.
3: És hogyha a természetes ígéreteinek nem tud eleget tenni, a feladatának nem tud eleget tenni, akkor nagyon könnyű bűnbakot keresni, és persze ezt találta ki, akkor elterelje a figyelmet. Tehát nekünk azt gondoljuk, hogy mindenki polgármesterként a saját dolgaival kellene foglalkozni, a városnak a dolgaival, nem pedig a zsidó állammal. De ez alapvetően a saját kudarcairól próbált elterelni ezzel a figyelmet. A világ másik részén látjuk azt, hogy
2: I don't understand.
3: Nem, nem pontosan értem, hogy most milyen stádiumban vannak az Irán és Egyesült Államok közötti tárgyalások.
2: I don't understand what is the situation.
3: Hogyan látja ön, mi az, ami ott zajlik a két ország között? Mi az ön kormányának a álláspontja Iránnal kapcsolatban?
2: And when we talk about the Israeli state,
3: az izraeli állam elsőleges célja az volt, hogy az Iránnak a nukleáris kapacitásait és nukleáris fenyegetését elhárítsa. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Milyen lehetőségek vannak Irán kapcsolatban a jövőben? Nagyon-nagyon korai lenne még arról beszélni, hogy ezt megoldódott ez a fenyegetés. Sok sikerült elérnünk azt, hogy több évvel visszavetettük az iráni nukleáris programot. Természetesen nem mondhatjuk azt, hogy ezt már elvégeztük volna, ezt a munkát befejeztük, de hogy megsemmisítettük volna valamennyi nukleáris bázist, de hát a médiában látható, hogy a tárgyalások ilyen pszichológiai húz meg, erez meg képet mutatnak. Van szerepe itt a Twitter diplomáciának és üzeneteknek, fenyegetéseknek. De sokat hallottuk Trump elnöktől, és megerősítette Trump elnök, hogy Iránnak nem engedi meg azt, hogy atomfegyverhez jusson, tehát ez a legfontosabb cél, ezt tudjuk. Tudjuk azt, hogyha egy ország erőfeszítéseit arra összpontosítja, hogy nukleáris fegyverhez jusson, akkor ezt nagyon komolyan kell venni, ezt a fenyegetést, és mindent meg kell tenni ennek elhárításáért.
2: We have couple of minutes and I would like to ask.
3: Hadd szeretném itt a vége felé megkérdezni, hogy
2: talk about the many IT and AI companies.
3: Beszéltünk arról korábban, hogy sokféle izraeli csúcstechnológiás cég, IT cég készül Magyarországra. Van ezzel kapcsolatban új információ, hogyan állnak ezek a mindig kíváncsi vagyok, hogy arra, hogy milyen befektetési lehetőség, mennyire vonzó Magyarország ebből a szempontból.
2: In this case.
4: Yeah, so I think
3: igen, úgy gondolom tehát, hogy
4: we've been through election process.
3: Egy választási ciklust zártak le most Magyarországon.
4: What's going on with that?
3: Most mindenki megvárta ezzel, hogy hogyan alakul.
4: It means that in Hungary
3: most kedvezőbb lett Magyarország ebben a szempontból?
4: Could take decisions when it came to budget.
3: Tehát meg kell nézni a izraeli cégeknek a lehetőségeit. Igyekeznek idejönni.
4: Not always they found the right path.
3: Nem mindig könnyű megtalálni a megfelelőbb partnert, ebben is vannak változások.
4: I think now when things are
3: úgy gondolom, hogy
4: changing in Hungary,
3: sok szempontból változnak a dolgok Magyarországon.
4: Leadership of the new companies, how it
3: meg kell várni az új cégeknek, vagy a régi cégeknek az új vezetését, hogy hogyan állnak föl. Sok érdeklődést tapasztalok az izraeli fél, izraeli befektetők részéről, hogy Magyarország lenne, de igyekeznek egy kis időt hagyni arra, hogy kialakuljanak a dolgok.
4: Winter.
3: Talán a télen, ősszel télen ebben már világosabban, és többet lehet mondani.
4: You know, you're going to a big change now.
2: Okay. Let me ask you to invite in.
3: Hadd ragadja meg a lehetőséget, hogy szeptember-október újra meg invitáljam önt, hogy akkor beszélhetünk ezekről a lehetőségekről. Novemberben egy nagy konferenciát tervezünk a víz és energia technológia terén. Ennek az előkészítése zajlik. Ez az új kormányzatnak is egy nagyon fontos prioritása, és ebben szeretnénk bekapcsolni, ez nagyszerűen hangzik. Talán előtte akkor tudnánk beszélni, és akkor el tudná mondani ezzel kapcsolatban, hogy hogyan zajlanak az előkészületek. De természetesen a konferenciára is várjuk önöket. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Hadd fejezem akkor magyarul.
2: Ez volt az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Nagyon szépen köszönjük Maja Kadosnak, Izraelám nagykövetének Budapesten, hogy eljött ide. Beszélgettünk a jelenlegi helyzetről most, és köszönöm szépen Morvai Péternek, aki segített a fordításban, a hetek felelős szerkesztőjének. Szerkesztőnk pedig Tóth Enikő volt. Thank you very much.
4: You're welcome.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál. Mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavíz gyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előre láthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. a háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, itt vagyunk a Művészetek Völgyében, Kapolcson, amit 35. alkalommal rendeznek meg, és ez a 35. alkalom, ez a mi szempontunkban mégis az első, mert a Spirit FM először rögzít itt rádióműsorokat, méghozzá a Tehetség útja című programot, amit most is hallanak a kedves hallgatók, és három vendéggel készülünk a mai adásra is, mint a legutóbbiban is, ahogy azt hallhatták. Kincses Kádár Lídiát kérem ide magam mellé a színpadra, hiszen itt nekünk egy színpadunk is van, ezt a kedves hallgatók nem hallják, de vendégeink látják. Bátran meg lehet tapsolni Lídiát, aki az egyik legjelentősebb innovátor manapság, és mindjárt el is fogja mesélni nekünk, hogy mi mindennel foglalkozik ő valójában. Paris Noble a következő vendég, akit hívok ide a színpadra, hogy az innovátor mellé egy mentor is legyen a színpadon. Ő pedig számos programban támogat ifjú tehetségeket, és erről is fogunk beszélgetni hosszan. És hát ez úgy az ideális, hogyha mindezek mellett van itt mellettünk még egy befektető is, aki mindez a tőkét tudja biztosítani, hogyha hisz a projektben. Ő pedig nem más, mint Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója, és hát ráadásul itt egy kicsikét nekünk a házigazdánk is a Művészetek Völgyében. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, és hát akkor én azzal indítanám, ami szerintem az alapkérdés, mert hogyha arról beszélünk, hogy innováció, akkor nem árt, hogyha tudjuk is, hogy az micsoda és hogyan néz ki. Van itt nekünk egy innovátorunk. Mitől innováció és mitől innovátor az és aki?
3: Jó kérdést kaptam így kezdésnek, szerintem. Elmondom rögtön nektek, elárulok egy titkot, hogy nagyon izgatott vagyok, mert fontos nekem, hogy mit gondoltok ezen a mai napon. Úgyhogy köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. És mi az innováció? Szerintem vannak emberek, akiknek olyan víziói vannak a valóságunkról, amikért és amikkel érdemes megváltoztatni ezt a világot. És remélem, hogy később majd ki is fejthetjük azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, vagy legalábbis szerintünk hogyan lehet megváltoztatni a világot veletek együtt.
2: Minden esetre Lídia hite ebben egészen elképesztő, még itt az adás előtt is beszélgettünk erről, és én vitába keveredtem vele, hogy az egész világot megváltoztatni az iszonyú nehéz, de hogyha talál magának partnereket, talál egy kört, amelyik ebben hisz vele együtt, akkor viszont hatni a világra nyilván lehet. Egy mentornak mennyire feladata beleavatkozni abba a folyamatba, amit mondjuk egy innovátor, valaki, aki kitalált valamit és hisz benne, elkezdett?
4: Hát szerintem egy jó mentornak igazából az elsődleges feladat az, hogy jó kérdéseket tegyen fel, és a saját tapasztalatán keresztül próbálja meg tényleg azokat a kérdéseket feltenni, hogy valóban ezt az utat szeretné járni az az ember, vagy az út valóban az, amit kell járni. Tehát szerintem egy ilyen kérdésfeltevés igazából, és nem beleszólás, mert nagyon mondani szerintem nem lehet, hanem kihozni lehet az emberből.
2: Oszkó Péterhez fordulok. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a pénz megoldja. Tehát ha van egy befektető, hát akkor onnantól kezdve ez egy sima ügy. Miközben ti befektetők, te befektetőként ennél sokkal, hogy mondjam, körmönfontabban látjátok ezt az egészet, mert nem a pénz felől közelítetek általában, még hogyha úgy is látszik.
5: Nem, mi mindig elmondjuk, hogy pénzt csak akkor érdemes bevonni, hogyha azt van mire is jól lehet elkölteni. De amit mi csinálunk, ha már így a Forma 1 közelében vagyunk, mi Forma 1-es üzemanyagot tankolunk azoknak a járművébe, akik azt gondolják, hogy az átlagnál gyorsabban tudnak haladni, és nagyobb teljesítményt tudnak elérni. De ha egy szervizre szoruló muzeális autóba tankoljuk a Forma 1-es üzemanyagot, az attól nem fog sokkal gyorsabban menni. Tehát nem fogja a pénz megoldani azt, aki egyébként a saját megoldásait nem találta meg. Ha valaki kitalálta, hogy lehet nagyon nagy teljesítményt elérni, vagy hogy lehet nagy változást elérni, vagy megvannak a maga módszerei, van az a pillanat, amikor üzemanyagra van szüksége. És akkor jó üzemanyagra van szüksége egyébként. De nem az üzemanyag az, ami megépíti az autót, vagy megépíti a járművet.
2: Az, hogy az üzemanyagot mibe vagy hajlandó tankolni, azt számítások, vagy egy beszélgetés, a te hited befolyásolja elsősorban?
5: Mind a kettő, és ez egy leegyszerűsítő példa, mert a befektető-vállalkozó kapcsolat az mindig egy emberi kapcsolat, ami mind a két félnek a adottságai alapján működik jól. Tehát nincs tökéletes befektető, meg nincs tökéletes vállalkozó. Ideális kapcsolat van, ami adott befektetőt és adott vállalkozót jól össze tud kötni. Igen, nekünk fel kell ismerni, hogy egy ilyen már sötétedés utáni állapotban homályosan közlekedünk, mert ezt a Forma 1-es példát veszük, és akkor fel kell ismerni, hogy jó autóba tankoljuk azt az üzemanyagot, mert ha rosszba, akkor nem érünk el vele semmit. És ez beszélgetések, ez egymásnak a felmérése és ismerete, ez piacismeret, mert van olyan szektor, ahol nyilván mi hasznosabbak vagyunk, mert értünk is a piachoz, egy picit hozzá is tudunk tenni az üzleti ismeretekhez, van, amihez tök hülyék vagyunk, és ott nyilván sokkal kevésbé hatékony a mi befektetésünk. Tehát nagyon sok összetevős, hogy milyen innovációban vagyunk mi hasznosak. Ráadásul mi befektetőként is kifejezetten innovatívak vagyunk. Tehát, hogyha valaki a mi versenytársainkat körbe kérdezi, akkor nyilván azt fogják rólunk mondani, vagy feltételezésem szerint azt fogják rólunk mondani, hogy a saját iparágon is mindig csomószor mi találunk ki új dolgokat, mi lépünk új utakra. Tehát, hogy van mondjuk úgy affinitásunk az innovációhoz, értjük, amikor valaki kicsit úgy gondolja, hogy a saját környezetében már nem minden működik jól, és kicsit meg kéne változtatni, mi is ezt csináljuk a saját környezetünkben, és egyébként ezt próbáljuk más iparágokban is megtalálni, és azokat segíteni tovább.
2: Beszéljünk egy konkrét dologról, ragadjuk meg, ha úgy tetszik, mert hogy Lidinél ott van az az innováció, amit ugye általában azt gondoljuk, hogy azok valami óriási dolgok, vagy nagyon elvont ügyek, vagy józan észre az átlagember fel sem fogja, és akkor ott van egy picike kis baba a kezedben, amivel közben még világokat tudsz megváltoztatni. Elmeséled, mi ez?
3: Marok Baba egy olyan komplex idegrendszeri érést segítő és támogató fejlesztő eszköz, amely komplex módon segíti az idegrendszernek a fejlődését egészen kicsi kortól kezdve 8 éves, sőt most már 99 éves korig. Talán az érdekessége az abban áll, hogy van egy UNICEF kutatás, ami kimondja, hogy minden harmadik gyermek, aki kezdi az óvodát vagy az iskolát, az valamilyen nehézséggel küzd. Ezek a gyerekek általában egészséges gyerekek, egyszerűen csak gondjuk van az írással, a beszédindulással, és 400 millió ilyen gyerek él ma a világban. Van egy KSH adat, ami azt mondja, hogy Magyarországon 10 év alatt a duplájára nőtt a beilleszkedési és egyéb nehézségekkel küzdő gyermekeknek a száma. Ezen akartunk segíteni, és ezért jött létre a Marok Baba.
2: Ami sok formában létezik, és aminek vannak már sikerei, eredményei, tehát éppen most számoltatok be róla, hogy pár nappal ezelőtt egy gyűjtésből már át tudtatok adni egy eszközt, erről is beszélj akkor, kérlek.
3: Hát képzétek el, hogy mi történt velünk. Tényleg azért mondom így, mert valahogyan egy olyan útra léptünk rá, amin nagyon sokan segítettek és segítenek bennünket, hiszen éppen most is itt vagytok velünk. És képzétek el, hogy híd tudtunk lenni a szociális ellátás, az egészségügy és a pedagógiai munka között. És ez oda vezetett bennünket, hogy már a 25 millió forint értékben tudtunk támogatni kórházakat, a pedagógusokat és olyan gyerekeket, akiknek erre szüksége volt és nehézséggel küzdöttek. És mindezt úgy, hogy nem egészen egy éve indult el a vállalkozásunk. És tegnap előtt szövetségbe hívtunk olyan, mondhatom így talán, hogy a társadalomnak olyan tartóoszlopait és pilléreit, akik tenni akarnak és tenni tudnak ezekért a gyerekekért. És az első támogatottunk, Marcu egy szép és kisfiú volt, Facebookon jött szembe velünk a posztja, talán pont egy éve, amikor még nem volt pénzünk egyáltalán, és csak egy ötletünk volt. És elhatároztuk, hogy neki segíteni akarunk. És sikerült kifizessük a műtétjéhez szükséges repülőjegynek az árát, és tegnap előtt ez a kisfiú a saját lábán hozott nekem virágot, képzeljétek el.
2: És akkor én ilyenkor meg vitatkozom, ugye, hogy meg lehet-e változtatni a világot. Hát ha ilyeneket hallunk, akkor mégiscsak valahogy igen. Amikor elétek kerül egy ilyen, Páris, kérdezem tőled, egy ilyen történet, az egy mentort abban mennyire befolyásol, hogy merre kell tovább indulni? Mi az út, amin egy vállalkozást lehet tolni? Ugye itt van egy nagyon erős, pozitív példa, egy érzelmes példa, ami megragadja az ember, de közben nem biztos, hogy ezt üzletté lehet fordítani. Ez egy gesztus, nem is akármilyen.
4: Hát szerintem az a legfontosabb dolog, hogy amikor elkezdünk valakivel együtt dolgozni, hogy ő egy valós világi problémát próbál-e megoldani.
2: Hát ez az például.
4: Nekünk mindig abba az irányba kell terelni. Tehát, hogy lehet bármilyen szuper megoldással, meg akármilyen Netflix dráma szintű romantikus történettel eljönni, hogyha annak nincs piaca, vagy nem érdekel semmit, vagy tényleg csak egy olyan megoldás, ami tényleg a polcra való, és senkit nem érdekel. Tehát, hogy mi mindig abba próbáljuk terelni a cégeket, az ötleteket, az innovátorokat, hogy valóban van erre kereslet? Tényleg egy valós problémát oldatok meg? És emlékszem, amikor a Dorináik, vagy Lidussal és Dorinával dolgoztunk együtt, akkor mondtam, hogy akkor csináljátok kérdőíveket, hogy tényleg mi erre mennyire van erre nagy kereslet, és akkor 3 hét alatt emlékszem, hogy 5000 kérdőív lett kitöltve, ami ilyen robbanásszerű. Tehát ott általában egy ilyen programban, mint 70-80 kérdőív, az így tök jó. 5000 3 hét alatt. És
2: az internetes kérdőív volt.
4: Igen. Ami tényleg egy ilyen robbanásszerű dolog, és szerintem ezeket lehet így elkezdeni vizsgálni, hogy valóban így kapnak erre emberek, és abba az irányba terelgetni. Szerintem az is egy nagyon fontos dolog mondjuk egy mentornak, vagy akár egy befektetőnek, hogy minél hamarabb szóljon, hogyha az ötlet az kuka. Tehát, hogy az is egy hatalmas nagy segítség, hogyha segítünk abba, hogy milyen irányba menjen, hogyha nem az álmainkat próbáljuk pont megvalósítani.
2: Csak ez a legnehezebb talán, amikor azt mondod valakinek, aki az álmaiban hisz, hát másképp hogy kerülne melléd? Hogy hát ezt hagyd abba, ez hülyeség. Hát ebből sose lesz semmi. Mert hogy ő hisz benne. Te meg kívülről nézed 3 lépés távolságból. De Péter, te is találkozol jó néhány ilyen történettel nyilván.
5: Hát nem, hogy találkozom, tényleg ezt módszertanként próbáljuk tanítani. Tehát Kaliforniában az egyik ilyen legnagyobb inkubátorházban, ugye inkubátorházak azok ebben a szakmában lényegében vállalkozással segítenek fejlődni innovatív ötleteket. Az a jelmondat van kiírva, hogy learn, fail fast, tehát hogy tanulj meg gyorsan elbukni. Mindenki hibázik, mindenki téved, mindenki mellé megy, minél gyorsabban ismeri fel az ember a hibát, annál gyorsabban találja utána meg azt a helyes utat, amin egyébként érdemes elindulni. Nekünk befektetőként is kritikus, hát mi ugye nagyon sok projektbe fektetünk be, tehát mi nem egy-egy álmot választunk ki, hanem sok száz álom közül választunk, de hát most is nagyságrendileg 100 portfólió cég van a teljes portfóliónkban. És a mi matematikánk az úgy működik, hogy ha valami nem jó, az nagyon gyorsan bukjon el, mert akkor még csak egy kicsi pénzt raktunk bele, és kicsit vesztettünk rajta, és ami jó, arra tegyünk még egy tétet, és még egy tétet, és még egy tétet. És igen, a vállalkozók meg pont fordítva gondolkodnak. Az első pénzből nem sikerült, de ha adsz még egy esélyt, akkor majd sikerül. A másodikból se, de még egy esélyt ad, és ez az, amit nem szabad csinálni, nekünk sem. Mert ugye mindig egyre csak futunk a veszteségünk után, és ezt egyébként nagyon sok kezdő befektető hajlamos elrontani, hogy úristen, nehogy elveszítsem az első befektetésemet, inkább adok rá még egy tétet. Meg a vállalkozóknak sem. Tehát, hogy nem mindegy, hogy valaki egy évet tölt el valamivel, ami nem sikerül, és aztán a következő 3 évét már olyannal tölti el, ami sikerülni fog, vagy a fél életét eltölti valamivel, amivel zsákutcába fut, nem tanult elég gyorsan, nem ismerte fel, hogy mi működik és mi nem, és nem jut el aztán azokhoz az álmokhoz, amiket meg is tud valósítani.
2: Ugyanakkor persze a történelem tele van mániákus nagy találmányokkal és feltalálókkal, tehát van ennek ellenpélda,
5: és újra. Akik tanultak a hibáikból.
2: Azt látod valakiben, hogy képes-e?
5: Hát nagyon sok, ugye most nyilván a sikeres startupereknek a sztoriait ismerjük, de azok közül sem az első álmukat valósították meg nagyon sokan. Tehát, hogy mindenkinek megvolt az a tanuló pénz, aki, amiből aztán tudta, hogy legközelebb már mit kell máshogy csinálni. Tehát Bolyár Gábort is ki lehet kérdezni, elmondja mindenhol, hogy a legnagyobb marhaság volt tőle, hogy Németországon keresztül akarta meghódítani a világot, arra a piacra a legnehezebb belépni. Hál' Istennek gyorsan felismerte, és utána ment tovább más európai országba, ahol tudott növekedni. De volt kisiklása például a Graphisoft-tal. Vagy Rubik Ernivel is remekül lehet beszélgetni. Még máig is mindenkinek felteszi a kérdést, hogy miért van az, hogy csináltam három játékot, és egyébként pont a bűvös kocka futott be. Hát aki itt Magyarországon sokféle Rubik játékot ismert, a többi az gyakorlatilag...
2: Csak a miénk, igen.
5: Igen, azt mi úgy ismertük, de az kikopott néhány év után. Vagy nem tudom, az Angry Birds-öt hányan ismerik.
2: Szerintem az mindenki.
5: Na, hát ez ennek a játékfejlesztő cégnek a körülbelül 60. fejlesztése volt. Tehát, hogy megcsináltak előtte 50, nem tudom én hányat, ami ment a kukába. De azokat kidobták a kukába, tehát nem az első játékkal próbálkoztak nagyon sokáig.
2: Lidi, nektek a Marokbabák az első?
3: Hát az első nagy szerelem. De azért volt segítségem, mert ezeket a piacokat, amiről Péter beszélt az előbb, lehet kutatni, és szerintem nagyon fontos vállalkozóként a piaci adaptáció. És például a Nemzeti Tehetségprogramnak erre egy egész elemző metódusa van, ahol Peris egyébként a mentorom volt. Úgyhogy én most megragadnám az alkalmat, hogy mindenkit arra biztosak, hogy jelentkezzetek fiatal vállalkozóként, kezdjetek el egy új szemléletben gondolkodni. Mi például a startup modellt próbáltuk meg újraértelmezni, a StartCare vállalkozási formával. Ennek a lényege az, hogy ugyanazzal az innovációs képességgel rendelkezik, és ugyanazzal a növekedési lehetőséggel, mint egy hagyományos startup. A különlegessége abban áll, hogy a nulladik ponttól kezdve visszaad a társadalomnak és a közösségének.
2: Hú, ez a mondat, ez gyorsan véget ért, vártam, hogy folytatod még. Azon gondolkozom közben, hogy te például hogy keveredtél ebbe a világba, amikor jól tudom, műszaki tanulmányokat folytattál. Tehát ránézésre ez a fajta pedagógiai kihívás téged nem kellett, hogy foglalkoztasson. Tudom, hogy fiatal anyuka vagy, tehát másfelől meg lehet, hogy megérintett a saját vagy a környezeted életéből egy csomó dolog. De hát mégis ez egy más világ.
3: Hát egyrészt az, hogy a férjemmel belecsöppentünk fiatal szülőként abba, hogy mennyire nehéz a gyereknevelés, ezt szerintem nyugodtan mondjuk ki, és mindenkinek nagyon nehéz. És ebben szerettünk volna támogatást nyújtani, és segítséget nyújtani a szülőknek. És a másik, ami nagyon fontos még, itt rád is csatlakoznék, Péter, ha megengeded, hogy a mérnöki szemlélet ad egyfajta olyan látásmódot, hogy matematikailag látod a világot. És ezek nagyon-nagyon tiszta képek.
2: Ezek annyira tudományosan hangzanak időnként, amiket mondtok, miközben például egy mentornak szerintem nagyon fontos, hogy az ösztönei hogy működnek. Leül valakivel szemben, pár perce van, hogy felismerje, hogy mi lehet benne, mi lehet mögötte, mi mozgatja. Nálad ez hogy működik? Te mit keresel, mit figyelsz?
4: Szerintem az egyik legfontosabb dolog az alázat. Tehát, hogy olyan startup-ra nem érdemes együtt dolgozni, akiben nulla alázat van szerintem, mert ő bele fog esni azokba a hibákba, amiket már ezer mások megcsinálnak.
2: Ráadásul mindent jobban tud.
4: Nagyon okos, igen, általános szakértőnek szoktuk az ilyet nevezni. Tehát, hogy tényleg szerintem ez az egyik első dolog. A másik az azt mondom, hogy tényleg kell egy ilyen csillogó szemet látni, hogy ő tényleg ezt nagyon akarja csinálni. Mert hogy nem csak a program érdekli, amiben például jelentkezett, hanem az, hogy ő tényleg ezt meg akarja valósítani. Nem a nyeremény érdekli, nem a PR rész érdekli, hanem ő tényleg akar valamit a piacra dobni. Szerintem ezt azért relatív hamar így ki lehet szűrni.
2: Egy befektető meddig marad? Addig, ameddig pénzt hoz ez a befektetés, vagy addig, ameddig a saját lábára állította, kivette azt, amit kell, és aztán menjen Isten hírével.
5: Hát ugye ez minden befektető máshogy fog erre válaszolni, mert a befektetőknek is különböző kategóriái vannak. Van, aki az elején száll be, inkubátor, korai fázisú angyal befektető, nyilván addig viszi el a céget, amíg az a cég az már tényleg képes önjáróan működni. Lehet, hogy türelmes, akkor megvárja, hogy az összes befektető kiszálljon, de lehet, hogy viszonylag korán kiszáll. Az ilyen típusú befektető azt szereti, hogy tényleg ő létező vállalkozásokat segített teremteni ötletekből. És aztán a későbbi kategóriákban, amik már nagyobb befektetési körök vannak, ott klasszikus intézményi befektetők szállnak be. Az egy kifejezetten bevett, szabályozott gyakorlatok szerint működő piac, beszáll adott körben és elviszi egy olyan úgynevezett exitig kiszállásig, amikor tőzsdére lehet vinni a céget, vagy el lehet adni egy jóval nagyobb vállalatnak, aki terméket, piacot akár szellemi tudást is vásárol. Tehát sokféle hozzáállása van a befektetőknek, de azt kell érteni általában a befektetőkről, minden állítás az nyilván a maga korlátaival érvényes, tehát vannak kivételek, hogy a befektetői iparág az úgy működik, hogy akkor tudunk projekteket életre segíteni, hogyha aztán ki is tudunk szállni belőlük, és új projekteknek tudjuk odaadni ugyanazt a pénzt, vagy akár többet is, hogyha jól kerestünk vele. Tehát az egész ökoszisztéma, ez az egész rendszer akkor működik, hogyha az életre segített ötletek, azok aztán visszatermelik azt a pénzt, amiből aztán új ötleteket lehet életre segíteni.
2: Nincs veletek szemben félelem? Arra gondolok, hogy van egy ötletem, és hát szeretném, hogyha adnál pénzt, de azért azt nem szeretném, hogy olyan nagyon mélyen ebbe benne legyél. Tehát azért az maradjon csak az enyém. És ugye ez egy nagyon furcsa, nehéz érzelmi viszony. Tehát kell lesz is, meg nem is, akarlak is, meg nem is, add a pénzt, meg menj is.
5: Hát, amit most elmondtál, szerintem az emberek 90%-ánál az alap gondolkodás és hozzáállás, és egyébként szerintem ráadásul egy olyan relatíve fiatal piacgazdaságon működünk, ahol az együttműködések, a kollaboráció az nagyon kezdetleges. Valójában most nem akarok nagyon elkalandozni, de hogyha nálunk jóval fejlettebb és jóval hatékonyabb, jóval termelékenyebb piacgazdaságokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor nem azért termelékenyebbek, nem azért hatékonyabbak, nem azért dolgoznak jobban ők, mert az egyes emberek okosabbak. Semmivel se okosabbak. Sőt, a hazai szakemberekről azt kell, hogy mondjuk, hogy mivel sokkal nehezebb körülmények között élnek túl, az egyéni tudások azok sokszor magasabbak, sokszor edzettebbek. De az, hogy ott nem egy ember kalandozik állandóan, hanem képes 30-40 ember úgy dolgozni együtt, olyan kialakult struktúrában, hogy igazából összeadódik az ő teljesítményük, az gazdaságilag sokkal nagyobb eredményt hoz. Ezért működnek nagyon jól ezek a gazdaságok. Mégis, amit mondasz, az minden egyes ötletembernek a sajátja. Egyrészt ne lopják el az ötletemet. Ami indulásból marhaság. Tehát, hogyha valaki így áll hozzá, akkor nem érti, hogy működik az, hogy egy ötletből vállalkozást csinálni. Az csak úgy működik, hogy 1000 emberrel megbeszéli, visszajelzéseket kér, mindenki tesztel, hogy megértette-e az ötletét, hasznosnak találja-e. Egy ötletből még nincs pénz, annak a megvalósításából van pénz. Ha valaki attól fél, hogy valaki más ellopja az ötletét, az azt jelenti, hogy attól fél, hogy ő nem tudja jól megvalósítani. Tehát az alapkészségei hiányoznak, hogy abból üzleti siker legyen. Tehát ez eleve hibás hozzáállás. Ha valakiről azt látjuk, hogy van egy ötletem, de nem árulom el, akkor nem tudunk vele mit kérni.
2: Adj pénzt, légy szíves.
5: Az különösen jó, hogyha még pénzt is kér rá, igen.
3: Indulóban.
5: De még aki ezen túl lendül, és pontosan tudja, hogy az ötlet önmagában nem ér semmit, és annak a megvalósítása és a közös megvalósítása az egyetlen esély, még abban is benne van, hogy oké, a befektető adja oda a pénzt, de aztán húzzon innen, és lehetőleg ne szóljon bele semmibe, mert csak a terhemre van, és rabolja az időmet. Ha nyerünk, akkor majd valamit kap bele, ha megvesztünk, akkor így járt. Ez általában mondjuk úgy, hogy a erős drive-val rendelkező vállalkozóknak mondjuk úgy, hogy a sajátja, vagy gyakran előfordul, és akkor ez a befektetésnek a kitárgyalása az egy ilyen összeszokási időszak, az egy ilyen közös udvarlási megismerkedési időszak, és az én dolgom az, hogy a végére észrevegye, mire megállapodunk, hogy igazából neki is hasznos, hogyha ott vagyunk a projektben. És az egyik szereplő vagyunk, akik visszajelzést adnak, és akik tudnak bizonyos dolgokba segíteni. És mi megtanultuk azt, hogy nem akarunk okosabbak lenni a vállalkozóknál. Tehát pont azért fektetünk más vállalkozók cégeibe, mert azon a területen, abban a termékben ők okosabbak nálunk. Ha nem okosabbak, akkor baj van. De viszont egy csomó általános tapasztalattal rendelkezünk, amivel meg ezt tudjuk segíteni. Tehát mire megnyomjuk a gombot és elutaljuk a pénzt a bankszámlára, addigra kell elrendezve lenni ennek a kérdésnek, amit ott feltettél. Az nem zavar, hogy amikor bejön valaki, akkor így indít. Mert szinte mindenki így indít. De amikor felálltunk az asztaltól, kezet ráztunk és kimentünk, akkor már picit gondolkodjunk máshogy.
2: De jól értem, akkor másképp nincs is esélye az együttműködésre. Csak hogy hagyja magát meggyőzni a végére.
5: Igen, de azért szerintem annyira már rutinosak vagyunk, hogy meg tudjuk különböztetni a valós meggyőzést attól, mintha valaki azt mondja, hogy persze, aztán miután már elutaltuk a pénzt, már teljesen máshogy viselkedjen. Voltak ilyen eseteink is, nyilván már azért egy jó ideje a piacon vagyunk, de talán már tudunk különbséget tenni.
2: Lidi, nagyon mondanál valamit.
3: Mert csak erősíteni tudom azokat, amik most elhangzottak, csak én a másik oldalról, hogy hihetetlen érzés találni egy olyan befektetőt. Mi Boinka Miklós személyében találtuk meg azt az embert, aki az első pillanattól hitt ebben a vállalkozásban, és mindig azt mondja, hogy higgy magadban, légy elszánt, de ne legyél megszállott. És szerintem ezek nagyon fontos gondolatok és mondatok, és iszonyatosan fontos ilyen befektető társat találni. Úgyhogy én most kérek egy nagy tapsot Oszkó Péternek és Boinka Miklósnak.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Amikor egy mentor azt mondja, hogy én hiszek benned, az egy elkötelezettség is? Tehát, hogy akkor onnantól kezdve te ott maradsz? Mész vele? Hát, élezem Párisztól, persze.
2: Igen, most ezen gondolkodnom kellett. Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy mit tudom, most is volt egy program, aminek kb. Fél éve lezártuk, és a mai napig kontaktban vagyunk azzal, aki ott benne volt abban a programban, és abszolút ugyanúgy segítek neki. Szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mentor keresse amúgy meg a mentoráltat, hanem a mentorált akarja ezt igazán. És én nekem azok a kedvenc mentoráltaim, akik amúgy ilyen levakarhatatlanok és idegesítőek, és ha ott van...
1: Én nem rólad van szó, most nem kell bólogatni.
2: Nem, a Dorináról beszéltem.
1: Dorina leading partnere ebben a vállalkozásban. Azoknak mondom, akik például a rádióban hallgatnak minket, és nem látják a bólogató Dorinát.
2: Igen, de hogy tényleg én azokat imádom, akik tényleg ilyen levakarhatatlanok, mert egyrészt én is ilyen voltam annó, meg vagyok is más témákban, és ez már egy olyan validáció, hogy ez valaki tényleg akar valamit csinálni. De a másik meg, hogy tényleg az...
1: Nincs a telefonodban olyan, akire oda van írva, hogy nevedd fel? És alapvetően csak azt akarja, hogy mentoráld?
2: Nincs, mert azért a mentorálás is munka, tehát hogy persze el lehet jönni terápiára beszélgetni velem, mert néha az, de hogy összességében azért a nap végén vissza van neki dobva, tehát nem nekem kell elvégezni a munkát, hanem neki kell elvégezni a munkát, és egy startupot építeni, hát nem tudom, mi van annál nehezebb amúgy. Tehát, hogy, és azt azért kigyomláljuk, aki meg nem építkezik. Tehát, hogy tehát nincs, tehát, hogy bármit csinálhatnék a világon azzal az idővel, mint olyannal foglalkozni, aki kevésbé akarja a vállalkozását, mint én. Tehát az nonsense.
1: Nyilván annak nincsen értelme, ugyanakkor megint visszakanyarodunk oda, hogyha valaki megszállottan akar valamit, de te tudod, hogy az nem jó út, és látod a jó utat, azért az neked egy pszichológiai feladat is, hogy odaig eljuttasd, hogy ő azt higgye, hogy magától talált rá.
2: Abszolút, tehát, hogy, sőt nem is kell, hogy azt higgye, tehát, hogy nyíltan lehet ebbe rengeteget segíteni, és mert találkoztam olyannal is, aki a félretett 25 millió forintját azt mondta, hogy ő most be fogja ebbe fektetni, ő nem fog prototipizálni. Mi mindig azt mondjuk, hogy kell egy ilyen prototípus mindset, mert hogy minden egy prototípus, tényleg, tehát, hogy akár itt ülni is egyfajta prototípus, hogy mit mondunk, mennyire jól fogadja a közönség, és a többi. És ő azt mondta, hogy ebben nem hisz, ő pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, és hát végül is bukott 25 milliót. Tehát, hogy aztán egy idő után így szerintem így rájönnek. És ez nem a befektető pénze volt, hanem a saját félretett pénze.
1: Erről kapsz visszajelzést, hogy igazad volt?
2: Abszolút, abszolút. Hát, ja, igen. Általában szoktunk, vagy...
1: Vagy látod, hogy szegény csődbe ment.
2: Aha, ja. Úgyhogy, de hát most tényleg, tehát nem lehet valakit ízni, tehát elmondod 5-ször, elmondod 6-szor, hogy ne így csináld, ja, igazából maga alatt vágja a fejszét is, mindent vág maga alatt.
1: Kérdés, hogy ráülte, mint az ágra. Lidi, amikor, de ugye elmondtad azt is, hogy Párisztal is dolgoztál együtt, de nem csak vele dolgoztál mentorként együtt, meg itt a tehetségprogramban is találkoztatok, a Nemzeti Tehetségprogramban. Amikor az ember mentort választ, tudja, hogy mit választ, hogy kit választ, és miért pont őt?
3: Én nagyon-nagyon szeretem és tisztelem Periszt. Talán mondhatom itt előttetek, hogy most már barátomnak is tartom, mert elég tartalmas volt ez az út, ami ide vezetett bennünket. És arra akarok kiukadni, hogy a Ferisznek megvan az a tapasztalata, ami nekünk még nincs. Ő már járt ezen az úton, előttünk jár, és ő kitaposta ugyanazt az utat, amin mi most csak éppen elindultunk. És én nekem van egy kérdésem most hozzád, hogy mi az, ami téged ide vezetett?
2: Fú, hát én eredetileg rendezvényszervező voltam, és én marhán élveztem, hogy én új ötleteket lehet hozni, és szerintem talán ez, meg hogy emberekkel foglalkozni, és itt tulajdonképpen minden megvan, tehát lehet emberekkel foglalkozni, meg új ötleteket kipróbálni.
1: Úgyhogy... De viszont Lidi, kibújtál a kérdés arról, hogy tudatosan választasz mentort? Tudod, hogy kit miért?
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én a matematikával is úgy vagyok, és a képletekkel is úgy vagyok, hogy ránézek, és érzem a megoldását. Szóval az elmém valahogy előbbre jár, és egy érzésként csapódik le még egy képlet is. És én ránéztem Periszre, és tudtam, hogy van közös utunk. Úgyhogy hallgassatok a szívetekre, mert jó helyre visz.
1: Péter, kérdezem Oszkó Pétert, hogy amikor valaki hozzátok bekopogtat, akkor a kész anyagot várjátok tőle, vagy elég, hogyha elmondja, hogy van egy ötletem.
4: Ugye ezt nem mondtam el
1: magunkról. Nagyon távol van egymástól a két üt.
4: Igen, de nem mondtam el magunkról, hogy mi azért elég széles szegmensét lefedjük a befektetési tevékenységnek. Tehát mi azért most arra kezelünk kb. 300 millió eurót, és abban nem csak ilyen korai fázisú vagy ötletfázisú projektekbe fektettünk be, hanem befektetünk olyanokba is, ami bár 2-3 befektetési kör volt, és mi már a későbbi üzemanyagot adjuk nekik, tehát növekedési fázis, sőt, csinálunk olyat, hogy kivásárlunk más befektetőket, vagy kivásárlunk cégeket. És nyilván minden fázisban mást vár az ember. Tehát amikor kivásárolunk más befektetőket cégekből, vagy akár alapítókat is, hát akkor az egy működő cég, annak van sok éves pénzügyi teljesítménye, tehát ott megnézzük, hogy mi az, amit hozott már a piacon. Növekedési fázisban is azért meg kell, hogy legyen piaca, kell, hogy legyenek ügyfelei, kell, hogy legyen valamiféle teljesítménye, és akkor azt nézzük meg, hogy ha erre még rárakunk egy kis pénzt, akkor tud-e 5-ször akkora lenni. El lehet-e vinni még 3 másik országba, vagy egy másik földrészre. És akkor, amit kérdeztél, az pedig nyilván a legkorai kategória, amikor valaki bejön azzal, hogy van egy ötlete, esetleg már lefejlesztett valamit, tehát azért mi szeretjük, ha nem csak egy 5 oldalas prezentációval jön be valaki egy világ megváltó ötlet. El, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy akkor picit dolgozzon és nézzük meg, hogy amit elért munkával, annak mi az eredménye. Tehát az úgynevezett MVP-t, ilyen minimum viable productot el szoktunk kérni, vagy meg szoktunk nézni. És a konkrét kérdésedre válaszolva, valaki úgy jön be, hogy viszont minden kész, minden szuper, minden kérdése megvan a válasz, akkor azt feltételezzük, hogy nagyon jó tanácsadóval dolgozott, de ebben a fázisban nincs olyan projekt, amiben minden kész van, és mindenre megvan a válasz. Sőt, mi is felteszünk még egy csomó kérdést, és aztán majd, amikor esetleg elindulunk közösen, még akkor is egy csomó új kérdés lesz. Mi inkább azt figyeljük, hogy mi a alkalmazkodási és tanulási képesség. Tehát mi az, amit még nem tud, mi esetleg felhívjuk a figyelmét, és hogyan reagál rá, és mi lesz az, ami majd mind a ketten meglepődünk, és arra, hogy fog reagálni.
1: Mert... Dolgot segíteni? Tehát a saját kérdésedre adott esetben választ is adni neki?
4: Tudunk, de lesznek olyan kérdések, amik még az induláskor sem ismertek. Tehát túlélési képességet vizsgálunk. Mi magunkat túlélőknek tartjuk, tehát azt gondoljuk, hogy a befektetési iparákban az eddigi teljesítményünk alapján elég sok akadályt le tudtunk küzdeni, és elég sok mindenkinek tudtunk akadályokat leküzdeni, de mi nem fogunk tudni senkit átpakolni akadályokon, hogyha ő csak ott tehetetlenül fekszik. Tehát olyan valaki kell, aki ugrik magától, és mi csak rásegítünk erre az ugrásra. És tényleg azt kell látnunk benne, hogy nem úgy érkezik be hozzánk, hogy ő tudja a végső igazságot, hanem szeretné megtudni. Most már nagyon sok mindent tud, de még 1000 dolgot nem, és ő is kész ezt megtanulni.
1: Tehát, hogyha valaki a végső igazságot keresi, mint mindannyian, akkor Oszkó Péterékhez kell menni. Viszont Lidi, eljött a te időd. Marok baba. Ott van a kezedben egy fajtája ennek. Kedves közönség is kapott, körbejárt, ott van egy szép sárga. Különböző színűek, különböző formájúak, van, ami olyan, mint egy medve, van, ami olyan, mint egy kis, nem is tudom, maki. Ezek milyen különbséget mutatnak a gyerek kezében?
3: A tervezésnek az alapvető szempontja az volt, hogy hogyan tudjuk úgy segíteni a gyermekek idegrendszeri fejlődését, hogy a számukra is befogadható legyen, hogy hogyan tudnak kötődni egy olyan fejlesztő eszközhöz, ami segíti később az ő fejlődésüket, és segít kihozni a bennük rejlő tehetséget. És képzeljétek el, hogy kaptunk egy levelet még januárban, amiben egy végtelenül tehetséges pedagógus kért tőlünk segítséget annak kapcsán, hogy az iskolájukban nincsen fűtés, és ők veszik maguk a saját pénzükből az olajradiátort. És a levélben az állt, hogy ők szeretnének kérni egy marokba vagy csomagot, mert azt gondolják, hogy rengeteget tudna segíteni az ottani gyerekeknek a fejlődésében ez az olajradiátor. És ez annyira megdöbbentő volt a számunkra, hogy ezek az emberek, ez a pedagógus hölgy, egy végtelenül tehetséges ember, aki tudna építeni vállalkozást, tudna az élet millió területén érvényesülni, és ő azért nem hagyja ott ezeket a gyerekeket, mert akkor nem marad senki, aki vigyázna rájuk. És ezért is érdekes gondolat, és részben innen jobbról is kaptam egyet, hogy a világ alakításához nem kellenek nagy tettek, de mindenkire szükség van.
1: Az így van. Ez a példád, ez magyarországi példa volt, ahol nincs fűtés az iskolában, de van tanítás?
3: Igen, ez egy magyarországi példa volt.
1: Azért, itt most nézzünk egymásra, eléggé döbbenten.
3: És 8 hét alatt több ezer ilyen pedagógus csatlakozott hozzánk, akik azt mondták, és tényleg azt gondolom róluk, hogy ők és ti vagytok a társadalomnak azok a tartó oszlopai, ha egy kicsit megengedizek, hogy a mérnök beszéljen belőlem. És én statikából megtanultam, hogy ezek a tartóoszlopok hatalmas súlyt képesek a magasba emelni, de csak együttes erővel. Mindegyikünkre szükség van, mindötökkel hozzá.
1: Vissza a marokbabához egy kicsikét. A gyerek mit tud csinálni ezzel? Fogja, oké, de hát ez kevés önmagában, nem? Vagy ez a lényeg?
3: Létrejött egy, most már talán mondhatom úgy, hogy Hungarikumnak nevezhető módszertani segédlet, a marokbabának a használatához, amit 33 magyar tudományág közösen fejlesztett ki. És ebben olyan feladatokat találtok, ami érzelmi, értelmi és mozgásos területen segít abban, hogy hogyan lehet a gyereket fejleszteni vele. A tetejük étkezési szilikonból, az aljuk pedig 3D nyomtatott kukoricakeményítőből, PLA-ból készült. És talán a komplexitása az, ami érdekes benne, hogy végtelen felhasználási módja van.
1: Lenyűgöző a dolog, ugye önmagában. A 33 tudományág összeszervezése is. Erről mesélj valamit, kérlek. Az hogy sikerült? Hogy találtál szakembereket? Ez egy kicsikét ugyanaz, mint amit iparszervezésként tanítanak az egyetemen, hogy hogyan lehet ezeket a különböző tudományágakat összehangolni egy valamivel. Hát ezt tettétek ti.
3: Mindig meglepődik mindenki, hogy a marokbabának mennyiféle felhasználása van. Valójában csak egy van, a humán specifikus idegrendszer, tehát az emberi idegrendszerre hat. És azt vettük észre, hogy ennek az idegrendszeri fejlődésnek igenis része az egészségügyi, a szociális és az oktatásnevelési rész is. És egy gondolattal léptünk ki tavaly ilyenkor a Facebookon a nyilvánosság elé, és 8 hét alatt 56 ezer ember állt mellénk. És rengeteg pedagógus, rengeteg logopédus, rengeteg pszichológus, és az ő összeszervezésükből történt, ez abszolút organikusan indultunk el. És most arra ott tartunk, hogy egy olyan szakmai szövetségnek az alapkövét tehettük le együtt tegnap előtt a K&H Start It programjában belül, akik tenni tudnak és tenni akarnak ezeket a gyerekekért, és szövetségbe hívtuk őket. Tehát az Országos Idegrendszerfejlődés Támogatók Szövetségének alapkövét letehettük.
1: Na most jár a taps, azt gondolom. Sok olyan példátok van, Párizs, ami ennyire nagyon egyértelműen társadalmi igényekre ad választ? Mert ezt a legnehezebb megfogni, megfogalmazni a legtöbb esetben.
2: Hát ilyen jellegű, ami ilyen low-tech, mármint, hogy alacsony technológia, nem low, vicceltem csak. Tehát, hogy ilyen jellegű technológiákban nagyon, nagyon kevés, és egy unikum tulajdonképpen, de akadnak, tehát vannak nagyon izgalmas csapatok, akik tényleg valamiféle valós problémát akarnak megoldani, és hogyha még nem is annyira ilyen szociálisnak nézzük ezt az oldalát, a legfontosabb az, hogy egy valós problémát oldjon meg, mert onnantól kezdve tehermentesítünk valakit, és nem még egy újabb szolgáltatást adunk, egy újabb, biztos ismeritek ezeket a különböző applikációkat, hogy úristen, csak ne ebbe kelljen ezt az egészet megcsinálni, és még egy ilyen teherléjert ad az egész napunkra, hanem tényleg valós problémát kell megoldani, és ebből azért van jócskán csapatunk, van egy nagyon izgalmas AI jogi start, hanem tényleg valós problémát kell megoldani, és ebből azért van jócskán

0: ez, én nem tudok ennél nehezebb szakmát amúgy, komolyan mondom, mint egy ilyen startupot építeni, mert hogy először, tehát hogy nincs is piacod az elején. Tehát nem úgy van, hogy mit nyitok egy könyvesboltot, és tudom, hogy vannak emberek, akik olvasnak, vagy egy bármit, hanem vagy egy szoftvercéget, ahol tudom, hogy majd megrendelnek valamit, hanem nincsen piacod, és neked kell először ezeket kialakítani, úgy, hogy semmit nem tudsz arra, hogy hogyan fognak viselkedni az emberek, hogyan fogsz te viselkedni.
1: Igen. Lidi, nektek hogy alakul a piaci igények felmérése? Hogyan tudjátok egyáltalán? Mert nyilván én szülőként, ha nem találkozom ezzel valamiféle nekem szóló edukációs programban, fogalmam nincs erről, hogy az én gyerekemnek ez pont jó, meg egyáltalán, hogy ez mi ez.
2: Erről szerintem nagyon sok reflexió van. De talán az egyik legérdekesebb visszajelzésünk az, hogy tényleg mennyire hamar mellénk álltak abban, hogy segítsük a gyerekeket. A másik pedig, hogy egy új modellnek a kialakításán dolgozunk, ez a Start Care modell, és talán ez egy érdekes ilyen számadat, hogy 2000 gyermekellátó intézményben, 300 gyermekorvosnál és 50 mentőautóban ott vannak a marokbabák, és ez óriási eredmény.
1: Ezeket ti biztosítjátok, vagy ezeket már megveszik?
2: Ezt gyakorlatilag a társadalom rakta össze, szóval az az érdekes benne, hogy egy nagy részét mi tudtuk támogatni, tehát induló vállalkozásként nem gyakori az, hogy az indulásunknak az évében 25 millió forinttal tudtunk támogatni kórházakat, gyermekeket, de van egy nagyon-nagyon erős közösségünk is, ami talán pont ennek a Start Care modellnek a szíve és a lelke, és az elején, amikor elindultunk, minden tizedik vásárlónk saját magán kívül egy rászoruló intézménynek is rendelt marokbaba csomagot. Szerintem ez mutatja a társadalmi igényeket.
1: Ez így van. Itt a Völgyben mennyire van helye annak, hogy ne csak művészetről beszéljünk? Ugye szépen összegyűltünk ebben a remek kis udvarban, ez nekem nagy öröm, tegnap ugyanígy volt, és remélem, hogy minden nap így lesz, de közben ez a hely, ez alapvetően arról szólna, hogy jönnek színházak, jönnek előadók, jönnek zenészek, zenekarok, vannak kulturális programok, amelyre csak megyünk, és akkor itt vagyunk például a marokbabákkal most mi, meg a startupok, meg a befektetés helyzetével együtt mi, ti.
3: Ez most már lassan egy évtizede így van egyébként, tehát amikor az különböző startupok és befektetési ötletek felkarolásán túl, hogy úgy fogalmazok, megnyertük azt is, hogy a Művészetek Völgye továbbélésének az útjait találjuk meg. Pénzügyileg is alakítsuk át és restruktúráljuk úgy, hogy az működőképes maradjon, és egyébként tegyük vonzóvá fiatal generációk számára, akkor evidens ötletnek tűnt már nagyjából 10 évvel ezelőtt is, hogy az általános definíció szerinti művészetek mellett minden kreativitást és minden innovatív gondolkodást hozzunk be. Mert ezek azért egymáshoz közel álló, összetartozó dolgok. És a Művészetek Völgye mindig is arról volt híres, hogy valamiért ide jönnek az emberek, és aztán legalább 5 másik dolgot csinálnak, mint amit elterveztek. Ide jönnek egy koncertért, vagy ide jönnek azért, mert barátjuk lejött, és akkor találkozni akarnak vele. Ide jönnek egy konkrét színházi előadásért, de mivel picit több időt töltenek itt, szembe jönnek velük olyan dolgok, amiket egyébként akár maguktól nem is gondoltak volna. És hát miért ne hozzunk be olyat is, ami nem csak klasszikus művészeti ág, művészeti műfaj, bár azt is látjuk, hogy valaki lejön egy könnyűzenei koncertre, és aztán becsöppen a katolikus templomba, és meghallgat egy komoly zenei előadást, és rájön, hogy az is jó, és azt is szereti. De hát ha valamire még szükségünk van, szerintem az a vállalkozói bátorság, és az a fajta kezdeményezés, amit nem baj, ha mindenki picit vagy elsajátít az életében, vagy legalább lát másokat, hogy ezt miért is hozzá csinálják. Mindig is voltak közéleti beszélgetések a Völgyben. Van egy ilyen vicces helyzet, ugye a Völgy az, ami most ez egy divatos vállalkozói fogalom, ami túlesett egy generációváltáson. Tehát ezt elindították 89-ben már, ugye ez úgy 35. Művészetek Völgye Fesztivál, hogy valójában több mint 35 évvel ezelőtt indították el, csak nem minden évben volt fesztivál. És nagyon hosszú utat járt végig 25 éven keresztül, és az utolsó 10 évben már egy új generáció építette fel, hogy most mondjuk ilyen neveket, hogy egyébként miért beszélek én erről, ugye ezt Márta István nyitotta el, és utána valójában, aki azóta feleségem lett, Oszkó Jakab Natália, az, aki az utóbbi 10 évben a fesztivál igazgató főszervező, és most startupoknak hívjuk azokat az ilyen vállalkozói beszélgetéseket, vagy vállalkozói ötleteket, amiket itt olykor bemutatunk a Völgyben, voltak belőlük sokan. Ebben az udvarban is, aki most az udvar szervezője,

0: más színben is tervezte ugyanezt az udvart, rengeteg vállalkozót hozott ide. Hát régen nem startupoknak hívtuk azokat az egyébként ilyen üzleti ötletembereket, stb., akik jártak itt, de hát sokan jártak már itt egyébként ezen a területen. Tehát valamiért van egy ilyen mágneses hatása Kapolcsnak, hogy minden kreativitás bevonz, és hát ez is egyfajta kreativitás.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok. Most megismerkedhettünk a marokbabákkal. Önök már nem fogják elfelejteni, fogták is a kezükben. Vigyék a hírét, meg vigyék a kezdővállalkozók fantasztikus odaszántságának, elkötelezettségének a hírét, mert ez csak így megy, igaz, Lidia?
2: Egyszer már találkoztam meg onnan, és adott nekem egy gondolatot.
1: Jajaj.
2: És ez az volt, hogy bátorság kell a dobogó legfelső fokán állni. És én most összeszedem minden bátorságomat, és kérek egy óriási tapsot annak az embernek, aki talán a legnagyobb tartóoszlopa, és mégis a háttérben van ennek az egésznek, és ez nem más, mint Róna Jégom.
1: Köszönöm. És köszönöm a figyelmet is, úgy a rádióhallgatóknak, mint a jelenlévőknek, Péter Parisz és Lidi. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
4: Támogatott tartalmat hallottak.

2.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: csak te
1: legyél. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál. Mi ponton van az infláció? Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javul, de továbbra is nehéz a helyzet a Paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket. A magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 30-35, késő este 19-27 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Olyan témáink vannak, amelyeket egészen hétköznapiak abból a szempontból, hogy hát ebben élünk, tehát ismerjük azt, hogy milyen az a hőkupola, tudjuk most már azt, hogy nagyon sokan legalábbis, hogy mi okozza, meg azt is, hogy mennyire nincs benne csapadék. Hazafi Dávid szerkeszti a mai műsort, és pont egy ilyen témával indítunk. Úgyhogy Raskó Györgyöt köszöntöm először is, aki a vonalban várakozva végighallgatta ezt a beköszönést, és hát ilyen módon azt nagyjából le is írhatjuk rögtön, hogy csapadék nincs, és nem is számítunk rá a jelek szerint a következő napokban sem. Tehát akkor kérdezem én, hogy mi lesz. Jó napot kívánok, Raskó úr!
8: Jó napot kívánok, és köszöntök mindenkit.
0: Ugye most itt hidegfront van, a mai nap, ez a pénteki nap, amikor mi beszélgetünk, ezt a hétfői ismétlés kedvéért mondom, ez az, amikor elméletileg kutya hidegnek kéne lennie egy hidegfront, nyomán Szeghalmon 40 fok van, Budapesten 36, úgyhogy hát ennyit nagyjából a hidegről, a Dunántúlon egy kicsikét enyhült a helyzet, de nincs nagy eső. És igazából talán ez nagyobb baj is, mint az, hogy hány fok van, nem?
8: Igen, sajnos ha lett volna legalább kétszer-háromszor országos eső, akkor ez a 35-40 fok elviselhető, de így elképesztő a szárazság. Ma országjáró körúton vagyok, és most megálltam, és azt látom, hogy a kukoricában olyan mértékű a kár, ami valószínűleg több százer hektáron gyakorlatilag nulla lesz a termés, tehát óriási értékkiesésről van szó. És hát a napraforgó, amely növény általában jól bírja a szárazságot, meg a meleget, most olyan kis feje van a napraforgóknak, hogy valószínűleg nagyon gyenge termés lesz napraforgóból is, vagyis kézzelfogható és látványos sajnos az a kár, gazdasági kár, amit a gazdák szenvednek el most az extrém időjárás miatt.
0: Mi a teendő? Mert hogy ha a klímatudósokat hallgatjuk, akkor azt halljuk tőlük, hogy ne abban reménykedjünk, hogy visszaáll, hanem abban bízzunk, hogy megoldást találunk. Az ehhez teljesen hasonlatos, vagy még rosszabb nyarakra?
8: Igen, hát ez egyik tanulság az, hogy kukorica egy olyan növény lett, amivel nem szabad kísérletezni, nem szabad kockáztatni száraz körülmények között, ugyanis óriási a valószínűség annak, hogy ott nem fog megfelelő termés születni, tehát csak öntözött körülmények között szabad Magyarországon kukoricával foglalkozni, és ez bizony, ha az ezt területet nézem, amely jelen pillanatban öntözhető, akkor a mostani nagyon alacsony 675 ezer hektárról akár 2-300 ezerre is csökkenhet a kukoricavetés területe, mert csak ezeken a területeken van esély arra, hogy a talajvízszint elfogadható, illetve öntözéssel esetleg egy jó termés is elérhető. Vagyis a magyar agrárszerkezetet elsősorban a gabona és olajos mag vonatkozásában jelentősen át kell alakítani. Ezeknek a növényeknek úgy tűnik, hogy kevés jövőjük van Magyarországon, egészen addig, amíg talajvízszintet a magyar társadalom komoly áldozatvállalás mellett és nagyon hosszú idő alatt vissza nem hozza arra a szintre, ami szükséges ahhoz, hogy szántóföldi növénytermelést sikerrel lehessen folytatni Magyarországon.
0: Mondja a társadalmi szerepvállalást ennek a problémának a megoldásában. Nyilván nem úgy kell képzelni, hogy viszünk egy vödör vizet, és ezzel megtámogatjuk a talajvíz megnövekedését, hanem ez rengeteg pénz, amit arra kell áldozni, amire nem áldoztunk az elmúlt évtizedekben, hogy megtartsuk a vizet, ami Magyarországot a folyók által éri. Ugye? Itt hát igazából
8: ez részben, igen, ez részben állami feladat, de nagyon hangsúlyozom, hogy ahogy a Oroszországban, például a Pósikságon vagy a Friuli tartományban a helyi gazdák saját ellenőrzésük alatt tartva meg tudják oldani a vízellátást, a vízelosztást, a vízmegtartást, és úgy, hogy ebbe szinte minden gazda, akinek ezen a területen földhasználata, tulajdona van, részt vesz ezekben a munkákban. Magyarországon a gazdáknak se lehet karbatett kézzel nézni, hogy az állam mennyit investál és mikor hozza helyre a csatornákat azokon a területeken, amelyek egyértelmű, hogy rehabilitáció nélkül nem fogják szolgálni a növénytermelést. Tehát állami feladat is, önkormányzati feladat, vízügynek megvan a szakmai tudása és teendője, és hát a gazdáknak pedig a eddigi passzív hozzáállás helyett olyan aktív hozzáállást kell tanúsítaniuk, amiben maguk is részt vesznek a helyreállító munkálatokban ahhoz, hogy a saját földjük közelében az öntöző víz megjelenjen, és a talajvíz szint megemelkedjen egy elfogadható szintre.
0: Sőt, hát itt egy másik konfliktus is kibontakozhat, mert a vízügyi szakemberek egyre gyakrabban mondják, hogy hát nem az a megoldás, hogy levezetjük gátak között az árhullámot, hanem az a megoldás, hogy kiöntjük. Tehát, hogy engedjük ki a folyót azokra a szántóföldekre, azokra a megmunkált területekre, amik bizony magánkézben vannak. Ez nyilván egyfajta együttműködést és belátást is igényel.
8: Igen, és hát valószínűleg, hogy valamiféle anyagi ösztönzés is kell hozzá, hiszen fogalmazunk abszolút őszintén, nagyon sok helyen a gazdák megelégedtek azzal, hogy kaptak nagyjából 90-100 ezer forint alap uniós támogatást, ugye földalapú támogatást, az biztosan megvolt, és hát hogyha mellette még időjárási feltételek is megfelelőek voltak, meg talán a piaci feltételek is, akkor akár komoly jövedelmet is el lehetett érni. És valószínűleg azok a gazdák, akik tudták, hogy úgyse fog náluk teremni megfelelő mennyiségű gabona vagy éppen olajos mag, azért erre a bevételre, ami az uniós támogatás, pláne hogyha részt vettek a környezetgazdálkodási programban, akkor az hektáronként több százezer forint olyan bevételhez juttatta őket, ami után adót nem kellett fizetni, tehát ez egy biztos megélhetés biztosított. Azt gondolom, hogyha ezeket a területeket elárasztjuk, vizes élőhelyeket visszaállítjuk, nagyjából egy olyan 100-200 hektáron, akkor az ott lévő gazdákat ebbe mindenképp érdekelté kell tenni, tehát a magyar államnak, vagy éppen az unióval közösen valamiféle kompenzációt erre az áldozatvállalásra fizetnie kell. Hát ezek kemény tárgyalások lesznek, valószínűleg évekig elhúzódnak, de én most is azt mondom, hogy minden elvesztegetett nap jelentős jövőbeni veszteséget hoz, tehát a rehabilitációt, a belvíz csatornák, illetve az öntöző csatornák és szivattyúállomások esetében most kell elkezdeni, nem pedig jövő tavasszal. Jövő tavasszal már remélhetőleg több százer hektár pluszban öntözhetővé válik, akkor, ha szisztematikusan most augusztusban elkezdjük azokat a munkálatokat, amelyek áraktisztítás, árokásás, mélyítés, szivattyúállomások felszerelése jelent.
0: A Debreceni Egyetem szakemberei készítettek egy kutatást, és a méréseik szerint a talajszárasság azt jelenti olyan kritikus szintű, hogyha 2 méter mélységre lemegyünk, onnan hiányzik nagyjából 20-25 centiméternyi csapadékvíz. Ez lényegét tekintve egyfajta sivatagi terület. Van arra valamiféle elképzelése a magyar mezőgazdaságban dolgozó küzdőknek, hogy egy elsivatagosodó alfölddel mit lehet kezdeni, ha nem sikerül záros határidőn belül megoldani a vízzel elárasztást?
8: Most saját tapasztalatom, 3 éven át menedzseltem egy olyan projektet Brazíliában, amely félsivatagos, homokos és ilyen tüskés, bozótos területet tett virágzó mezőgazdasági területté 1 millió hektáron, azzal, hogy a San Francisco folyót felduzzasztották, 80 méter magas gátat építettek, és mindkét oldalon, a folyó mindkét oldalán öntözhetővé váltak olyan területek, amelyeken azelőtt kecskék próbáltak valahogy megélni. Ma ez a terület Dél-Kaliforniához hasonló szenzációs zöldség-gyümölcs termesztő terület, amely több millió embernek ad munkát, komoly feldolgozóipar épült erre a gátrendszer melletti területekre, tehát ahogy ott ezt 40 évvel ezelőtt elkezdtük építeni, ma látszik, hogy valóságos csoda keletkezett, és az a terület, amely, mint mondom, félsivatag, homokos félsivatag volt, az ma termőképes terület, és a táj is megváltozott maga, tehát azt gondolom, hogy a duzzasztó gátaknak, vízerőműveknek nem csak a negatív hatásait kell nézni, hanem azon pozitív hatásokat is, amelyeket itt említettem. Magyarországon is valószínűleg elkerülhetetlen, hogy akár a Tiszán, akár a Dunán egy vagy két tározó létesüljön, és hogyha már tározót létesítünk, akkor oda lehet, hogy a vízerőmű is még passzol. De a lényeg az, hogy az egész Alföldön a talajvízszint miatt reménytelennek látszik most a jövő, tehát a kezdő lépés az, hogy szisztematikusan a csatorna hálózatokon keresztül elkezdjük emelni a talajvízszintet, és ehhez kell a visszamocsarasítás nagyon sok szikás területen. A kettő együtt szerintem egy 5-8 év alatt tudna olyan érdemi erőrelépést hozni, ami ezeken a területeken intenzív a mezőgazdálkodás lehetővé tenne. Természetesen nem buzára, meg árpára, kukoricára gondolok, hanem olyan növényekre, zöldségek, gyümölcsökre, amelyek a buza kukoricánál jóval magasabb jövedelmet, hozzáadott értéket tudnak biztosítani a gazdáknak.
0: Hát és bírják a 40 fokot, nem utolsó sorban. Raskó György, köszönöm szépen a tájékoztatást.
8: Szívesen, viszont hallásra.

0: akarod.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Hormuzi szoros nevét annyit emlegetjük, mint hogyha egy saját területünk lenne itt valahol a közelben, pedig elég távol van ahhoz, hogy izgalmas legyen számunkra, és mégis azzá lett, legutolsó sorban egy háború okán, amit Donald Trump indított Irán ellen, abban a reményben, hogy ez egy villámháború lesz. Most arról beszélek, hogy újra megnyílhat az egyébként helyenként zárt, helyenként nyitott, Irán kénye kedve szerint eldönti majd Hormuzi szoros, de egy egészen másik módon, mint ahogy korábban ezt mondjuk Donald Trump gondolhatta volna, Irán és Omán együttműködésében, és úgy, hogy ők pénzt kérnek azért, hogy áthalassanak a tankerek a szoroson. Ugye az Egyesült Államok ezzel egy sokkal rosszabb helyzetbe kormányozza magát, mint a háború előtt volt. Igaz, hogy nem is ezek voltak a háborús célok, de azokat sem ért el. Most jön Szent Iványi István, külpolitikai elemző szakértő. Hát ebből hogy lehet kikeveredni, kérdezem én. Szervusz, jó napot kívánok.
3: Szervusz, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ebből nagyon nehéz most már kikeveredni. Donald Trumpnak is nehéz kikeveredni, pedig nagyon ki kellene, hiszen közelít november 3-a az időközi választások, és hogyha ott elveszi a képviselőházat, az már nagyon súlyos veresség, de még bekövetkezhet, hogy akár a szenátusban is kisebbségbe kerül, és az teljes sakmat gyakorlatilag számára. Ezt ő is érzi, és nagyon szeretné elérni azt, hogy valahogy kiléphessen, csak hát nem olyan könnyű, mert az irániak is érzik azt, hogy a kezükben vannak bizonyos kártyák, és az a legmagasabb kártya, az pont a Hormuzi szoros. Tehát nekik már nincs is szükségük nukleáris fegyverre, mert a Hormuzi szoros is gyakorlatilag úgy működik, és ahogy te említetted a bevezetőben, most körvonalazódik egy megállapodás, de hát ez nem csak az Egyesült Államoknak, hanem mindenkinek sokkal rosszabb, mint ami volt a háború előtt. Hát
2: ráadásul előtt... ugye talált Irán magának ebben egy szövetségest, ők is vitatkoznak, Irán és Omán, tehát amit az omániak akartak, az Iránnak persze nem jó, és Irán erőből próbálja átnyomni azt, hogy a több bevétel és a nagyobb területi ellenőrzés az övék legyen a Hormuzi szoroson. Na de hát itt ez arról szól, hogy akkor most itt két állam lényegében szembeszegül az Egyesült Államokkal, és tulajdonképpen az egész világgal.
3: Igen, így pontosan erről van szó. Tehát ők most rájöttek arra, hogy ezen nagyon komolyan lehet nyerészkedni. A kiszivárgott hírek szerint két csatorna lenne, egy északi és egy déli. Az északit ellenőriznék az irániak, a délit az omániak. Az északi lenne a befelé haladó csatorna, és a déli pedig a kifelé haladó. Ugye vita van arról, hogy mennyi pénzt szedjenek be az irániak, a rakományhoz viszonyított 5-7%-ot szeretnének, az omániak kevesebbel is beérik, de ezzel is többet keresnének, mert ugye legtöbbször üres hajók mennek északra, tehát onnan elég nehéz pénzt beszedni, viszont teli rakományok jönnek délre olajjal, cseppfolyós földgázzal, tehát ott a 3% is nagyon nagy összeg. Igen, az egész világ viszont rosszul jár. Hát ez minimum rárakódik az olajára, olaj és a földgáz árára. És nem csak azokban az országokban, akik ebből részesülnek, ugye, mert a nagy része a közel-keleti kőolajnak és földgáznak az Ázsiába megy. Na de ha az ázsiai piacon nőnek, akkor értelemszerűen, ez olyan, mint a közlekedő edények, máshol is megemelkednek. Ugye most is az Egyesült Államokban is megemelkedett az olajár, pedig hát a világ legnagyobb termelője őt igazából nem érinti, nem importál semmit a közel-keletről, de hát ami egész világon drága a kőolaj, akkor az Egyesült Államokban is emelnek árat a termelők. Tehát egy borzasztó nehéz helyzet, és nem tudom, hogy fog tudni ebből kikeveredni Trump elnök. Kicsit hasonlót, és te is utaltál rá az elején, persze mutándis, tehát a megváltoztatókat, megváltoztatandókat, mint Putyin helyzete Ukrajnában. Ugyanis ő is abban reménykedett, hogy néhány nap alatt elintézi a dolgot, eléri a célját, és minden rendben lesz, és hát ő már ugye az 5. éve van benne. Hát Trump még nincs benne ilyen hosszú ideje, február végén indította, de már jó 6 hónapja benne van ebben a konfliktusban.
2: Na de hát van itt egy dilemma, ugye az Egyesült Államok Trump mindvégig azt képviselte, hogy pénzt szedni a Hormuzi szorosért nem lehet. Hogyha a két állam megállapodik, akkor mégiscsak az lesz, miközben az Egyesült Államok nincs is ott ennél az asztalnál, ahol ez a megállapodás megszülethet, hogy pénzt akarnak szedni érte. Erre válaszolhat úgy, hogy nem engedi, és azt mondja, hogy oké, akkor bombázom Iránt. Vajon bombázza Ománt is? Mert akkor ez egy újabb állam, amiben belekeveredik.
3: Hát igen, és ez többen Omán idáig egy szövetséges államnak számított, nem egy nagyon szoros szövetségesnek, nervetek úgy volt, hogy még az Ábrahám szövetséghez is csatlakozik, aztán utolsó pillanatban kilépett belőle. Tehát igen, egy újabb ellenséget szerezhet magának ezzel. Ráadásul, hát ugye most azt mondja, hogy akkor viszont nem engedő, hogy iráni hajók kilépjenek. De hát Irán úgy is tud exportálni, hogy nem a saját hajóival exportál, tehát ez önmagában nem zavarja meg Iránt.
2: Hát ráadásul akkor Irán megint azt fogja mondani, hogy oké, ha én nem léphetek ki, akkor más sem fog.
3: Hát igen.
2: Róka fogta csuka, tehát megint nem jutottunk sehova.
3: Abszolút róka fogta csuka. Ugye ez jellegzetesen az a történet, hogy ha már belekezdtek, akkor ezt végig kellett volna csinálni. De hát erre nem volt szándék. Úgy gondolták, hogy néhány hónapos bombázás után összeomlik a rezsim, és akkor minden megoldódik. Ez nem következett be, sőt megkeményedett a rezsim, tehát most sokkal durvább, mint volt előtte, mert most az iszlám gárdisták vették át a hatalmat egyértelműen, tehát a vallási vezetőket is félretolták. Egy részüket meg is ölték a bombázások során. Az utódot, Hameneinek a fiát, tehát senki nem látta azóta, nem is tudjuk, hogy tényleg éle vagy milyen állapotban lehet. Ő nem került elő, szemmel láthatólag a kemény vonalas katonai vezetők diktálnak. Tehát ilyen értelemben se sikerült változást elérni, ma már egyértelmű, hogy a nukleáris képességeket sem sikerült teljes mértékben megszámolni, és a végén még valóban sokkal rosszabbul jöhet ki, mint ahogy belekezdett. Tehát az egész világpiacra nehezedik még.
2: Viszont rengeteg pénzt keresett valószínűleg a piacok sortolásával, ugye hol bejelenti, hogy indul a forgalom a hormuzi szoroson, hol közli, támad az amerikai hadsereg, és ez mind-mind mozgatja az árfolyamokat minden tekintetben. De közben itt van a kérdés, Irán képes-e úgy ellenállni, hogy az Egyesült Államok ne tudja megnyerni ezt a háborút? Mert Amerika bombázni tud, szárazföldi hadműveleteket elkezdeni nagyon kockázatos, másképp meg hogyan?
3: Hát pont ez a lényege, amit most mondtál, hogy ezt csak szárazföldi erőkkel együtt lehetne végigcsinálni, az is kockázatos lenne, és sok áldozattal járna, és most az őszi választások előtt tettenek semmi realitása nincs. Hát ebbe belekezd Trump, akkor egy óriási bukás lenne a vége. Így semmit nem lehet elérni. Tehát ez egy olyan történet, azt láttuk már Iraknál is, hogy amíg csak bombázták, addig gyakorlatilag nem sok minden történt. Ugye 99-ben volt egy többnapos bombázás, hát az nem ért el semmit, a szárazföldi csapás ért el, de hát az mindig rendkívül kockázatos, az most nincs benne az amerikai közvélemény elfogadott akaratába, sőt, hát ugye Trump azzal indult, hogy soha többet háborút. És most már az ő táborában nagyon komoly pártütők vannak, Tucker Carlson-tól kezdve sokan azzal támadják, hogy hazudott, becsapott minket, azt mondta, hogy nem lesz több háború, és rám itt van a hárítan egy hosszú háború.
2: Ráadásul egy saját háború, nem, hogy máshol nem kötött békét, lásd orosz-ukrán háború egy nap alatt, hanem elindított egy sajátot. Egy dolgot hadd kérdezzek, ezt nem szoktuk feltenni ezt a kérdést, pedig szerintem ez egy tök logikus kérdés. Mi a világ? Azok, akik nincsenek benne közvetlenül, tevőlegesen ebben a konfliktusban, akkor járnánk a legjobban, hogyha ez az iráni-ománi együttműködés, lehet, hogy egy vámszedéssel, egy sarccal, de mégiscsak megvalósulni, és Amerika tudomásul venni ezt?
3: Hát azt kell mondjam, hogy most egy olyan helyzet jött létre, hogy valószínűleg ez lenne az egyetlen megnyugtató megoldás, mert amíg ez nincs, addig látjuk, hogy hogy rángatja a piacot állandóan egy-egy újabb bejelentés, hol 5%-kal fölmegy, hol 10%-kal fölmegy az olajár, hol lecsökken, most éppen csökken, de aztán megint fölmegy. Tehát kéne egy megnyugvás, és ez csak az biztosíthatná, hogyha ha lezárul a konfliktus, akár azon az áron is, hogy ez a 3%, mert ugye ez tevődne rá az olaj és a földgáz árakra, ennyivel drágább lenne. Ennek egy részét egyébként a termelők benyelnék, mert már életérdekük, tehát létérdekük Kuvaitnak, Katárnak és Szaúd-Arábiának is nem tudnak másképp kijutni a piacra, hogy valahogy ki tudják szállítani az árut. Tehát nem is gondolom azt, hogy feltétlenül megjelenne ez a 3% teljes egészében az árakban. Hát azt mondom, hogy igen. Ugyanakkor persze morálisan nézve, hát ez nagyon elfogadhatatlan dolog, ez egy középkori állapotra emlékeztet. Ez az áru megállító jog, ezt ismerjük a történelemből, ezzel sokan éltek, kalózok is, de államok is, hogy ha volt egy ilyen lehetőségük, akkor arra kivetettek sarcot. De hát ez, ahogy a világkereskedelem, a globalizáció az alapvetően a szabad kereskedelmen alapul, azon, hogy minél kevesebb akadállyal jussanak el az áruk a piacra. Hát ez most egy újabb komoly akadály az áruk.
2: És akkor azt a kérdést most ezzel megsemmítjük, hogy a háború alapvető kirobbanásának oka az nem volt kevesebb és más, mint hogy Irán ne jusson atomfegyverhez. Hát ezt a kérdést meg egyáltalán nem sikerült semmilyen módon rendezni. Izrael pont olyan fenyegetettségben érezheti magát, mint eddig, és az irániak pont úgy azt gondolhatják, hogy majd nem sokára lesz atombombájuk, mint ahogy eddig.
3: Igen, hát sajnos ezen a téren semmilyen eredmény nem ért el ez az akció, sem Izrael, sem Amerika akció. Nyilván megnehezítette Irán számára az a dúsítás, tehát azt lehet hallani, hogy ezt bemenekítették nagyon mély hegy alatti bunkerekbe, és nem tudom, hogy tudják-e most átmenetileg folytatni, de megőrizték a képességüket, ezt most már se lehet venni tőlük, már nincs is szó a megállapodásokban arra, hogy ezt elvegyék. Hát a rezsimváltásról, tehát a rendszerváltásról már egyáltalán nincs szó, mert ugye eredetileg erről is szó volt. Hát Trump azt ígérte a felkelőknek, vagy tüntetőknek, hogy már úton van a segítség.
2: Hát igen, viszont amikor elindult a segítség, ha ez az volt a bombázás, akkor már nem volt felkelő az utcákon.
3: Hát nem, mert azokat már kivégezték, vagy bebörtönözték őket, tehát egy borzasztó vérengzés zajlott le januárban. Több mint egy hónapig tartottak ezek a nagyon kemény tiltakozások, de nagyon durván verték le őket, és hát ugye február 28-án indult a háború, tehát pontosan így van, amikor akkor már nem volt érdemi ellenállás.
2: Hát, hogyha a világgazdasági kérdéseket ez az ügy dönti el, akkor egyelőre nincs döntés. Minden esetre nem baj, ha tisztán látjuk, hogy mik a lapok az asztalon. Szent Iványi István, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és szervusz.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
0: Jó napot kívánok! A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Akadozik a haladás, a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban az Üllői úton, ugyancsak mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Kiskörúton, az Asztória közelében, szintén mindkét irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha Lujza térig, illetve lassulást tapasztalhatnak ma is a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Remíz utcától a Mester utcáig, ahol a villamos pálya karbantartása miatt sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást. A Mester utcából kifelé továbbra sem tudnak a Könyves-Kálmán körútra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Kuppány utca között az 51-es pótlóbusz közlekedik, míg az 51-es villamos nem jár. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin folytatásában Bot Péter Ákos közgazdászt, egyetemi professzort hívjuk, és itt is van tán a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Köszönöm szépen, itt vagyok, jó napot kívánok!
2: Van egy országminősítésünk az OECD-től, méghozzá, hát tulajdonképpen nem lehetünk nagyon büszkék rá. Mondja például azt az OECD, hogy fenntarthatatlan az államadósság pálya. Mit jelent ez?
4: Az OECD az ugye szakmai szervezet, nem hiteles, tehát nem azért mond valamit, hogy befolyásoljon minket úgy általában, hanem mert így gondolja, és a kutatói csapata végvette a magyar esetet, és ebben nagyon alapos országtanulmányban valóban olyan fejezetek vannak, amikről, hát részben én tudtam, és olyan is, amiről nem nagyon, amiről tudtunk az az, valóban, hogy az államháztartás nincs rendben. Na, ebbe ugye olyan nagyon nagy meglepetés minket nem érhet, de a hosszú távú modellezésük azért tényleg nagyon aggasztó, ha nem történne semmi, ez a no policy change, tehát hogy nem áll be változás a policyban, nem a politikában, hanem ugye a programok mondjuk inkább így, akkor ennyi meg ennyi lesz az államháztartásnak a GDP-hez mért arány, és nagyon nagy. Ha vannak reformok, intézkedések, a reform szólt egy kicsit lejáratú, szóval intézkedések, akkor pedig jogpályán marad, de akkor is gond van. Ez nem lephet meg minket, de jó, hogy ez a szervezet, ez a Párizsi Központú Szervezet kimondta.
2: Mondjuk azért ez elég hajmeresztő, amit ők itt leírnak. Azt írják, hogyha úgy marad minden, ahogy a most van, adó meg kiadási ügyekben, tehát ennyit szed be az állam és annyit költ az állam, akkor szerintük 2050-re a GDP 180%-ánál tart majd az államadóság. Tehát ez azt jelenti, hogy addigra simán megduplázzuk. Sőt, igen, még több is.
4: Ha nem történne semmi. Csak ugye ebből az következik, teljesen logikusan, hogy miután ez a magyar vagy kelet-európai mércéhez képest óriási államadóság lenne, amivel szemben nem áll egy nagyon gazdag, jó feltőkésített polgári társadalom, ami megengedhet magának ekkora államadóságot, mint amit mondjuk megengednek maguknak a japánok, és hát ehhez közel áll egyébként mondjuk a belgák is, de azok gazdagok. No, akkor tehát valamit tenni kell, tehát ez többen egy finom, vagy kevésbé finom figyelmeztetés arra, hogy ez így nem mehet van. Most ez azért a minket hallgatókat nem lepheti meg, hiszen hát a elmúlt 30-40-50-60 évben sose volt egyensúlyban a magyar államháztartás, tehát mindig volt államadóság. Az utóbbi, tehát a 2020-tól 26-ig terjedő időszak pedig botrányosan nagy államadóság növekedést hozott, mindig a deficitről beszéltünk. Mi is ebben a műsorban visszatérően taglaltuk, hogy ez így nem mehet tovább.
2: Ez így van.
4: No, hát úgyhogy ezt öntötték modellformában, és ez körülbelül kvadrál azzal, amit én máshol láttam, csak megemlítem az egyik legfontosabbat, a születésszámot és a halálozást, tehát a demográfiát, ahol nagyon kevés gyerek születik, hogy az a metódus, ahogy befizetnek a munkába álló aktívak azok számára, akik pedig majd kilépnek a munkaképes korból és nyugdíjra tartanak igényt, ha ez így menne tovább, akkor nyilván nagyon nagy baj lenne. De ez csak az egyik tétel, hát a másik tétel maga a gazdasági növekedés ütem. A mögöttünk hagyott 4 évben nem volt érdemi gazdasági növekedés. Idén egyébként van. Na most a jelentés már július 23-ai dátumot visel, ha jól emlékszem, tehát már benne van azért a kormányváltás, és ezért sokkal optimistább szerintem, mint egy fél évvel korábban teszik közzé.
2: Ugyanakkor persze az is tény, hogyha ez megjelent volna mondjuk fél évvel korábban, akkor azonnal elhangzott volna az, hogy az ellenség betette a lábát, mert hogy igen, támadásnak értelmezte volna az előző kormányzat. A mostani viszont nem beszél róla. Pedig most, itt azért igen, vannak javaslatok, amik nyilvánvalóan társadalmi megbeszélést igényelnek, például a 13. 14. havi nyugdíjakkal kapcsolatban az, hogy az nem járja, hogy fejetlenül bárkinek bármennyit, hanem ezt valamilyen módon optimalizálni kéne mondjuk egy nyugdíjplafonnal.
4: Igen, az OECD jelentéseket egyébként az előző kormány elhallgatta, tehát nem azt mondta, hogy hülyeséget mondanak, mert nehezen lehetett volna mondani, már csak azért is, mert nem ellenséges, tehát nem az van, hogy jaj, hitelező, és ezért akkor árgus szemekkel nézi a magyar adatokat, hát ez egy klub, aminek Magyarország tagja. A mostani, nem tudom, hogy reagált rá, nyilván van OECD nagykövet, vagy lesz, vagy majd elhelyezik a tárcáknak a rendjében, ez nem volt az első 20 ügyben kétségtelen, de amit mond szerkesztő úr, hogy a TISZA programban van-e erre reflektálás, hát valami van, mert azért az elhangzott, de inkább a nyugdíjrendszert illetően az inkább etikai, szociális, mint fenntarthatósági szempontból, hogy az nincs rendjén, ahogy a 13. 14. havi nyugdíjt odarakták, valamint ugyanabban a logikában, hogy az első 12 havit. Szóval itt azt gondolom, hogy van némi fogadókészség, de hogy mi megy át a fejekbe, hát először szerintem azért a PM-ben ezt olvasgatják. Azt meg fogjuk látni szerintem egy hónapon belül. Hát elő kell állni a 27-es államháztartási terv tervezetével, és az december 20-a táj, meg kell szavazni. Tehát ott adóznia kell a Tisza kormánynak, és ott a kellemes és logikus döntések után jönnek a logikus, de nem annyira kellemes döntések is, és hát az lesz a tesztje azért a kormányzati, hogy is mondjam, hát felkészültségnek és tudásnak.
2: Egy másik téma nagyon röviden az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban. Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy 801 néhány ezer milliárd forintnyi tételt sikerül átrakni ennek a mostani egészen furcsa módon ránk szakadt kánikulának, vízhiánynak az ellensúlyozására hozott intézkedésekre. Magyarán szólva, nem ott használjuk majd fel ezeket a forrásokat, amiket korábban gondoltunk, vagy egy részét legalábbis biztosan nem. Ennyire szabadon lehet ezzel gazdálkodni?
4: Hát valóban a helyreállítási tervet át kellett dolgozni, az egyik ok az miatt, hogy a határidő nagyon közel került, és hát voltak olyan, gondolom én, előkészített, beadott tervek, amelyek alól kifutott az idő. Hát ha nem indítják el mondjuk februárban, akkor nem lehet leigazolni a teljesítést, mert nem indult el. Úgyhogy itt kármentés történt, és ahogy én látom, itt azért a pénzek jelentős része nem ment el. Ez az egyik jó hír. A másik jó hír, hogy rá lehetett venni az Európai Bizottságot, ami azért egyik kukacos, hogy ezeket a terveket át lehessen dolgozni. És akkor valóban, amit említette, hogy megtöltik olyan tartalommal, amire nagyobb szükség van, mint mondjuk két évvel ezelőtt látszott. És a harmadik, vagy nem tudom, hanyadik jó hír, hogy miután nagyon kevés az idő, és normál menetben egyszerűen nem fért volna be egy átdolgozott terv. Én láttam egy-két olyan tételt, ami hát, én arról tanúskodik, hogy jó szándékkal, vagy is mondjam, szurkolással nézték a magyar ügyet, például, hogy már nincsen előkészítve a terv, nincsen beadva, tehát elvileg lekésnénk a határidőt, de mondjuk az Állami Fejlesztési Bankhoz hozzávágnak egy jelentős összeget, azzal, hogy majd az el fogja költeni észrevet. Na most ez nem azt jelenti, hogy azt csinál vele a Fejlesztési Bank, amit akar, de azt jelenti valóban, hogy a még elő nem készített, vagy nem teljesen finalizált terveken még lehet kicsit dolgozni, és a pénz nem ment el, és amikor a konkrét terveket átadják, akkor persze majd az apparátus kukaszosan megnézi. De ez egy nagyon, tehát, hogy is mondjam, a körünkre néznek, de nem ragaszkodtak a betűhöz, mert ha ahhoz ragaszkodnak, akkor azt mondják, hogy hát önragbújnak, de elment a vonat. Na most, ad volt szem vonat. Van egy olyan jelentős tétel, még pedig, ha jól látom, 640 milliárd forint, hogyha létrehoznak egy új állami vasút jellegű társaságot, tehát nem a MÁV-hoz kerül a pénz, nem a PM-hez
2: ugye
4: kerül a pénz.
2: Ugye ezt már be is jelentette Vitézy Dávid, hogy lesz ilyen.
4: Így van, és ez elfogadta a partner. Hát ez óriási dolog, mert ez azt jelenti, hogy másra nem mehet, ez nagyon lényeges, lehet ellenőrizni, tehát a Brüsszel, mondjuk így, hogy összerezzenje mindenki, tudja ellenőrizni a felhasználást, nem lehet másra fordítani, tehát megvan pántlikázva, nem lehet virmanolni, vele játszani, és hát nyilván jobban ellenőrizhető, mint holda csapnák például a MÁV-nak a könyveibe, ami állami vállalat, az önmagában bonyolítja. Szóval ez mutatja, hogy jóindulatú partnerre sikerül szert tenni, azt persze gondolom én, hogy a bürokrácia, most jó értelemben, tehát a jogászok és a számviteli emberek a majd benyújtandó terveket, a kiírásokat, a tendereket, azokat nagyon alaposan megnézik, de, és ez rendben van, ez a mi érdekünk is, de ez a pénz nem ment el, nem úszott el.
2: Ez kicsikét olyan, hogy csináljátok, hogy nektek jó, de a végén stimmeljünk.
4: Igen. Na, de én szerintem így kell bánni a közpénzzel, hogy van egy rugalmasság, de természetesen minden számlát majd egybevetünk a valósággal. Hát ha így ment volna eddig, akkor egyébként most erről nem kellene beszélgetnünk, na, de nem így ment.
2: Köszönöm szépen, Bolt Péter Ákost hallották, a Spirit FM hallgatói.
4: Köszönöm szépen, viszont hallom.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát ha valamikor felértékelődik az, hogyha valakinek az otthona energiahatékony, akkor az pont az az időszak, amikor arról beszélünk, hogy mennyi áramot fogyasztunk, hogy mennyi áramunk lesz egyáltalán, és hogy hogyan lehetne takarékoskodni. Hát például azzal, hogy gazdaságos az otthonunk, azaz megvoltak azok a felújítások, amelyek a korszerűsítésben pont ezt a célt szolgálják. Garam Dánielhez fordulunk, a Money.hu hitelszakértőjéhez, hogy megtudjuk, hogy milyen források vannak jelenleg, amivel ezt meg lehet támasztani a bankszektorból. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát igen, izgalmas ez a kérdés, így 40 font ma.
1: Hát ugye? Pont ezért.
2: Igen. De ugye most szűkültek a lehetőségek, mert lejártak azok az államilag támogatott megoldások, amik pont ezt az energiahatékonysági felújításokat segítették. Ami most jelenleg a piacon elérhető, az például a falusi csokhoz preferált kis településen, azt kevesen tudják, hogy meglévő ingatlan korszerűsítésére is használható, nem csak vásárlással egybe kötött felújításra igényelhető. És ami még egy nagyon izgalmas számomra, hogy a babaváró hitelt azt nagyon sokan azért veszik fel, mert ingatlan szeretnének venni, de igazából ez egy szabad felhasználású kölcsön, és azok is felvehetik, akiknek már megvan az ingatlanuk, és 11 millió forinttal el tudnak indulni egy ingatlan felújításba, egy korszerűsítésbe. De tudunk beszélni munkáshitelről, lakástakarékról, vagy hogyha éppen vásárlásban van valaki, tehát most vásárolna ingatlan, és jó energia értékű ingatlant vesz, zöld energia besorolásba tartozó ingatlant, akkor ott jellemzően kedvező kamatozású hitellel finanszírozzák a bankok, sőt van egy olyan izgalmas termék is, ami akkor is tud alacsonyabb zöld hitelhez mért kamatot adni, hogyha vállalja azt a vásárló, hogy ha a megvásárolt ingatlant azt legalább 30%-os primár energia igényét csökkenti, akkor jogosult lehet egy rosszabb energetikai ingatlannál is egy jóval kedvezőbb kamatra.
1: Ígérjük meg, hogy a felújítást elvégezzük.
2: Hát ezt igazolni is kell.
1: Hát a végén majd nyilván igen. Én most, ahogy itt sorolta az előbb, azon gondolkoztam, hogy milyen kár, hogy az előző időszakban a lakástakarékot, ami egy elég elterjedt megtakarítási forma volt, lényegét tekintve beszántották. Persze van most is, de hát azért az arányait tekintve messze nem úgy, mint hajdanában. Mert hogy arra pont jó lenne, amiről most mi beszélünk, a korszerűsítésre. Hát.
2: Ha vitatkozhatok ezzel az állítással,
1: tessék,
2: akkor én pont az ellenkezőjét mondom, mert olyan modern és korszerű és rugalmas termékek vannak most lakástakarék tekintetében, amik szerintem sokkal jobban tudják ezeket az igényeket kiszolgálni.
1: Az lehet, csak sokkal kevesebben választják a lakástakarékot, mint tették ezt korábban, mert ugye a

0: Na, az lett volna az egyik értelme értéke, hogy majd lakást veszünk belőle egyszer.
1: Igen, viszont ezt felújításra is lehet használni, és itt a bankok ugyanúgy, hogyha legalább 8 évig takarékoskodik valaki, nem 30% állami támogatást adnak ehhez, viszont 30% prémium kamatot, sőt van olyan bank, ahol ha még 2 évet ráhúzok, akkor arra 2 évre 40%-ot ad. Sőt, van olyan is, aki azt mondja, hogy a 4. év után, hogyha nekem bármikor szükségem van pénzre, egy felújításra, akkor ki tudom venni a már befizetett összegemnek, a befizetett saját betéteimnek az egy részét, és ezt felújításra tudom úgy költeni, hogy nem sérül se a támogatás, vagy se a prémium része, se a teljes kifizetés. Ez nagyon-nagyon rugalmas a termék, elérhetők a piacon is. Én minden tárgyalásnál ezt előhozom, mert akár a meglévő hitel hamarabb visszafizetésére is alkalmas, de akár egy felújításra is, és egyet tudok érteni a lakástakarék vezetőivel, akik azt mondják, hogy egy családban egy lakástakarék az kell, hogy legyen.
0: Jó, hát akkor gondoljuk így át a lehetőségeket, hogyha a finanszírozást, mint költséget tekintjük, nagyon-nagyon nagy a szórás a különböző megoldások és pénzintézetek között, tehát érdemes szakemberrel ezt azért alaposan végigbeszélni?
1: Mindenképpen feltétlenül érdemes megnézni, mert nem mindegy, hogy milyen típusú hitelt, milyen időtávra vesszük föl, és milyen kondíciókkal tudjuk ezt felvenni, mert egy 8 éves személyi kölcsön lehet, hogy mondjuk havi törlesztő részletben többet jelent, de összességében kevesebb, amit vissza kell fizetni, de lehet, hogy egy 20 éves jelzálog fedezetű felújítási kölcsön az ideális, mert mondjuk van egy lakástakarékom, és abból elő tudom törleszteni majd idő előtt ezt a hitelt, és így kevesebb a kamatterhem. De a legjobb megoldás, én azt gondolom, hogyha egy picit hátrébb lép mindenki, és megvizsgálja azt az ingatlant, hogy mik azok a beruházások, amik valóban segítik azt, hogy az ingatlan értéke az növekedjen, és az ő havi rezsiköltsége csökkenjen. És ugye az ingatlan vásárlásoknál van 2 olyan dokumentum, amit szoktak kérni, az egyik az az adásvételhez is kell, ez az energetikai tanúsítvány, és nyitodik egy villamosbiztonság technikai felülvizsgálati jegyzőkönyv. És én azt gondolom, hogy ha valaki egy több 10 millió forintos ingatlan beruházás, tehát több 10 millió forintos ingatlanra szeretne beruházni, hogy korszerűbb legyen az ingatlana, akkor hogyha ezt a 2 dokumentumot elkészíteti, ez nagyjából egy ilyen 150 ezer forint a 2, de ad egy olyan röntgent az ingatlanáról, amiben szakemberek megmondják, hogy mik azok, amiket sürgősen meg kell csinálni, mik azok a felújítások meg korszerűsítések, amik valóban energiahatékonyan tudják az ő ingatlanát segíteni ahhoz, hogy hosszabb távon értékes legyen. És én innen indulnék ki, hogy most nagyon meleg van, ne vegyek 3 klímát, mert amúgy is drága, most drágább, mint hogyha egy őszi időszakban venném, hanem tényleg nézzem meg azt az adott ingatlanra vonatkozóan, hogy mik azok, amikkel ténylegesen foglalkoznom kell, mert nem biztos, hogy amire én gondolok, azt egy szakember is azt mondja, hogy az az első lépés.
0: Hát bizony, és akkor ott van még az is, amiről szót sem ejtettünk, de logikus, de azért mégis említsük meg, hogy amikor majd arról van szó, hogy elkészült a korszerűsített lakás, akkor ott a rezsi kevesebb lesz, és akkor ilyen módon a törlesztő részletbe az bele lehet számítani, hogy ennyivel kevesebbet fizetek havonta, ez lejön a törlesztés árából. Tehát azért sokféleképpen érdemes ezt az egészet végig gondolni.
1: Így van, ezzel teljesen egyetértek.
0: Garam Dániel, köszönöm szépen, a Money.hu hitelszakértőjét hallották a több-kevesebb műsorában itt a Spirit FM-en. Jövünk a jövő héten is, várjuk Önöket akkor is a szokott időpontokban. Köszönöm a figyelmet, minden jót.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Szemét
3: levittem.
2: Villany
3: befizettem.
2: Klíma
3: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Kissé enyhül a forróság, csak átmenetileg emelkedik a Duna vízszintje Paksnál, mély ponton van az infláció. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Dunavíz gyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Dunavíz szintjét. Közben javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előre láthatóan átmeneti lesz. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket, a magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mindegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
8: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Nem Oké, egy új műsor itt a Spirit FM-en, amit láthatnak természetesen a YouTube-on is, és követhetnek majd különböző más platformokon is. Egy kampányhoz csatlakozunk ezzel a műsorral, ami nem új keletű, ez már az elmúlt évben, sőt, talán az elmúlt két évben is jelen volt a magyar közéletben, a Nem Oké kampány, ami az iskolai egymás közötti bántalmazás, és ezt mindjárt kifejtjük, hogy ez mi mindent jelent, elleni kampány, és hát ennek készült már zenei változata, készült videóklip, megszólaltak közéleti szereplők, és ebben a műsorban is olyan szereplők szólalnak meg, akik egyrészt értenek hozzá a saját élettapasztalatuk alapján, másrészt értenek hozzá, mert ez a szakterületük, ez a munkájuk valójában. Ülési sorrendben fogom bemutatni az itt lévőket, Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját. Örülök, hogy itt vagy, Viola. A Tarján Zsófit, a Hanibiszt énekesnőjét, és Csingiszt, akinek a vezeték nevét én nem merem kimondani, de te majd megteszed, aki tartalomgyártóként neveztetik, hát a TikTokon és az Instán téged nagyon sokan követnek és ismernek. A vezeték nevedet mondd el.
9: Dorcerem, J nélkül.
8: Ez nem olyan nehéz.
9: Nem, csak így elsőre ilyen meghökkentő, és tulajdonképpen az én esetemben egyébként, ha már így bele is vághatunk, ez volt tulajdonképpen az alapja az én történetemnek, ugye félig mongol, félig magyar származásom miatt, ugye Veszprémben nőttem fel vidéken, és ott ez kifejezetten, hát egy ilyen olyan dolog volt, ami mellett nem tudtak elvenni az iskolában.
8: Iskolai bántalmazás, iskolai kirekesztés, mondtam, hogy szakértő, hát Viola szakértője ennek a témának, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatójaként, és akkor egy kicsikét azzal is kezdeném, hogy határozzuk meg, hogy ez micsoda. Tehát mi szülők sokszor értetlenül állunk a gyerekek történetei előtt, hogy tényleg ezt csináljátok egymással, miközben teljesen hétköznapi módon bántják egymást, és ha belegondolunk, már a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban is teljesen természetes volt egy idősebb generáció esetében, magamról beszélve. Viola, tiéd a szó, igazából hogy tudjuk ezt leírni?
10: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy időről időre előkerül ez a téma, hogy ez egy új keletű jelenség, vagy régen is jelen volt az iskolai bántalmazás, több van-e most, mint régen, durvább be a helyzet, mint akár pár évvel ezelőtt, szóval azt hiszem, hogy akár irodalmi példáinkból is tudjuk, hogy a kortárs bántalmazás, vagy a gyerekek egymás közötti bántalmazása az tulajdonképpen mindig jelen volt.
8: Így jó, mint halálik, hogy ne menjünk igen, sokkal
10: pontosan.
8: Tovább.
10: Igen, pontosan. Az, hogy az elmúlt évek mondjuk ez intenzívebbé vált, azt azért mondhatjuk. Egyébként a HBSC kutatások szerint, ami az iskolás körű gyerekek egészség magatartását vizsgálja az 5-es, 7-es, 9-es korosztályban, az alapján azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években azért jelentősen nőtt a kortárs bántalmazás. Nyilván ennek hát számos oka van. Én szeretem azt felhangosítani, hogy az egyik oka biztos, hogy az, hogy a közélet, a felnőttek közti nagyon durva a kommunikáció, nagyon intenzív, akár gyalázkodó, személyeskedő kommunikáció, ami ugye mindenhol jelen van, az nagyon, nagyon könnyen, vagy nagyon egyszerűen eléri a gyerekeket is. Úgyhogy hogy is definiáljuk a bántalmazást? Hát ugye hagyományosan úgy szoktuk definiálni ezt, hogy akkor beszélünk bántalmazásról, amikor hosszú időn keresztül tudatosan a bántás szándékával valamilyen hatalmi helyzetben, vagy a hatalommal visszaélve keletkezik konfliktus a gyerekek között.
8: Mit az erőpozíciója az igazán kérdéses abban a közegben, ahol ez megszületik. Ti, amikor ezt átéltétek, Zsófihoz fordulok, meg Csingiszhez perce, akkor akkor azt éreztétek, hogy nagyon egyedül maradtatok abban a közösségben, amelyik szembe fordult veletek, vagy amelyik kipécézett benneteket? Tehát, hogy ilyenkor nincs, aki melléd álljon? Azt is meg kell élned?
11: Hát először akkor mondom, én nagyon egyedül éreztem magam, amikor jöttek ezek a problémák, de alig vártam, hogy hazamenjek. És amikor otthon voltam, akkor ki tudtam ezt az egészet zárni, tehát gyakorlatilag egy tagadásba kerültem, és akkor nem számoltam be róla. Tehát a szüleim nagyon sokáig nem tudtak arról, hogy én az iskolai környezetben nem érzem jól magam. És annyira ki tudtam zárni, hogy ahogy átléptem az otthonnak a kapuját, akkor el is felejtettem azt, hogy mi volt a suliban. Csak az volt egy érdekes jelenség, hogy például vasárnaponként én nehezen tudtam elaludni, és nem azért, mert nem írtam meg a leckét, vagy nem tanultam volna meg bármit, de nem a tanórák miatt izgultam, hanem azért, mert iskolába kellett menni.
8: A másnap.
11: A másnap, igen. Aztán kedden már egy kicsit könnyebben aludtam, szerdán már el tudtam aludni, de alig vártam, hogy hétvége legyen, hogy egy picit fel tudjak töltődni otthon.
8: Ez úgy van, hogy ez egy ilyen folytonos, folytatólagosan elkövetett bántalmazás? Tehát egy beszólásból óhatatlanul jön az összes többi is, ha nem tudod magad megvédeni?
11: Szerintem igen, tehát velem így volt. Én nem tudtam, egy szenzoros gyerek voltam. Mindenre érzékeny voltam, beszólásokra, de a szenzorosság az azt jelenti, hogy fényre, hangokra, sőt, magába a közösségbe levésre, tehát kellett volna egy kis idő, hogy fel tudjak töltődni, tehát az úgynevezett me time, vagy saját, az én idő, az arra nagyon szüksége van szerintem egy ilyen gyereknek, vagy legalábbis nekem szükségem lett volna. De 90-es években voltam gyerek, és akkor erre úgy nem figyeltünk annyira. Tehát most kezd szerintem az embereknek kinyílni a szeme.
8: Nem akarom elvinni másfelé, de viccesnek gondolom mégis, hogy énekesnő lettél a fények és a hangra érzékeny.
11: Ezen én is gondolkodtam.
8: Ez egy nagyon fura dolog.
11: Én is gondolkodtam, és arra jutottam, hogy talán ezt kompenzálja, hogy meg kellett, hogy találjam azt a közeget a fénybe és a hangba, ami nekem jó, és ahol én érvényesülni tudok. És a színpad mellett kell nekem egy feltöltődési időszak. Tehát vagy az óriási fénybe és hangzavarba létezem, vagy pedig visszavonulok a saját kis lakásomba, és ott egy kvázi remete életmódot élek az erdőben.
8: Csingisz, neked meg ugye egy adottság az, amivel téged piszkáltak, tehát azon nem tudsz változtatni, hogy félig mongol vagy, nem tudsz változtatni, azon tudsz, hogy mi a neved, de miért lennél kénytelen változtatni ezen. Ezekkel az adottságokkal iszonyú nehéz mit kezdeni, és az ember akkor úgy éli az életét, hogy ez így van és kész.
9: Én arra emlékszem, egyébként Zsófihoz hasonlóan én sem mondtam el otthon. De másik dolog, hogy otthon a szüleim anyagi nehézségekkel küzdöttek, tehát hogy éppen az volt a tét, hogy utcára kerülünk-e vagy nem. Úgyhogy ezért én ezt nem mondtam el. Én arra emlékszem, hogy ahogy én néztem az osztálytársaimat, úgy mindig úgy figyeltem, volt egy srác, aki így a központja volt így az osztályközösségnek, hogy milyen könnyedséggel létezik. Tehát, hogy neki nem kell, mert én mindig kérdezgetem kisgyerekként apát, hogy apa, akkor én most magyar vagyok, vagy mongol vagyok? Tehát, hogy az én életemben ez egy kérdés volt, és mindig olyan ámulattal néztem az osztálytársaimat, hogy nekik ezt így nem kell meghatározni, mert ők tudják, hogy mondja, milyen érdekes, hogyha én elmegyek mondjuk Mongóliába, akkor én vagyok a magyar gyerek, ha én vagy én Magyarországon élek, akkor én vagyok a mongol gyerek.
8: És milyen érdekes, hogy ezt nem erényként kezelik azok, akik emiatt téged piszkálnak, hogy milyen jó neked. Te mongol is, vagy magyar is, vagy mongolul is tudsz, magyarul is tudsz. Két világod van, hanem ez egy szégyen.
9: Igen, egyébként nem beszélek mongolul, de...
8: Jó, hát az most egy más kérdés.
9: Jó, igen, de hogy például a magyar himnusz tanulva, ugye, hogy most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy a magyar történelmet, de egyébként ez tök érdekes, hogy most nem akarok itt szőrszál hasogatni, de hogyha belegondolunk a magyar történelembe, egyszer írta valaki kommentben, hogy te magyar és mongol vagy, akkor tulajdonképpen te 100%-ban magyar vagy, mert hogy az ősök azok tulajdonképpen ugyanonnan jönnek, úgyhogy, de igen, ez főleg vidéken, akkoriban, én 95-ben születtem, akkoriban vidéken is, talán mai napig is az, hogy valaki külföldi, az ott nem egy hagyományos dolog, tehát nagyon megnézik az ember, és ez elegendő volt ahhoz, hogy ez elkezdődjön.
8: Az nagyon erősen bologattál, amikor Csingiz említette, hogy van az egy, minden közösségben. Neked is megvolt az az egy?
11: Abszolút. A fiúk között és lányok között is voltak ilyen hierarchiai közösségek, és hát valamilyen oknál fogva én mindig a kicsit a szélére sodródtam ezeknek. Én úgy hívtam, hogy falka vezér, vagy vezéregyéniség, de igen, volt egy valaki, aki köré csoportosultak a többiek, és igen, felhozott egy pár emléket.
8: Ezt hogy nem látják szülők, pedagógusok? Hogy nem látják a visszahúzódóbb, mondhatni épeszőbb gyerekek, hogy van valaki, aki sportot űz abból, hogy a többieket kipécézve alázza, gúnyolja, céltáblává tegye. Miért nem látjuk? Miért nem akarjuk meglátni? Akkor inkább így kérdezem.
10: Hát szerintem sokszor látjuk, tehát azért sokszor... Tehát nyilván azért van az a családi közeg, ahol elmondják a gyerekek adott esetben otthon, hogy mi történik velük az iskolában, talán amiatt, mert valahogy nyugodtabb otthon az élet, mondtad, hogy nektek eleve egy kicsit ilyen zaklatottabb volt, tehát lehet, hogy úgy érezted, hogy nem akarod még ezzel is terhelni a családi dinamikát, ilyesmi, nem akarom ezt itt nyilván túlelemezni, de hogy biztos van olyan, hogy a gyerek haza tudja ezt vinni, és akkor tud erről beszélgetni otthon. Egyébként ez már egy hatalmas védőfaktor a gyereknek, hogyha ha mondjuk azt érzi, hogy otthon elmondja, és azt így elfogadják a szülei, megértik, együttérzőek vele, nem pedig azt mondják, hogy hát szedd már össze magad, és menj az iskolába, és akkor tedd rendbe ezt a helyzetet. Szóval már az is egy óriási védőfaktor a gyereknek, ha együtt érez vele valaki, akár a szülő, akár bárki a családban, akár az iskolában valaki.
8: Az a gyerek azt várja, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy tegyek is valamit szülőként.
10: És akkor nyilván a következő lépés az az, hogy mit tud tenni ez a szülő. Ugyanígy az iskolában is azért sok tanár, és szóval vannak már iskolai közösségek, akik tudatosan küzdenek a bántalmazás ellen. Nyilván az más kérdés, hogy amit mondtam, egy olyan társadalmi közegben, ahol mindennapos gyakorlatilag a bántalmazás, ott hogyan tud az iskola mondjuk egy ilyen mikroközösségként, biztonságos közegként funkcionálni, de hogy azért vannak erre jó gyakorlatok, hogy lehet az iskola kultúráját valamennyivel biztonságosabbá tenni. Persze nehézségei is vannak, hiszen mondjuk a bántalmazás gyakran most már az online térben folytatódik, amihez ez például a legtöbb tanárnak, hát hogy is mondjam, tehát azt gondolják, hogy ehhez nem sok köze van, vagy tehát ahhoz van köze, ami az iskolában történik, és ahhoz kevésbé, ami ugye iskola után az online térbe, holott ugyanazokkal a gyerekekkel, vagy gyerekek között történik. Úgyhogy hát szerintem az, hogy az iskola mondjuk milyen kultúrát teremt, tehát mi a norma egy adott közösségben, tehát hogy mondjuk egy iskola úgy gondol magára, mint hogy tehát rögzíti tulajdonképpen azokat a szabályokat, azokat a normákat, azokat azt az iskolai klímát, amiben nem oké, ugye az, hogy egymást bántjuk, egymást zaklatjuk, stb., vagy hogy hogyan beszélünk egymással, vagy inkább az együttműködésre épít, azért ott lehet elérni eredményeket, de nem csak ilyen explicit dolgokkal, hanem egyszerűen az is számít, hogy maga az iskola, tehát nem csak mondjuk a közvetlenül a bullyingra épít, vagy arról szól a pedagógiai eszköztár, hanem mondjuk azok a dolgok, hogy egy iskola mondjuk mennyire versenyeztető, vagy mennyire vár el nagy teljesítményt a gyerekektől, mennyire stresszelnek ott a diákok, az is rengeteget számít, hiszen tudjuk a kutatásokból, hogy minél inkább versenyeztető egy iskola, minél nagyobb az elvárás a gyerekeken, minél nagyobb ezáltal a stressz, annál inkább alakul ki a gyerekek között bántalmazás. Tehát, hogyha például ezeknek tudatában van egy iskola, vagy egy tanár, akkor már ezzel is nagyon sokat lehet hatni.
8: A szülőket emlegettem az előbb, azt, hogy hazaviszed, és valahogyan kéne reagálni, amikor nem viszed haza, de mégis szembesül előbb-utóbb édesanyád, édesapád azzal, hogy helyzet van. Az nagyon gyakran egy szemrehányásba torkolik. Miért nem mondtad el? Nekem nem mondod el, teszi fel a kérdést, ami ugye egy újabb stressz a gyereknek, mert megint nem, itt sem felel meg. Nemhogy az iskolában, a többieknek, még otthon se. Beletek az megesett, hogy megpróbáltátok elmondani? Mert ez egy nagyon fontos határa ennek a történetnek, hogy mikor lépsz ki, mikor mered elmondani, és miért mered elmondani.
9: Annyira igaz, amit az előbb mondtam, mert hogy, de nem csak, tök érdekes, hogy nem csak a szülők, hanem az egész közösség, úgyhogy hát, hogyha én ezt tudtam volna, akkor biztos megvédtelek volna, és közben az én
8: miért
9: esetem...
8: Miért nem szólsz?
9: Igen, miért nem szóltál? Egyébként a volt sporttársaim is ugyanezt mondták. És tök érdekes, mert hogy amikor meg történik, ugye ez egy ilyen csoport kohéziós erőként, ez úgy működik, hogy először, nem tudom, egy pár ember szekál, meg pár ember ver meg idézőjelesen, és utána ez a csoport kohéziós erő egy ilyen helyzetben, ez a félelem, mindenki félti a saját biztonságos helyzetét, és te vagy az, a kipécézett ember, aki a végén egyedül maradsz, és akkor ugye ilyenkor nagyon nehéz azt nem mondani, hogy miért nem szóltam, hát ezt 4 éven keresztül nézte egy egész iskolai közösség, tehát, hogy az osztálytársak, kétféle reakció van, amikor erről beszélek, az volt osztálytársam részéről, ez tök érdekel, hogy egyébként hát ez hogy van, Zsófi, hogy van az, aki konkrét eseményekre emlékszik, és van, aki azt mondja, hogy hát én ebben az egészben nem láttam semmit, hogy évekig zajlott. Tehát, hogy ez a miért nem mondtad el, az én szüleim esetében, aztán később 23 voltam, amikor először erről nyilvánosan beszéltem, ott nyilvánvalóan ugye ez egy másik, őket külön kezeltem, mert ők a létfenntartásért harcoltak, tehát, hogy, de mondjuk a többi ember reakciója az teljesen ez volt, hogy miért nem szóltál.
8: De a szüleid például 23 éves korodban tudták meg, hogy neked volt egy ilyen trauma gyerekkorodban?
9: Igen, akkor volt egy TED konferencia, és én ott, amikor felköltöztem Budapestre, akkor beszéltem először erről, és hát az nekik kemény volt. De szerintem ez így szokott történni, hogy ezt egy közösség nézi, és akkor utána az a reakció, hogy miért nem mondtad.
8: Megszólított Csingiz Zsófi, úgyhogy akkor most te jössz.
11: Nehéz megszólalni, mert azért bullying és bullying között is van különbség, tehát engem például nem vertek meg, én általában ilyen szóbeli, engem csúfoltak, meg átvertek, én nagyon naív gyerek voltam, tehát mindenféle dologba belehajtottak, aztán pedig rajtam röhögtek, amik egy elég komoly lelki sérülést hagytak rajtam. Én 35 évesen meséltem erről először édesanyámnak, amikor nagyjából a könyvünket, vagy írtuk közösen a Ne maradjon kettőnk között című könyvet. Akkor kristályozódott ezt ki, egyébként sejtették, hogy ez volt, hogy nekem nem volt jó kapcsolatom annyira az iskolai közösségemmel, de az, hogy konkrét dolgokat meséljek, ez ilyen 30-as éveimben, akkor tudtam megnyílni, tehát igazából az, hogy engem csúfoltak, vagy különböző szituációkba kergettek bele, amiken aztán rögtek, és nevetségesítettek, ez azért volt, mert én egy picit máshogy működtem, mint a többiek. Tehát én saját magamnál gyanítok egy spektrumzavart, például meg ADHD-t. Tehát én eleve nehezebben tudtam kapcsolódni a közösséghez. És amikor ez történt, akkor általában voltak ilyen meldányaim, amik ugye szolgáltatták az aktuális műsort a gyerekeknek, ami lehetett ugrálni. Én egyébként nem a gyerekeket hibáztatom, hanem azt, hogy azt a szituációt, hogy erről nem volt előadás, vagy nem edukálták a gyerekeket arról, hogy ilyen van, aki érzékenyebb, spektrumzavarról akkoriban még nem beszéltünk, figyelemzavarról talán igen, de tök jó lett volna, hogyha egy picit érzékenyítik a gyerekeket egymás felé. De amúgy kívülről is megtapasztaltam ezt. Tehát például nekem volt egy olyan osztálytársam már gimnáziumban, tehát nem én voltam az, akit csúfoltak, hanem volt egy vélhetően oxigénhiányos, gyerekkorában oxigénhiányos állapotban lévő osztálytársam, ezek a jelek meglátszottak, és egyfolytában szekelták őt, és én, aki tapasztaltam azt, hogy milyen csúfolva lenni, egyszer egy osztályfőnöki órán rákérdeztem arra, hogy mi van ezzel az osztálytársammal, valaki mondja már ki, egyébként tényleg nem volt ott, tehát akkor lehetett volna róla beszélni, hogy picit kitisztítsuk ezt a dolgot, hogy tudjuk azt, hogy ő miért ilyen, és akkor talán nem fogjuk őt, én nem voltam benne egyébként ezekben a bántásokban, mert tapasztaltam, de szóval az információ az nagyon fontos lenne szerintem, hogy tudjuk, hogy minek mi az oka, és akkor talán kevesebb lenne a bullying is.
8: Csomó fontos dolgot mondtál, ezek folytatnám is, majd mi is egy pici zenét hallgatunk, és akkor innen jövünk vissza, mert hogy például az, amit említettél arról, hogy te saját magadban is látod a hibást azért, amit te átéltél, szerintem egészen tipikus. Erről majd gondolom Violának meg is van a maga véleménye. És nyilván nagyon fontos mindkettőtök tapasztalása, hogy felnőttként kell végül ezzel szembenézni, és ez rengeteg embernek az életére lehet hatással gyerekkorán túl, felnőtt korban is. És akkor még nem beszéltünk arról a részéről, amit szintén most megemlítettél, hogy nyíltabban kéne beszélni a gondokról. Arról, hogy valaki egy kicsikét másképp működik, mit hoz magával, akár orvosi, akár családi okokból. Úgyhogy szerintem ezekkel folytassuk, jó?
10: Okay.
8: Köszönöm. Skacok, kérdésem van. Nem mertem megállni, mert közben látom, hogy valami történik a számítógépen, de Kristóf, te bejössz, szerintem elkerekedő szemmel fogsz nézni.
10: Jó az.
8: Igen. De hogy... De hát ezt látom.
9: Tényleg? Mi? Melyik évben?
8: Hogy ez mi?
12: 25-ben, most osztották meg.
8: Ment a felvétel rendesen?
9: Ja, hogy ez az most áprilisban.
13: Ment.
8: Tehát ti kint hallottátok és rögzített, rögzült.
13: Ment, úgyhogy jó. Nem kerekedek el. Kikerekedek.
8: Az normális. Figyelj, mindjárt szülsz, de hát, semmi baj vele, de ez rendben van így? Tekintsen most úgy?
13: Megoldom.
8: Ja, értem, jó. Tehát akkor folyt köv. Ó, jó, rendben van. Mert hogy egy...
10: De mit látsz amúgy? Ezek után már nagyon érdekes.
8: Ugye van itt egy rögzítő program, aminek mindenféle hullámokat kéne mutatnia, mert hogy mi beszélünk, és ennek látszódna. Most ehhez képest egy bazi nagy fehérség jelent. És az most is itt van. Erre mondja Kristóf, hogy ez jó.
10: És ez normális.
8: Hát oké. Akkor viszont... Most azt mondja, én most megnyomom a piros gombot, de nem látom, hogy ez most a rögzítés vagy a megállítás. De látom. Én elengedtem. Hát jó. Szerintem tényleg, most itt már minden megjelent, mindenhol. Okék vagyunk? Mehetünk? Jó, higgyük ezt. Flanko Viola, Tarján Zsófi és Csingiz, folytatjuk a Nem okét itt a Spirit FM-en. És hát előbb egy végső összefoglalóként az első rész végén elmondtam, hogy én mivel folytatnám, és akkor Violához fordulok először folytatás reményében. Én azt hallom, ugye Zsófitól is, meg Csingisztől is, hogy ahhoz el kellett jutni egy felnőttkori átlátás képességéig, hogy tudjanak beszélni arról, hogy velük mi történt hajdanában 10 évvel, 15 évvel korábban. Ez egy fura dolog, mert igazából a gyereken kéne segítenünk, de végül a felnőtt az, aki saját magán segít.
10: Igen, hát meg ugye elhangzott itt, hogy hogy gondolkodunk ezekről a történetekről, és szerintem ez az egyik ilyen kulcs a megküzdésben is. Ugye azért, amikor ez történik egy gyerekkel, hogy célpontjává válik a bántalmazásnak, akkor nagyon könnyen arra a következtetésre jut, hogy vele valami baj van, hogy ő selejtes, hogy ő... tehát, hogy így, tehát hogy magában keresi az okokat.
8: De ez és mi is felnőttként, szülőként megtesszük a magunkit, hazajön a gyerek, elmondja, hogy ő vele valami történt, és te mit csináltál, hogy veled ez történt?
10: Igen.
8: Hát tehát rögtön megkeresik, hogy nem te vagy a kiváltó ok?
10: Ja. Hát bízom benne, hogy nem minden szülő ilyen most már, tehát biztos, hogy van egy ilyen ösztön a szülőben, vagy a pedagógusban is, vagy nem tudom, tehát, hogy persze, ez egy ilyen egyszerű reakció, de hogy szerintem most így talán ez számomra nagyon megindító is, amit mondtok, hogy meg tudom, vagy tapasztaltam én is, hogy ez így van, hogy így gondolkodik magáról egy gyerek ennek kapcsán, hogy ők bántják, és akkor valahogy ez az önhibáztatás, meg az önértékelés, ez nagyon mélyre tud menni. Tehát ez az a tapasztalat, ami valójában pusztító egy ilyen bántalmazásban. Tehát nem csak maga az esemény, ami nyilván szörnyű, hogy minden nap meg kell élni azt, hogy bántanak, de az, hogy ez így hatással van az identitásra, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy akkor velem baj van, én ilyen vagyok, én kilógok a sorból, én engem nem szeretnek, tehát valahogy az elkezd így felépülni az identitás, és hogy amikor az ember és talán ez később történik meg, van abban az érettségben, és ezek szerint később történik meg, hogy valahogy át tudja ezt keretezni, tehát nem arról van szó, hogy én voltam a hibás, vagy ennek én voltam az oka, vagy én selejtes vagyok, hanem hogy én ebbe a helyzetbe kerültem, de attól még én ez is vagyok. Tehát, hogy valahogy különválik az, hogy mi történt velem, és én milyen vagyok. És szerintem ez az egy, vagy hogy én mi, tehát igen, ez, hogy akkor valahogy ez az önhibáztatás, vagy ez a negatív önértékelés így egy kicsit elkezd hát javulni, gyógyulni.
8: Zsófi, neked a sikerek, amik jöttek aztán szépen,
11: ezért azok, a zene.
8: Azok mennyit segítettek? Nagyon azon, hogy át tud gondolni önmagadat, hogy ki vagy valójában?
11: Igen, én közben ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg én ezért is választottam ezt a hivatást, mert a zenei hivatást, mert be tudtam magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok arra, hogy sikereket érjek el egy olyan világban, ahol idézőjelben menőnek kell lenni. De az a lényeg, nem az a lényeg, hogy menő legyél, hanem az, hogy magadnak legyél menő, hogy te tudd magadat szeretni. Ezzel még küzdök egyébként.
8: Még most is?
11: Persze. Lehet, hogy egy életfeladatról beszélünk, de tök jó, mert akkor van miért élni.
8: És szerintem egyébként... Milyen jó mondat.
10: Igen, bocs, hogy itt ehhez hozzá... Csak hogy szerintem így a sikeresség, vagy ez a... Hogy azért emögött gyakran van valami hasonló tapasztalat, valami olyan típusú felhajtó erő, nem? Ami pont ebből táplálkozik, hogy be akarom bizonyítani, hogy én jó vagyok, értékes vagyok. Szomjazom ugye a társadalom akár széles körétől ezt a pozitív visszajelzést, és hogy újra is... Tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen korrekciós élményre vágyik az ember, ami... Ami egy fantasztikus egyébként, hogy nektek ez sikerült, és hogy most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a siker, tehát nem csak ebből lesz a siker, tehát jó lenne nyilván elkerülni azt, hogy ilyen gyerekkori tapasztalatokra épüljön a siker.
8: Tapasztalatok után valószínűleg egy felfokozott szeretetéség is van, akár egy felnőtt emberben is még. Tehát, hogy akarom, érezni akarom, hogy fontos vagyok nekik. Ugye a színpadról ezt könnyű megélni, ezt az érzést, szeretnek. Hát ott állnak, azért jöttek. És most már neked is könnyű, mert a magad közösségében te sztár vagy, akit dédelgetnek, szeretnek, reagálnak, válaszolnak, kapcsolataid épültek.
9: Szerintem egy ilyen általános bizonyítási vágy így kialakul, ez a majd én megmutatom, egyébként az édesanyád mondta nagyon jól egyszer, hogy mesélt erről, hogy volt ilyen tapasztalata, és hogy megmutatom, hogy csak azért is nektek. És ez szerintem ez egy ilyen, ha ebben így éveket így eltöltesz, akkor ez így a személyiségednek a része lesz, hogy te nem azért fogsz 120%-on teljesíteni, mert alapból ilyen vagy, hanem meg akarod mutatni. És például ez nálam, de akkor a Zsófinál is ugye, ahogy ez elmondta az előbb, így volt, hogy ez a személyiséged része lesz így az évek után, vagy az évek alatt, és ez ilyen általános motiváltság lesz. Igen.
8: Ti beszéltetek arról, hogy mit éltetek át. Sokan jelentkeztek, akik sorstársak, és egyrészt nyújtottatok nekik valamit azzal, hogy ezzel kiálltatok, és bátran elmondtátok, hogy van egy ilyen nehézségekkel sújtott gyerekkori élményetek, másrészt meg nekik maguknak is van, és kapaszkodnak a ti élményeitekbe. Ez fontos szerintem, hogy másoknak tudjatok támasztodni.
11: Igen.
8: Ha már vállaltátok ezt.
11: Igen. Rengetegen jelentkeztek. Én egy festményemet posztoltam ki a Facebook oldalamra, és akkor írtak egy csomóan, meg akkor jött egyébként a felkérés a Nem Oké kampánnyal kapcsolatban is. És rengeteg levelet kaptam, hogy erőt ad maga a festmény, meg hogy én nyilatkozom ezzel kapcsolatban, meg magában a színpadi kiállásomban, a zenénkben is hallatszik, illetve észrevehető az, hogy van egy olyan alapja az egész milliónak, amihez lehet csatlakozni, és nagyon sokan jelzik azt vissza, hogy olyan, mintha róluk szólna a zenénk, és ettől szinte nem is kell több.
8: A zenék rólad szólnak?
11: Rólam is. Bencsik Kovács Zoltán írja a szövegeket és a dalokat, és nagyon, nagyon összecseng a mi világunk, meg a véleményünk a világról, és hát már több mint 10 éve, lassan 15 éve vagyok a Henny Bízben, és ezért nagyon sokszor ráismerek a saját történetemre is már a zenékben.
8: Gengiz, akartál valamit mondani az előzőhöz? Csak aztán visszakérdeztem még Zsófi.
9: Ja, már nem elfelejtettem, mi volt a
8: Nem baj. Akkor én kérdezek inkább Violától most. Mert azért az egy tanulsága mindkettejük történetének, és Csingiszének is, és Zsófiének is, hogy fel tudtak nőni úgy, hogy igazából ezzel senki nem foglalkozott, hogy mi történt velük. És ez nem arról szól, hogy nekik rosszak a szüleik. Ez arról szól, hogy elnézünk a gyerek feje fölött, mert hogy a sajátunkkal vagyunk elfoglalva, a mindenféle bajunkkal, és a gyerek ezt tolerálja, és inkább nem teszi ki elénk. Hogyan tudjuk azt észrevenni mi szülők, hogy baj van még akkor is, hogyha ezer bajunk van nekünk magunknak is?
10: Hát egy kicsit így mindig zavarba vagyok ennél a kérdésnél, hogy honnan vesszük észre, hogy baj van, és szerettünk el, mert én úgy, tehát én abban hiszek azért, hogyha valakit szeretünk, valakivel együtt élünk, valakivel együtt, hogy mondjam, tehát oda érdemben odafigyelünk, olyan nem tudom, családi közösségben időt töltünk sokat, minőségit, mennyiségit tényleg együtt, hogy tehát ahogy tehát, hogyha ha figyelünk, ténylegesen figyelünk, akkor valószínűleg azért észre fogjuk venni, hogy a gyerekünkkel valami baj van. Ahogy észrevesztük azt is, hogyha a férjünkkel, feleségünkkel, tehát hogyha odafigyelünk, akkor azért tapasztalhatunk jeleket, úgymond, de hogy nem is ilyen bonyolult jeleket. Persze ilyenkor ez szokás mondani azt, hogy nem tudom, megváltozik az iskolai teljesítmény, bezárkózik a gyerek, romlanak.
8: Közben ráfogunk a kamaszkorra.
10: Igen, nyilván ez ami tényleg egy ilyen valós veszély, úgymond, hogy összekeverednek a normális kamaszkori viselkedéses minták azzal, hogy mondjuk tényleg, mert mondjuk egy kamasz gyerek az valóban jellemző, hogy akár 12 órát szeret egyedül tölteni, bezárkózik, apátiában van, stb. Tehát abban az életkorban biztos, hogy nehezebb így felé, nem, meg szükségszerűen eltávolítik a szülőtől, és kevésbé avatja be mondjuk a dolgaiba, de ha rendszeresen beszélgetünk a gyerekkel, rendszeresen töltünk vele időt, akkor azért szerintem, tehát én nagyon hiszek abban, hogy akkor meg tud nyílni az a gyerek, tehát hogyha van rá energia, idő, tér, figyelem, erőforrás egy családban, hogy mi történik a gyerekemmel, akkor nagy valószínűséggel el fogja mondani, vagy ki fog derülni.
8: De ez nem az a kérdés, hogy na, mi bajod van már?
10: Igen, tehát
8: attól semmi nem lesz jobb.
10: A kérdés nem megyünk messzire, de hogyha máskor is, meg más kapcsán is töltünk együtt időt, meg olyan dolgokat csinálunk együtt, amiben mindkettő fél feloldódik, és biztonságban érzi magát, és megnyugszik, és már nem arról kell szólni, hogy, vagy arról szól az élet, hogy rohanunk éppen valahova, stb., hanem valóban el tud jutni a kapcsolat egy olyan szintre, hogy érdemben beszélgessünk egymásról, akkor szerintem ez előkerül ez a téma. És ami az iskolát illeti, ott ugye az, hogy mondjuk van egy iskolának gyermekvédelmi irányelve, az erre is vonatkozik. Tehát, hogy minden ideális esetben, gyerekvédelmi szakellátásban egyébként már van ilyen, de tudjuk, hogy enyhén szólva ott sem működik jól ez a jelzőrendszer, de hogyha egy iskolában mondjuk a gyerekek megtanulják azt, hogy egyrészt a bántalmazás különböző formáit, másrészt azt, hogy hol vannak ezekben a határok, tehát mi az, amit még el kell viselni, úgymond, vagy része a normális szocializációnak, és mi az, ami már nem, és aztán azt is megtanulja, hogy hova kell fordulni ezzel a problémával, és milyen módon kérhet segítséget, akkor azért ezzel tudunk eredményeket.
8: Mondjuk a pedagógusnak sem könnyű, mert azzal a helyzettel is kezelni, azt a helyzetet is kezelnie kell, hogyha szól neki valaki, akkor ő árulkodik.
10: Igen,
8: és hogy ezt a közösség ne így értelmezem, és még árulkodik is.
10: Igen, egyébként ez az, ami, és aztán átadom a szót itt a többieknek, csak hogy ez az árulkodás az, amit mi most szeretünk így átkeretezni segítségkérésnek. Igen. Tehát, hogy azt tanítani a gyerekeknek, hogy az nem árulkodás, hanem segítségkérés. Tehát, hogyha valaki bánt, akkor neked ezzel nem kell egyedül megküzdened, hanem oké, segítséget kérni ebben.
8: Legyél olyan bátor.
10: Okay.
8: Na, akkor a keresztkérdést. Nektek az lehet, hogy felszabadító volt, hogy erről mertetek, tudtatok már beszélni. Biztos. De megoldást is jelentette. Szóval le tudja egy felnőtt ember rakni a gyerekkori traumát azáltal, hogy már meg tud nyílni róla, hogy már egy TEDx előadáson el tudja mondani, hogy könyvet szentel neki, hogy elmesélje a gyerekkorát. Vagy azért ez ennél bonyolultabb?
11: Szerintem itt fokozatok vannak. Minden egyes ilyen dolog, hogy akár egy TED, vagy egy könyv, vagy egy zene, vagy egy festmény, ezek mind-mind lépcsőfokok. És szerintem minden egyes ilyen lépcsőfok egy-egy megoldás, de talán lehet, hogy 100%-ig ezt nem lehet megoldani. Viszont, hogyha ezzel lehet segíteni embereken, a zenékkel, a TED-del, a könyvvel, akkor már megérte. Uh-huh. Én szerintem.
8: Te hogy vagy, Csingisz?
9: Én jól vagyok, Ekon, te hogy vagy?
8: Köszönöm szépen, remélem jól.
9: Én megmondom őszintén, hogy ugye, amikor én ritkán jövök el ilyen beszélgetős műsorokba, ha eljövök, akkor azért szeretek erről beszélni, mert hogy ez az, amit én hitelesen tudok képviselni, és ez fontos nekem, viszont mindig azzal találkozom, hogy amikor az ember erről beszél, akkor van egy ilyen nagyon érdekes, tehát, hogy a Zsófi és én már így hátra tehetnénk a kezünket, és azt mondhatnánk, hogy köszi, mi jól vagyunk, de hogy ennek ellenére mi beszélünk róla, és amivel nagyon sokszor találkozom, az az, hogy kétféle reakció van, az egyik, hogy nagyon sajnálom, hogy veled ez történt, de hogy most már így nem kell sajnálni, nem azért jön el az ember egy ilyen beszélgetésbe, hogy akkor, ja, képzeljétek el velem, ez történt. A másik pedig az, hogy mit panasz, mit siránkozik ez így, és hogy ez a mit siránkozik...
8: Még mindig itt tartasz. Még,
9: igen, hogy ez a mit siránkozik, ez annyira mutatja azt, hogy hogy hol tartanak, és most nem, nyilván nem mindenki, de hogy egy nagy része a társadalomnak még mindig ott tart, hogy az ember beszél erről, meg eljön, meg azért, hogy legyen valami változás, mert hogy például nekem is vannak olyan, és most nyilván nem akarok itt az ismert emberek nevét itt most felsorolni, hogy kik azok, akikről tudom, hogy van hasonló tapasztalatuk, de nem akarnak róla beszélni. Igen. És van néhány kevés képviselője ennek a témának, aki meg eljön és beszél, és akkor, hogy mit panaszkodik ez itt. De akkor, amikor meg olvassa valamelyik hírportálon, melyik gyerek ugrott a vonat elé, volt ez a fiú, ugye, aki kiment az erdőbe, fölkötötte magát a fára, az a kislány, akit a súlya miatt csúfoltak, az ágy szélére kötötte, akkor ledöbben egy egész ország. De hogy amikor meg próbáljuk erre fölhívni a figyelmet, akkor meg mindig így falakba ütközik az ember, legalábbis én ezt tapasztalom, és akkor nyilván persze van az a réteg, aki meg tök jól reagál erről, vagy erre, ahogy kell. Én egyébként még egy nagy ilyen dobást szentelek ennek, most jelenleg én is írom az első könyvemet, ami tulajdonképpen erről nem magamról akarok 600 oldalon keresztül beszélni, hanem erről az útról, ami egy panel 8. emeletéről indul, egy anyagi nehézségekkel bántalmazotti múlta, vagy olyan dolog miatt, amit nem tudok változtatni, a származásomban nem tudok változtatni, hogy jut el oda valaki, hogy aztán most nekem az én esetem az, hogy mondjuk 500 000 ember követ Magyarországon, a Zsófi esete az, hogy teltházas koncertje vannak, de hogy magáról az útról szól. Még ezt az egy úgymond dobást megteszem ezért az ügyért, és nyilván, hogyha van lehetőség, akkor még eljövök, de
8: legyen,
9: a legjobb a közlemény.
8: Lehetőség az legyen rá, hogy eljöjj. El tudtok jutni oda, hogy ne legyen álmotok már az, hogy mi történt veletek?
11: Én biztos, hogy nem fogok eljutni. Nekem mindig vannak, és szerintem lesznek is visszatérő álmaim, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bele tudjuk vésni egy picit jobban az emberek tudatába az, hogy nem lehet tudni azt, hogy milyen, lehet egy egész apró pici dolog is, ami valaki másnál beteríti azt a bizonyos poharat, és attól az apró picike dologtól ő úgy dönt, hogy elég, és öngyilkos lesz. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi jár a másiknak a fejében, hogy ő éppen hol tart. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy informáljuk az embereket arról, hogy nehéz megszólalni a témával a kapcsolatban, de hogy nagyon kevéske is elég lehet ahhoz, hogy valaki véget vessen az életének. És muszáj, hogy Ezt tudatosítsuk az emberekbe, hogy nem jó a bántás, nem megoldás, és egy apró kis bántástól is lehet egy végzetes következmény.
8: Az, hogy a gyerekek ilyenek tudnak lenni egymással, azt már az oviban tudjuk. Hát milyen kegyetlenül tudnak viselkedni néha a gyerekek egymással. Ők tőlünk tanulják a viselkedés mintát, hozzák, és nekünk kellene megmagyarázni felnőttként, hogy ez nem. Uh-huh. Vagy nekünk kellene példát mutatnunk, hogy ez nem. Hogy látod, Viola?
10: Igen, tehát, hogy ahogy Vekerdi mondja, nincs nevelés, csak együttélés. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek, és ez érvényes a családra, a kisközösségre és a társadalomra egyaránt. Tehát, hogy nem érdemes csodálkozni az iskolai közösségekben tapasztalható viselkedésen, hogyha ez egy egyértelmű következménye annak, vagy tükre tulajdonképpen annak, ami a társadalom egyéb szegmenseiben zajlik. Úgyhogy én ebben abszolút hiszek. Csak azt akarom nektek még mind a kettőtökre reflektálni, hogy ugye ennek az egész bántalmazásnak valahogy az az alapélménye, hogy az ember egyedül van, nem? Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős magányérzést tapasztal. Tehát nem csak a szégyen, vagy nem csak a félelem, hanem egy ilyen nagyon nagy magányérzést él át, ami szerintem egy nagyon... Tehát ez az egyik legpusztítóbb érzés. És amit ti mondjuk csináltok ezzel kapcsolatban, akár zenével, akár a népművészetnek egy ilyen sajátos formájával, amit te csinálsz, Csingisz, aminek én eszméletlen rajongója vagyok egyébként, szóval innen is köszönöm szépen. Illetve annak, hogy így kiálltok ezért a témáért, szerintem ez az a fajta együttérzés, ami rengeteget számít, és a magányt nagyon csökkenti. Tehát, hogy amikor az ember, a gyereke rajtatok keresztül, akár a zenén, akár a videókon keresztül megtapasztalja, hogy nem vagyok ebben egyedül, mással is megtörtént, ráadásul ilyen sztárokkal, úgymond, akkor szerintem az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És a művészet, és ez a népművészet tényleg, amit te csinálsz, az ezért csodálatos. Egyébként a Nem Okéhoz is ezért csatlakoztunk ahhoz, a Darás című színdarab kapcsán jött ez az egész együttműködés az UNICEF és a Delta produkció között, és épült rá aztán a Nem Oké, mert az is, ugye, tehát a művészeten keresztül szerintem nagyon sok emberhez el lehet jutni, nagyon-nagyon, tehát ezt a magányérzést csökkenti leginkább a művészet is, mert amikor egy iskolai foglalkozás van, meg egy ilyen edukációs anyagot adunk a gyerekeknek, szülőknek, stb., az is jó, meg megvan a helye, de ha ezt ki tudjuk egészíteni azzal, hogy valahogy átéljük ezeket a helyzeteket, akár úgy, hogy mi nem vagyunk személyesen részvevője, akkor az szerintem az az igazi lehetőség arra, hogy aztán megváltozzunk.
8: Jó, hogy itt voltatok, és fontos dolgokról beszéltetek, beszéltünk, köszönöm. A Nem Oké kampányhoz csatlakozik ez a műsor, ilyen módon persze a Spirit FM is, úgyhogy tartsanak velünk, mert ennek folytatása lesz. Más körben, de ugyanerről a témáról másképp fogunk beszélni. Még Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Tarján Zsófi és Csingiz. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is.
10: Köszönjük szépen.
8: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.
14: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kissé enyhül a forróság, 5%-ra csökken a tűzifa áfája, tűz volt a MOL pozsonyi finomítótelepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légikikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözletem ismét! Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, és hát köszöntelek titeket is, Tarnai Kristóf újságíró, a Jöjjel című hírlevél szerzője.
3: Szabadság, igen, sziasztok.
2: És Szolga Bálint, újságíró.
3: Szabadság, sziasztok!
2: Jöjj el, Szabadság igen. című hírlevél. Na, most már másodjára sikerült. És,
4: de ez jó beköszönés, nem?
3: Igen.
2: Tehát csak ne adjatok alapot a fideszes propagandának, mert ezzel is igazoljuk, ugye, hogy önkén van és diktatúra. Na de, szóval...
4: Egy igazi liberális minden rendszerben szabadságot követel, nem? Tehát...
3: Persze. Tehát lehet libertáriánus inkább, nem?
4: Hát azért, kind of. Erről vitatkozhatunk majd.
2: Azért nekem voltak ilyen SZDSZ-es élményeim, amikor az egyik SZDSZ-es politikussal próbáltam volna még akkor a Napi Magyarország újságírójaként interjút készíteni, és azt mondta, hogy nem, nekem nem, és kérdeztem, hogy de hát a liberális nem, és azt mondta, igen, és ez azt jelenti, hogy szabadon eldönthetem, hogy kinek adok interjút.
3: Levesd be az interjúk 75%-ával, pár.
2: Mester, köszönöm, szuper.
4: Ezek nagyon nincs poénok, pár itt ezeket nem.
3: Hát valahol el kell őket sülni.
2: Igen. Szóval, hogy ugye kedden vagyunk most adásban, de most, ami egyébként sem szokott nagy titok lenni, de hogy ezt a műsort is, mint a tegnapit is, hétfőn vesszük fel, tehát most hétfő délután, illetve kora este ülünk itt a stúdióban, és beszélgettünk egymással, és azt azért fontos most elmondani, mert hogyha közben bármi történik keddig, és hát tényleg bármi történhet a Paks járőmű leállítása, vagy nem leállítása, de egyébként is, akkor azért nem beszélünk róla, mert egyszerűen még nem tudjuk, a jövőben nem látunk. Viszont ellenben befutott itt egy friss információ, amit próbáltunk már értelmezni, és most nem hozlak titeket zavarba azzal, hogy még egyszer így felteszem, mintha így várnám tőletek a megoldást, mert hogy nem látjuk egyelőre a megoldást, de hát ha azóta, szünet óta egy kicsit így összébb állt a kép, vagy a mozaikok elkezdtek rendeződni, nálam még nem, úgyhogy hát a közösen összerakjuk. Szóval most így hétfő délután este Hankó Balázs megjelent váratlanul a színen, és hát az Indexnek írt egy levelet, amiben azt írja le, hogy az ő ügyvédje a főügyészségnek írt egy levelet, egy részletes észrevételt tett az ügyvédjén keresztül, amiben mindenféle dolgokat mond, és tényleg próbálom értelmezni, hogy ez miről szólhat. Tulajdonképpen egy ilyen proaktív, nekem egy ilyen proaktív menekülés ez, mert az nem menekülés lenne, ilyen mosakodás, vagy próbálja tisztázni a nevét, mielőtt még bilincs csattan.
4: Most nem tudjuk, hogy pontosan mire vonatkozik ez nagyon a részletes észrevétel.
2: Ezt nem tudom, hova tenni ezt az egészet.
4: Szóval, hogy mit vitat, vagy... Nem, na, jól értem, akkor ezzel vitat valami típusú eljárási dolgokat.
2: Visszautasítja azokat az állításokat, amelyek úgy állítják be az ő politikusi létét, mintha így is úgy is börtönbe kerülne. Itt már azért érezzük, hogy valami van az erőben, nem? Tehát, hogy itt valami rezgés van. Aztán megalapozatlannak tartaná, hogyha előzetesbe vinnék. Ezt úgy elmondja, hogy szerintem az megalapozatlan lenne. Aztán azt mondja, hogy ő együtt működik a hatósággal. Nem is tudtuk, hogy már ott tartunk, hogy együtt kell működni a hatósággal.
4: Ja, de ez tényleg erről szól, ez együtt működik a hatósággal, hogy miután ugye ő elmondja, hogy ő együtt működik, tehát nincs szükség kényszerintézkedésekre, mert hogy együtt működik.
3: Légy szíves, ne tartóztassatok le, hogyha egy mód van rá, igen. Nagyjából ilyen népiesre fordítva, én így értelmezem ezt a levelet, hogy nincsen semmi megalapozott okotok arra, eskü hogy ne tartóztassatok, eskü nem kell, tessék, itt van, nem tudom hány szempontja van, de azokat a szempontokat benyújtam, hogy miért nem kell engem letartóztatni. Lényeg a lényeg, hogy légy szíves, ne kerüljek előzetes letartóztatásba. Köszönöm szépen, tisztelte Hankó Balázs. De hát, hogy nekem ilyen hasonló érzéseim vannak ezzel a levéllel kapcsolatban. Hogy... Előre menekül, ennyit csinál, előre
2: hova?
3: Menekül.
2: Hova?
3: Hát a börtönbe ezek szerint.
2: De ez az, tehát, hogy mert ezzel mit ér el, ezzel annyit ért el per pillanat, hát, hogy a nyilvánosság értesült arról, hogy valóban úgy van, ahogy érezzük, hogy szorul a húrok.
4: De nem lehet, nem hogy ő most menti, ami menthető, és egyelőre rövid távon annyit szeretne elérni, hogy szabadlábon védekezhessen?
2: Hát és ez egy Indexnek eljutatott levéllem múlik? De nem értem a hatékonyságát, vagy a célját az értelmet. Tényleg meg vagyok zavarodva. De az egésznek a hangulata az olyan, mintha valóban már így a bőri előtt egyel.
3: A börtön ablakában. Tehát, ugye, igen.
2: Nem, az bent kell lenni. Tehát, hogy az egy másik műfaj.
3: Hát végig állhatsz a börtön ablaka alatt, az már majdnem.
4: Kívülről is láthatod, oda még süt a nap.
2: Ez egy unortodox megoldás lenne, hogy valaki a börtön ablakában áll, de kívülről.
4: Igen, de kívülről oda még nem csak, hogy süt a nap, hanem most elég erősen, tehát, hogy előre be lehet pótolni, ami majd később esetleg lehet.
2: Mondjuk annak idején én nagyon sokat buszoztam ott a Kőbányán a büntetés végrehajtási intézményén, és akkor ott volt az a szokás, hogy álltak, ugye telefon nincs, és akkor álltak lent a feleségek, és így kiabáltak be a távoli börtönbe, és akkor ilyen egyszerűsített kommunikációt kellett folytatniuk, hogy egyen meghallják, meg megértsék egymást, csak az ablakból megkiabáltak vissza az emberek nagyon.
3: Szerintem van azért egyfajta ilyen börtönnyomás a fideszeseken, de hát, hogy én elkövetem mindig azt a hibát, hogy rengeteg kommentet fogyasztok. Egyébként akár Facebookon, akár Redditen, ugye ez egy ilyen mazohista szokás, ezt őszintén bevallom, de hogy az egyik kedvenc ilyen, hogy fogalmazzuk úgy, hogy catchphrase, nem tudom, hogy fordítsam ezt most magyarra, kedvenc szólásom, közmondásom a magyar néptől, az az, hogy Orbán Viktor a VB-n volt, a következő majd a BV lesz. Jaj, de vicces, ugye ugyanezt azért már lejátszottuk Hankó Balázsra és kismilliószor, de azért van rajtuk egyfajta nyomás, hogy hát na jó, azért, de mi történik, ne, akkor tényleg lecsuknak.
4: Ne felejtsük el, hogy azért a bilincs-bilincs rács-rács azért az Magyar Péter komment szekciójában, vagy Magyar Péter kommentjeiben is elhangzott, tehát hogy ott a van a komment szekciónak az a része, amit akkor is, ha nem olvasol egyébként komment szekciót, akkor is lehet, hogy kell, mert autoritástól származik. De persze nem Magyar Péter dönt arról, hogy ki megy börtönbe, csak arra próbáltam utalni, hogy azért egy ilyen típusú felfokozott várakozás nem csak az átlag kommentelőben van.
3: Kifejezetten, egyébként most kicsit még promózom a volt ugye munkahelyemet, hát régi új munkahelyem, ugye most tehát nem nagyon tudnék dolgozni Amerikából. Szóval ott volt egy riport írásom a Tuzsanyasi Fesztiválról, ahol amúgy magamtól lementem, mert kíváncsi voltam, most így visszaadtam a szerkesztőségnek egy darabot abból a tusványos élményből, ami nekem volt, ez szerintem ez egy kifejezetten revelációkkal rendelkező írásnak gondolom, és hogy amikor ezt kitettük, én nagyon vártam a kommenteket, hogy mi lesz majd az ezzel kapcsolatos diskurzus.
2: Olyan kis nagy, hangozhat el egy újságíró szájából egy ilyen mondat. Azért nagyon vártam a kommenteket.
3: 23 éves vagyok, még ezek is nagy, mondd már meg nekem.
2: Rendben van, bocsánat, igazad van, nem akarom lerombolni a kommentvilágot.
3: Évig legalább hadd élvezzem ezt.
2: Oké, visszatérünk rá.
4: Amerikában is olyan jók a komment szekciók.
3: Ott még jobbak a komment szekciók, igen. És természetesen rendkívül meglepődtem azon, hát bozasztóan meglepődtem azon, hogy így minden egyes komment az én fantasztikus tusványosi eszme futtatásommal kapcsolatban az volt, hogy de várjál, mert ezek még nincsenek börtönben. Tehát, hogy ezek még szabadlábon védekeznek, ilyenek, hogy nem tudom, Pócs János, meg Takács Péter. Fel se van dobva ellenük azt, hogy ők bármilyen szempontból börtönbe mennének, de még itt is az a kérdés, hogy bocsi, ne arra, ugye a Fidesz itt teljes frakciója még nincs még börtönben, mert ugye Bilincs Bilincs Rács-Rács kommunikáció. Szóval, hogy ez létezik, nyilván, ez kitapintható.
4: Igen, nyilván van egy erős elvárás, az nem eléggé látható, hogy van egy erős társadalmi elvárás. Szerintem egyébként önmagában a társadalmi elvárás nem is alaptalan, tehát hogy valóban azért elég sok olyan lopás, korrupció, közpénzek kifolyatása történt, ami azért elég égve kiáltó, hogy ebből mennyit sikerült tényleg odáig elvinni, hogy valakire jogerősen kimondjanak valamit, ezt nem merném megtippelni, nem tudom. Az is van, hogy azért az tényleg fontos, és ezt nem azért mondom, hogy így hangzik el, mert hogy ezt így kötelező mondani, ami tényleg fontos, hogy ezek független intézmények, de én azért, tehát hogy nyilván azért valami fajta tényleges következmény az kell ahhoz, hogy meglegyen az a katarzis abban az elég széles tömegekben, akik most örülnek a Orbánék leváltásának, hogy ne higgyék azt, hogy ugye egyrészt megszűnjön az a kép, hogy mi egy következmények nélküli ország vagyunk, másrészt, hogy az a elég harcos, tehát például az az indulat, amit a Magyar Péter kommunikációban sokszor a parlamentben is előad a fideszesekkel szemben, az egy olyan dű, ami nagyon sokakban abszolút jelen van, és szerintem azt nagyon sokan igénylik. És persze aztán van, akinek nem tetszik, meg hát nem ez a stílus, de sokaknak meg ez kell. És talán, hogyha ha lesz egy olyan típusú társadalmi katarzis, hogy tényleg embereknek lesz következménye is, hát most nem tudom, hogy ez kizárólag akkor működik-e, hogyha tényleg vezető száron visznek el embereket, vagy mi kell ehhez, de hogy ha tényleg látjuk, hogy van következmény, akkor talán lehet az a katarzis, ami után mondjuk már egy nyugodtabb hangvételre válthat Magyar Péter is a parlamentben, de tényleg fontos, hogy ez akkor működik egyébként, hogyha ez egy független hatóság mondja ki, tehát hogy nyilván az nagyon fontos, hogy a Tisza pártból senki ne helyezzen semmire pressziót. Én talán abban bízom, egyrészt, hogy hogy azok az intézmények, amire azért, hát azért lehetett sejteni, hogy eddig viszont volt bizonyos típusú presszió rajtuk, hogy most ez megszűnik, akkor esetleg lehet egy olyan irány, hogyha egészen véletlenül voltak olyan anyagok, amik mondjuk úgy ellettek téve a fiókba egy bizonyos ponton, akkor azokat most ugye esetleg elő lehet venni, a másik meg hát esetleg a vádalkuk.
2: Szerintem valami olyasmi történhet itt a nyomozó hatóságoknál, hogy valóban volt ez a fideszes presszió, ez kimondott, kimondatlan volt, időnként leírt, időnként csak elmondott, de érezhető, meg hát a kinevezettek, tehát egészen egyértelmű volt. Ugye miatt egy ilyen lefolytott állapotban működtek. Hát bizonyos dolgokat nem, bizonyos dolgokat ejteni kellett, nincs gyanúsított végtelenség húzni, elsülyeszteni a dossziét a fiúkban, és ez valóban egy... Most ugye a kormányváltás után ez megszűnt, ez a lefolytottság, és ez kicsit túlbuzgott talán a történet, tehát lehet, hogy bekapcsolt egy ilyen picit ilyen túlteljesítési válság is.
3: Ilyen korrekciós mechanizmus.
2: Igen, így van, pontosan. Ami nem azt jelenti, hogy a Tisza pressziót, tehát egyszerűen úgy érezték az emberek, hogy most akkor valaki lehet, hogy sértődésből, valaki dübölharagból, mármint, hogy szakmai dübölharagból, hogy na végre, akkor most már rendesen tisztességen tudod. De minden egyesre valóban lehet, hogy volt egy kis ilyen túlmozgás, amiben nincs politikai, mert ez magától. És szerintem ez hamar vissza fog állni egyébként egyensúlyba, és akkor nem lesz gond. Mert ez olyasmi, mint amire a tegnapi adásban beszéltünk, hogy bizonyos triggerpontokat a Tisza, nem hiszem, hogy valaha is meg fog nyomni a társadalmon, mert az alapjait támadná a saját politikai létezésének. Szerintem ez is egy ilyen, tehát abban a pillanatban, hogy kiderülne, akár csak közvetve is, vagy csak ilyen érzet kialakulna, hogy a Tisza vagy Magyar Péter, bárki, a Tisza ilyen-olyan szintű felelőssé politikusa, valamilyen szintű nyomást gyakorol, valamilyen hivatalra, hatóságra, bármi, az baromi nagy ütés lenne. Az alapját ütnék ki onnan, mert onnantól lehetne azt mondani, hogy egyrészt ugyanazt csináljátok, másrészt meg hogy higgyük el, ami eztán történik. Ezért azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosan, vagy olyan óvatosan, hogy nem is fognak.
4: Igen, arra szerintem még fontos vigyázni, hogy tényleg a senkiben ne legyen túlkompenzálási reflex, vagy vágy, vagy nem tudom, a igazságszolgáltatás dolgozói részéről, de talán ezt azért el lehet kerülni.
2: Szerintem ez, mondom, igen. Ez így van egy ilyen...
4: Én is abban bízom, hogy ezt el lehet
2: szép lassan leáll. Bálint, mondtad ezt a börtönnyomás, mint kifejezés, ugye a Hankun, és akkor erről kicsit úgy vitatkoztatok, hogy most akkor ez van, nincs, meg hogy mik az elvárások. Én is ezt tapasztalom egyébként, hogy ha olyan műsort készítünk, ahova a NER nyilvánosságából hívunk valakit, akkor 15-ből 14 komment arról fog szólni, hogy ez stúdióban miért nem börtönben van? Tehát ugye nem lett mindenkit börtönbe, ez nem is kell mindenkit, csak azokat, akik valóban olyasmit persze követtek
3: el. Ha mondjuk szegény Gajdi Csottó börtönbe menne, akkor jó zenéket kiszolgáltatná nekik.
2: Hát a mesterséges intelligencia továbbra is. De hogy ez a börtönnyomás, ez így valóban van a Tiszás közegben, de meg azt mondom, hogy ha én egy cégvezető vagyok, és totál tiszta a lelkismeretem, és totál tiszta a kezem, akkor teljesen mindegy bizonyos szempontból, hogy mi történt alattam, olyan szempontból nem, hogy mégiscsak az én felelősségem, de ha az én kezem tiszta, és nem követtem el semmit, akkor nem fogok ilyen leveleket írogatni az ügyészségnek, hogy én arra gondolok, hogy hát nem lenne jó, hogyha én...
3: Igen. De szerintem azért ez Hankó Balázsról már kiderült az ATV interjúban, hogy itt rengeteg védhetetlen dolog
2: persze.
3: Van.
2: Persze.
3: Ez már azért egészen nyilvánvaló, hogy pontosan azért halljuk a legtöbbször az ő nevét így a vezetőszáron elvezetéses fantazmagóriák a kapcsolatban, mert hogy tényleg a jelenlegi állás szerint, ahogyan így göngyölítjük fel az ilyen neres ügyeket, ugye nem tudom, újságírók, elemzők, az ügyészek, stb., hogy egyre inkább azt kezd körvonalazódni, hogy ami mondjuk ott az NK-os pénzek körül történt, talán az, ami a legkönnyebben végigvihető, mint ilyen idézőjeles első ügy, mint a NER-nek az ilyen első, ilyen post-NER-nek az ilyen első ügye, aminek mondjuk a végére lehet járni. Ez szerintem alapvetően megkérdezi Hankó Balázsnak a kompetenciáit is egyébként, de most azért nem mennék bele.
2: Ugye szerintem csak neki osztották le. Tehát agyaltak azon, hogy na, feltételezés természetesen. Már amennyiben majd a gyanú igazolódik, akkor azon agyalhattak a Fidesznél, hogy lehet ezt a tiltott pártfinanszírozást leghatékonyabban végrehajtani, ráadásul úgy, hogy azért valamiféle fedősztori legyen, és a kultúra erre kiváló volt ugye ezekkel ilyen-olyan egyesületek meg rendezvények, meg mit tudom, ilyen produkcióknak a támogatásával, és ilyen szempontból az, ami a bulvár csúcson történt, tehát a Fási Zsüli, akkor a Tóth Gabi, meg az Edda együttes, meg még ugye van egy pár ilyen, az nem a rendszer volt maga, hanem azok ilyen kitüremkedések voltak. Mert a rendszer ugye az volt, hogy a választókerületeket tolják meg, ilyen 50 millió forintokkal egységesen. Igen, választások meg... előtt, és ebbe a gátlástalan és hatalmas pénzszúrásba az már simán még belefért, hogy hát adjunk a izének is százat.
4: Igen, de hát ugye azért ugye sok, tehát ugye korábban is voltak hasonlók, ugye láttuk, hogy ilyen kormányközeli úgymond civil szervezetek is különféle ilyen alapítványoktól, meg különböző pályázatoktól kaptak ilyen olyan forrásokat, de hogy ugye itt talán ami fontos, és talán ez az, amit szerintem nehezebb elfogadni a sok ellenzéki szavazónak, mert azért ez az ember igazságérzetét bántja, hogy nem minden, ami egyébként mondjuk felháborító, az egyébként jogilag nem mindegyik áll meg, hogy bűncselekmény. Tehát, hogy sok esetben tényleg nagyon égbe kiáltó, hogy a közbeszerzések hogy lettek leosztva.
3: De papíron
4: megvolt a három ajánlat, meg papíron nem tudom melyik uniós szerv lepecsételte, és akkor hát igen.
2: Hát itt ami macerás lehet, de aztán nem látunk bele ugye az ügyekbe. Tehát az, ami megjelentek, ugye ilyen-olyan egyesület, meg ilyen nap, meg olyan, meg tudom én rendezvények, hogy ezek mindig ugye egy fideszes politikushoz köthető szervezeteknél landoltak, hogy itt annyiból nehezebb a nyomozóhatóságnak a helyzete, hogy mondjuk ha a kórus találkozó, ahol egy kórus vett részt, a mi kórusunk, az egyesület kórusa, 100 millió forintból valósult meg, ami egyébként összejöhetett volna, amit tudom, 5-ből is, de megvalósult. Tehát, jó, mondjuk ez egy hülye összeg volt, tehát itt túl nagy az eltérés, de hogy értitek, tehát, hogy, mert ugye nem úgy loptak el azért a nagy többségében, hogy mi all in, hanem megcsinálták a kakas herepörtölt főzőversenyt.
4: Csak hogy mondjak egy másik oldal, az Óbudán is ez volt. Tehát ott is, amikor ugye a Kis László féle körnél ugye volt egy ilyen ügy, ott is ez volt, hogy ők kitették a önkormányzat honlapjára, hogy de hát az a, nem tudom, karórát odaadták az iskolásoknak, meg az a tábla kikerült a rómaira, meg nem tudom. És ugye ezt a legnehezebb ilyenkor, mert hogy akkor most tényleg, amit mondasz, hogy nem az van, hogy nem történt semmi, hanem valamit mond,
2: hogy,
4: és
2: hogy akkor döntsük
4: el, igen. Hogy most ez túl volt-e árazva, ha igen, akkor mennyire volt túlárazva, vagy, és akkor ezt valóban, ez sokkal kevésbé fekete-fehéren egyértelműen kimutatható.
3: Pont ezért az feszélyes, hogy ez a teljes nemzeti vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal működtetése politikailag hosszú távon egyébként, mert hogy mint ahogyan beszéltük, sok olyan dolog volt, ami így vagy úgy, de le volt papírozat, de sajnálatos módon a lomkorona nélküli lomkorona sétány is, valószínűleg, hogyha utána nézünk a papírmunkájának, le volt papírozva. Az, hogy nincs ott lomb, az persze nem tudom, rendkívül igen. Szórakoztató, meg valamilyen szinten.
2: Az első
3: követ. Aki még nem járt lomb nélküli lomkorona sétányon. Szóval,
4: nem épített, nem jó pénzből.
3: Ezt már ilyen alapvetésnek kezelem, az a baj. Majd végig is be lehet menni ugye abba a körforgalomba, amiben nem lehet bemenni, és nem lehet kimenni belőle, mert ugye semmi közepén van. Szóval, hogy ezek az ügyek persze egyértelműen...
2: De belegondolsz, ha be lehetne menni, de kijönni nem, az durvább. Tehát, igen. Hogy végig is ez valahol azért védi a polgárokat, nem, hogy ne.
4: Be lehet menni, nem tudsz ki, ez a magyar backrooms. Tehát, hogy...
3: nem, csak hogy ez kicsit olyan, hogy be tudsz menni, meg ki is tudsz menni, még lehet, hogy az alvázának, a kocsinak nem fog jót tenni, hogyha ott nem tudom, offroadozol a semmi közepén. Szóval azért tartom ezt fontosnak, hogy erről azért legyen majd egy nyíltabb társadalmi diskurzus, amikor eljutunk ott, hogy a szervezet feláll. Tehát, hogyha ezek le vannak papírozva, akkor ezek jogi szinten támadhatóak lesznek. Hogyha ténylegesen oda tudják mondani ezek a nem tudom, gazdasági aktorok, hogyha de ne haragudj, bocsánat, kedves vagyon visszaszerzés hivatal elnök úr, tessék, itt van a papírmunka, minden rendben van, de akkor az lesz a vége, hogy rendben, akkor van két opció, vagy akkor elmad ez a társadalmi katarzis, vagy pedig nem, de akkor, hogyha mondjuk ne adj Isten, tényleg bármilyen okból 2030-ban visszajön a Fidesz, akkor majd jöhet a nemzeti vagyon visszaadási hivatal, ahol majd mindenki visszakaphatja, nem tudom.
2: Az lesz, mint a neres kárpótlás, igen. Nem így mész a kárpótlás, igen. Egy hello, volt három jachtunk.
4: Igen. Igen. Szóval... Akkor hol kell állni a lomkorona sétányra?
3: Igen, kormányablakban lehet majd visszaigényelni.
4: Hú, az itt lesz egy külön menüpont az érjétekében. Hogy...
2: Az, hogy ezt ilyen filmszerűen látom magam, igen, igen, polgármesterek a... sora, államtitkárok,
4: ott lesz a,
2: rokonok, ott lesz, a család.
4: Ott lesz az ilyen magorva biztonsági, nem ide kell állni, mész egy lomkorona sétánnyal, nem?
3: Meg van az a vicc, hogy nem tudom, Mészáros Lőrinc, Garancsi István és Rogán Antal tehát bemegy a kormányablakba. Szóval tényleg a legfontosabb, amit persze viccelődünk, hogy amit ebben nem szabad elfejteni, hogy jogállamot nem szabad feladni. Persze. És amint egy pillanatig azt érzi a szavazó, legyen az Fideszes, Tiszás, stb., hogy fantasztikus, megvan a katalazis, nagyon boldog vagyok, hol van a jogállam, abban a pillanatban ez egy legitim támadási felület lesz a Fidesz részére.
2: Jó, várjatok, mert igen, most az előbb, vagy előbb, hát nekünk előbb, de ugye ez tegnap történt, hogy nagyon túlszaladtunk az egyik etappal, hogy így nagyon röviden csak, hogy itt ugye a nyomozóhatóságnak a munkáját az segíti, állam sokkal hozzáértőbb emberek mondták, hogy baromi egyszerűen kimutatható a minta. Ugyanazok az emberek döntenek, ugyanakkora összegekkel, ugyanolyan eljárással, ugyanabban az időpontban, ugyanolyan egymásra hasonlító Fidesz közeli szervezetek támogatásáról. Tehát, hogy itt van egy olyan minta, amit te abszolút országosan is tetten érhető, és akkor ott már el tudnak indulni, meg hát nem véletlenül fizettek vissza már lassan 3,5 milliárd forintot.
3: Valami hasonló összeg.
2: Jól emlékszem. Ha én kakas herepörköltött versenyt szervező asszonykórus lennék, akkor és megcsináltam volna a rendezvényt, vagy megszeretném, akkor nem fizetném vissza merre.
4: Igen, mert hát ez egy csomó mindent a sajtó feltárt.
2: Innen folytatjuk, menjünk még tovább akkor a kakas here nyomvonalon, azt már én hoztam be, kis szünet után folytatjuk.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik.
0: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges van. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Provokatőr egy új csodálatos nappal. Immáron csütörtökön jelentkezünk, igaz, szerdán vesszük fel ezt az adást. Annyira turbulens a politikai életünk, hogy hát muszáj ezt elmondani most már időről időre, hogy mi mikor rögzítünk valamit, és azt mikor láthatják a kedves nézők, hallgatók. Ti viszont maradtatok, hála a jó Istennek, bár sok mindent megtettem annak érdekében, hogy ez ne így legyen, és bocs, hogy ekkora szünet volt a két felvétel között. Nagy Dávid, szia!
3: Köszönöm a meghívást.
2: Én Tamás. Köszönöm, hogy itt vagy.
3: Boros Tamás.
2: Köszönöm. Újpesti képviselő és Horváth Tamás. Szia. Magyar jelen főszerkesztő.
4: És Újpest szurkoló, ha már Újpest, de ez most
2: na,
4: nem ide
2: tartozik.
4: Na, nagy
2: összeborulás. És remélem viccesebbek leszünk, Dávid, hát ezt tőled várjuk, hogy vicceskedj. Erre szerződtél.
3: Mindjárt olvasok valamit.
2: Jó.
3: A kövi témák azok viccesek lesznek bizonyos szempontból maguktól.
2: Van benne valami. Közmédiával foglalkozunk, nem tudunk leállni a témáról, és szerencsénk van, mert most szerdán 16 óra 42 perckor már olvashatjuk a közmédia balhé egyik főszereplőjének posztját. Ugye fél napig úgy nézett ki, hogy Hajdú Gábor az M1 híradójának főszerkesztője lesz, Borsa Miklós pedig az egyik műsorvezető. Végül a megbízatásokat visszavonta a közmédia vezetősége, de talán ki se kellett volna nevezni őket, mondták ezt nagyon sokan. Ugye Magyar Péter írt egy kommentet, hogy is hangzott ez? Bocsánat, segítsetek?
4: Nem hinném,
2: nem jutott eszembe hirtelen, és végül nem is kellett elhinnünk, mert valóban ezt visszavonták. No, erre írt Hajdú Gábor egy posztot, amely, mindjárt keresem is, meg is találtam, arról szól, hogy egyrészt visszautasítja a propagandavádat, hangsúlyozza, hogy a pályafutása során M1, Hír TV, Eko TV mindig a szakmai normákra és a kiegyensúlyozottságra törekedett.
3: A négy fal között ott.
2: Ez már a vicceskedés, hogy belenevetsz az olvasmányomba?
3: Miért ilyet mondani?
2: Kiemeli, hogy a Hír TV-ben olyan újságírókkal dolgozott együtt, mint Vejszer Alinda vagy Kálmán Olga, és a Mészáros csoportnál végzett vállalati kommunikációs és CSR munkáját, valamint a Magyar Kertörökség Alapítványnál eltöltött időszakát szakmai kihívásként és értékteremtésként írja le. Reggel egyébként augusztus 3-án aláírta a munkaszerződését, bejárta a stúdiót, este pedig az MTI közzétette a kinevezését, amelyre a miniszterelnök ugye reagált, és augusztus 4-én pedig aláírták a munkaszerződés megszüntetését. Méltatlannak és kiszerűnek tartja az eljárást, mivel a vezetőség a szakmai múltja teljes ismeretében szerződtette, majd a próbaidőre hivatkozva indoklás nélkül utcára tette, és sérelmezi, hogy a döntések a közösségi médiában megjelenő vélemények és kommentek alapján születnek meg, és megkérdőjelezi a megbélyegzésen alapuló lincs hangulatot. Wow! Wow, tehát beleállt a vezetőségbe lényegében ő is, és én azt olvasom, hogy egyre többen, és az, hogy jobboldali influencerek így tesznek, abban talán semmi meglepetés nincsen, de hogy például a Control.hu riportere Fiatal János is így tett, és azt mondta, hogy például, hogy Bodac Balázsnak le kell mondania, én azért ezt vitatom, az kemény. Most ezt túlélje ez a vezetőség szerintetek?
3: Majd a lájkok eldöntik, nem?
2: De melyik lájkok?
4: A Dani
2: videóján szereplő
3: hát lájkok. Tehát szerintem minden platformot figyel mindenki, és nálunk sokkal okosabb és tapasztaltabb emberek, ki tudják ezt mérni, hogy most minek kell következnie. Én nem tudom ezek az emberek, hogy nem tudom Bodac Balázs, hogy kerül oda, ki hozza meg a döntést, mit mér. Tehát, hogy én mindig kirögtem ezt az álláspontot, egyébként tök infantilis módon, hogy ne legyen közmédia most egy-két évig. És én egyre inkább azt érzem, hogy mi lenne, ha most egy évig nem kapkodnánk, hanem lenne egy olyan közmédia, ami mondjuk nem a hagyományos értelme, nem napi 15-ször van híradó, hanem foglalkozik zöldüggyel,
2: Nem hát tudom, az tehát, is hogy... politika mentén fogalmazódik meg.
3: Igen, ez is igaz, de hogy, tehát, hogy mi lenne most várnánk egy fél évet, és nem az lenne, hogy úristen augusztus, nem, mikor indul újra 15-én, vagy íz, és akkor minél előbb, és akkor jön egy csávó a Mészáros csoporttól, nekem is, nem is a feltett az Echo TV, meg íz, hanem hogy most tényleg a Mészáros csoport, ő már legalább elhelyezkedett a piacon, érted? Igen. Tehát most minek húzzuk vissza, meg ő minek jön ebbe vissza?
2: Igen.
3: Ez meg a másik oldal, hogy miért nem tud valaki egyszer leesni, puffanni, és újra kezdeni máshogy. Tehát, hogy az egész sztori tényleg nem tudok mit mondani róla.
4: Most az jutott,
2: az
4: jutott eszembe, hogyha már Újpest, hogy annak idején Bicskei Bertalan Isten nyugtassa egy mérkőzést élt meg az Újpest padján, ugye ez a Vadúz elleni 0-4 volt.
2: Wow, nem is emlékeztem.
4: Most pedig ugye Márgráf egy meccset játszott a Nyíregyháza ellen, majd pedig eligazolt Kopenhágába, szóval...
3: De már visszaigazolt.
4: Mármint hova?
3: Tegnap, Újpestre.
4: Nem, hát most igazolva...
3: Az egy mém volt?
4: Az egy mém volt,
3: jó, jó. Nem néztem utána, tehát, csak
2: most kéne közbeszólnom és bemondani a tutit, de...
4: Csak egy mém volt, tehát hogy Bicskei Bertalan és Márgráf legalább egy meccset játszhatott, vagy ülhetett az Újpest kispadján, hát Hajdu Gábornak ez sem sikerült a közmédia élén, de félretéve itt a, hát viccnek nem nevezném, mert mégiscsak egy kutyapártos ül mellettem, és biztos, hogy az ő szemében azért más szinten van az, hogy mi számít viccnek, de hogy rátérve a konkrét történetre, én csak azt nem értem, hogy mi alapján döntik el, hogy egyébként ki az, aki a múltjával diszkreditálta magát, és ő a rossz fideszes, és mi alapján döntik el, hogy ki a jó fideszes, akinek a pálfordulása az hiteles, meg izé, tehát, hogy a Magyar Péter, ő a jó fideszes értelemszerűen, ő van a piramis csúcsán, Bodasz Balázs is a jó fideszes, aki Pikó András lányáról készített lejárató anyagot.
3: Akkor azért ezgett a léc.
4: Akkor ugye Orbán Anita is a jó fideszesek közé tartozik, és még lehetne sorolni néhány olyan ember, de mondjuk Divinyi Zsombor meg a rossz fideszesek közé, akit Forsthofer Ágnes akart ugye kinevezni az országgyűlés hivatalának élére, vagy most kiderült, hogy Hajdu Gábor és a másik újságíró kollega is rossz fideszesnek számít, tehát hogy nem tudom, hogy itt mi alapján mérlegelnek ilyenkor, vagy mi alapján döntik el, hogy kinek lehet itt ebben a rendszerben még munkája. A másik meg az, hogy nem értem, hogy miért nem káderezik le ezeket az embereket, hogy miért nem néznek utána a múltjuknak, hogyha most egy ilyen naív gondolattal élek. Tehát, hogy miért akkor kell rájönni arra, hogy mondjuk Hajdu Gábor a Mészáros csoportnak volt a kommunikációs...
3: Biztos, hogy utána néztek. Miért nem néztek volna?
4: Hát az, ez oké, csak hogy például
2: a... Nem, de akik kinevezték őket, azok tudták ezt.
4: Biztos, hát csak tudták. Akkor nem értem. Tudták. Tehát, hogy miért kell megvárni, hogy a Redditen...
2: Bodasz Balázs kollégája volt.
4: Miért kell megvárni, hogy akkor a Redditen, vagy a médiában ebből hisztéria legyen, és miért utána kell akkor visszavonni egy ilyen döntést?
2: Ez nem lehet, hogy egy Mérics kérés, hogy vagy átmegy, vagy nem.
4: Hát de most politikailag ez mindenhogy rossz szerintem a Tiszának.
3: Itt szerintem most az van, hogy jelenleg, ugye ez ilyen szervezetfejlesztéssel kapcsolatban, egyszerűen nincs még gazdája az ügyeknek, nincs ki, 3 hónapja vannak államtitkárok, 2 hónapja
2: igen.
3: Miniszterek, és még mindig az van, hogy még mindig...
2: Ennek az ügynek van gazdája?
3: Hát,
2: Bodaszban.
3: Na ez az, hogy ez most lesz-e gazdája, vagy megint úgy vagyunk, hogy lemikromenedzselte a miniszterelnök úr, és akkor megyünk tovább. Mert egy eddig ez volt, hogy Polgár Üditnál ez volt, Polgár Üdit nem is volt más felelős. Meg azt én bánom is, de ez megint az én véleményem, nem tudom, hogy mások hogy gondolkodnak el, és nem lehet ez idominálni a döntéseket, de hogy tehát még mindig az van, hogy nincsenek meg azok az arcok, akik elvigyék a balhét, hanem még mindig mikromenedzselni kell. Ez pár hónap múlva lesz, szerintem ez érdekes, hogy mondjuk az közmédia kihez tartozik?
4: Mármint?
3: Melyik minisztérium is? Államtitkár, kormány megbízott, hogy van ez? Nem tudjátok?
2: Közmédia teljesen független, a viccelj.
3: Ja, de hát oda is kineveznek. Tehát a Bodacot például kinevezte ki. Most hirtelen nem tudom. Mindegy.
4: Hát tehát, az hogy... MTV-je.
3: Igen, tehát hogy, és akkor majd jön az MT ügy is, de hogy amíg ezek az arcok nem lesznek, és tényleg ez derül ki, hogy ezek a mostani miniszterek, vezetők, államtitkár, kormány megbízottak, még nem legitim vezetők. Hiszen gyakorlatilag valaki bármikor rántja a botkormányt és a döntésüket keresztül húzza. Ez 2-3 hónap múlva lesz érdekes, hogy ez ki tud-e alakulni, hiszen ez az első 3-4 hónapban megtörténhet.
4: Jó, csak ez arról is sokat elárul, és Török Gábornak volt erről egy bejegyzése, hogy most akkor döntsük el, hogy a közmédia az független a miniszterelnöktől, meg a kormánytól, akkor viszont van egy legitim vezetése, akkor az hozhat döntéseket, és azt a miniszterelnök nem bírálhatja felül, vagy akkor elfogadjuk azt, hogy teljesen normális, hogy a miniszterelnök határozza meg mondjuk a közmédiának az irányvonalát, vezetőit, akkor viszont ugyanott vagyunk, mint az elmúlt 16 évben.
3: És ez jó hozzá, hogy megint az NB1 közvetítési jogait, mi 7 milliárd forintért vette meg a közmédia, úgyhogy szerintem a legjobb lenne, ha nem lenne egy évi közmédia. Ezt tartom, ezt az álláspontot. Beálltam ebbe a
4: viszont hangorba. Azt is mondjuk el, ugye itt te utaltál arra, hogy miért csak a Híradó megy, és egyéb témákkal miért nem foglalkoznak. A közmédia az nem csak az M1-ből áll, tehát mondjuk a Duna TV-n, az M5-ön, Kossuth Rádióban azért nagyon sok valóban értékes műsor ment le az elmúlt 16 évben is. Tehát, hogy itt nem csak a Híradóról van szó.
3: Persze. Sőt, a Kossuth Rádión legutóbb Olá Dezsés jazz szól, tehát, hogy vannak a felszabadulásnak ilyen szimbolikus, meg jó vetületei, és én tényleg azt gondolom, hogy így nem lesz független híradó, nem lesz független hírszolgáltatás, mert nincs hozzá emberanyag. Nem tudjuk, hogy csináljuk, nem? Volt valaha ez?
2: Meg örök támadások alatt lesznek. Ja. Én azzal nem értek egyet, hogy ne legyen. Legrosszabb esetben akkor régi filmeket vetítsenek, tehát akkor a magyar filmek mintájára, akkor valamit mutassanak. Itt annyira szétszakadt ez az ország, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e bármilyen témát úgy megfogalmazni, hogy abban egy bizonyos tábornáláson bele politikai szándékot, hogy éppen az valósul meg. Szerintem ez a lehetetlen kategória. Láttuk, hogy az MTI hogy működött. Hogyan szolgáltatták azokat a bizonyos híreket, amit ha átvett egy hírszerkesztőség, akkor az már egyébként az éppen aktuális hatalmat szolgálta ki. Itt az volna a legjobb, csak az megint vitákra ad okot, hogy mondjuk a Mi Hazánknak is legyen egy blokkja, de akkor hány százalékot kapjon, most a parlamenti patkó százaléka alapján kapjon a főműsoridőből bizonyos perceket? És ott most nem arra gondolok, hogy behívnak Mi Hazánkos politikusokat, hanem akkor azt kvázi ők szerkeszthetik, az ő számukra fontos témákat jeleníthetik meg. Ugye mostanában szűnt meg egy egyébként igen sikeres műsor, amely Mi Hazánk érzelmű szavazók számára volt igazán fontos. Ahol bejártak szerintem olyan településeket és olyan történeteket meséltek el, ami hiánypótló volt, ami nagyon jó volt.
4: És a Hazajáróra gondolsz?
2: Így van.
4: Hát azért az szerintem nagyon sokan nézték, tiszások, fideszesek,
3: azt gondolom, én is mindenki. Hazajárót.
2: Egyébként én is.
4: Kutyapártosok.
2: Csak én azt gondolom, hogy őket találta meg úgy, hogy az ő, hogy mondjam, a szívközpontjuk célozta meg, de nem volt benne nyilvánvalóan pártpolitika, vagy az, hogy most ez kimondottan nekik szólt volna, de az egy számukra is kedves tartalom volt. Egyébként számukra kedves szereplők is megjelentek, akár Siffer András, akár Tóth Máté, például az M5-ös csatornán, csak itt az a kérdésének, hogy híradót hogy tudsz úgy gyártani, hogy az valahogy, tehát azon csak rajta veszíteni tud egy vezetőség. Amit te mondtál, hogy ki a fideszes, vagy ki a nem, ki a jó fideszes, vagy ki a nem, ezt
3: le kellett volna játszani a kampány alatt.
2: Ez tök valid.
3: És kitalálni erre egy szabályt.
2: Ez tök valid, de ha az alapján szavaztak meg egy mostani politikai elitet, egy személyes elitet, Magyar Pétert, hogy ő eltakarítsa az előző rendszert, akkor várható volt, hogy az ő szavazói nagy tömegben vétózni fogják azt, hogy ez, meg az, meg az, amaz a szereplő.
3: Hát meg hogy rajta kérik számon.
2: Meg egyáltalán, tehát, hogy most a tisztítótűzön keresztül mente valaki vagy sem. Bodacban ez azért nagyon régóta vezetett már műsort, nem tudom, 4-5 éven keresztül az ATV-ben, és elmondható, hogy ő azért kiszolgálta az objektivitást. Ha valamerre el kell őt billenteni, akkor mindenképpen a kormány ellenes irányba lehet. Ez nem is vitás. És talán kommentek is ezt alátámasztották, amit itt ott azért elejtett. De hogy ez elége? Elége Borsa Miklóstól az, hogy elmondja 2022-ben egy válaszinterjúban.
3: Egy választás előtt?
2: Választás előtt, így van, hogy egyébként belehazudtam a kamerába, és már testi tüneteket okozott nálam, hogy ennyi hazugságot kellett nekem kiszolgálni. És önként lépett ki ebből az egész játékból, persze kellett az is, hogy leverjék a szemüvegét. Tehát, hogy ez elegendő-e? És ezek a dolgok nincsenek levitatva. És oda vezetném vissza az egészet, csak hogy a végére érjek ennek a monológnak, hogyha továbbra is fűtve van a társadalom, hogy ők ott az előző rendszernek a bűnösei, Casa Nostra, meg Mafia, meg izé, meg hozi. A másik kezünkkel, vagy a másik szánkkal, a másik irányban nézve meg azt mondjuk, hogy mi egyek vagyunk, és én a fideszeseket is szeretem, és össze kell fognunk, meg spóroljunk, és közben meg közmédiát akarunk építeni, és mindenkit a keblünkre ölen, nem megy. Nem megy. Tehát nem lehet egyszerre fűteni, ilyen bicskás módjára oda szurogatni, közben meg eljátszani a mély demokratát. Mert annak ez lesz a vége, hogy ebből nincs kiút. Nincs kiút.
4: Hát mint ahogy József Attila is megírt, hogy az egér nem, vagy a macska nem tud egyszerre kint is, meg bent is egeret fogni, tehát nyilvánvalóan...
2: Nincs kiút.
4: Hát mint ahogy József Attila is megírt, hogy az egér nem tud, vagy a

0: megfelelő.
1: Nem hívták be például a választások igen, előtt vitára.
0: Pontosan, tehát, hogy a nagy nyugati példákon látjuk, hogy egyébként ez ott sem működik, csak ott nyilván egy másfajta konnotációja van ennek az egésznek, és nem feltétlenül az adott kormányzattól függ mondjuk a közmédiának az irányvonala, hanem más ideológiai nézetektől. Tehát, hogy ez az alapdilemma szerintem, hogy egyáltalán létezhet-e független és objektív közmédia. A másik kérdés feltevésem pedig az, hogy egyébként az elmúlt 16 évben, aki dolgozott akár a közmédiában, akár fideszes szerkesztőségekben, az mindenképpen egy hazudozó, egy bűnöző, a rendszer kiszolgálója.
2: Nyilván nem, ezt a kérdés, nem, ezt nem nagyon... kell tovább dolgozzon, mint független közmédiát felelős ember. Hát, nem lehet mindenki bűnöző, de nem is az a kérdés, hogy Bodat Balázs menjen-e börtönbe, hanem jó-e, hogy ő teremti meg az új közmédiát.
0: Hát akkor ez pedig a harmadik kérdés, de hogy én ezt azért a második kérdés feltevésemet kicsit cizelláltabban látom, tehát hogy most azért, mert valaki mondjuk felolvas egy hírt, amiben vagy egy nap felolvas 15 hírt, és abban mondjuk van egy olyan, amiben megjelenik a kormánynak a propagandája, de még az sem feltétlenül hazugság, most akkor ő egy rossz ember, vagy aki mondjuk teljesen független a híradótól, de mondjuk az M5-ön gyárt egy kulturális témájú műsort, vagy egy nemzetiségi műsort, vagy bármilyen műsort, most akkor őt is el kell küldeni. Egyébként hál' Istennek azért látjuk, hogy ilyen mikroszintre még nem ment le a történet, tehát az M5-nél meg a közmédia bizonyos ágaiban még azért sokan dolgoznak, akik április 12-től is dolgoztak. Tehát szerintem, bocsánat, csak gyorsan így lekerekítve, tehát arra akartam kiukadni, hogy szerintem ezeket a helyzeteket egyénileg kell megítélni. Tehát mondjuk egy Német Balázs, főleg, hogy most már ugye fideszes országgyűlési képviselő, nyilván az a fajta számomra is visszatetsző, és egyébként a társadalom szempontjából is kontraproduktív tevékenység, amit kifejtett újságíróként, majd politikusként, az mondjuk elvágja azt, hogy a jövőben mondjuk a közmédiánál dolgozhasson. De most egy Borsa Miklós, ugye úgy hívja. Uh-huh. Mondjuk az ő esetében, hogyha szakmailag egyébként megfelelő, akkor miért ne dolgozhatna?
2: De nincs 15 új név. Új
0: de miért kell mindenképp új név?
2: Mert igen, új de. Fejezetet akarunk nyitni. Akkor nem jöhet oda. És még visszatérve, tehát a magyar sajtó egy részénél egy csomó ember van, aki eljött, amikor el kellett jönni. Ez én megítélem. Most ez egy erkölcsi kérdés, de hogy amikor el kellett jönni, akkor eljött az Origótól, eljött a Népszabadságtól, nem tudom, Becker András, Átlátszom, megírta az Élius ügyet, elege lett, kamionozik. Bocsát, ezeket a döntést, nekem, én is meghozhattam ezt a döntést, lehetne nyomulni nálam Pitkári Pozier egyébként, nem, egy más életút következik, és nem, amikor új közmédiát csinálunk, akkor ne ugyanez a figura olvassa a híreket, mint aki felolvasta azokat a híreket, hogy hány embert erőszakoltak mag ott, ahol nem, vagy hány ember gyűlt össze a keleti pályaudvaron, tudatosan összesúvasztva, vagy ne induljon onnan busz egy-két napig. Tehát ez hát nem oké.
0: Jó, csak ezek egyéni döntések, és abszolút szubjektíven ítéli meg az ember, tehát mondjuk Ángyál Józsefnek már 2010 után nem sokkal elege lett, ő akkor lemondott az államtitkári pozícióról, a Dévényi Istvánék a G-nap után 2015-ben léptek ki a rendszerből, Magyar Péter 2024-ben gondolta úgy, hogy akkor ő most már nem fideszes, tehát hogy ezeket így nem lehet szerintem egy egyenlő mércére felhúzni, mert mindenkinek az életében máskor jön el, hogy ő mondjuk az adott rendszerrel mikor fordul szembe, sőt, tovább megyek, hogyha valaki önazonos, akkor én azt is elfogadom, hogyha egyébként még mindig fideszes, akár újságíróként a Fidesz-szel szimpatizál. Tehát ezzel szerintem nincs probléma most.
1: Viszont azzal sincs probléma, hogy oké, legyen ott fideszes. Nem, itt azzal van a gond, hogy tudjuk, és most már bizonyíték is van, lesz rá, ha másképp nem, azért mert elmondják, hogy működött ez a közmédia. Tehát nem azzal van a baj, hogy ők fideszesként ott dolgoztak, hanem ők szándékosan valóságot torzítottak. És mi ugyan tudjuk, hogy egy hírolvasó egy másik által összeállított híranyagot olvas föl. De ezt a varástalanítást mi elvégeztük. De minden hírolvasó abban a pozícióban tudja, hogy amit ő ott a száján kiejt, azért neki felelősséget kell vállalnia, mert nagyon sokak számára kamerába nézve ő mondja ki a szájával. Tehát az ő üzenete. Nem mindenki számára, hanem erről szól a televízió. Tehát ez az egy szimbolikus tér. Ott ő mondja el. Nem véletlenül mondta azt utána a Borsa abban az interjúban, hogy én hazudtam a kamerába. És nem úgy fogalmaz, hogy hát hazugságokat írtak, nekem meg csak föl kellett olvasni. Nem, mert tudja, hogy ezzel milyen tét jár, és ennek megfelelő bért is kapott.
2: Persze.
1: Tehát nem azért kapott bért, hogy felolvasson egy

0: szöveget, hanem ő ott az arcával legitimál egy üzenetet. És innentől kezdve már ezt nem tudjuk másképp tekinteni, mint úgy, hogy lényegében ő ott hazudott. Folytathatjuk a témát, ha gondoljátok a következő blogban, de most egy kis szünetet tartunk.
1: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kissé enyhül a forróság, 5%-ra csökken a tűzifa áfája, tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik a szél. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A veszik vagy iszák a borműsor itt a Spirit FM-en, ezt hallják most, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Sajmos Eszter szerkeszti a mai adást, és Blazsovszky Péter szomelié, a Magyar Bormarketing Ügynökség boros gasztronómia szakértője, ráadásul a bor.hu főszerkesztője a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Olyan kérdésekkel jövök, mert van egy konkrét témánk, amik szerintem, hát hogyha valaki nagyon-nagyon nem ért hozzá, vagy nagyon új ebben a világban, akkor szokott feltenni hasonlókat, de ezeket nem árt újra és újra megismételni. Úgy szól a hír, hogy dűlőszelektált olasz rizlingeket teszteltek a Vince magazin felkérésére a szakemberek, azaz ti. És hát akkor kezdjük azzal, hogy az olasz rizling az miért olasz, és miért gondoljuk mégis azt, hogy egy kicsit magyar.
3: Nagyon jó a kérdések, és előzetesen hadd mondjam azt, hogy rossz vagy hülye kérdés nincsen, amikor asztal mellett dolgoztam, mindig ezt szoktam mondani, hogy merjünk kérdezni, mert sokszor alapvető dolgokat se tudunk így meg.
2: Hát ez a hit az én szakmám alapja, hogy hát rossz kérdés nincs, legfeljebb rosszul
3: tettem fel. Nincsen rossz kérdés, nem, tökéletes az egész. Én külföldieknek, amikor próbáltam magyarázni, mindig úgy kezdtem, hogy az olasz rizling az nem egy szerencsés névválasztás, mert se nem olasz, se nem rizling. Tehát mi ezt így magyar fajtának tartjuk most már egy ideje, de az igazat megvalva én inkább kárpát-medencei fajtát szoktam mondani, talán ez egy politikailag korrektebb, illetve ez a filoxéravész környékén költözött be a osztrák-magyar monarchia területére, tehát egy ilyen bő 150 éve van velünk, és nagyon jól érzi magát.
2: Na de most akkor, hogyha se nem olasz, se nem rizling, akkor ez micsoda? Hogy írnád le?
3: Hát nem könnyű, tehát, hogy igazából ugye Rieslingnek a rajnai Rieslinget szokták hívni, semmi köze nincsen hozzá, se karakterét tekintve, sehogy. Nem igazán tudom máshogy megfogalmazni, én ezért szoktam olasznak hívni, ez a mi magyar Rieslingünk. Csak ezen megsértődnének a horvátok is, mert ott Grasevina, az osztrákoknál Vers Riesling. Tehát ugye ezért a Kárpát-medencében kialakult az utóbbi években egy olyan összefogás, GRU néven, GROW, ami egy mozaik szó, a Grasevina, olasz Riesling és Welsh Riesling szavaknak a kezdőbetűjéből, ami ennek az egységességét mutatja, hogy ezek kárpát-medencei fajta.
2: Megyünk tovább, azt mondjuk, hogy dűlőszelektált olasz Rieslingek. Mi az a dűlőszelektált?
3: Szintén nagyon jó kérdés. Próbálom röviden összefoglalni. A dűlőszelekciónak igazából egy másik bűvös, mágikus szóhoz van köze, az pedig a terroir. Na most ennek az a lényege, hogyha egy adott bort minél jobban be tudunk határolni származásilag, tehát minél pontosabban be tudjuk lőni a származási helyét, az esetek nagy részében annál kifinomultabb tétellel is találkozhatunk. Most ez így a főszabály. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk vegyünk egy birtokot, van egy pincészet, van nekik 100 hektárjuk. Az egyik verzió az, hogy a 100 hektárt leszületelik egybe az összes olaszrizlingüket, és készítenek egy nagy birtok furmintot. Ami ezerféle dűlőben van, hát nem ezerféleben, de 8-10 dűlőben elhelyezkedő területről. Ez lett egy birtok furmint. Ennek ilyenkor az a lényeg, hogy a különböző dűlőknek a karakterei, meg erősségei, gyengeségei, ezek összead kivonódnak, és egy átlag lesz az egészből. De hogyha a régi paraszt emberek észrevették azt, hogy attól a fától addig a bokorig, ez egy különösebb terület, elkezdték elnevezni a különböző dűlő területeket, és manapság eléggé divatos az, hogy csak egy adott dűlőről külön leszedik a szőlőt, és külön készítik el, tehát az a bor, ami egy dűlős bor, kizárólag annak a dűlőnek a termése. Ez azért fontos, mert egy adott, tehát egy borvidéken belül is, településeken belül is változik a különböző dűlőknek a talajszerkezete, a mikroklímái, tehát egészen más karaktervonások tudnak megjelenni, akár egy csopak falun belül is a különböző dűlők között.
2: Ezre a különbségeket én, aki mondjuk nem vagyok szakértő, de mondjuk szeretem az olasz rizlinget, én ezt fogom érezni?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindent érdemes megkóstolni és megszagolni. Nem mindent, de hogy amikor az ember próbálja saját magát fejleszteni, hogyha mondjuk egy olyat csináltok, vagy csinál a kedves hallgató, hogy 8-10 vagy 15 olasz rizlinget, vagy 30-at most mi legutóbb a teszten, egymástán végig kóstolunk, és annyit tudunk, hogy olasz rizling, tudatosan tudunk arra figyelni, hogy kijöjjenek ezek a különbségek, amit ki is szoktak jönni.
2: Ugye vannak hordóban érlelt, meg nem hordóban érlelt tételek. Itt például karizmatikusan nagyon más az a bor, amivel találkozunk?
3: Már hogyha hódlósérlelés, vagy nem hódlósérlelés. Hát ez attól függ, ez igazából a borász hozzáállásán múlik. Én személy szerint annak a híve vagyok, hogy a hordós érlelés az picit hozzá tud adni, de sokat el is tud venni. Tehát, hogyha túlzásba viszik. Attól is függ, hogy milyen tételt teszünk hordóba, tehát azért ez egy picit bonyolultabb, talán szakmaibb kérdés. Röviden válaszolva, én azt szoktam mondani, hogyha mondjuk egy kifejezetten egy olasz lézling versenyen vagyok, vagy mondjuk egy csopaki kódex zsűrizésen, ahol konkrétan az a cél, hogy nem csak a hibás borokat szűrjük ki esetleg, hogyha van, hanem azokat a borokat értékeljük a legmagasabbra, amik a csopaki karaktert hozzák magukkal, tehát érezhető a csopakiság azokban a borokban. Ott számomra például, hogyha a hordús egyek erőteljesek, vagy mondjuk egy olyan illat jön be, ami mondjuk egy Sauvignon Blancra emlékeztet, akkor én lepontozom a bort, mert egy ilyen esetében az olasz lézing képes megmutatni a talajszerkezetek közötti különbséget. Egy ilyen esetben a borásznak a munkája, a beavatkozása az egy picit a terroir rovására történhet. Ezzel azt akarom mondani, hogy az ilyen versenyeken a borász dolga, hogyha mondjuk egy jó csopakit akar készíteni, az legyen, hogy beavatkozás nélkül tudja közvetíteni a talajszerkezetet meg a mikrokörnyezetet.
2: Nyilván minden borvidék próbálja meghatározni magát, csopak például az olasz rizlinggel, meg talán a furminttal a leginkább. Na de lényegében az olasz rizling a tokai borvidék kivételével mindenhol jelen van. A csopaki az különleges, vagy különlegesebb a többinél, vagy egész egyszerűen a csopaki kódex, ami egy védjegyoltalmi rendszer, megalapozta ezt nekik.
3: Egy picit hazabeszélnék, és nem lenne fel, hogyha azt mondanám, hogy egyébként ezt így gondolom, de nekem csopak fele húz a szívem, én nekem az a kedvencem, de ez nem igaz, mert számos fantasztikus olasz rizling van az országban. És csopakról is ittam olyat, amit nem
2: tudom
3: megkóstolni. Igen, nem jellemző, az biztos, hogy van néhány kiemelt terület az országban, egyébként szerintem Tokaj-hegyaja is ilyen lenne, csak hogy ugye tilos, tehát ott másik hat engedélyezett fajta van csak, de mondjuk Eger-Szólát, tehát Eger környéke, kifejezetten Eger-Szólát az egészen parádés. A Dél-Balaton is szenzációs, de az észak-balatoni résznek, főleg ezek a különböző tanúhegyek ugye Badacsony környékén, vagy a Balaton felvidéknek a vegyes talajszerkezetű néha ásványos terület, ezek olyan elképesztő komplexitást tudnak adni az olasz rizlingnek, hogy egyszerűen lubickol benne. Ezzel a fajtával meg lehet mutatni a hegyek különböző ízeit. Tehát ezért fantasztikus igazából, amikor a Balaton körülről beszélünk. Tehát nem csoda, hogy az egész országban elterjedt, mert mogolfajta egy hálás fajta. Tehát a nehéz években is egy magabiztos termést hoz, és igazából a fröccsbortól az édesborig az egész palettát le tudja fedni.
2: Az egészen fantasztikus, hogy beszélni tudsz erről, az embernek kedve szotjan arra, hogy elkezdjen ezt tanulni, és mélyebben belássa egy kicsikét magát. Ehhez például, hogy mélyebben belássuk magunkat, az aktuális borszám, a lapszám, az kiváló lesz, ugye?
3: Hát én úgy gondolom, meg ráadásul akkor hadd említsem meg, hogy konkrétan az olasz rizlingről írtam benne egy cikket, azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
2: Véletlenül pont az olasz
3: rizlingről. Egészen véletlenül pont az olasz rizlingről sikerült, igen. Hát én szerintem kevés olyan ember van az országban, ezt talán így merem állítani, aki nálam több olasz rizlinget kóstol, de nekem ez a kedvenc fajta.
2: Hirdethetsz te itt most eredményt, vagy tessék a Vince magazin aktuális számát elolvasni, és abból kiderül majd, hogy mi a végeredménye a teszteteknek.
3: Hát egyrészt mindenki olvassa el, másrészt én azt szoktam mondani, hogy a részvétel a fontos. Tehát az, hogy most melyik borok szerepeltek a mi tesztünkön éppen kiemelkedően, lehet, hogy ha két héttel később kóstoljuk, akkor egy másik bor, azért a boroknak is van életciklusa, egy bornak is lehet gyengébb napja. Én azt gondolom, hogy mindegyik olasz rizling nagyon szépen szerepelt a mi tesztünkön.
2: Egyet értetek ti tesztelők ilyenkor egymással? Tehát ugyanaz a bor, ugyanaz a mennyiség, ugyanolyan körülmények, és mégsem egységes, vagy nagyon is egységes az ítéletek egy-egy borról?
3: Alapvetően igen, egyébként a tesztelésnek pont az a lényege, hogy van egy belővő bor az elején, ami nem tudunk mi, hogy micsoda, de hogy nyíltan pontozunk, és egy kicsit megbeszéljük, hogy ki milyen pontszámokat miért adott, és egy picit összekalibráljuk valahogy a csapatnak a pontozását, hogy hasonlóan menjünk, mert például, hogyha 5 vagy 6 pontnál nagyobb a különbség, amit adunk, a Vince magazinban 20 pontos rendszer van, nem 100, akkor megbeszélünk egy bort, mert nem jó, hogyha valaki lefele vagy föl fele kilóg. Tehát ezeket meg szoktuk beszélni, alapvetően együtt mozog a csapat, de vannak természetesen különbségek, hogy kinek mi a fő preferenciája.
2: És mennyire összeszokott egy ilyen ítészgárda? Rendszeresen ti teszteltek?
3: Hát a Vince magazinnak a gárdája az így hónapról hónapra alakul, mindig szakértői körökből kérnek föl embereket a változatosság kedvéért. Én mondjuk közel 20 éve, vagy hát 15-20 éve versenyzsűrizem, tehát én nagyon régóta járok versenyekre meg, vagy hívnak meg versenyekre zsűrizni. Az is igaz, hogy ennek, mert ez egy tanulható dolog, de azért a gyakorlat az a sokat számít.
2: Na jó, az összes többi meg ott van a Vince magazinban, tessék elolvasni, hogy melyik volt a legjobb olasz rizling a zsűri véleménye szerint. A zsűri véleménye, amelynek képviseletében Blazsovszky Péter is megszólalt, bár eredményt nem hirdetett, úgyhogy az is alapban van. Péter, köszönöm szépen még egyszer.
3: Én is nagyon szépen köszönöm. A nap már menekül a horizonton túl, a sötétség és a fény között harc túl.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A következő rendezvénynek, amit a figyelmükbe ajánlunk, már a neve is kiváló, mert hogy azt mondja, hogy ez a Zene Megabor Fesztivál, Pázmándon rendezik, így is szól a teljes neve, pázmándi Zene Megabor. A zene a mega vagy a bor? Ez is egy kérdés lehet. Schubert Ádám, a szervező, résztvevő, mindenes, jó napot kívánok!
2: Reméljük, hogy a zene is, meg a bor is mega lesz, bár alapvetően egy pici rendezvényről van szó, néhány száz főt várunk. Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk itt Pázmándon a helyi borászokkal egy fesztivált csinálni, ez a Pázmánd Wine Fesztivál, és ez egy évben egyszer van, június elején általában, és akkor az összes pázmándi borászatot végig lehet járni a Szőlőhegyen, idén már 9 helyszín volt, ahol mindenhol szól a zene, lehet bort kóstolni, és van valamiféle harapnivaló is. És hát ezt nem akartuk még egyszer az évben, mert ez, tehát, hogy ez nem egy ilyen pályázatos vagy nagy cég által rendezett, hanem a saját magunk erejéből létrehozott kis fesztivál. Viszont erre volt igény, hogy valami hasonló hangulatot valósítsunk meg.
1: Hogy volt ez az igény? Itt ilyenkor ezt kitámasztja az akkori vendégek, vagy mondjuk a helyi borászok, vagy a helyi közösség, maga a település, hát azért Pázmánd nem egy nagy település.
2: Nem, Pázmándon 2200-an laknak. Inkább azt mondanám, hogy a Velencei tó környéke, ugye itt vagyunk a Velencei tó északkeleti csücskében, és a Velencei tó környékén ről jönnek jellemzően ezekre az eseményekre. Budapest sincs messze, vonattal 30 perc alatt körülbelül megközelíthető a Velencei tó. A vasúttól transzfert biztosítunk a rendezvényre, a nagy rendezvényre, a Pázmánd Wine-ra is, illetve erre a picire is. És akkor tavaly két borászat, a Köllő Zsolt pincészet és a Nagy Gábor a családi birtok, ők csináltak egy ilyen nyárzáró eseményt, és az nagyon sikeres volt, és hát akkor ezen felbuzdulva azt mondtuk, hogy ha még egyszer ilyen, egy évben ilyen nagyban nem is, de ilyen apránként néhány borászat összeáll, és akkor csinálunk egy-egy ilyen ehhez.
1: Na jó, de hát így már lassan a fesztivál helyszín Pázmánd. Tehát ha az egyik után jön a másik, meg a harmadik, azért az már beindulás.
2: Reméljük, hogy így megyünk át a köztudatba, hogy itt jó boros rendezvények vannak.
1: Ugye Ádám, milyenek a helyi borok? Azért ez hozzátartozik. Bocsánat, hogy közbeszólok.
2: Igen.
1: Ugye a Velencei tó környéki borokat tradicionálisan nem szokás nagyon magasra értékelni, de azért az elmúlt időszakban ez a borvidék, ez azért kezdte kinőni magát.
2: Kiemelkedett. Hát mi a második borászat voltunk Pázmánon 2014-ben, akik engedéllyel palackozott bort készítenek, és idén pedig 9 borászat volt már a fesztiválon, tehát az elmúlt 10 év eredménye. Ezek mind pici borászatok, tehát 1 hektártól 10 hektárig nagyjából. Viszont mindenki lelkes, mindenki próbálja a saját elképzeléseit megvalósítani szőlőben, pincében. Ugye az Egyek-Budai borvidék része vagyunk hivatalosan, de klimatikusan is, talajadottságban is egy jelentősen más a Velencei tó, ez egy vulkanikus térség, és hát kiváló adottságok vannak a szőlőtermesztésre.
1: És hát vannak itt vicces társulások. Ugye van az Egy Bolond Hármat Csinál, ami hát bármilyen furcsa, az egy bormanufaktúra, tehát az egyik, amire lehet alapozni a 9 közül. Igen. De hát vannak itt mások is még, akik elég furcsa nevet választottak, a Boroslány Borműhely például. Adja magát, hogy egy borászlány vezeti.
2: Egy borászlány vezeti, így van, Borostyán Kovács Tamara. Ő a Boroslány, ő a kis társulásunknak, pázmándi borászoknak az egyik tartóoszlopa lelke. És akkor vele együtt, illetve az már említett Egy Bolond Hármat Csinál bormanufaktúrával együtt, az Apró Kertek, ami a részben az én borászatom, mi hárman állunk így össze, és akkor ezt az augusztus 15-i eseményt zenével, élőzenével, az nagyon fontos, hogy itt nem háttérzene fog szólni, hanem koncertek lesznek, és így valósítjuk meg.
1: Mit lehet tudni például az ön Apró Kertek borászatáról? az egy, a nevében benne van, valószínűleg nem egy sok hektáros szőlészetre alapul.
2: Nem, ez egy 2 hektáros borászat, amit egy barátommal, Velicki Zolival csinálunk immár 12 éve, és ilyen apró háztályi 1000-2000 négyzetméteres kis parcellákkal kezdtük, és megvettük a Szőlőhegyen, ami eladó volt, amit meg lehetett venni, és akkor ebből állt össze ebben az elmúlt 12 évben egy ilyen picivel több mint 2 hektáros borászat. Semmi nincs automatizálva. Mondhatjuk azt, hogy modern parasztborokat készítünk, tehát minimál technológiával, de magas igényel.
1: Ez alapvetően hobbi, vagy azért ez annál több, mert sok munka van vele, tehát muszáj egy vállalkozás elnője magát?
2: Ez egy vállalkozás, tehát ez a hobbim már túl van. Körülbelül évi 4-5 ezer palack bort készítünk, és hát a nagy része az borszaküzletekben, illetve csúcsgasztronómiában talál értő szájakra. És hát ez a cél továbbra is, tehát mi nem szeretnénk bővülni, ezt a 2 hektárt szeretnénk saját magunk erejéből a lehető legjobban megművelni, és innen borokat készíteni.
1: Én szerintem kóstoltam a maguk borát méghozzá, ott van egy ilyen gurmé hely, a Bálint Borárium, ahol jókat lehet enni, jókat lehet inni, ez nem a reklám helye volt, na és ott mondták, hogy itt vannak helyi borok, kóstoljak olyat. És szerintem ez ott lehetett. És előjutott eszembe, hogy nagyon nehéz elhelyezni a borokat, hogy olyan helyre kerüljön, amiből aztán később mondjuk a törzsvendég kinőhet, felnőhet?
2: Alapvetően ezt nem tartom annyira nehéznek. Nyilván kell egy érthető arculat, és ahhoz muszáj ragaszkodni. De azért nálunk ez alapvetően egy értékalapú dolog, tehát hogy mind a fesztivál szervezés, rendezvény szervezés, mind a borok készítése nem egy gazdasági indítatásból indul el, hanem az értékteremtés irányából, és akkor kvázi egy ilyen jó melléktermék, hogyha ebből meg is tudunk élni, vagy valami hasznot is tudunk hajtani, és fent tudjuk tartani ezeket a vállalkozásokat. De ez a rendezvény is alapvetően arról fog szólni, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, akik szeretik a borainkat, érezzük jól magunkat, legyen egy jó nyáreste, és hát egyre inkább Pázmánd abba a kategóriába essen az emberek fejében, ahova érdemes eljönni egy délután estét eltölteni borozással.
1: Ahogy a hirdetést látom, lesz tábortűz, lesz fröccs, hát na, az persze, hogy lesz. Lesznek énekelt versek, és lesz rock'n'roll, és mindez a Boroslány borműhelyben, tehát az említett Boroslány adja a hátteret, a helyszínt mindehez.
2: Így van, ő adja a helyszínt, és amit még fontos megemlíteni, ha már szóba került a Bálint Borárium, hogy ők pedig kitelepülnek, és akkor a harapnivalókról pedig ők fognak gondoskodni. És akkor így áll ez össze egy egészé, hogy 3 borászat, egy gasztró szolgáltató és 2 zenekar. A délután lesz a Verzsű nevű formáció. Ennek talán a neve érdekes, a Verzsű, az a francia zöld dé szóból jön, az éretlenül szüretelt szőlőnek a kipréselt leve, ez egy citromlére emlékeztető dolog, és egy nagyon ősi hagyománya van, de egy picit elfeledett.
1: Hát ők máshol fel sem léphetnének, mint egy borfesztiválon.
2: Igen. Hát ezt egy barátommal csináljuk, ezt a formációt.
1: Jó, hogy az saját maga, értem.
2: Igen, részben én magam vagyok, tehát most itt ezt első alkalommal rendezzük meg, és akkor így ez volt a hogy is mondjam, menekülő útvonal, hogy házon belül tudunk tulajdonképpen általam zenekarokat hozni erre a rendezvényre. És akkor megnézzük, hogy mennyire érdekli ez az embereket, és akkor talán jövőre egy picit nagyobba álmodjuk ezt meg.
1: Jó lesz ez, hát jó lesz a hangulat, és jó az ígéret, úgyhogy nyilván sokan lesznek. Augusztus 15-én Pázmándon várják önöket, kora délutántól már egészen 2-től a Szőlőhegyen, a Boroslány borműhelyben. Schubert Ádámnak pedig köszönöm szépen, hogy kedvet csinált nekünk mindehhez.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ajánlunk ám még programot önöknek, kedves hallgatók. Az előbb ugye a Pázmándi Zene meg a Bor fesztiválra hívtuk önöket, tehát a következő elnevezés sem akármilyen. Bor Bámor Bénye. És Csite Norbertet fogom faggatni arról, aki a helyi egyesület elnöke, hogy mi rejtezik ez elnevezés mögött. Jó napot kívánok, Norbert!
2: Szép napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Gondolom Erdő Bénye, ez mint helyszín teljesen világos, a mámor az azt hogy kell érteni?
2: Hát ez egy fajta játékosság, ugye volt egy film, ami a Bormámor Provence volt, és onnék jött az ötlet, hogy ezt tovább a mi településünkre.
1: Na jó, hát legyen úgy. Egészen 13-ától 16-ig, tehát napokon keresztül zajlik majd ez a fesztivál. Mivel készülnek?
2: Visszahoztuk az első napra, vagyis hát kinyújtottuk a rendezvényünket, eddig egy péntek, szombat, vasárnap zajlott, de most annyira sokan jöttek hosszabb időszakra, és már csütörtökön is elfoglaltságot kerestek, hogy visszatérünk arra, ami régen volt, hogy péntekenként tartottunk egy nyitókoszorút, de most előhoztuk ezt csütörtökre. Lesz egy zenei, élőzenei jazz koncert, közben 16 borászat kitelepül egy kúria kertjében, és ott egy helyszínen tudják megkóstolni a látogatók a kiállítók borait. A többi napon pedig ugyanúgy visszavonul mindenki a saját kis udvarába, kertjébe, és ott kínálja a borait. De ez egy kitűnő lehetőség annak, aki egy napra szeretne jönni, és egy helyen szeretne sok bort megkóstolni.
1: Pont nézve a programot jutott eszembe azt, hogy múltkorjában panaszkodott nekem egy... Azt hiszem, talán Prímás volt. Egy muzsikus, hogy hát hajdanában a cigányzene szólt mondjuk a borkostolókon, most meg már ott is a DJ-k jönnek, meg koncerteket rendeznek, ők már onnan is kiszorultak. És hát nézem, hogy itt is, ez tényleg így van. Mert hogy generációváltás van a látogatók körében is, ugye?
2: Is, meg talán maga a cigányzene, én nagyon imádom, és szerintem sokan szeretjük így a tagok között, de kevésbé alkalmas arra, hogy egy nagyon nagy udvaron, nagyon elnyújtva, beszélgetős, borozós hangulatot. Az inkább a mámoros részhez kapcsolódik.
1: Jó, hát az is lesz állítólag. Legalábbis ígérik. A mámor alatt ugye talán nem a lerészegedést kell értenünk, hanem a jó hangulatot, ugye?
2: Abszolút, abszolút ez a jellemző. Nagyon büszkék vagyunk a közönségünkre, hogy tényleg 17 év alatt tényleg elenyésző az állapot, amikor azt mondjuk, hogy lerészegednek emberek. Inkább a jó hangulat, szeretnék hosszan élvezni az egész programot, mert ugye az, aki lerészegedik, az elszalasztja a sok lehetőséget, amit kínálunk számukra. Szóval tényleg nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy a mámorig jut mindenki. Azt gondolom, az a jellemző.
1: Erdő Bénye nem egy nagy település, viszont itt rengeteg helyszínt ígérnek. Mi mindent járnak be azok, akik a látogatásra adják a fejüket?
2: Valóban fantasztikus előnyünk az, hogy nagyon pici településen rengetegen vagyunk, akik érdekes borokat készítünk, sokszínűek vagyunk, nagyon sokféle bortípust készítünk, persze ezek hegyalmi bortípusok, és nagyon sokféle stílusban, mindenkinek más az ideája, van egy fantáziakép arra, hogy milyen bort szeretne, mások az adottságai, és ennek nagyon-nagyon érdekes és sokszínű eredménye a boroknak a megvalósulása, amilyen stílusban készülnek. Szóval nagyon-nagyon izgalmas. Nincs olyan, aki ne találná meg azt, hogy mi az, amit számára a csúcs, szóval amivel jól érzi magát.
1: Végigjárjuk a pincészeteket, amelyek a környéken vannak, ha csatlakozunk ez a fesztiválhoz? Igazából ez a napi program?
2: Abszolút. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy két utcára koncentrálódik leginkább, de ez tényleg egy ilyen nagyon pici falu magja, ez egy ilyen 800 méteres távolság van talán a két távolabbi pont, persze vannak kieső pontok, mint a Béres és a Fakapu pincészet, akik távol esnek a falutól, egy külső helyszínen vannak, de oda is kis busszal ki lehet menni, viszont az a jellemző, hogy mindenki sétál az utcákon, nézelődik, bemegy, de itt szó szerint egymás melletti házakban, udvarokban vannak borászatok. Van olyan, hogy egymástól tényleg csak 5 méterre, 10 méterre, 20 méterre, szóval itt nem kell sokat menni, szépen lassan közlekedik mindenki, mindenhova benéz, leül, kóstol, eszeget, és megy tovább.
1: A fiatal a hangja, azt gondolom, hogy fiatal ember, és alapvetően ez jellemző a település borászaira, tehát ebben a generációváltás megtörtént már?
2: A fiatal az nem tudom, mit jelent, én nem érzem magam annyira fiatalnak már.
1: Érezze csak.
2: Az energia az megvan, de akkor azért halad. Nagyon örülünk annak, hogy ugye ez 17-től zajlik az esemény, és most már felnőtt egy olyan generáció, aki még karonülőként jött a szüleivel, és most már, mint vendég, teljes értékű vendég, bort kóstolhat, részt vesz, netalántán fellép valamelyik udvarban, mert annyira tetszett neki ez a rendezvény, hogy úgy érzem, hogy sikeresen zajlik a generációváltás ilyen szempontból, és már elértük azt is, hogy mi mint borászatok már a családtagjaink, a gyerekeink is beállnak a pultba, tudnak valamit a borról mesélni, és ott vannak és segítenek.
1: Hát ebben nőnek fel, ez az életük nyilván. Nézem, hogy milyen programok vannak, az óriás krokodilos légvár szerintem nem felnőtteknek lesz, de van madárfotó...
2: a gyerekekre is.
1: Hát ugye, van madárfotó kiállítástól kezdve grafikai tárlatig, tényleg sok minden, és nyilván hozzátartozik ehhez a zene és a kiváló borok. Ez a tokai borvidék, mennyire csak a tokai borok jelennek itt meg? Tehát a tradicionálisakra gondolok.
2: Mi abszolút törekszünk arra, hogy a saját, önmagunknak csináljuk ezt a rendezvényt, a saját borainkat szeretnénk reklámozni ezzel úgymond, és megismertetni a települést, hogy milyen fantasztikus hely Erdőbénye.
1: Az fantasztikus?
2: Hát egyértelmű, ennyi ember nem tévedhet, ennyi borászat az már nem véletlen.
1: Na jó, hát akkor nekünk egy dolgunk van, hogy ezt valamilyen módon ellenőrizzük, ezt az állítást. Augusztus 13-a és 16-a között erre a Bormámor Erdőbénye rendezvényen van lehetőségünk, ugye a helyszín Erdőbénye.
2: Így van.
1: Csite Norbert, köszönöm szépen, sok érdeklődött, jó hangulatot és mámorító kedvet kívánok.
2: Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Szerintem, ha valaki augusztusban nézett már fel az ég felé, mondjuk csillagfényes éjszakákon, akkor várta és remélte, hogy majd jön a csillaghullás. Ebben bíznak a Tóth Bor birtokon is, mert hogy csillaghullás pikniket rendeznek, úgyhogy remélhetőleg az égiek majd velük lesznek, és nem hagyják cserbe őket. Hát felhőkről mostanában nem nagyon kell beszélnünk. Augusztus 15-én 16 és 22 óra között lesz ez a piknik, úgyhogy nem csak a csillagfényre, hanem az előtte megalapozott jó hangulatra is számít dr. Tóth Béla, aki itt van a vonalban, és aki a birtoknak is alapító tulajdonosa, meg ennek is a kitalálója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
1: Szóval hát nem hiszem, hogy sok felhőre kell számítani manapság itt a Kárpát-medencében, de kiszámolták, hogy ez az a nap, ami a csillaghullás napja?
2: Tulajdonképpen ez az időszak, amikor a legtöbb csillaghullás látható az égen, nagyjából az augusztusi első 2-3 hétben, és ez adta az ötletet 4 évvel ezelőtt, és így már 4. alkalommal rendezzük meg ezt a csillaghullásos piknik programot. Fantasztikus panorámával, nagyon kis, úgymond fényszennyeződéssel, nagyon jó élményt tud nyújtani a birtokról az égre feltekintve.
1: Hát Pannonhalma eleve egy fantasztikus hely, tehát olyan hangulata van annak a hegynek, a hegy tetőn látható lenyűgöző épületnek, a körülötte lévő borbirtokoknak, hogy az egészen fantasztikus. Ön hogy került oda? Mert hogy a jól tudom, sebészorvos alapvetően.
2: Igen, igazából pontosítva arc, álcsont és szájsebész vagyok. 9-re végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd egy jó pár évre rá kapcsolatba kerültem a borral, és 95 óta úgymond kóstolok, bírálok borokat amatőr szinten, nagyon szeretem, megszerettem, és ahogy az előbb említette is, ide kerülve Pannonhalmára, illetve pontosabban Moson-Magyaróvára költöztünk, közel Pannonhalma, bor szeretett, és hogy így gyorsan bezárjam a kört, találtam itt egy nagyon szép szántót. A birtok központunk ablakából az apátság látható, mi vagyunk az egyetlen olyan borászat. Itt helyezkedünk el Pannonhalma mellett egy gyönyörű összefüggő 22 hektáros birtokon, és ugye ebből a szántóból aztán jött a gondolat, 12-ről 14-re ki is alakult az, hogy 14-ben letelepítettünk 13 hektár szőlőt, és elindult a Tóth Bor birtok.

0: története. Mondhatni, egy fiatal borászat vagyunk, 2020-ban indultak az első boroknak a készítése, és az életborokkal, amit az első friss borokkal 22-be kerültünk a piacra, vagyis 4 éves a történetünk.
1: És hát a pannonhalmi borok tradicionálisak, híresek, és hát az apátsági borok is különösen azok. Gondolom, alapvetően ez úgy indul ilyenkor, hogy az ember, hogyha úgymond betelepszik egy ilyen borvidékre, akkor körülnéz, hogy mik a hagyományok, mennyire tartja magát ahhoz?
0: Hát nyilván egyrészt ehhez kell tartanunk magunkat, hiszen így tudunk könnyen beilleszkedni. Nyilván pedig az egyik életszemléletemet vittem át a borászatba is, ami azt jelenti, hogy ha az ember úgymond jól akar érvényesülni az életbe, illetve valami különlegességet akar, akkor olyat kell csinálni, amit más nem csinál. És mindjárt kiemelném, hogy Pannonhalmán nálunk található az egyetlen furmint ültetvény, és ez a furmint gyakorlatilag a második évjárattal a London International Wine Challenge-en 96 pontot értünk el, ami egyedülálló volt ezen a borversenyen, és egy Hungarian Wine Trophy-t is elhoztunk vele. Tehát egy óriási robbanás volt itt a borvidéken ezzel a furminttal, ami úgy érezzük. Mi készítettük el a Pannonhalma első pezsgőjét, ez is egy úttörő vonal volt, de hogyha azt mondom, hogy beálltunk a sorba, természetesen a Rajna Riesling, ami Pannonhalma egyik fő fajtája, nálunk is megtalálható.
1: Azért abban van kihívás, nem? Hogy az ember egy olyan szakmába belevágjon, amit hát korábban nem tanult, legfeljebb izgatta, érdekelte, szerette, követte, figyelte, de nem ez a szakmája. És hát elég távol esik mondjuk az orvostudománytól, ami meg az eredeti világa.
0: Hát nézd, Egon, a sebész szakmán megtanultam azt, hogy én egyedül nem tudok operálni, abból sose lesz műtét. Tehát egy team van mögöttem, mellettem, akivel tudok egy eredményt elérni a műtőbe. Ugyanezt hallom itt a borászatban is, hogy én nem értek a bor készítéshez, én a bor kóstolási bírálati oldalon tudok hozzátenni, amit én gondolok a stílus kialakításba, a küvéházasításba, egy barikérelés hosszúságában, és mellettem egy team van, egy szőlészborász, pincemester, marketinges, PR-os, gyakorlatilag egy olyan team áll össze, és azt gondolom, hogy ebben is rejlik borászatunk ereje, hogy mindenki a maga területén hozzátesz a legjobb szakmai tudását.
1: Mit tud a birtokközpont? Mondta, hogy onnan látszik az apátság, az önmagában rendben van, tehát a kilátás az remek, de mi az, amit kínálnak ott?
0: A birtokközpontunk egy 101 éves épület, ami félig meddig ugye egy szomorú történet révén a korábbi tulajdonosoktól hozzánk került. Pont a mi szőlőterületünk mellett helyezkedik el egy gyönyörű szép régi épület, amivel kialakítottunk egy borkóstoló helyiséget, és itt tudjuk fogadni a vendégeinket 12 hónapon keresztül, tehát télen-nyáron. Emellé építettünk fel egy borfeldolgozót, egy szőlőfeldolgozót, és gyakorlatilag ez az a pont, ahol a vendégekkel találkozunk, itt fogadjuk őket. Itt tudjuk például a csillagkulásnál is ugye az első kapcsolatot fölvenni, itt kapják meg a pikniktálakat, itt teszik át a boraikat, és aztán mennek arra a részre, ahol itt a környező területen le tudnak feküdni, pihenni és a csillagkullást nézni.
1: Ne értse félre a kérdést, bár nem is lesz az igazából. Jó élete lett attól, hogy lett egy birtoka, egy borászata?
0: Hát, hogy is mondjam, ez egy kicsit mosolygok. Mert nyilván, aki bort kóstol, bort iszik és bízik benne, és hisz benne, és ennek a múltját is magával viszi, annak jobb élete lesz tőle. Én azt gondolom, hogy mind a szakmámból kifolyólag, mint ez is, azt gondolom, hogy emberekkel találkozok, emberi kapcsolatokat építek ki. Az orvoslásnál ugye a hozzám kerülő emberek félnek, szoronganak, senki sem jön vidáman fütyörészre, hiszen mindenkinek általában problémája van. Itt ugyanúgy emberekhez kapcsolódik, de tényleg vidámak vagyunk, fütyörészünk, és borkóstolunk, tehát valahogy az a fajta feszültség, ami a 35 éven keresztül ugye az én életemben benne van, itt valahogy kikapcsolódásra kerül, és így tudok az emberekhez kapcsolódni, akikkel én nagyon szeretek foglalkozni.
1: Ez egy jó válasz volt, hát minden válasz jó lett volna persze, hogyha őszinte, de igen, ebben úgy benne volt a lélek. Na, és hát nyilván ehhez keres társakat, ehhez a hangulathoz a csillagullás pikniken. Augusztus 15-én lesz ott Pannonhalmán, ott az apátság is gyönyörű lesz, meg a csillagok is. És mit kínál még?
0: Gyakorlatilag lesz egy folyamatos DJ a háttérben, illetve jön egy tánc csoport, akik egy ilyen neonfényes tánc előadással fogják fogadni a vendégeket, és nyilván amikor már az éjszakába hajlik a rendezvény, akkor ők fognak egy pozitív élményt adni. Ezen kívül lesz egy kételinges kitelepülés, amivel tudjuk a vendégeket fogadni. Szendvicsek és különböző ételek, meleg ételek lesznek még majd a terítéken.
1: És ha egybe írják, hogy Tóthbor birtok, akkor a többit is megtudják például, hogy hogyan lehet oda eljutni, meg hogyan lehet oda jegyet szerezni. Dr. Tóth Béla.
0: Egy másodpercetig
1: hatni,
0: és a legvégére szerettem volna, hogy természetes emellett a Tóthbor birtok különleges borait kóstolhatják, a Pezsgőtől a gyöngyözi borokon keresztül, a fehér borokon át a Kódex sorozatot tartalmazó Super Premiumig.
1: Jó, hogy ezt hozzátettem, mert az ínyenceknek ez is fontos, teljesen igaza van.
0: A legfontosabb vitálunk. A legfontosabb vitálunk.
1: Dr. Tóth Béla, köszönöm szépen, legyen ilyen jókedélyű a további sok-sok évben is, amikor jobbnál jobb borokat készítenek nekünk. Minden jót, viszonthallásra.
0: Nagyon kedves, megtisztelő. Köszönöm szépen, minden jót, viszonthallásra.
1: Ez volt a borműsor a Spirit FM-en, egy hét múlva jövünk újra, addig meg egészségükre.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kissé enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. A Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről várják az emberek véleményét. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Tűz volt a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófa védelem közlése szerint a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező tűzoltók megfékezték a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki sem sérült meg. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
2: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
4: Üdv mindenkinek a Pit Lane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
5: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
4: A brit nagydíj szakítja meg a MotoGP rettenetesen hosszú nyári szünetét, ennek viszont nagyon-nagyon örülünk, mert azért hát sokkal könnyebb úgy podcastet készíteni, hogyha tényleg van miről beszélni, és hát ahogy ráfordulunk a Silverstone-i hétvégére, van is miről beszélni Gergővel.
6: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, visszatértem az egy hetes kihagyás után. Igaz, csak telefonon tudtuk megoldani, mert még mindig kicsit összevisszaság van itt az én életemben, de ez is jobb, mint a semmi, mert próbálok minél hangosabban beszélni, hogy érthető is legyen az, amit mondok, úgyhogy hello, hello, üdv újra!
4: 190. alkalommal vagyunk itt együtt, és még mielőtt elfelejteném, ezen a héten még lehet játszani a Marc Márquez-es könyvekért, minden részlet majd itt a kommentek között, a leírásban, meg az én Facebook oldalamon elérhető minden, úgyhogy aki esetleg erről a játékról még lemaradt, az pénteken a brit nagydíj kezdetéig tud még részt venni ebben. Az fontos, hogy nem kell eltalálni a helyes végeredményt, vagy a helyes végkifejletet, hanem elég csak részt venni a játékban, teljesen függetlenül attól, hogy éppen mi lesz Marc Márquez brit nagydíj utáni pozíciója a világbajnoki pontversenyben, de ennyit a promóról, és akkor most beszéljünk arról, amely történetszáról szerintem beszéltünk legutóbb akkor, amikor együtt vettünk fel podcastet, és ez nem más, mint Maverick Vinales esete, mert hogy azóta azért, hát kevés minden történt a MotoGP házatáján, viszont Vinales azért mostanában ad bőven alkalmat arra, hogy lehessen beszélni akár jó, de inkább rosszabb értelemben róla, meg az ő pályafutásáról.
6: Hát igen, Maverick Vinales végrehajthatja ezt a bravúrt, hogy két gyártó is szezon közben rúgja ki a MotoGP is pályafutása során. Ugye, most így szerdán vesztük fel ezt az adást, talán vasárnap délután este hozta a motorsport.com, hogy a KTM előkészíti éppen a Vinales kirúgására szőtt tervet, és mozgásba is helyezi az eseményeket, amire Vinales kirakott egy Insta posztot, hogy hát ilyenről szó sincsen, egyszerűen csak megint valami felülvizsgálatom van, amin kiderült, hogy a válla megint nem olyan állapotban van, mint ami alkalmas a versenyzésre, és hogy ezek úgynevezett kamu hírek, és hogy ez nem így van. Majd hétfőn bejelentette a KTM, hogy hát valóban Vinales kihagyja a Silverstone-i hétvégét, de igyekeztek hangsúlyozni, hogy ez csak erre az egy hétvégére vonatkozik, tehát hogy nem az van, hogy megszabadultak tőle és kirúgták azonnali hatállyal. Hát azért én erre mérget nem vennék. Tehát, hogy ahogy Günther Steinert már itt többször kiagasztotta Vinales ezzel, hogy egészséges vagyok, visszatérek, itt leszek nektek, segítek, részt veszek, szerzem a pontokat, stb. És most akkor megint a semmiből jön egy ki tudja mekkora kihagyás, mert ugye arról van szó, hogy Ráadásul lehet, hogy megint kés alá is kell feküdnie Vinyálesznek, tehát hogy az is benne van, hogy ő maga megoldja ezt a kirúgást a KTM-től, azzal, hogy azt mondja, hogy hát én megműtettek, úgyhogy ezt a szezon hátralévő részét úgy, ahogy van már így kiülöm. Ez a sztori, ez egyre jobb, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a hétvégén hányan szegezik meg is Steinernek a kérdést, hogy látjuk-e még Vinyáleszt Pek 3-os KTM-en.
4: Nekem az a furcsa, és ezt írtam a Discord szerverünkön is, link a leírásban, meg ugye az intróban is elhangzik mindenféle fontos info ezzel kapcsolatban. Szóval nekem ott sántít ez az egész történet, hogy amikor már elkezdesz hadakozni újságírókkal, akár ismertekkel, akár ismeretlenekkel, mindenféle teljesen véletlenszerűen kiragadott cikkekkel kezdesz el szintén vitatkozni a közösségi média felületeden, az szerintem már jelzésértékű azzal kapcsolatban, hogy ilyet nem csinálsz akkor, hogyha ezeknek ne lenne alapja, mert akkor legyintesz egyet, aztán kész, mert úgy is tudod, hogy a végén neked van igazad. Akkor, amikor viszont hát ezzel foglalkozol, hagyod, hogy beszűrődjenek ezek a külső zajok, és egyre nagyobb teret és hitelességet is adsz nekik azzal, hogy egyáltalán reagálsz erre, azzal igazából csak még jobban megalapozod azokat a találgatásokat, amik korábban elkezdődtek ezzel a témával kapcsolatban. Legalábbis szerintem, és az én olvasatomban, ez az, ami a leginkább árulkodó arról, hogy mi is a terve a KTM-nek Vinyáleszzel.
6: Igen, én is egyetértek ezzel, de azt azért látnunk kell az elmúlt, nem tudom hány éve van Maverick Vinyálesz a MotoGP-re a trácsán, de hogy ő ilyen pont fordítva van teljesen bekötve, mint a többi versenyző, tehát hogy ő mindig szeret így reagálni, meg minél hangosabb lenni, hát ha ezzel is javítja a saját alkupozícióját, vagy hogy menti a becsületét, amennyire csak tudja. Nem értem egyébként, tehát ha valamikor jogos lenne kirúgni, akkor azt gondolom, hogy ez az utolsó húzás, ami tényleg már teljesen megérdemelt lenne. Tehát, hogy az, hogy több mint egy éve megy ez a kálvária ezzel a sérüléssel, és tudjuk, hogy nyilván azért tért vissza, hogy mert esélye volt a gyárülésre, de hát láthatjuk, hogy azóta szerintem a versenyek felén ott van, a versenyek felén kiüli, tehát így nem lehet vele tervezni sem normálisan, és ugye most például a hétvégén Paul Espargaró fogja helyettesíteni, hát nem lepne meg, hogyha Paul Espargaró jobb teljesítményt nyújt el ezen a hétvégén, mint hogyha ott lenne Maverick Vinyáles a nyerekben. Teljesen elkeserítő az, amit láthatunk Vinyálesztől. Tehát, hogy ha még visszaemlékszünk a téli tesztekre, akkor megint elhittük neki, hogy ez a Lorenzós együttműködés aztán most majd visszahelyezi a megfelelő irányba, és akkor hát, ha sikerül ezt a karriert egy kicsit kiegyenesíteni, meghosszabbítani. Ugye erre jöttek ugye azok a hírek, hogy valóban a KTM is számol vele gyári csapatban. Csak hát ahogy haladt előre az idő, látták ők is, hogy azért ez a váll, ez elég komoly problémákkal küzd. Ugye arról is volt szó, hogy elmegy Vinyáles azokhoz a specialistákhoz, akik Marc Márquez vállát tették rendbe. Szerintem ennek lassan itt lesz az ideje most már tényleg, mert a MotoGP-s karrierje szinte biztosan véget ért Maverick Vinyálesznek. Ha innen visszautat akar találni, ahhoz kisebb, nagyobb csoda kell, tehát hogy a Superbike-ot jövőre olyan szinten kéne mondjuk dominálnia, ha oda megy, mint azt teszi mondjuk idén Nicolò Bulega, akkor talán lenne valamennyi esélye.
4: Igen, nekem szintén pont ez volt az, ami egy picit így felsejlett, hogy azért, hogyha még meg is csináltatja a vállát Vinyálesz, és minden rendben jön, és minden hibátlanul működik a felépülési folyamat során, a gyógyulás során, és tényleg teljesen 100%-os állapotban vissza tudják hozni azt a vállat, de azért, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor Maverick Vinyálesz minden érdeme elismerése mellett nem egy olyan versenyző, akire érdemes lenne úgy várni, ahogyan mondjuk vártak Márquezre. És nyilván teljesen más polc a két versenyző, de tegyük fel, hogyha mondjuk Jorge Martinnal történik egy hasonló, még akkor is Martinra érdemes várni, mert Martinból azért van egy eléggé nagy mintád, hogy éppen mit kaphatsz akkor, hogyha 100%-os állapotba visszakerül. És a potenciál miatt, meg a lehetőségek miatt azért úgy állsz hozzá, hogy ahogy az Aprilia is hozzáállt még ugye tavaly ebben az egész hányattatott helyzetben, hogy oké, de te a mi versenyzőnk vagy, és még neki megyünk veled mindenképpen a következő évnek, mert lehet, hogy egyébként minden szempontból jó lehet ez, és egyébként eddig úgy tűnik, hogy minden szempontból jó is. Viszont Vinyálesznél nem tudod azt garantálni, hogyha teljesen meggyógyul Vinyálesz, akkor kapsz egy olyan teljesítményt, ami miatt így érdemes eldobnod mondjuk fél évet, vagy ilyen túlélő üzemmódba kapcsolni, hogy akkor mindig behozunk valakit a helyedre, stb. Hanem akkor is, hogyha mondjuk egy fullos Vinyáleszt kapsz, akkor is az egész csomag az egy hatalmas nagy kérdőjel. Mert teljesen...
6: Hát megkapod ilyen egy-egy szabad edzésre, futamra adott esetben. Tehát, hogy nem az a kiegyensúlyozott teljesítmény, amivel mondjuk világbajnoki címet lehet harcolni.
4: Így, és pont szerintem ez az, ami miatt a legkevésbé sem fognak majd a csapatok úgy gondolkodni, hogy hát jó, most Maverick Vinyales egy picit a partvonalon túl van, de hogy bármikor vissza lehet hozzá térni, mert hogy ő ad nekünk egy olyan versenyzőt a stílusával, a versenyzésével, a képességeivel, az eredményeivel, akire érdemes lehet bármilyen szempontból egy vagy két évet még rááldozni. Mert amikor rendben volt Vinyales, akkor sem kaptad meg igazából ezt. Hanem a folyamatos hullámvasút élmény volt neked.
6: Igen, főleg úgy nem érdemes rá várni, hogy ugye vannak ígéretes újoncok a Moto2-ben, akikre lehet építeni, és a Superbike-ból is ugye Bulegát is el fogják hozni. Tehát, hogy most van egy ilyen kvázi sorcsere, fogalmazunk így, a MotoGP-ben, és ebben most Vinyales nem élik bele egyáltalán. Ugye ő ez a tipikus mi lett volna, ha a kategória, tehát ha őt fejben valaki össze tudja kapni, vagy össze tudja rakni, akkor ennél sokkal több is lehetett volna ebben a karrierben, de valahogy ezzel neki mindig komoly problémái, gondjai voltak, hogy egyszerűen nem tudott ott lenni fejben olyan magas szinten, ami elég volt lett volna ahhoz, hogy minden hétvégén a dobogóért, győzelemért harcoljon, pedig azért jól indult a Suzuki-val, utána még jobban a Yamaha-val, de utána csak ezek a villanások maradtak meg, amik idáig jutatták el. A KTM-es első éve, ami nem jött ez a sérülés, egyébként megint csak biztató volt, de utána ez az elsietett visszatérés, az teljesen megpecsételte a sorsát.
4: Úgyhogy Vinyálest kérdés, hogy hány hétvégén fogjuk majd látni a következő időszakban, ha egyáltalán látjuk még a MotoGP-ben a spanyol versenyzőt. Van viszont egy másik spanyol versenyző, akit még egészen biztosan látunk, és nem csak ebben a szezonban, hanem a következő kettő, azaz kettő évre, mert hogy adásunk felvétele előtt nagyjából egy órával jelentették be hivatalosan is, hogy Raúl Fernández marad a Trackhouse versenyzője két évre. Nem egy plusz egy opcióval, hanem kettő évre fixen. Aztán persze nyilván bármelyik szerződést meg lehet szakítani idő előtt, de hogy alapvetően ez egy két éves szerződés Fernándeznek.
6: Igen, hát ugye a motorsport.com-os cikkben arra tértek ki, hogy ezt Raúl Fernández és a menedzsmentje szerette volna mindenféleképpen, hogy ez így alakuljon, hogy legyen két éve fixen, ne ilyen egy plusz egyes konstrukció legyen. Hát, hogy ebbe a Trackhouse miért ment vele,
4: én megmondom. Nekem van egy elképzelésem.
6: Na.
4: Lacival beszéltünk erről a múlt heti szezon felező adásban, meg fél szezon értékelő adásban, hogy egyszerűen abban már mindenki beletörődött ennél a csapatnál, hogy ez darabjaira fog hullani. Ugye azzal, hogy megy Ogura, azzal, hogy megy Brivio, viszont kell egy stabil pont. És ez a stabil pont bármennyire furcsa kimondani, de jelen állapotában nem más, mint Raúl Fernández. És én emiatt egyébként meg tudom érteni, hogy így gondolkodik a Trackhouse, mert eléggé ott vannak most a szakadék szélén, eléggé az ismeretlenben, el tudom képzelni azt, hogy ez most egy olyan feltétele volt Raúl Fernándeznek, amit a menedzsment is nagyon-nagyon jól felmért, hogy igazából a Trackhouse nagyobb lépéskényszerben van, hogyha ezt a részét nézzük, mert az eredmények viszont megalapozzák Fernándeznek az alkupozícióját. Tehát azt a részét mindenképpen megalapozták, hogy maradjon a csapatnál, és hogy ilyen szinten az meglegyen, amit Fernández és a Trackhouse is szeretne, hogy ők azért maradjanak. De az ilyen további részletes tárgyalásokat tekintve viszont hát megvolt úgymond az ütőkártya most Fernándezéknél, és ezt nagyon-nagyon okosan kihasználták. Ezzel egyet lehet érteni, lehet nem egyet érteni, de szerintem amit Fernandez és a menedzsment csinált ezzel az egész szerződéssel kapcsolatban, meg egész jövővel kapcsolatban, az csillagos ötös, jól időzített eredmények, és nagyon jól érvényesített alkupozíciók.
6: Hát igen, csak mit árul egy olyan csapatról az, hogy Raúl Fernandez a biztos pont, tehát azért el tudnék képzelni más biztosabb pontokat is, nem feltétlenül Raúl Fernandez, de értem, amit mondasz, hogy próbáltak rá alapozni, csak úgy nem annyira támasztja alá. Nyilván tavaly megnyert azt az egyszerű versenyt, azt értem, de hogyha megnézed az idei évben, akkor a csapattársa kijelenthető, hogy stabilan jobb teljesítményt nyújt, mint ő, pedig neki csak a második szezonja a MotoGP-ben. Az apríliások közül is ő a leggyengébb most a világban, aki pontversenyt tekintve, meg úgy összességében általában mindig ő az, aki a többi három apríliás hátát nézi. És hát magát a Trackhouse-t sem értem, hiszen ugye a szezon elején ott tartottunk, hogy mindenképpen szeretnének valami angolul jól beszélő versenyzőt, akivel ugye nyilván jobb promókat, meg jobb videókat tudnak forgatni, ezzel is ugye növelve a hype-ot a csapat körül, és akkor a 2027-es szezonnak a híresen angolul jól beszélő Raúl Fernandez Enea Bastianini párossal fognak neki ugaszkodni. Tehát, hogy úgy egy picit azt érzem, hogy úgy most úgy mindent elengedtek abból a szempontból, csak azért, hogy megtarthassák Raúl Fernandezt, és azt se értem, hogy miért várják azt tőle, hogy jövőre bármilyen szempontból jobb eredményeket fog tudni szállítani, vagy nem az lesz, hogy az apríliások között ugyanígy a negyedik erőnek fog számítani, hiszen ugye azokban az években, amikor Raúl Fernandez jó volt a Moto2-ben, akkor még ugye a Dunlop abroncsokkal versenyeztek, tehát még azt sem lehet mondani, hogy na majd a Pirelli-vel ő aztán megmutatja, hogy itt mi a spanyolok istene. Úgyhogy így picit értetlen állok. Egy évet én is adtam volna neki. Tehát hogy azt mondom, hogy jó, nézzük meg még egy évre, de azt, hogy most így két évre fixen elköteleződsz mellette, hát lehet, hogy Raúl Fernandez lesz a következő, akitől majd így megszabadulnak szezonok közben, vagy szezon végén, a következő szezon végén, meglátjuk. Én nem látom benne annyira a fantáziát, egy évre még ilyen átmeneti megoldásnak jó lett volna, mert picit Raúl Fernandez is egy ilyen Miller-szindrómás, hogy abban az évben, amikor közel vannak a tárgyalások, vagy hamarosan elkezdődnek, lejár a szerződése, akkor picit mindig így rátesz egy lapáttal, és utána pedig majd visszasüllyed, belesüllyed ebbe az egészbe. Meglátjuk, erre lehet, hogy ez a mondat rosszul fog öregedni, aztán Silverstone mondjuk a hétvégén behúzza.
4: És akkor forduljunk is rá a brit nagy díjra, vagy eléggé alaposan körbejártuk szerinted ezt a Raúl Fernandez kérdéskört?
6: Nem tudom, hogy van-e még bármi hozzáfűzni való a Raúl Fernandez Trackhouse kapcsolathoz.
4: Nem igazán. Én a versenyzői oldalról ezt egy jobb dealnek gondolom sokkal, de a Trackhouse-nál megmondom, szerintem ez a pánik az, ami most így kicsit utat tört magának, és ez amit te is említettél, hogy akkor itt most az eredeti elképzelésekkel teljesen szakítottak itt a szezon egy bizonyos pontján, itt a jövő tervezését tekintve. Most szerintem nagy erőkkel ütögetik a pánik gombot a Trackhouse-nál, és próbálják ebből a helyzetből még a lehető legtöbbet úgy kihozni, hogy az feltételesen a legjobb eredményeket szülje a pályán. És lehet, hogy most úgy gondolkodnak, hogy először legyenek most jobb eredmények, vagy legalábbis feltételezés szintjén legyenek jobb eredmények, és aztán majd el lehet kezdeni brandelni a csapatot, meg a marketingre is egy nagyobb erőforrást fordítani, mert hogyha jó eredményeid vannak, akkor úgy azért minden könnyebb. A versenyzőket is könnyebb berántani mindenféle hülyességre adott esetben, mint hogyha mondjuk az életükért küzdenének, vagy a szerződésükért küzdenének, vagy pusztán csak szenvednek. Tehát ebből a szempontból én megértem ezt az egészet mindkét oldalról, de inkább Fernandez nyeri ezt, és lehetséges, hogy ez az utolsó szerződése egyébként, amit a MotoGP-ben aláír Raúl Fernandez. Tehát én ettől egyébként nem zárkózom el teljesen. Tehát ez a két év, ez nagyon rosszul is öregedhet akár, mert túl nagy távlat ahhoz, amit eddig Raúl Fernándeztől kaptál mondjuk stabilan, mert tavaly a szezon második fele volt úgy jó Fernándeznél, az idei szezon is hol jó, hol nem jó, tehát ez a fajta hullámzás, ez lehet, hogy két év alatt, a következő két év alatt egy új technikai korszakban nem biztos, hogy úgy fogja kidobni az eredményeket, meg a karrierévet, hogy az a két év végén egy pozitív megvilágításba helyezze Fernándeznek a 27-28-as szezonját.
6: Szerintem is így van, tehát ezzel maximálisan egyetértek, hogy ez a két év egyszerűen ez túl sok, ennyire, tehát annyira jó eredményei nincsenek, hogy ilyen bizalmat érdemeljen, de vagy nyilván meglátjuk, hogy mennyire szolgál rá erre, vagy a bizalomra, vagy sem. Tehát, hogy nem tudom. Egyelőre mondom, ezt érzem. Na, de hétvége.
4: Hétvégén Silverstone. Nagyon furcsa egyébként az egész versenynaptára, hogyan kialakult, tehát hogy van egy 8 hetes szünet, ha jól számoltam, vagy 7 hetes szünet, az alatt rendeznek egy verseny hétvégét. Nagyon-nagyon megtöri szerintem úgy mindenkinek a nyaralását, bár szerintem a versenyzők alapvetően nincsenek ez ellen. Nekem az a fura, hogy most van egy verseny hétvége, és amikor úgy kezdene mindenki visszarázódni, akár a versenyzők, akár a rajongók, akár a csapattagok, a hétvégi kerékforgásba és a hétvégi mederbe, akkor most megint jön majd egy törés az idei nyáron. Tehát, hogy ennyire hát, üres nyarat most... nem tudom, hogy lehet összerakni egyébként tovább.
6: Augusztus végétől november végéig azért lesz ideje mindenkinek visszarázódni, mert ugye ott abban a kvázi három hónapban ilyen állás szerint van 10 darab verseny hétvége, tehát, hogy az meg megint ilyen óriási halálos dara lesz, tehát ez nagyon-nagyon jó lesz, már mindenki szerintem alig várja. Nem tudom, ez a naptáralakítás ez így sosem sikerül mostanában, meglátjuk, hogy a következő évi majd hogy néz ki. Ugye az ideiben pedig ugye továbbra is azért ott van a katari kérdél durván egyre jobban, ugye a Forma 1 már bejelentette, hogy a Bahraini nagy díjat majd Malajziában rendezik meg, tehát nem úgy tűnik, hogy nagyon bízna abba a Liberty, hogy itt ez a közel-keleti helyzet, ez így megoldódik hamarosan. Hát nem tudom, mi lesz Katar sorsa, majd meglátjuk.
4: Meg a Vetsnél is volt valami, ugye, azon a hétvégén, vagy úgy annak a környékén?
6: Igen, a hosszú távú világbajnokság a négy kerekű már bejelentette, hogy ők is ott kivették. Ott is Bahrainben lett volna talán, meg Abu Dhabiban verseny, de annyira nem vagyok benne, és akkor ott is európai helyszínek kerültek be. Ami nagyon vicces, hogy ilyen Forma 1-től ilyen hírek jönnek, hogy ők pedig decemberben szeretnének Imolában szezont zárni, amikor 8 és 10 fok az átlag hőmérséklet. Tehát ott lesznek érdekes kihívások mindenkinek, de majd meglátjuk, hogy lesz. Minden esetre ugye most úgy megyünk tényleg neki ennek a következő 3,5 hónapnak, hogy azért még a szezon fele hátra van.
4: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
5: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Sok szeretettel köszöntöm két nagyon kedves barátom, a Sárközi Riád idősebb és ifjabb Sárközi Ricsit. Golfozók vagytok, golfoktató, golfversenyző, és most óriási sikereket értél. És talán akik figyelnek minket, tudják, hogy én is golfozom, és ezért hívtalak el titeket, hogy egy kicsit beszéljük meg, népszerűsítsük be. Nagyon sokan nagyon keveset tudnak a golfról, de kezdjünk először Ricsivel, mert most egy nagyon komoly versenysorozat kellős közepébe vagy, és olyan nemzetközi sikereket érsz el, hogy most már egy csomó cikk jelent meg, tehát nem is nagyon kellett keresni, csak így dobálja ki az Index, és itt ott jelensz meg, hogy fantasztikus volt. Ugye most Ausztriában negyedik lettél, ami egy óriási dolog. Mesélsz egy kicsit erről a versenyről? Mi is pontosan ez az osztrák verseny, amin most ilyen jól szerepeltél?
2: Igen, ez a Pro Golf Tour, ugye, amit én, amivel így átszelem Európát, és off-seasonben pedig, ugye, amikor itt hidegebb van, akkor Egyiptomba és Marokkóba, Törökországba, egyéb helyeken megy a verseny, de most maradunk Európában, most ugye a kellős közepében vagyok a szezonnak, ez még a szezon elején volt ez a Hauksschlagi verseny, úgymond, az európai turnénak. Negyedik helyet értem el, mínusz 8-as eredménnyel, három ütéssel maradtam le a dobogó első fokáról, a harmadik fokáról pedig csak egy ütéssel. Tényleg ez volt a legmagasabb pontja eddig a szezonnak, remélem nem az első, és ennél lesz jobb. De viszont vannak ezen kívül is, például a Murhofban az Audi Circuit versenyt játszottam. Ez három pályán ment le, négy kör, három különböző pálya, a döntő pedig egy pályán volt Murhofban. Bocsánat, hogy ebbe belementem, de ez is egy ilyen pozitív élmény volt így a szezonból, abból táplálkozok még jelenleg is.
1: Aput kérdezzük, mitől ilyen sikeres a gyerek, mitől tűnik ki, hogy ennyire jól megy neki a golf? Most arra ért meg, vagy még csak nagyon az elején van?
3: Hát még nagyon az elején van, és az a jó, hogy folyamatosan fejlődik. Sokan mondják azt, hogy nagyon fontos, hogy 12-13 éves korokban mínusz 3, mínusz 8-akat játszon. De én azt gondolom, hogyha van egy pohár, ami mondjuk 14 éves korában mondjuk az egy olyan negyedik van, és mikor 28 vagy 26 éves lesz, és akkor lesz tele, akkor az egy folyamatos fejlődés szerintem, és szerintem ebben van az, hogy folyamatosan fejlődik, és egyre jobb.
1: Ricsi, egyre jobb lesz? Azt látod egyébként, hogy folyamatosan, tehát most tulajdonképpen ez a tendencia az jól felismerhető, hogy egyre kevesebb ütésből oldja meg a pályákat, és nemzetközi szinten egyre feljebb kerül. Még akár ki is kerülhet Amerikába? Hogy látod ezt a dolgot?
3: Azért szerencse, mert van segítője, nem csak a támogatók, hanem van egy úriember Amerikában, aki részese az ő életének, és mindig beszámol róla, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy ő tényleg...
1: Szponzor magyarul.
3: Igen, de tényleg azon van, hogy most élen is ki tudjon menni edzőtáborban. Mert ugye tavaly voltunk edzőtáborban, Spanyolban. Novemberben olyan 3-4 hetet, illetve most januárban majdnem 2 hónapot. Elég rossz volt az idő, és nagyon jó a spanyol, de azért műfűről vannak a gyakorló pályán a kiütők, és hogyha azért ott a profiknak több napon, hónapon keresztül nem annyira egészséges gyakorolni, de a pályák viszont nagyon jók voltak.
1: Uh-huh, tehát a gyakorlás. Elmondod, mi a trükkje, hogy mitől lesz valaki jó golfozó? Mitől egy profi, mitől profi? Mit tud jobban, mint egy amatőr? Gyorsan magamra kérdezem. Mondom a trükköt, sokkal messzebbre tudom ütni, és sokkal pontosabban, és akkor ezzel meg is válaszoltuk a történetet. De inkább meséld el.
2: Hát akkor én most a top amatőr golfhoz tudom hasonlítani. Igen? A profit. Én nem gondolnám, hogy hatalmas különbségek vannak. Van, de inkább ez már mentális történet a profi és amatőr. Azért teljesen más, amikor tisztában vagy azzal, hogy pénzért játszol, és nem az első helyért, a dobogóért, hanem itt már súlya van a minden egyes ütésnek. És gondoljunk bele, a PGA Touron Scotty Scheffler sorban nyeri a versenyeket. Mögötte hány ember kullog, csak a második helyen, és már több százezer, vagy akár millió dollár
1: keresnek.
2: A különbség.
1: Így, a különbség is, meg annyit is keresnek.
2: Szóval igazából a különbség az hogy az amatőr a dicsőségért játszik, a profi úgy szintén, csak ennek van egy anyagi mozdata is, ami egy minimális plusz nyomás rak a profi golfozóra.
1: Ez nagy nyomás egyébként? Nagy nyomás rajtad, hogy mennyi pénzt kereshetsz azon, hogy egy vagy két ütéssel jobbat ütsz?
2: Nem, ez inkább szerint, még jelenleg nem. Ez szerintem talán ego, vagy nem tudom, hogy tényleg, amikor tényleg tudod, hogy minden egyes, de ez amúgy is, minden egyes ütés számít, nem a pénz, vagy nem pénz, minden egyes ütés számít. Én azt gondolom, hogy tényleg az amatőr és a profi golf között a fej, a különbség, a tudatosság.
1: Mikor kezdett a gyerek golfozni? Akartad-e, hogy golfozzon, és azért golfozik, mert golfoktató vagy-e? Öt kérdés egyben.
3: Igen. Egyrészt szerintem szerencse. Másrészt nagyon sokat volt velem a pályán, amikor én így versenyeztem meg, oktattam is, még a Gödi golfpályán is. És akkor ő nagyon pici volt, ilyen két éves, körülbelül két-három éves, és akkor már előtte is vittem ki a pályára. Igaz, hogy az én ütőmmel ütött, de aztán ott atyorászott a kocsi mögött, játszott, stb. És minden délután kint volt a pályán, és automatikusan úgy volt, hogy hát igazából, hogyha ott van, akkor gyakorol. Rengeteg sportot kipróbált, szerintem ez egy előny egyébként a golfnak.
1: Hogy mást is csinál.
3: Igen. Uh-huh. Tehát ő fotballozott, tehát rendesen heti négy edzése volt, és akkor hétvégenként voltak meccsek, akkor elvittem úszni rendszeresen, akkor elvittem asztali teniszezni, akkor elment így versenyezni, így a csapattal, de mellette végig golfozott, és így a foci is bennmaradt, meg elvittem így tájboxozni az egyik ismerősömhöz, a kondi miatt, és az, hogy a barátságok úgy kialakuljanak köztük. Úgyhogy minden úgy alakult, hogy ez egy folyamatos fejlődés volt, és volt egy pont az életünkben, amikor én azt mondtam, hogy nagyon jó, imádlak, mindenhova elviszlek, nekem igazából mindegy, hogy mit csinálsz, de ha csinálunk valamit, akkor most el kell dönteni, hogy a 110%-os.
1: Ezt hány évesen mondtad neki? Már ő hány éves volt, amikor ezt mondtad neki?
3: Hát amikor először mondtam, akkor olyan 7 éves volt, és akkor még mindig úgy focizgatott, meg asztali teniszezett, meg így tájboxozgatott, meg stb. És akkor mondtam, 13 éves korában volt a handicapje ilyen 3-4-5, nem tudom. Nagyon hosszú ütött, nagyon jó volt a rövid játék, én elég komolyan felépítettem egy iskola programot, és mindenkit ellene versenyeztettem. Amikor volt a gyakorlópályán, a green körül, a green a legrövidebbre nyílt terület a golfpályán.
1: Ahol a lyuk van, igen, és a zászló van.
3: Igen, és akkor azt csináltam, hogy oké, Ricsi, akkor neked 3-4-5 embert meg kell verje. De hát ez hogy? Úgy, hogy ők 3-4-en ütnek, ki közelebb a lyukhoz, kiválasztjuk a legjobb labdát, és neked meg kell verd az ő legjobb labdájukat. Én olyan dolgokat gyakoroltattam vele, és olyan dolgokat találtam ki, ami tudtam az, hogy ő nyomás alatt lesz. Úgyhogy ezt így építettük föl.
1: Mi volt a pillanat, amikor azt láttad, hogy tehetséges a kisfiad?
3: Régen is láttam, de nagyon érdekes, őt most tesztelték. Egy úriember, aki segít.
1: Hol?
3: Itt Magyarországon.
1: Mi az a tesztelték a gyerek?
3: Az, hogy leszúrt egy tít egy teniszpályára, és úgymond egy ház között, egy kastély, és egy facsoport között kellett megütni a labdát 250 méterről, úgy, hogy nem látta a zászlót. és a fal és a fa között. És ott volt a víz, és ki kellett kerülje a házat. Lenn volt egy úriember, és azt mondta, hogy oké, üssünk. Megütötte.
1: Nem, bocsánat, hogy íveset kellett ütni?
3: Nem, olyan nagyot, 250-re, hogy ki kellett kerülje a fa és a fal között.
1: És ez driverrel ütötte?
3: Nem, ötös fával. Igen.
1: És nem pitching wedge-et, köszönjük és az amatőrök nevében. 200,
3: és nem lehetett látni. És rendes grint kellett támadni. Megütötte, és 10 méterrel rövidebb lett, és teljesen tökéletes helyre ment a labda. És akkor én mondtam, hogy akkor cseréljük le, hogy egy új labdát üssön. És azt 1 méterre ütötte a labdát a lyukhoz, csak ő is azt mondta, hogy van értelme vele foglalkozni, mert extra dolgokat tud. Tehát most még mindig vannak olyan dolgok bennmaradva, hogy egy könnyűt és egy picit kienged, nem annyira tökéletes, de nagyon-nagyon sok van még benne. Nagyon sokat fejlődött, rengeteg munka van benne, és nagyon-nagyon-nagyon nagy lehetőség.
1: Mi megy a legjobban, Ricsi, és mi megy a legkevésbé jól? Ugye van egy csomóféle ütés, tudjuk, van egy drive az elején, vagy fával kezdés, utána a vasütések, ugyan a chip, pitch, meg a pat. Melyik megy a legjobban, melyik a legtutibb, ami azt mondod, hogy na akkor ez nekem megvan, és melyik a legkevésbé, vagy melyikben vagy a legbizonytalanabb?
2: Egyébként a golfban nincs biztos. Egy biztos pont, ami mindig jó, mert mindig változik. Olyan, hogy egyszer tökéletes vagy az elütőről egy versenyen, de meg például vassal, uh-huh. És a greenen már nem tökéletes valami. Hogy egy valami mindig, ha tényleg, ha minden tökéletes egybe, akkor látod azt, hogy az ember üt 62-t, 63-at.
1: 72 helyet, tehát mínusz 9-et.
2: Igen, akkor van ez, amikor minden klappol. De valami egy picit mindig gyengébb. Egy ütés, chip.
1: Oké, de azért csak keresünk valamit. Mi a kedvenced? Vagy melyiket veszed elő a legszívesebben?
2: Pat for show, drive for money, fordítva. Szóval én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a pat.
1: Tehát, hogyha, hogy hogyan gurítasz a gainen? Azt kell a legtöbbet gyakorolni.
2: Így van. Szerintem egyébként a favorit, és ami én azt gondolom, hogy a legjobban megy, az az elütőről való pozícionálása a pályán, a fairway-en. Ha vas van a kezemben, ha driver, ha fa, a legfontosabb az, hogy tényleg már jól kell elindulni a pályáról. Én nekem a szerencsére általában jól működik. Figyelni kell azt is, hogyha egy adott szakaszon a zászló, a green az a terület, amit apukám előbb említett, azon, hogyha bal oldalra van elhelyezve a zászló, akkor én kicsit a fairway-nek a jobb szélére fogom ütni a labdát, hogy keresztbe tudjam ütni a zászló fele, több greenem legyen. Szóval ezek ilyen apró finomságok, de tényleg a golfban szerintem a legfontosabb ütés az a gurítás.
1: Igen, a Tiger Woods-nak volt egy mondása, hogy ha lemegyek gyakorolni, akkor 1000 labda érintésből 600 az patt.
2: Igen.
1: És a maradék 300 az meg az összes többi ütő, mert azt mondta, hogy 600-ot pattoltam, akkor már tudom, hogy valamennyit gyakoroltam per nap. Le a kalappa. Igen, ez fantasztikus munka. Kicsit, ha a Ricsitől elvonatkoztatunk, általában ilyen UFO-ként néznek a golfosokra az emberek, ezt én is tapasztalom, szóval ilyen nagyon out of comfort van, hogy kéne népszerűsíteni, nem, Ricsi?
3: Abszolút.
1: Kellene, hogy picit jobban megismerik az emberek, meg közben abszolút. Meg tök jó társaságok vannak, tök jó poénok vannak, tök jó hangulat van, tök jó versenyek vannak. Tehát mondjuk én ugye amatőr vagyok, és csak pár éve golfozom, de nem nekem kell dicsérni, hanem ott, akik sokkal többet vannak a pályán, meg te foglalkozol amatőrökkel, meg akár fiatalokkal, vagy gyerekekkel, hogyan kéne népszerűsíteni, mi az ötleted, vagy mit kéne tenni?
3: Szerintem a legnagyobb népszerűsítés a magyar golfban az a Ricsi.
1: Hogy vannak olyanok, akik sikert érnek el?
3: Így van.
1: De most hazabeszélsz azért, igen. Az megvan, ugye?
3: Igen, hogy de ott van.
1: Saját gyerekeket dicséred.
3: Igen, de vannak még gyerekek, uh-huh. Megnevezhetem mondjuk Somogyi Bence, aki egyetemen van kint Amerikában, uh-huh. Vagy megnevezhetem mondjuk a Bumit, hogy hívják, milyen Bence?
2: Ja, Bertényi.
3: Bertényi Bence, Amerikában
1: Bence,
3: van.
1: Így van.
3: Ügyes gyerekek, tehát velük kell. De hogyha olyan népszerűsítésről beszélünk, hogy nem úgymond profi vagy nagyon komoly játékos, hanem tömeget akarunk megmozgatni, akkor egyrészt nagyon-nagyon-nagyon jó dolog ez a kurzus, amin igazából te is részt vettél. Ez ilyen 70 000 forint egy főre, ebben benne van az ütő, a labda, egy csomó olyan dolog, és utána kap egy olyan...
1: Ez egy tíz alkalmas,
3: így van, ez egy tíz alkalmas
1: tanfolyam, ahol vagy megérzi valaki, hogy tetszik neki, vagy nem érzi meg. Igen. Tehát magyarul ez egy elérhető összeg.
3: Abszolút, és uh-huh. ugye amikor nagyon-nagyon intenzíven benne vagyok ebben, nagyon sokan jönnek, és tök hálás vagyok az életnek, hogy ilyet csinálhatok, és kaptam. Legalább a fele, aki elkezdi ezt a kurzust, aki az utcáról jön be, uh-huh. vagy a klub ajánl engem, vagy fölhív engem, hogy ezt el szeretné kezdeni, megérkezik, stb. Mondtam, hogy hogy nézzenek ki, milyen ruhát vegyenek, tehát fel, azért adjuk meg a tiszteletet, hogyha elkezdjük, ne egy farmerba jöjjön meg, lóg rajta minden, tehát egy ilyen aránylag úgy normálisabban nézzen ki egy golfpán, és akkor oda jön tényleg jó szituált úriember, gyönyörűen felöltözve a hölgy, minden is elkezdik a golfot, és azt mondják, hogy én nem mertem elkezdeni a golfot, mert azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon drága. És mondta, hogy nem is gondolta volna, hogy ennyire korrekt árért el tud végezni egy kurzust.
1: Tehát, hogy tanfolyam, a kezdő tanfolyamok igen, tök elérhető ára van. De nincs promózva talán, vagy többet kéne. Abszolút, azért vagyunk itt, hogy beszéljünk róla.
3: Igazából nincsen úgy reklámja az egésznek, hogy mondjuk ki lenne egy tévé, vagy ki lenne egy rádió, vagy ki lenne...
1: Hát jó, de mondjuk például ezért beszélgetünk most.
3: Igen,
1: meg.
3: Tehát hogyha te mondjuk kimennél a tévével, és igen, mondjuk végignéznéd, és mondjuk egy 5 perces olyan sztorit, most nem csak tőlem, valamelyik oktatótól, mikor elkezd ezt a kurzust, és ez egy tökéletes népszerűsítés.
1: Igen, ez kellene. Ricsi, figyelj, hogyha kedvet kéne csinálni gyerekeknek, akkor mit mondanám, miért gyertek el golfozni, mi a jó benne?
2: Én általában mindig olyan sportot űztem, ami a természethez közel van. Szóval én gyerekként nem voltam az a... Te életem más, már azért eltelt egy pár év azóta, amióta én gyerek voltam, de manapság már azt látom, hogy a gyerekek nagyon az elektronikai igen. eszközök környezetében érzik magukat a legjobban. Én régen ennek az ellentétje voltam. Én imádtam az állatokat, a természetet, jó, mindent.
1: Elméletileg a szülők szeretnék kitenni a gyereket a szobából, tehát azért ez a szülőknek igen, egy mission.
2: Az, hogy én a természetet szerettem, azért jártam ki golfozni, most a gyerekkel a sportot kell megszerettetni azért, hogy a természetben legyen. Valami olyan dolgot kell találni, ami kivonza a gyermekeket, és ez a golf. Egyszerűen annyira felszabadult tud lenni az ember ilyen környezetben, főleg, ha sok gyerek van, egymás vérét szívják, egymással játszanak, versenyeznek. Egy ilyen, hogy például csak egy pat versenyről beszélek, ott van 15 gyerek, és ki üti be kevesebből a lyukat. A legegyszerűbb történet, ami létezik a világon, és
1: ez az egy amivel ki tudom mozdani a gyereket a pályára, igen. hogy gyere, patversenyt játszol velem.
2: Igen.
1: És ha nyersz, akkor mehetünk a...
2: Na, a verseny
1: nem adom egy gyors étterembe, vagy igen. mi a franc, ismeritek ezt a klasszit, de na, akkor kijövök. Tehát erre hajlandó a gyerek.
3: Így csináltam a programomat.
1: Ez a legmenőbb. Vagy most hallottam a Tamás a Continental pályán mondta a gyerekeknek, mi legyen a mai program? A locsoló. Tudod, amikor igen. kijönnek a locsolók, és spriccel a víz.
3: Igen.
1: Hogy ilyen aprósággal meg tudod fogni a gyerekeket, hogy micsoda jó dolog.
3: És nagyon fontos, hogy egy ilyen összetartás, egy ilyen csoportot kovácsoljunk. És az nagyon fontos. Megszeretik egymást, együtt mennek a pályára, és tudod, lehet, hogy abba hagyják. De mindenki emlékezni fog arra, hogy amikor golfozott. 8 éves volt, akkor golfozott, és kivel találkozik, amikor 25 éves lesz egyetem után. Vagy milyen lehetőségek vannak a golfban, hogy ki tud menni egyetemre.
1: Facebookodon láttam, hogy gyerekek között voltál most. Egy pár napja tettél ki egy képet, igen. vagy videót
3: igen.
1: is kitettet.
3: Nagyon jó
1: volt. A gyerekek a tanfolyam volt, vagy mi volt az elmesélet?
3: Az volt, hogy igen, a szülők elkezdték a tanfolyamot nálam, és mondták, hogy mi lenne, hogyha a gyerekek is elkezdenék. Mondom, jól jöjjenek. 5 gyerek, és azt nem mondom, hogy hűvös volt a pályán, mert 38 és fél fok volt, és képzeljétek el, 3 nap alatt megcsináltak a kurzus, levizsgáztak.
1: Le is vizsgáztattad őket.
3: Az a legkomolyabb, ugye? Az a legkomolyabb, hogy szabályból is volt. 3 nap alatt megcsináltak a kurzus, levizsgáztak.
1: Le is vizsgáztad.

0: tehát Szlovákiából jöttek, stb. És ez egy annyira jó élmény volt nekem, hogy a gyerekek tényleg nyitottak ezekre a dologra, mert csapatban vannak. És ez, szerintem ez a legfontosabb, hogy egy gyönyörű környezetben vannak. Rábízza a szülő az edzőre, úgy, hogy oké, én rábízom a gyerekem. És csinálok nekik egy ilyen kurzust, és kimennek a pályára, és azt mondja, hogy 8 éves gyerek, hogy én elütöttem 80 méterre.
1: Igen, igen, tudom.
0: És ez a jó feeling.
1: Ja, a gyerekem is ezt mondta, hogy nézd, a driverrel elment a 100 fölé, vagy 110, igen. És mondom, hogy mindig gurul még 140-re. Hát akkor nekem jár a fagyi, vagy nem, igen, tudom, mit mondod. De valamiért meg kellett vegyem a gyereket, de hogy ez egy óriási dolog. Visszatérve Ricsi versenyzésére, most valami nagy dolog előtt állsz, ugye nem sokára lesz valami nagy verseny, ugye? Elmesélitek, hogy mi lesz ez?
2: Igen, hát most még először a nagy verseny előtt, ugye a DP World Tour kvalifikáció előtt,
1: igen,
2: ugye ez a legnagyobb, azért még vár rám 2 holland verseny, illetve egy szlovák.
1: Kint is alszotok a 2 verseny között Hollandiába, vagy hazajöttek?
2: Persze, úgy fogunk menni, hogy megyünk, és akkor a 2 versenyt egész közel rakták egymáshoz, ugye 2 héten belül le fog menni, kint maradunk, hazajövök, és pár napra rámegyek a Szlovák Openre, és ezt követően már a következő az a DP World Tour kvalifikáció, ami 3 stage-ből áll, 3 szintből áll. Első, második, harmadik, az első az Ausztriában lesz. Ezzel párhuzamosan menni fog még, most pontosan számra nem tudom, de 6 különböző pályán. Körülbelül 1500 ember fog játszani az első stage-en. Minden stage-ről
1: bejut a legjobb.
2: Megy, a legjobb 20.
1: Legjobb 20.
2: Magyarul, hogyha mondjuk 6 ilyen.
1: Akkor az a legjobb 120-ba. Be fogsz kerülni?
2: Hát az a terv, hogy nem az elsőt, és nem, és a másodikat is megcsinálom.
1: Megcsinálom mind a kettőt.
2: Én most tényleg olyan a játékom, hogy kis apróságokon múlik az, hogy egy olyan zsák kiszakadjon, ami utána csak potyog ki belőle a krumpli.
1: Na, nagyon drukkolok. Elérhető neked a PGA Tour?
2: Én...
1: Nem nagyon hallottunk magyart, aki játszott a PGA Touron, és olyan vágyakozva nézed este a közvetítéseket? Ugye a hálóság Eurosport adja. Olyan vágyakozva, hogy van dél-afrikai, indiai, finn, Japán, osztrák, norvég, svéd, ír, az írek ugye mindig ott vannak, hát neki könnyű, de hogy magyar sosem látni, és miért nincs már egy magyar, Ricsi, nem kéne menned, vagy valamit kapd már össze magad gyorsan.
2: Hát,
1: van esély rá?
2: Mind a kettőtöket kérdezem. Én azt gondolom, hogyha a DP World Tourig eljut valaki,
1: igen,
2: akkor onnan egy lépés a PGA Tour, mert az európai első osztály az a DP World Tour, az amerikai pedig a PGA Tour. Ha te már a DP World Touron benne vagy a szezonban mondjuk a top 10-be, akkor automatikusan már mondjuk ott vagy a US Open-en, mert a top 10-be vagy az adott szezonban. Szóval onnan már tényleg ezek apró lépések a PGA Tour.
1: Megígérem, hogyha kijut a PGA Tour-ra Amerikába, akkor kimegyek és közvetítek róla, jó? Lesz egy,
2: jó.
1: Csinálunk egy ilyet. Te megígéred, hogy kijutsz, akkor én megígérem, hogy tudósítok róla.
2: Jó,
1: TV-ben, az ATV-ben, meg itt a Spirit FM-en is csinálunk, ott is interjút megcsinálunk róla közvetítés, mert az világszám, nem? Az egy világszám.
0: Igen, lehet. De ez a Deep River Tour, ez nagyon komoly dolog. Ryder Cup.
1: Jó, de Ryder Cup, igen. Az
0: is nagyon komoly, mert ha valaki már egy ilyen Deep River Tour-ra, tehát eljut, az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog.
1: Mikor lesz az utolsó verseny ebbe a turba? Mikor, melyik hónapban
2: a várhat? Turba? Vagy a...
1: Nem, ebben a szezonban.
2: A szezonban az utolsó verseny, azt hiszem, szeptember vége.
1: Szeptember vége, akkor októberben várlak titeket elmesélni, hogy sikerült. Jó? Most úgy fejezzük be, hogy nagyon drukkolok, és októberben meg arról beszélünk, hogy de tök jól sikerült, és megyünk a PGA Tour-ra együtt tudósítani. Legyen így, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
2: voltatok.
1: Sárközi Ricsi, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen.
1: Hello.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Három jelölt közül választja ki szombaton a Tisza frakció, hogy kit jelölnek köztársasági elnöknek, árult el Magyar Péter. Azt is mondta, hogy a nevekben nem lesz meglepetés. A Polymarket fogadási felületen az internetezők a kegyelmi botrány kirobbantó Fülöp Botondot tartják legesélyesebbnek a posztra. Ónodi Molnár Dórával és Gulyás Balázsral beszélgetünk. 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. A miniszterelnök szerint a fejlesztésekre azért van szükség, mert az előző kabinet elmulasztotta felkészíteni az országot a mostanihoz hasonló energiakrízisekre. Közben szakértők felvetették, hogy Paks 2 esetében érdemes lenne hűtőtornyokat építeni a Dunai vízhűtés minél nagyobb kiváltására. Keresztes Attilát kérdezzük. Már jövő héten dönthet a parlament a legfőbb ügyész lemondásáról, mert a törvény alapesetben 6 havi felmondási időt ír elő Nagy Gábor Bálintnak, ettől parlamenti jóváhagyással el lehet térni. Ez esetben viszont megszűnik annak az esélye, hogy hivatalvesztési eljárás induljon vele szemben. A HVG egyébként úgy tudja, hogy Nagy a lemondása után is a legfőbb ügyészségen dolgozna tovább. Vendégünk Bárándi Gergely. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét javasolja államfőnek, Róna Péter. A közgazdász úgy véli, ebben a történelmi helyzetben jobb jelöltet nem lehet elképzelni a posztra. A professzor azt is megjegyezte, hogy az alkotmányt nem a hatalom hozza létre, hanem a nemzet. Róna Péterrel beszélgetünk.
3: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két újságíró kollégával beszéljük meg például azt, hogy mi történt ma a kormányinfó, mert volt az is, és akkor meg kell beszélnünk Ónodi Molnár Dórával és Gulyás Balázsral, a jelen, illetve a kontroll főmunkatársaival, hogy történt ma valami. Ugye olyan volt ez a kormányinfó, mint a nagy bejelentéseket várnánk, várhatnánk. Meg is volt a felvezetése, mert előző nap tudtuk, hogy kormányinfó a miniszterelnökkel. Bármi újat hallottatok?
4: Hát legalább a módját tudjuk annak, hogy hogyan megy végig ez a folyamat. Azért itt szerintem érdemes megegyezni, hogy azért az egy fura helyzet, nem? Hogy mennyi? 3 nap van vissza szavazásig? Mármint a köztársasági elnökről való szavazásig, és még mindig nem tudjuk, hogy ki a kétharmaddal kormányzó pártnak a jelöltje.
3: Neked hiányzik?
4: Hát azért úgy pár nappal előtte szerintem úgy
3: hát megtudod, hogy kire szavaznának.
4: Veled például végigcsámcsoghatnánk, hogy jó jelölte az illető vagy sem, de nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy már lefutott.
3: De hát ezt most is megtehetjük, mert azért 3 név van, és Magyar Péter azt mondta, hogy igen, aki kerül az elmúlt időszakban fotózkodott ebből az aspektusból, hát közülük lesz egy.
5: Ugye ez egy azért komplikált helyzet, mert a Tisza belere lavírozta magát, illetve Magyar Péter egy ilyen kommunikációs, akrobatikus helyzetbe.
4: Mert milyen valójában, diplomatikus vagy?
5: Igen, mert valójában a közvetlen elnökválasztás lesz majd az igazi nemzeti konzultáció, amit egyébként be is ígért, lebeg is itt, majd ki fogják dolgozni a részleteket, erről is lesz
3: de
5: a konzultáció.
3: De ne vegyük ezt készpénznek, mert ezt majd az új alkotmány
5: van,
3: fogja szabályozni, ami majd egy vitán keresztül jut
5: el. Egy hosszú vita és társadalmi egyeztetés, de lényegében a közvetlen elnökválasztás az a valódi konzultáció. Ami még konzultációnak lehet nevezni, az az április 12-i óriási felhatalmazás, amit a Tisza kapott, és amiben a Tisza azt ígérte, hogy Súlyog Tamástól megszabadul, és majd lesz egy valamennyi időre egy ideiglenes köztársasági elnök.
4: Ráadásul olyan, akit mindenki el tud fogadni.
5: Na itt követte szerintem el a hibát, vagy hát egy politikai csapdát állított magának, mert igazából erre az időszakra azzal a felhatalmazással megtehette volna azt is, hogy a kormányzati munka során jelöl egy elnököt, akivel végigviszi azt az időszakot, amíg az emberek döntenek-e arról, hogy akarnak-e közvetlen elnökválasztást, vagy nem akarnak. Ehhez képest nemzeti konzultációt, illetve társadalmi egyeztetést hirdetett, aminek az első állomása az volt, hogy ő rögtön kifejezte a szimpátiáját Polgár Judittal kapcsolatban, aminek utána ugye vissza kellett vonnia.
4: Egész rettentően túl van bonyolítva.
5: Utána megint nyitott egy felületet, ahonnan a szomszéd nénitől kezdve a MTA elnökéig mindenkit jelölt, és tulajdonképpen ott tartunk, hogy most ez mennyire konzultáció, ami most történt, ez a 3 ember.
4: Ha ideiglenes köztársasági elnököt keresünk még, hogyha nem is így hívjuk. Miért nem maradhatna Forsthoffer Ágnes, aki én úgy látom, hogy még a Fidesz is néha-néha megdicsér, vagy legalábbis valami dicséretszerű dolgot elővezet.
5: Az... Mert itt is ásott egy csapdát magának a Tisza.
4: A Magyar
5: hogy...
4: Péter?
5: Igen, hogy Tiszás nem lehet.
4: Ja, értem.
5: Tehát, hogy ők magukat
3: hozták. Ráadásul az önkényes lakásfoglaló azért nem egy fideszes együttműködési szándék ennek a kinyilvánítása és kijelentése.
5: Mindenesetre az, hogy a Polimarketen meg mit lehet olvasni, ugye ott a vidéki prókátorra fogadnak a fogadók, azért az nem egy mérvadó felület, különösen annak fényében, hogy ott nem az esélyesről döntenek, hanem arról döntenek, hogy kit látnak esélyesnek. Ez az egyik, másik meg nincs is rajta ezen a listán.
3: Fordítsunk ezen egyet. Van-e, és nem mondjuk Baka András jövendőbeli remélt erényeit, köztársasági elnök, vagy bárkiét akarom megkérdezni. De van-e valódi súlya most annak, hogy erre az átmeneti időszakra ki lesz a köztársaság?
4: Tudod, miért van? Azért van, mert itt egy alkotmánymódosítást lengetett be a kétharmad.
3: De az független, azt meg tudja csinálni Forsthoffer Ágnessel is, vagy bárkivel, aki
4: köztársasági elnök? Én azt gondolom, hogy azért jó, és akkor ne kerülgessük a forró kását, minden valószínűség szerint szombaton, ha kiderül, de legkésőbb kedden, amikor kiderül, minden valószínűség szerint Baka Andrásnak fogják hívni a következő köztársasági elnököt. Ez a legvalószínűbb, az én polimarketemen. Azért jó, hogy egy nagy tekintélyű jogász fogja betölteni ezt a posztot, mert én elvárom azt, hogy amikor elindul ez a folyamat, és jönnek az ötletek, nyilván lesznek vad ötletek, lesznek olyanok, amik reparálják azt, amit a NER elrontott ebben a 16 évben, akkor azt tudja mondani Baka András a maga tekintélyével, meg a jogászi hátterével, hogy szerintem nem így kellene, hanem amúgy. Szóval én azért örülnék annak, és örülök annak, hogy a legvalószínűbb jelölt Baka András, mert én elvárom azt, még hogyha csak ideiglenes köztársasági elnök is lesz, hogy véleményt mondjon erről a folyamatról. Legyen egy fék, egy ellensúly ebben az alkotmányozási folyamatban is. Én ezt várom tőle.
3: Már mennyi hozzáférése lesz, azért azt tegyük hozzá, hogy a köztársasági elnök maga nem fog alkotmányt írni.
4: Nem, de...
3: Nem is dolga.
4: De elmondhatja
5: az
4: a véleményét.
5: Biztos, hogy ő nem fogja azt hagyni, hogy a munkásságát valami befeketítse, hogy esetleg átenged valami alkotmánysértő, vagy nem olyan módosítást, amely nem illeszkedik a jogállami keretek közé, tehát abban számíthatunk rá, ezt én is így gondolom, hogy nem fog átengedni. Még olyat se, ami így is nézhető, meg úgy is nézhető.
4: Meg hát remélhetőleg nem lesz annyira támadható az ellenzék részéről, azért mégiscsak egy elfogadott ember, még hogyha a Fidesz is csinálta ki annak idején.
3: Na de hát ebben ez a legerősebb érv politikailag mellette, hogy pont az történt vele, amit most számon kér a Fidesz.
4: Igen, ez egy érdekes helyzet lesz.
3: Ti beszéltek? Típusú kérdés.
4: Igen, az egy érdekes helyzet lesz valóban.
5: Főleg úgy, hogy ezt tudja, hogy a Fidesz már előre jelezte, hogy ebben nem kíván részt venni.
3: Na jó, nincs is rájuk szükség, hogyha a kétharmadot veszük alapul. Ugye emlékszünk az előző 16 év kétharmadaira, minden volt, mit mondott az ellenzék akkor is. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy szörnyű gyakorlat, de most ez egy másik ügy. Azt mondja Huth Gergely Orbán Balázsról, hát ez egy kis házi perpatvar, hogy is fogalmazott? Egyrészt, hogy minden, amihez hozzájut az elmúlt 4 évben, az kudarc volt, és hát gyakorlatilag most úgy megy az Európai Parlamentbe, mint hogyha ez egy dicséret lenne, ahelyett, hogy a felelősséget vállalná. Most a különböző minősítéseket én most elengedem, azt, ha akarjátok, majd ti behozzátok.
5: Úgy kritizálja Huth Gergely az egyik Orbánt, hogy a másik Orbáné a felelősség. Hogyha azt nézzük, és ebben az országban éltünk, ebben a 16 évben, tudjuk, hogy a kinevezések ezekre a pozíciókra, az kihez köthetőek. tudjuk jól, hogy Orbán Viktor nélkül nincsen Orbán Balázs stratégiai kommunikációval megbízva, illetve a kampány stratégiai irányításával. Azt is tudjuk, hogy ha Orbán Viktor nem volt elégedett ezzel a munkával, akkor minden lehetősége meg lett volna leszedni őt erről a pozícióról, úgyhogy igazából egy kicsit úgy érzem Huth Gergely kritikáját, hogy kerülgeti annak az embernek a megnevezését, aki ténylegesen ott ült a tetején.
4: Sőt,
5: a kampánynak,
4: születtek,
5: és felelős volt.
4: Születtek érte. Olyan cikkek a kampányban, vagy a kampány előtti időszakban, amiben azt mondják, azt mondták az újságírók, nyilván megfelelő forrás, megfelelő mennyiségű forrást összegyűjtve, hogy valójában Orbán Balázs csak az arca ennek a kampánynak, és csak a névleges pozíciója a kampányfőnök, valójában a kampányt Orbán Viktor viszi. Ugye erről is volt tudomásunk, és egyébként azóta a választások óta erre utalt is Orbán Viktor maga is. Úgyhogy az egy valóban izgalmas helyzet. Ugye itt az a kérdés nyilván, és most így, nem tudom, így a komposztáló hordónak az alját kapirgáljuk, hogy Huth Gergelynek miért április 12-e után jut eszébe ezt a kampányt, meg a kampányfőnököt, meg ahogy te mondod, áttételesen a volt miniszterelnököt bírálni.
5: Nem jelenik ez a kritikájában meg. Igen. Igazából.
4: Szóval, hogy miért most jut eszébe bírálni a kampány, a Fidesz kampányát, és mondjuk miért nem jelezte ezt a dilemmáját április 12-e előtt?
3: Belemagyarázzunk, hogyha azt véljük felfedezni, hogy kezd hasadozni az a korábbi nagy összetartás, ami a Fidesz jellemezte?
4: Hát ezt látjuk április 12-e óta.
5: Folyamatosan.
3: Jó, de a kommunikáció szerint hát ők egy nagyon erős csapat, tehát hogy így együtt most is, de és aztán jönnek ezek a mondások.
5: Itt még mindig nem érzem azt, hogy eljutottak oda, még a kemény mag, ugye Huth Gergely hozzá tartozik ehhez a kemény maghoz, ahhoz a felismeréshez, hogy itt azért valahogy el kéne jutni Orbán Viktorig. Tehát nagyon kevesen pedzegetik az ő felelősségét. Miközben ugye Orbán Balázsnak a felelősségre vonása nem megy, anélkül, hogy ne gondolkodna arról Huth Gergely, hogy egyébként a kampány fő irányvonalát azt kitalálta ki. Ezt nem gondolhatja a Huth Gergely se.
4: Győzelmi terv, ugye emlékszünk rá Horvátországból.
5: Hogy Orbán Viktor nélkül egy stratégiai irányvonalat megalkothat Orbán Balázs önállóan, autonóm módon.
3: Sőt, ráadásul vannak olyan fideszes cikkekben is megjelent vélemények, hogy hát igazából az utolsó hetekben, vagy talán hónapokban is maga Orbán Viktor vezette a kampányt. Tehát, hogy a többieknek az volt a dolguk, hogy végrehajtsák, amit a főnök gondolt.
4: Nekem van a saját Facebook oldalamon egy összeállításom, amiben számolom, hogy április 12-e óta hány ilyen konfliktus volt, ki kivel háborúzott a Fideszen belül. Azt hiszem, hogy olyan 35 körüli ilyen mikrokataklizmánál tartok, tehát ilyen, ez megint csak a komposztáló hordó alja nyilván, de olyan 35 ilyen belső konfliktust egészen Ferenc Orsolyától Dajs Tamásig, hogy ki kezdett el okolni a vereségért, úgyhogy ez szerintem egy folyamat. Nyilván el kellene most már talán jutni odáig, hogy megnevezzék a főfelelőst. Ugye az a helyzet abszurditása, hogy a főfelelős jelenleg az újra választott pártelnök, és nagyon félnek tőle, hogy nélkül lenne.
3: Aki a jelek is a hírek szerint, mert fotó jelent meg róla, a Szerbiában sörözget.
4: Meg Csevap csicsázik, ezt ne hagyjuk ki.
3: Igen.
4: És ezen a bizonyos trombitafesztiválon, ahol a Gucsai trombitafesztiválon, ahol ilyen roma zenekarok lépnek fel. Én is nagyon régóta vágyom oda, úgyhogy Orbán Viktor...
3: Hát legközelebb csatlakozz.
5: A megújulásnak az egy fontos epizódja lehetne, hogyha nem is kritizálták április 12-e előtt se a stratégiai irány, se a fideszes vezérkarnak a működését, mondjuk úgy, hogy a hátország meg a kemény mag, megtehetné a megújítást azzal, hogy azzal kezdi, hogy ezt miért nem tette meg. Az egy tök jó önreflektív átbillentése lenne ennek a kommunikációnak, ha elmondanák, hogy egyébként 12-ig miért nem szólaltak meg, és 12-e után viszont miért szólalnak meg, és egyébként pedig mernék a felelősöket néven nevezni.
3: Előbb azt mondtad, hogy kapirgálják, hogy hogyan lehetne eljutni Orbán Viktorhoz, de még nem mernek eljutni. De nem tudom, ti hogy vagytok vele. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit gondolok arról, hogy miért nincsenek a felelősök meghallgatva legalább a rendőrségen, az ügyészségen. Miért nem hallgatják ki a volt minisztereket ebben az ügyben, meg ahol mi van a Mészáros ügyekkel, mi van a Nemzeti Banki ügyekkel, és én mindenkinek mindig azt mondom, hogy ez nem megy egy-két hét alatt. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat ameddig, de közben nyilvánvalóan van erre egy nagyon komoly nyomás és igény. És hát láthatóan iszonyú lassan haladnak.
4: Nekem is az a tapasztalatom, tőlem is ezt kérdezi minden ember, aki mondjuk megállít az utcán, vagy egyáltalán valami közönség.
3: Mi van talán, már?
4: Hogy mi van az elszámoltatással? Igen. És bevallom, nem tudok erre jó választ mondani. Tehát én is nagyon várom már, hogy ne csak Hankó Balázsnak a takarítónőjét vigyék el, hanem mondjuk jussanak el a pókháló közepén a pókhoz is.
3: Amellett olyan fontosabb nincs, hogy ez jogszerűen menjen, és precízen.
4: Az nyilvánvaló.
3: Minden
5: nem
3: szempontból.
5: Nem szabad, hogy elcsúszanak semmilyen banánéjon. És ha most ránézünk erre a közel 3 hónapra, amióta folyik az új kormánynak a munkája, azt látjuk, hogy azért a NER lebontását csinálják. Tehát ugye nincs már Súlyog Tamás, hozzányúltak az alkotmánybírósághoz, alkotmányt módosítottak, esik szét a fideszes hátország minden szempontból, tehát gőzerővel megy előre bizonyos szempontból ez a kormány. Közben ugye föl kellett állítani olyan minisztériumokat, amelyek nem voltak, tehát ugye ezt is meg kell teremteni, olyan helyeket kell biztosítani, amelyek eddig nem voltak, tehát hogy van egy kormányzati munka, közben jön az energiaválság, szóval azért közben kormányozni is kell.
3: Emellett, de hát nem is a kormány dolga lenne ám ez. Sőt, pont a kormánynak ne legyen ez dolga.
5: Ugye most állították föl a nemzeti vagyon visszaszerzési.
4: Hát még csak megszavazták. Ugye októberben talán föláll.
5: Valószínűleg akkor kicsit föl fognak gyorsulni az ügyek. Itt is ugye fölmerül rendszeresen az a kérdés, hogy vajon miért kell egy külön hatóság, amikor egyébként működnek hatósági.
4: Kell az.
5: De mivel a NER az egy olyan komplikált rendszer volt, amelyben a korrupció és a lopás és az egész pártállamnak az összetartása az adófizetők pénzén, ez egy olyan bűncselekmény sorozat volt, amihez nem elég egyszerűen csak az, hogy a rendőrség meg az ügyészség dolgozzon, mert ez volt a norma, hogy a korrupció által működött a NER, és hogyha csak egy sima korrupciós ügy lenne a NER-be, vagy hát akkor nem is NER-nek hívnánk az ország működésében, akkor elég lenne a egyszerű rendőrségi beavatkozás, de így egy hivatal tudja vizsgálni az egészet.
3: Fogja majd egyszer, mondani Dóra Fújás Balázs, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. A miniszterelnök szerint a fejlesztésekre azért van szükség, mert az előző kabinet elmulasztotta felkészíteni az országot a mostanihoz hasonló energiakrízisekre. Közben szakértők felvetették, hogy Paks 2 esetében érdemes lenne hűtőtornyokat építeni a Dunai vízhűtés minél nagyobb kiváltására. Keresztes Attilát kérdezzük.
2: A legjobbhoz fordulok, hisz energiastratégia, és hát itt stratégiát kellene kialakítani. Azt gondolom, ez a helyzet most gyönyörűen megmutatta, hogy ami most van, az sok minden, de stratégiának kevéssé nevezhető. Jó estét!
3: Jó estét! Hát pontosan erről van szó. Tehát meg tudunk állapítani néhány dolgot ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy soha ilyen energiaválság még nem volt Magyarországon, de világszinten is ritka. És az egy kész mágia, hogy ezt megúsztuk. Tehát ez könnyen fordulhatott volna egy nagyon, tényleg leállásokba, komoly krízis helyzetekbe.
2: Márta Imre mondta, hogy azért ne legyenek kétségeink afelől, hogy itt az igazi csodát, azt a Paksi atomerőműben dolgozók követték el az elmúlt napokban, hogy az erőmű lábon van.
3: Ők is, meg a lakosság is, meg azok a vállalatok, akik visszafogták a fogyasztást, meg egyáltalán, hogy ez sikerült így lemenedzselni egy frissen fölállt, gyakorlatilag hát még csak éppen megalakult kormány részéről, szóval azt hiszem, ez mindenki részéről egy nagy teljesítmény. A másik, ami valóban így van, ahogy mondtad, hogy hát energiastratégiára van szükség. Pontosan arra, amiről én most már egy másfél éve nyilvánosan is beszélek, és egyébként, amikor most kiderült ez a hír, hogy 2022-ben hát Szijjártó előterjesztett egy dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy milyen szörnyű a magyarországi energetikai helyzet. Én amikor ezt meghallottam, egy kisebb sokkot kaptam, mert hogy 2022-ben én is előterjesztettem egyet.
2: Amire azt ki kapta meg?
3: A Energiaügyi Minisztérium.
2: Hát minden. Akkor lehet, hogy ez a két dokumentum nem, erősen hasonlít.
3: Nem, mert én azt javasoltam és ajánlottam felépíteni egy 800 megawattos erőművet tisztán privát befektetésekkel, és ha ez megvalósult volna, akkor ez az egész energiaválság most egy picit másképp zajlik.
2: Jó, de ott is, amit a Szijjártó-féle dokumentumban látunk, arra is elmondhatjuk, hogy abban azért volt javaslat, de semmi nem valósult meg.
3: Semmi. Amik megtörténtek egyébként, tehát léteztek természetesen papíron különböző stratégiák, de ezek csak dísznek voltak azért, hogy az EU-s pénzeket le lehessen hívni.
2: Stratégiának hívja a mostani ellenzék a korábbi kormányt képviselő Fidesz frakció néhány tagja azt, hogy van nálunk napenergia, nem is kevés, és hogy ebben világelsők vagyunk, az egy főre jutó napenergia mennyiségében mondják ők. Ez volt a nagy stratégia.
3: Hát igen, ezt kár is minősíteni, ez nem érdemel igazából különösebb reflexet.
2: De miért nem?
3: Reflexet.
2: Azért minősítsük.
3: Ez egy rendkívül dilettáns hozzáállás. Tehát egy energiamixben nagyon fontos, hogy egyenlő arányok legyenek, hogy kiegészítsék egymást a különböző energiaforrások, illetve hogy a felhasználás is szabályozva legyen. Na most ebből semmi nem történt meg. Tehát sem a termelési oldalon nem sikerült egy rugalmas, jó energiarendszert sokféle forrásból, sem a felhasználás nincs leszabályozva, és ami összeköti a hálózat, az sem lett fejlesztve. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt semmi. Az ég adta a világon.
2: Ha Orbán Viktort kérdezi a sajtó, ugye volt erre egy mód lehetőség tusványosan, hogy legalább a véleményét lehessen erről hallani. A kérdésre azt válaszolt, hogy a Paks 2 fel nem építése volt az elmúlt 16 év legnagyobb hibája. Igen? Így van?
3: Hát a jelenlegi formájában ezt tudjuk, hogy a Paks 2 nem is tudna üzemelni, tehát újra kell tervezni részben. Tehát a fel nem építés, azt hiszem még problémásabb lenne a helyzet, ha most lenne egy újabb szárny, amit le kellene állítani a vízhiány miatt. Tehát ez nyilván nem, de én nem hiszem, hogy Orbán Viktor bármilyen szinten komolyan lehetne venni. Tehát ő most már olyan nyilatkozatokat mond, és így utólag is értelmezve az ő megnyilvánulásait, hát szó sem volt itt semmilyen energiapolitikáról, vagy energiastratégiáról, csak úgy történtek a dolgok, és mindig valahogy be volt tapasztva éppen az újabb lyuk a hajón, hogy ne süllyedjen.
2: Azért ez egy drága hajó volt, ez a Paks 2 eddig is.
3: Elképesztően drága, és ez még nincs lefutva ez a történet. De nem csak ez drága, hanem ugye amit generált az egész, hogy van egy rossz energiarendszerünk, van egy sokkal kevésbé versenyképesebb gazdaságunk, és ez rengeteg kiadást okoz, illetve rengeteg pénzt nem keresünk meg.
2: Nézzünk előre, hogyha arról beszélünk, hogy itt most van 860 valahány milliárd forint, amit a kormány kifejezetten az energia mix javítására és a hibák javítására fordít, mit kellene tenniük?
3: Először is 860 milliárd forint az nagyon sok pénz egy magánembernek, még egy vállalatnak is, de az energiarendszerünkön belül ez bizony sajnos nem sok mindenre
2: elég. Tűzoltásra jó?
3: Nem tűzoltásra kell, ezt jól kell elkölteni. Ha hálózatfejlesztésről beszélünk, az egy jó terület. Ha az energiatárolásra költünk, az szintén egy jó terület, mert ez nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Tehát nem az van, hogy várnunk kell mondjuk 6-7 évet, mint egy komolyabb szélerőmű projektnél, hanem egy tárolós projektet azt simán le lehet zavarni mondjuk egy év alatt, és az már egy év múlva működik. Tehát ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, de nem váltja meg a magyar energetikai rendszert, amihez úgy uszkve kellene mondjuk 30 és 50 milliárd euró közötti összeg, hogy olyan tényleg modern legyen, hát ahhoz képest ez nagyon...
2: Nem mostanában áll majd rendelkezésre, tehát akkor mit kell csinálni? Kezdjük onnan, hogy mi az a mix, ami Magyarország számára megfelelő lehet? Mennyi legyen abban a napenergia, mennyi legyen az atomenergia? Mit kezdjünk a szélenergiával, amit Kapitány István most akkora lendülettel akar fejleszteni?
3: Még van egy következő szempont, ami minket érint, és ezt a választ ezt meg is határozza. Tehát Magyarországon most egyszerre többféle energiaválság sújtja. Egyrészt van az olaj és gáz, amivel elég nagy baj van, és lassan jön a tél, és elég gyatrán állunk.
2: Gáztárolók eléggé üresek. Magyarországon hány százalékon áll? Az európai az 52, jól emlékszem.
3: Én is úgy emlékszem, hogy valamivel e fölött vagyunk, de a szokásoshoz képest gyengén állunk, és ez egy történet. Tehát általában véve az olajjal ugye gond van, hiszen fogy a világban az olaj, és nem szabad azt gondolni, hogyha most esetleg véget ér az iráni háború, és az orosz konfliktus is valahogy, hogy akkor megszűnnének az olaj és gáz problémák, hiszen egyszerűen egy elfogyóban lévő nagyon értékes energiaforrásról van szó, amik körül folyamatosan lesznek konfliktusok. Tehát Magyarországnak azért az energia stratégiájának arra kell mutatnia, hogy mi próbáljunk meg függetlenedni ettől az egésztől, és próbáljuk meg amennyire lehet magunknak előállítani az energiát. És akkor ez a válasz a kérdésedre, hogy létre kell hoznunk egy egészséges energiamixet. És amikor ezen gondolkozunk, akkor előre kell tekintenünk nem csak ezt a néhány hetet vagy hónapot, ami volt, hanem a következő éveket, és látnunk kell azt, hogy itt lesz egy nagy változás, mégpedig az, hogy egyre több villamos energiát fogunk használni. Tehát bátran lehet előre szaladnunk a fejlesztésekkel, és ha bár a napból sok van, hiszen 8000 megawatt fölött vagyunk, ez tényleg sok, de mondjuk a szélből ez a 330 megawatt, ez egy nevetséges érték. Ez úgy szokott lenni, hogy ezek nagyjából párhuzamba vannak, valamivel kevesebb a szél, mint a nap, mert hát a szél azért a sokkal
2: többet. De ezzel azt mondták, hogy a Kapitány Istvánnak abban igaza van, hogy ezt a szélenergiát, ezt használnunk kell?
3: Abszolút. Ez egy nagyon helyes. Tehát én ugye egy másfél évvel ezelőtt írogattam le ezeket az energiastratégiai kérdéseket, amit most nagyjából, hát ez még nem egy hivatalos energiastratégia, hiszen ez csak egy kommunikáció, amit bejelentenek. Nem láttunk dokumentumokat, de nagyjából azt mondják, amiket én leírtam.
2: Jó, akkor napelem, Szélkerék.
3: Így van.
2: Eddig ez, tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Hogyan tovább?
3: Nem csak ez van. Ugye még nagyon sokféle módon lehet energiát termelni. Most szó van a termáról, amit nagyon szeretünk, hiszen az a folyamatosan lehet 24 órában leállás nélkül. Az pont olyan, mint egy atomerőmű. Csak megújuló, hiszen a földhőt használjuk. Nagyon drága megépíteni, és bonyolult, de utána csak jön az áram. Tehát ez egy nagyon jó dolog. A hulladékból is lehet energiát előállítani. Nagyon hatékony módon. Most nem azokra itt általában ismert dolgokra kell gondolni, hogy elégetjük, hanem vannak nagyon modern technológiák. És vannak még egyéb eljárások is, és ezért lenne fontos Magyarországon egy külön, egy kutatási célú, egy fejlesztési célú projektet létrehozni, akár egy minisztériumot, vagy egy kutatóintézetet, hiszen az energiaválságnak mi nagyon ki vagyunk téve, hát nincs tengerünk. Mi még az olajvezetékeknél is könyörögnünk kell, hogy idegen országokon jöhessen át. Tehát ez egy óriási kitettség. Tehát nekünk nagyon fontos lenne, hogy legyenek saját, egyedi megoldásaink, amivel egy biztonságos, fenntartható energiatermelést tudunk létrehozni.
2: Keresztes Attila, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Már jövő héten dönthet a parlament a legfőbb ügyész lemondásáról, mert a törvény alapesetben 6 havi felmondási időt ír elő Nagy Gábor Bálintnak, ettől parlamenti jóváhagyással el lehet térni. Ez esetben viszont megszűnik annak az esélye, hogy hivatalvesztési eljárás induljon vele szemben. A HVG egyébként úgy tudja, hogy Nagy a lemondása után is a legfőbb ügyészségen dolgozna tovább. Vendégünk Bárándi Gergely.
2: Jogász vendég, tehát jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: És meg is beszélhetjük rögtön azt, hogy mi lesz a legfőbb ügyész lemondásának története. Ugye Bujdosó Andrea Tisza frakció nevében kezdeményeztem még korábban azt, hogy augusztus 25-én ez a rövid lemondási idő, ez még rövidebb legyen. Hát mert hogy ez ugye 6 hónap lenne egyébként. Na de hogyha ez megtörténik, akkor 26-ára mégiscsak kéne egy legfőbb ügyész, nem?
3: Én is ezt gondolom, tehát ugye a jelenlegi szabályok a parlamentnek a hatáskörébe utalják a legfőbb ügyésznek a megválasztását kétharmados többséggel. Lehetne ez más modell, remélem, hogy az új alkotmányozás során szóba is fog kerülni egy más modell is, de jelenleg ez a helyzet, tehát ha úgy tetszik, akkor a parlamenti kétharmadnak a felelőssége az, hogy ez a poszt be legyen töltve.
2: Ez egy érdekes helyzet, mert maga Nagy Gábor Bálint is azt kérte a július 22-i lemondás, akkor hogy legyen véges határidei az ő lemondási, felmondási időszaka, méghozzá augusztus 25-e, tehát a parlament ehhez csak igazodik valójában. De hogyan lehetne ezt másképp, ugye most említette, hogy remélhetőleg lesz ez majd egyszer máshogy is, ki kéne venni a parlament kezéből ezeket az ügyeket?
3: Hát ha már egyszer, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha ugye alkotmányozunk és látjuk azt, hogy milyen problémák voltak és miért a legfőbb ügyész működésével kapcsolatban, és én szeretném mondani, elsősorban nem Nagy Gábor Bálint érintett ebbe, vagy rá gondol az ember elsősorban, hanem Polt Péterre és az ő áldatlan működésére és a Fideszhez való szoros kapcsolatára.
2: Amit ő tagad és kikér magának, tegyük hozzá. Tehát egy nyilatkozatában ezt nagyon kategorikusan leszögezte.
3: Én értem, de hát kikérhet magának olyat, ami egyébként tény. Tehát de egyébként zárójelben mondom, nem az volt a probléma vele, hogy ő tényszerűen egyébként a Fidesz képviselőjelöltje volt annak idején, mielőtt legfőbb ügyésznek megválasztották. Tehát országgyűlési képviselőjelölt volt a Fidesz színeiben, csak nem futott be, nem nyert mandátumot. És ehhez képest furcsa, hogyha valaki a Fideszhez való kötődését cáfolja. A probléma az volt inkább, hogy kiszolgálta azt a fideszes politikai akaratot, amit elvártak tőle, vagy amire ő úgy gondolta, hogy egyébként elvárják tőle. Tehát ez nyilván egy probléma. Én abszolút annak vagyok híve, hogy nem a legfőbb ügyész, az nem egy önálló hatalmi ágot, nem kell olyan garanciális feltételeket biztosítani, mint mondjuk egy alkotmánybírónál, vagy egy bírósági vezetőnél, hanem ott nyugodtan meg, én azt mondom, hogy kormány alá kellene az ügyészséget rendelni. Tudom, hogy ezen nagy szakmai vita van, én ezt képviselem, és a mindenkori kormány igazságügyért felelős minisztere dönt arról, és nevezi ki a legfőbb ügyészt. Természetesen az eljáró ügyészeknek a garanciáit ilyenkor meg kell teremteni, mert nem lehet vádelejtésre vagy vádemelésre utasítani az eljáró ügyészt, mondjuk az igazságügyi miniszter által, de a sokkal tisztább viszonyokat teremtene, én azt gondolom, a vádhatóságon belül, ugyanúgy, ahogy a rendőrség, mint nyomozóhatóság, vagy a NAV nyomozói a mindenkori belügyminiszter irányítása alatt állnak, ő viseli ezért a politikai felelősséget. Én azt gondolom, hogy a politikai felelősséget az ügyészség működéséért is viselni kell.
2: Ugye ez egy fura helyzet volt, olyan volt, mint egy fügefa levél az ügyészség előtt, az, hogyha valami nagyon meredek volt, akkor azt lehetett mondani, hogy az ügyészség független.
3: Így van. Tehát és úgy független, hogy egyébként tudtuk azt, hogy személye miatt nem független a legfőbb ügyész a kormányzópártól, de nincsen politikai felelőssége a legfőbb ügyésznek, és ugye megszűnt, nem is az elméleti lehetősége sem volt meg annak, hogy a legfőbb ügyészt mondjuk az országgyűlés számon kérje. Tehát nem volt interpelálható a legfőbb ügyész, egy kérdést lehetett föltenni neki, arra a kérdésre ő válaszolt, és akkor itt volt a sztorinak a vége, de nem volt olyan, hogy mondjuk akár politikai következménye lett volna annak, hogy egy interpelációt nem fogad el az országgyűlés. Más kontrollja pedig abszolút nem volt a legfőbb ügyésznek. Tehát ez is az egyik olyan eszköz volt, ugye 9 évre emelték meg a mandátumát, és a Fidesz oda tett egy hozzá feltétlenül lojális embert. Ebből eredtek a problémák, és én azt gondolom, emelték meg a mandátumát, és a Fidesz oda tett egy hozzá feltétlenül

0: vagy aki belelátta, sose fogja itt elmondani, de nyilván nem véletlen volt a lemondás a központi nyomozó főügyészség vezetőjének, nem véletlen a lemondása a legfőbb ügyésznek sem. Nyilvánvalóan ez, hogyha bárkinek is felmerül ebben ügyészségi részről a büntetőjogi felelőssége, teljesen mindegy, hogy egyébként lemondott, nem mondott, vagy az ügyészség kötelékébe tartozik-e vagy nem, akkor is ugyanúgy felelősségre vonható. Tehát ezt a részt nem lehet megúszni, hogy ki miért tette, előre menekül, vagy egyszerűen a politikai nyomást nem bírta, vagy éppen mondjuk Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy az ő személye nem lehet a politikai, vagy nem árthat az ügyészségnek, és ezért mond le, hogy ezt komolyan gondolt, az is lehet. Szóval sok oka lehet, de a lényegen nem változtat, hogy ezért a felelősséget mindenképp viselni kell, aki ebben döntést hozott.
1: Itt most nagy változások és nagy választások vannak. Köztársasági elnököt választunk, mondom én többes számban, mint hogyha lenne hozzá közünk, és akkor ez egy érdekes kérdés is. Van most ehhez nekünk, választópolgároknak közünk, azáltal, hogy a választók többsége által a hatalomba segített Tisza frakció dönt egymaga?
0: Hát azt ígérték, hogy lesz. Hát meglátjuk, hogy ki lesz a jelölt. Ugye jelen állás szerint Baka András lesz a jelölt. Az ő személyét az én tudomásom szerint nem ajánlották, és úgy tudom, hogy azokon a szavazásokon, legyen az bárhol, bármilyen internetes platformon lezajlott szavazás, nem támogatták, de az első 3-5 személy között nem szerepel. Zárójelben mondom, hogy az én meglátásom szerint ő egy kiváló jelölt lenne. Tehát ami a személyét illeti, én őt egy jó választásnak tartanám, hiszen én nekem az a véleményem, hogy jelenlegi alkotmányos és jelenlegi politikai helyzetben jó az, hogy főleg, hogyha egy tervezett alkotmányozás közben egy jogász köztársasági elnök az, aki betölti ezt a funkciót. Később lehet természetesen bárki más, hiszen ez nem csak a jogi végzettséghez nem kötött, de mondjuk egy kiváló történész is nyugodtan lehet elnök, de jelen helyzetben szerintem jó az, ha elnök. A másik, ami miatt én Baka Andrást jónak tartom, a szakmai tudása mellett, hogy ő azért bizonyította azt, hogy nem csak az elmúlt 2 évben jött rá arra, hogy éppen most nem jó fideszesnek lenni, és a Fidesz ellenében kell állást foglalni, hanem ő 2012-ben nagyon keményen állást foglalt a bíróságok függetlensége mellett egy parlamenti vitában, a nyilvánosság előtt is, nagyon komolyan kiállt azok az átalakítási tervekkel és később megvalósult tervekkel szemben, amivel a Fidesz mindenki szerint, legyen az nemzetközi fórum vagy itteni szakemberek véleménye, megsértette a bíróságok függetlenségét, és pontosan ezért a Karakán véleménye miatt szüntették meg az ő mandátumát, mint legfelsőbb bírósági elnökét. Tehát én nekem az ő személye hiteles, és én azt gondolom, hogy ő valóban bizonyította azt, hogy abban az időben, amikor kockázatos kiállni, sőt, tudható az, hogyha kiállok valami ellen, akkor retorzió fog érni, akkor is megtette, és az elveit képviselte.
1: Nem tudom kihagyni, bár tudom jól, hogy Bárándi Gergelynek nem dolga Bárándi Péter nevében megszólalni, de hát nyilván azért ez családon belül egy téma. Bárándi Péter itt elmondta Szőlősi Györgyi, nem, Somos András kollégámnak, hogy mit vélekedik erről a dologról, ahogy ő, mint óellenzéki lett minősítve, mint köztársasági elnök jelölt. De ennek ellenére van erről önnek is véleménye?
0: Az óellenzékiségről is van, meg az ő személyéről is van. Természetesen kezdve az utóbbival, én nekem őszintén az a véleményem, hogy nála nincs alkalmasabb ma Magyarországon arra, hogy köztársasági elnök legyen. A Baka András mondjuk utána a második helyre tudom sorolni. Tényleg, tehát ugye édesapám is ezért elég sokszor nyilvánult meg, nem csak most, hanem 10 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt is azokról a jelenségekről, amiket most a jelenlegi kormány is kárhoztat, és állt ki a Fidesz-szel szemben nagyon nyíltan a nyilvánosság előtt is. Abszolút ismerhető az érvrendszere, abszolút ismerhető az ő erkölcsi és jogi hozzáállása különböző témákhoz, tehát lehet tudni, hogy mi az, ami várható tőle, és ért hozzá. Nyilván én elfogult vagyok a család tagjaként, és őszintén mondom, hogy nagyon megtisztelő, nem csak az ő számára, az én számomra is, hogy őt ennyien támogatták a magyar emberek közül, tehát hogy ezeken a szavazásokon ő rendre az első 3-ban, első 2-ben szerepelt. Nyilván a miniszterelnök kinyilvánította azt, hogy nem kívánja jelölni, hát ez elég egyértelmű volt. És itt vezet át a dolog a másik témára, szóval én is azt gondolom, mert mindettől függetlenül, és korábban is mondtam, hogy ez az OLNZ

0: ki, Dumát ezt abba kéne hagyni. Szóval én értem azt, hogy nagyon sokan 24-ben, 25-ben, 26-ban úgy döntöttek a Fidesz soraiból, hogy ez a rendszer nem jó, és vele szemben foglaltak állást. És még egyszer mondom, azt a politikai teljesítményt senki nem vitathatja el, hogy a Tisza volt az, és Magyar Péter miniszterelnök volt az, aki le tudta győzni Orbán Viktort, és ez senki másnak az ellenzék soraiból nem sikerült. De azért azt tudom mondani, hogy rengeteg olyan ember, aki nem volt aktív politikus, csak közéleti szerepvállaló volt, vagy akár egyébként korábban bármilyen politikai tisztséget betöltött, és adott esetben pontosan azok miatt a jelenségek miatt hagyta abba, vagy mondott le, amiről Magyar Péter beszél, hogy látható volt bizonyos fajta együttműködés az ellenzék és a kormánypárt között, azokat egy kalap alá venni mondjuk azokkal az emberekkel, akiket most éppen meggyanúsítanak azzal, hogy valamilyen bűncselekményt követtek el, vagy a Fidesz-el összejátszottak, ez rendkívül igazságtalan dolog, és azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek a számára joggal bántó és sértő. Szóval én erről örülnék, hogyha a Tisza leszállna erről a témáról. Senki nem kéri azt, hogy volt országgyűlési képviselőket emeljenek most közjogi pozíciókba, de én azt gondolom, hogy egy picit árnyaltabban lenne érdemes megközelíteni ezt a témát.
1: Hát már csak azért is, mert a Tisza szavazóinak egy elsőprő része ilyen alapon ellenzéki, aki korábban is szembefordult és másképp szavazott, mint hogy a fideszesek.
0: Hát a teljes, gyakorlatilag a teljes baloldali liberális oldal az oda szavazott most a Tiszára. Tehát jól látszik, ugye, hogy gyakorlatilag a nullához konvergáló támogatottsága volt az egyéb régi pártoknak. Van, aki el se indult, alig mérhető a támogatottsága. Ez nem azért van, és itt most, hogy mondjam, evidenciát mondok, de attól még érdemes ezt néha kimondani. Nem azért van, mert nincsenek baloldali emberek, vagy nincsenek liberális emberek, és most hirtelen mindenki jobboldali lett, hanem valóban mindenki azt várta, ami meg is történt a Tiszától, hogy végre ezt az Orbán rezsimet eltakarítsa innen. És még egyszer mondom, ez a politikai teljesítmény elvitathatatlan, de én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek, szavazóknak is az érzékenységére azért illene odafigyelni, akik támogatták a Tiszát annak ellenére, hogy jobb oldalinak mondta magát, és annak ellenére, hogy ők pedig baloldalinak vagy liberálisnak vallják.
1: Kézilabdában azt mondanak arra, amit csinálok most időn túli szabaddobás, mert már mindenen túl vagyunk, de hogyha jogász forogra akadt, akkor nem állom meg, mert szó esett a mai műsorban már arról, hogy miért mennek ilyen lassan a dolgok, teszik fel a kérdést az emberek egyre másra a Facebookon is, de személyesen is az ember találkozik kérdezőkkel. Szóval miért?
0: Szakmai indokait tudnám mondani, és lehet az, hogy mondjuk vegyük a most legdivatosabb ügyet, az NKH-nak az ügyét, hogy vajon miért van az, hogy már mindenkit meggyanúsítanak, őrizetbe vesznek, letartóztatnak, kivéve az első számú vezetőt. Ennek szakmai indoka lehet, hogy nyilván az összes információt és adatot össze akarják gyűjteni, és egy nagyon megalapozott gyanúsítást kívánnak közölni. De azért azt nem szabad elfelejteni, hogy egy MNB ügyben, egy NKH ügyben, vagy bármilyen, azt tudom mondani, hogy politikailag nagyon is érintett és emblematikus büntető ügyben. Egy picit érdemes lenne a társadalomnak az igazságérzetét is figyelembe venni. Tehát
1: nem az ítéletben, véletlenül
0: sem. Isten ments, dehogyis, nem erről beszélek.
1: De ezt mindig hangsúlyozni kell.
0: Persze, igen, mert a végén még valaki félreérti. Szó nincs erről, hát közel-távol nem vagyunk még az ítélettől, hanem olyan értelemben, hogy annyi bizonyíték és annyi információ van, és ez nagyon sokszor megtörténik a büntetőeljárásokban, hogy meggyanúsítsanak valakit valamivel, mondjuk egy minisztert akár meggyanúsítsanak valamivel. Utána, ha a nyomozás tovább folyik, tovább földolgozzák az ügyeket, további tanukat hallgatnak, meg további gyanúsítottak lesznek, ez a gyanúsítás kiegészíthető. De azt én azt gondolom, joggal várja el mindenki Magyarországon, hogy amikor tudjuk azt, hogy 100 meg 1000 milliárdok tűntek el jogtalanul, és most már kimondhatjuk, hiszen évek óta az ügyészség nyomoz, és ezt állítja, hogy eltűntek ezek a milliárdok az MNB alapítványából, méghozzá bűncselekmények útján, akkor lássunk már valaki olyat, gyanúsítottként, aki az igazi döntéshozó volt, aki valóban politikai vezetőként, vagy akár ezeknek a szervezeteknek a vezetőjeként, első számú vezetőjeként erre utasítást adott. Szóval szakmailag lehet megalapozott egy ilyen egy átlag ügyben, de azt viszont nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy szakmailag abszolút megalapozott döntés lenne az, hogyha most gyanúsítanának meg vezetőt valamivel, ami már bizonyítható, és utána ezt a gyanúsítást kiegészítené, és ezzel a büntetőeljárást sem hátráltatnák, és egyébként a társadalom igazságérzetének is jóval inkább megfelelnének, mint a jelenlegi módon, ahogy mennek az ügyek.
1: Bárándi Gergely, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása, 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét javasolja államfőnek, Róna Péter. A közgazdász úgy véli, ebben a történelmi helyzetben jobb jelöltet nem lehet elképzelni a posztra. A professzor azt is megjegyezte, hogy az alkotmányt nem a hatalom hozza létre, hanem a nemzet. Róna Péterrel beszélgetünk.
3: Ez az utóbbi mondat, ez egy optimista felállás, de majd meglátjuk és megbeszéljük mi ezt mindjárt, majd jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Úgy tűnik, hogy Baka András személyében valamennyi megszólaló meg tud egyezni, hogy aztán megegyezik-e a Tisza frakció, az egy más kérdés, de most egyelőre úgy látszik, hogy az ő személye lehet az, ahol legalábbis az értelmiségi és a politikában járatos megszólalók azt mondják, hogy igen, kiváló. Önnek mik a szempontjai?
4: Hát ugye én először májusban említettem az ő nevét ebben a kontextusban, és azért, mert ugye először meg kell érteni a helyzetet, amiben találjuk magunkat, és meg kell fogalmazni azt a feladatot, amit az új köztársasági elnöknek el kell látni. Na most itt egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Van egy alaptörvényünk, ami teljes mértékben elvesztette a hitelét. Erre az alaptörvényre a magyar politika, a magyar állam, a magyar országgyűlés legitimitását már nem lehet felépíteni. Egyetértünk, a Tisza kormány, a Magyar Péter saját maga bejelentette, hogy kell egy új alkotmány. Tehát ez az alkotmány, ez már körülbelül, ez az alaptörvény, ez már körülbelül ugye kukára van ítélve.
3: Az így van.
4: Na most ilyen körülmények között kell egy olyan államfő, aki ennek ellenére fent tudja tartani azokat az alappilléreket, amik egy jogállamra jellemezhetőek lennének. Tehát neki ez a feladata. Ez jogi szempontból, jogfilozófiai, államfilozófiai és minden szempontból egy óriási feladat, amihez nagyon-nagyon komoly, elmélyült szakmai ismeretek és filozófiai képesség is, jogfilozófiai képesség is kívánkozik. Én ezért mondtam még májusban, hogy számomra Baka András egy ideális személy, mert ezt a feltételt teljesíti. Ugyanakkor világos vált a szembeszállása kapcsán az Orbán kormánnyal szemben, hogy egy gerinces, komoly, hitelt érdemlő, becsületes ember, ne? Tehát megvan a szakmai képessége, és megvan az a háttere, ami szükséges ennek a pozíciónak a betöltéséhez.
3: Magyar Péter úgy méltatja, hogy az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten is jegyzett jogtudós, és hát ez gyakorlatilag azt támasztja alá, azt az elvárást támasztja alá, amit igen. Ön is említ, hogy ezt szeretné látni egy köztársasági elnöktől.
4: Igen, teljesen igaza van Magyar Péternek, Baka Andrásnak ilyen képességei vannak, és most erre van nekünk óriási szükségünk.
3: Ebben az lesz az izgalmas, hogy Baka András ezeknek a képességeknek, tudásoknak a birtokában lehet az ellenálló is Magyar Péter és a Tisza frakció szándékaival szemben adott esetben. Hát hiszen, hogyha ő úgy gondolja, hogy valami nincs rendjén, tőle elvárható lehet az, hogy ez ügyben fellép.
4: Fel is fog. Tehát, hogyha valami aggályosnak talál, akkor fel is fog. Na most fontos tudni, hogy érdekes módon ez az mostani alaptörvény is a köztársasági elnök kezébe ad legalább három nagyon fontos jogosítványt, amit egyetlen egy köztársasági elnök sem gyakorolt. Ez a három jogosítvány az volt, hogy ő bármikor besétálhat az országgyűlésbe és felszólalhat. És elmondhatja, hogy szerinte valami nincs rendben, és elmondhatja országvilág előtt. Kettő, elrendelhet népszavazást a jelenlegi törvény szerint. És három, előterjeszthet egy törvényjavaslatot. Tehát ő bevehet az országgyűlés, és az a tessék, kell szépen, itt van az én törvényjavaslatom, erről és erről, tessék megszavazni. Ugye? Tehát neki vannak ilyen jogosítványai. Az, hogy a Fidesz által megjelölt államfők egyike sem gyakorolta ezeket a jogosítványokat, nem érvényesítette ezeket a jogosítványokat, az önmagában egy történet.
3: Hát igen, bár tegyük hozzá, hogy a korábbiak sem tették ezt meg, bár a mondjuk a korábbi köztársaság elnök is bemehetett volna a parlamentbe bármikor.
4: Igen, igen.
3: Ha egy kicsikét tovább nézünk az alkotmányozás folyamatára, ugye itt arról volt szó, hogy egy nagy társadalmi konszenzust kellene létrehozni egy új alkotmány mellett, bevonva a legkülönbözőbb területek képviselőit, véleményezni és közös munkára. Nagyon nehezen elképzelhető, hogy ebből egy olyan kodifikációs folyamat jön létre, aminek az eredménye egy egységes, jól körülírható, jól látható alkotmány. Hogyan kell elképzelni mégis ezt a folyamatot, ha komolyan vesszük?
4: Én erre csak azt tudom mondani ellenkezőleg, ennek a folyamatnak vannak nagyon jó precedens példái, kezdve a valamikori nyugat-német alkotmánnyal, német alkotmánnyal, amit a II. Világháború után hoztak össze Németországban. Ez a folyamat a következőképpen zajlik. Egy erre megfelelő embert megbíz az országgyűlés, az alkotmány összeállításával és az ehhez szükséges folyamat levezénylésével. Ennek mentén a megbízott kialakít egy alkotmányozó csoportot, ami nem az országgyűlés. Nagyon fontos alaptétel, hogy az alkotmányozás nem az országgyűlés, hanem a nemzet joga. Alapvető tétel. Na most az országgyűlés, a politika részt vehet ebben a folyamatban, de nem az ő folyamata, ez a kinevezett alkotmányozó elnök és az általa létrehozott testületnek a tevékenysége. A testület a következő tételekből áll, vagy személyekből áll össze. Egy, van egy 3-4 alkotmányjogász, akinek ez a hivatása, hogy alkotmányjogász. Kettő, van két kodifikátor, akinek az a dolga, hogy amit eldöntenek tartalmilag, azt ő megfelelően megfogalmazza, és beillesz-e a létező jogrendszerbe úgy, ahogy az kell. Tehát ez így irány 5 ember mondjuk. Ugye? Utána jönnek a különböző társadalmi rétegek, akiket különböző testületek képviselnek. Mindenféleképpen az önkormányzatoknak képviseleti helyet kell adni. Mint mondtam, az országgyűlésnek is helyet kell adni. Ezen túlmenően az egyházaknak, az egyetemeknek, a szakszervezeteknek helyet kell adni. Különböző civil szervezeteknek szintén helyet kell adni. Ez összesen körülbelül 40, legfeljebb maximum 50 ember, és ezen túlmenően ez a testület meghív szakértőket bizonyos kérdések megvitatására. Ilyen lehet például az alkotmány olyan passzusa, ami az adóztatással foglalkozik. Akkor meghív egy adószakértőt, és akkor megbeszéli vele, hogy ő ezt hogy látja, és akkor annak alapján dönt. Ugye? Miközben ez a testület ezt a tevékenységet végzi, népszavazásra bocsáthat olyan kérdéseket, mint például a köztársasági elnököt közvetlenül, vagy közvetve válasszuk. Ugye? Ezt döntse el a nép. Ez egy olyan kérdés, ami igazán a nemzet döntése, és nem szakértő döntése.
3: Ez erre van is ígéret Magyar Pétertől, hogy az ilyen lesz.
4: Van ígéret, és döntse el a nemzet. És a nemzet azt mondja, hogy közvetlen, akkor legyen közvetlen. Azt mondja, hogy legyen közvetett, akkor legyen közvetett. Az a lényeg, a dolognak a lényege az, hogy a folyamat végén a nemzet úgy érezze, hogy ez az alkotmány az ő alkotmánya, és nem valami, amit a hatalom létrehozott, amihez neki alkalmazkodnia kell. Nem. A hatalom alkalmazkodjon az alkotmányhoz.
3: Itt érdemes emlékeztetni arra, hogy a 2011-es alaptörvényt mindvégig egy nagyon erős társadalmi csoport megkérdőjelezte érvényességét is tekintve, és hatását tekintve is.
4: Így van. Igen, igen.
3: Tehát hogy erről mindig volt egy vita.
4: Ez a folyamat, én erről a folyamatról írtam, ezt nagyon szépen ki lehet dolgozni, ezt meg lehet csinálni, és én nagyon remélem, nem csak, hogy Baka András megkapja a köztársasági elnöki pozíciót, hanem, hogy őt fogja megbízni az országgyűlés ezzel a feladattal, az alkotmányozás feladatával.
3: Köztársasági elnöki feladat ez?
4: Ebben az esetben, ebben a történelmi helyzetben igen. Ez nem feltétlenül egy közösségi feladat, de ahhoz, hogy ezt kivehessük a mindennapi pártpolitika kezéből, ugye, és a nemzet irányába fordítsuk, ez kitűnő szerepet tudna betölteni a köztársasági elnök.
3: Izgalmas felvetés. És hát ráadásul más tétet is ad rögtön ennek az ideiglenes köztársasági elnök választásnak.
4: Úgy van, igen.
3: Más súlya lesz. Róna Péter, köszönöm, örülök, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm szépen.
3: Szép estét kívánok. Önöknek is mondom, kedves nézők, de hát még azért ne álljanak fel, és ne keressék a tévére nyitott, mert Paprika Kinga vár önökre. Szervusz.
5: Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
3: Mi lesz, és kik lesznek a vendégeid?
5: Részben beszélünk a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályáról, amiről egy nagy riportja jött ki a 24.hu-nak, ahol most átlagosan 5,5 óra, hát nem a várakozás, de mondjuk az ellátási idő. Erről fogunk beszélgetni Komlódi Gáborral, Kukorelli Elindrével és Novák Zoltánnal, de szóba jön az is, hogy elvileg hivatalosan vége a spórolásnak, de még önkormányzatok figyelmeztetnek arra, hogy helyben szükség lehet az energiatakarékosságra, illetve eddig szokatlan méretű büntetést kapott a Meta, a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető óriás tech cég, méghozzá azért, mert gyermekek számára károsak a szolgáltatásai, és ez valószínűleg megnyit egy utat az Egyesült Államokbeli bírságolások előtt. Ezek a témáink, tartsanak velem.
3: Köszönjük az ajánlást, azt nem mondtad elő, kik lesznek a vendégei, de majd mindjárt meglátjuk.
5: Elmondtam, csak elfelejtetted.
3: Igen?
5: Igen, elmondtam.
3: Hát most akkor meg én nem figyeltem,
5: Komlódi látom. Komlódi Gábor, Kukorelli Endre és Novák Zoltán, merik toporzékolnak.
3: Oké, akkor én meg elmondom, hogy Szőlősi György hétfőn az Egyenes Beszédben. És akkor ezzel búcsúzom önöktől, egy kicsit figyelmetlen lettem a végére, biztosan meleg, úgyhogy önök is vigyázzanak magukra, mert az jön vissza majd. Szép hétvégét, szép estét, jó éjszakát!
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Jó estét kívánok! Lassan vége lehet a spórolásnak, vagy mégsem. Erről is beszélgetünk a mai napon, illetve arról a több mint 900 millió dolláros büntetésről, amit a Meta, a Facebook és az Instagram üzemeltetője kapott, meg arról, hogy 5,5 órát ülhetnek a betegek a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán. Kezdünk!
2: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, mondta Magyar Péter, a szakértők óvatosabbak. 10 név merült fel komolyabban, és végül 3 államfőjelölt közül fog választani szombaton a Tisza frakció. 5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre Kórház sürgősségén a súlyos orvoshiány miatt, írja a 24.hu. A Pesti Srácok egykori főszerkesztője szerint Orbán Balázs munkássága szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon. Ma esti vendégeink Komlódi Gábor ügyvéd, Kukorelli Endre író és Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, szervusztok, köszönöm, hogy rám szentáltok ezt a péntek esti lázat, most itt a lehűlés, még zuhé nem volt, amikor én jöttem. Ti már láttatok esőt?
3: Nem.
1: Jó, akkor csak reménykedünk, meg imádkozunk, de az a pár fok lehűlés is jó lehet. Azt ígéri Magyar Péter, hogy vége lehet lassacskán a spórolásnak, a főpolgármester szerint azért nem eszik ennyire forrón a kását. Mutatom is a mai kérdésünket, mert ez ezzel kapcsolatos, hogy ön takarékoskodik-e az energiával, takarékoskodott-e az elmúlt napokban, nagyon szorgos a mi nézőközönségünk, 91% azt mondja, hogy ő bizony takarékoskodott, becsülettel, és 9% azt, hogy hát ők kevésbé szorították meg a nadrágszíjat eddig, majd szemlézünk az ő hozzászólásaikból is, de akkor most nézzük, hogy hányadán állunk a mai kormányinfo alapján.
4: Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkentést kért a miniszterelnök a lakosságtól. Péntek reggel már emelkedett a Duna vízszintje, ami annak volt köszönhető, hogy a Duna osztrák vízgyűjtő területén beindult az esőzés. Magyar Péter ezután bejelentette, mert nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre.
5: Jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvíz ellátás biztosított, és ezért feloldjuk a rendkívüli intézkedések egy részét. Ahogy mondtam, mától nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, valamint az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, és újraindulnak mától már 17 és 22 óra között is közlekednek a tehervonatok.
4: Szombattól hosszú ideig újra nem várható csapadék, így jövő héttől valószínűleg újra számolgathatják a szakemberek a centiket a Dunán.
1: Időközben jelentkezett a főpolgármester, Karácsony Gergely például azt írta erre reakcióként, hogy a fővárosban még egyelőre van energiaprobléma, tehát az esti takarékoskodásra továbbra is kéri a lakosságot. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a takarékossági intézkedések önkormányzat függők, tehát az egyes önkormányzatok dönthetnek arról, hogy mit tesznek. Itt a fővárosban például nem volt vízhiány, de van energiaprobléma. Hogyan tájékozódjon ilyenkor az ember, vagy ti hol nézitek meg, hogy éppen milyen intézkedés vonatkozik rátok? Mert szerintem nem annyira egyértelmű ez az információs helyzet.
3: Szerintem itt egy kérések hangzottak el, tehát hogy itt a kérés lett tulajdonképpen visszavonva, és azt gondolom, hogy azért, mert azért kinéz nekünk augusztusban, hogy lesz még egy-két ilyen periódus. Tehát azért hangzott ezzel ilyen ideje korán, hogy az emberek egy picit fellélegezhessenek, amikor majd megint lesz egy ilyen kérés, akkor jobban reagáljanak, legyenek szünetek ebbe. És azt gondolom, általában véve az ilyen kérésekről és eljárásokról, hogy a lakosság ilyenkor kénytelen keretlen megtanul bizonyos eljárásokat, mint ahogy a Covid idején megtanultuk azt, hogy milyen a home office, mik a hátrányai, mik az előnyei, a cégek megtanulták azt, hogy hogyan lehet ezt jól működtetni.
1: És mindannyian megtanultuk, hogy milyen büdös a saját leheletünk a maszk alatt, igen.
3: Igen, jó, az egy másik tudás, de volt hasznos tudás is ebből, és ez megmaradt.
1: Volt.
3: És egyébként az energiaválság idején pedig megtanultuk, hogy hogyan kell használni a termosztátot, tehát felfedeztük azt a kis készüléket, hogy azt hogyan kell beállítani úgy, hogy elég komoly megtakarítást érjünk el. Azt gondolom, hogy itt is lesznek bizonyos reflexek, amik tudatosabbá tesznek minket, és velünk maradnak hosszú távon, de az, hogy egy ennyire akut válsághelyzet van, azt érdemes mindig jelezni, hogy mikor lehet kicsit kiereszteni, és mikor kell nagyon odafigyelni, és szerintem a miniszterelnök erre vonatkozóan mondta azt, hogy most akkor lehet egy kicsit pihenni, mert augusztusban még kinéz az, hogy ugyanennyire oda kell figyelni majd.
1: Krízis kommunikációt azt láttunk az előző 16 évben is nagyon sokat, és méghozzá azt a fajta krízis kommunikációt, ahol permanens probléma van, és nagyon sokan panaszolták föl, szerintem közülünk is páran, hogy sokszor a Fidesz kormányok kommunikációban igazából infantilizálták a közönséget, tehát úgy bántak velünk, mintha ránk nem lehetne valódi információt bízni, bizonyos információk vissza voltak tartva, mások fel voltak fújva. Ez most egy másik típusú krízis kommunikációnak tűnik, tehát egy direktebb, ilyen megszólítóbb jellegűnek. Mit gondolsz erről, Bandit? Van minőségi különbség, vagy ez csak egy stílus?
6: Ez alapvető különbség szerintem, hogy a lakosság az gyereknek van énézve, vagy pedig megpróbál mondjuk a kormányzat úgy beszélni, mint egy rendes közszolga. Tehát kvázi, hogy akceptálja, hogy nem ő a főnök, nem ő a tanítóbácsi, hanem ő az én alkalmazottam, akit azért fizetek, hogy intézze el azokat a dolgaimat, amikhez vagy nem értek, vagy nincs kedvem vele foglalkozni. Ez egy alaphozzáállás kellene, hogy legyen. Sajnos nem tanultuk ezt meg, ezt a dolgot, tehát nincs ez benne a köztudatban valami módon. Itt Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában mindig valami módon a vezetőt, a Führert akarjuk látni.
1: Hát vagy a cárt.
6: Aki tulajdonképpen ő a, aki tudja, gondoskodik rólunk, mi meg így kedet csókolunk neki, ugye erre is volt példa, stb. Tehát én arra bazírozok, hogy esetleg ez a rendszerváltás, egy attitűdváltás is bekövetkezik majd Magyarországon. Én tényleg egy pozitív csávónak gondolom magam, és lehet, hogy le fognak hülyézni, vagy naívozni, de azt gondolom, hogy be kell, hogy induljon ez az attitűd. De a polgári étosz az a lényeg. Tehát, hogy egy szituáján gondolkozás kell, tehát, hogy én igenis felelős vagyok másokért, és mások is felelősek értem, és igenis, hogyha hív a haza, most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de tulajdonképpen ez egy bagatell dolog, tehát itt még azért nincs havária helyzet, vagy vészhelyzet, de minden esetre, hogyha tényleg akár egy ilyen kis dologban is tudok valamit a közösségért tenni, úgyhogy nem halok bele, akkor azt szerintem meg kell tenni. Az az igazi polgári és hazafi attitűd.
1: Ezen majd a folyoson fogunk veszekedni, mert szerintem ez a paraszti étoszba is belefér, csak ott kénytelen vagy tudomásul venni, ha elfogyott a víz, és nem húzhatod még 10-15 évig, hogy reagálj erre valamit, de ezt nyilván csak az én falusi neveltetésem mondatja velem. Beszéljünk egy kicsit ennek az energiaválságnak a technológiai oldaláról, mert azt látjuk, hogy folyamatosan mondja a Tisza kormány, hogy mi lett elbabrálva, mi az, ami nem lett elvégezve, de például ma bejelentettek egy óriási EU-s befektetést a szélenergiába. Ugye az utóbbi pár évben a Fidesz kormányok alatt nagyon felfejlődött a napenergia Magyarországon, az energiatárolás kevésbé. A szélenergia az azért a NER idejében javarészt tiltva volt, vagy ha nem is tiltva, nagyon akadályoztatva. Ki tudja egyensúlyozni egy másik megújuló azt, amennyire a napenergia ingadozik? Mire számít az, Gábor?
7: Hát ugye diverzifikálni kell, azt szokták mondani ezt a csúnya szót. Hát több lábon kell állni. Ugye az ember úgy rákényszerül a túlélés jegyében magánszemélyként is. Ugye otthon is úgy gondolkodunk általában, hogy azért legyen mondjuk gázsütő is, meg villansütő is, meg legyen, nem tudom. Tehát, hogy
6: Hozentrógel is, igen.
7: Tehát, hogy az ember próbál több lábon. Én amikor arról beszélt...
1: Én tartok egy ilyen kis tűzrakót cserepet,
7: nálunk is van, nálunk is van. Szóval meg egy agregátor, szóval, hogy amikor az ellentétre rámutattál Karácsony Gergely és Magyar Péter által elmondottak között, akkor szerintem az ő szerepvállalásukból fakadó ellentét van alapvetően, mert Karácsony Gergelynek más a felelőssége, mint főpolgármesternek, és a kormányfőnek is egészen más a felelőssége. És az egyik ilyen felelőssége az, értem, hogy megszoktuk a home office-t, és értem, hogy hozzászokunk, és én nagyon őszintén azt gondolom, amit elhangzott, hogy fontos felnőttként kezelni a lakosságot, de ennek nagyon komoly nemzetgazdasági kihatása van, akár csak egy-egy napra, hogy leállnak. Amikor nagyon utáljuk a nagyvállalatokat, azok munkahelyeket teremtenek egyébként, és akkor önként vagy másokból de lemondanak az energiafelhasználásuknak egy bizonyos részéről, akkor egyébként az is történik, hogy a termelésüknek is egy részéről lemondanak, amikor is egyébként mi pedig ott keressük meg a fizetésünket, amit aztán fogyasztásként visszapörgetünk.
3: Egyébként nem feltétlen, mert van egy csomó olyan racionalizáció, ahol a termelés nem kell visszafogni, és persze, azt hiszem, hogy itt még ilyen lépések voltak.
7: De nem, persze, olyan is van, én csak arról beszélek, hogy a miniszterelnöknek felelőssége egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy most lehet egy kicsit engedni, ennek egyfelől van egy sikerélmény az emberek szívében, hogy megcsináltuk közösen, ebbe beleértve a nagyvállalatokat, meg magát a természetes személyeket is, és van egy távolabb nézés is, mint a konkrét problémával való szembenézés is. Ugyanez a szélerőművel kapcsolatos kérdése is igaz, hogy én annak örülök nagyon, hogy ez a kormány elkezdett arról beszélni, hogy tehát egyszerre beszélt arról, hogy most van egy krízishelyzet, amely krízishelyzetnek bizonyos dolgokat kell tennünk, hogy ez megoldódjon. Ugye nagyon megemelte a paksi munkatársaknak a szakértelmét és elhivatottságát, meg azt a elképesztő munkát, amit beleraktak. Ugye megemelte azokat a vállalatokat, akik önként korlátozták magukat, azokat a természetes személyeket, és egyébként pedig beszélt arról, hogy mi a tervük a jövőre nézve. És nem csak a felelősségre vonás, és én ennek is nagyon örülök, hogy az is elhangzott, hogy azért ez arról valaki tehet, hogy ez a helyzet kialakult, és nem a 3 hónapja regnáló Tisza kormány, aki erről tehet, hanem, és itt tudom, hogy alacsony a vízállás, aroncsa, nem az Orbán Viktor tehet, ez kétségtelen tény, de az a megfejtés, hogy egyébként pedig
1: szakemberek szerint a NER 16 éve vaskosan benne van.
7: Abszolút,
1: az
7: de hogy éppen most nem esik az első, arról nem tehet.
1: Nyilván nem Orbán Viktor egy személy.
7: Na de az, aki azt gondolja, hogy egyébként meg Szijjártó most fölülne a helikopter, és idehozná a Dunát szatyorba, az sem normális nyilván.
1: Hát csak arról... veszük Putyintól.
7: Igen. Szóval visszatérve a szélerőmű, én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen sok napenergia, vagy ilyen nagy mértékű napenergia termelés van Magyarországon, de a hálózatfejlesztéssel foglalkozni kell, ugyanúgy egyébként, ha szabad ide tennem, ami legalább ekkora probléma, és legalább ekkora hazugsága volt a Fidesz kormánynak, ugye mi víz nagyhatalom vagyunk, tehát a vízi közművek fejlesztésére is szánni kell időt, energiát és nagyon sok pénzt, ami nem látható, csak akkor látható, amikor nem csöpög a csap, vagy csöpög a csap és nem folyik. És nagyon sokat kell azzal foglalkozni, hogy több lábon álljunk, és ebben benne van a szélerőm is, benne van az az alternatív megoldás, hogy vajon csak a Duna vizével lehet-e hűteni. Én nem értek hozzá, én szeretném egy olyan országban, ahhoz ezt szakemberek döntik majd el, és nem aláírásokat gyűjtenek pártok arra, hogy hogyan legyen duzzasztógát, hogy ne legyen. Szóval, hogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és nagyon örülök neki, hogy azt látom, hogy nem azt kell hallanom, hogy nagy kék plakátokon Soros György elitta a Dunából a vizet, meg Ursula von der Leyen direkt fűti a Dunát, hogy az ne hűtsön. Tehát, hogy nem ezeket a baromságokat kell látnom, meg akarja, hogy a migránsok elvigyék.
6: Jó, de ugyanakkor meg ugye van ez, hogy a vadpajtások, vagy nem tudom, kik mondták azt, hogy csavarják föl a hűtés, meg a mínusz
1: 30, hogy ők Dafke is pazarolni fogják komolyan, az tehát, energiát.
6: És szóval ez valaki,
7: nem mindenki kire hat az oktatás, ez kicsit.
6: Ez horror, nem? Tehát ez a, tényleg ennél hazárulóbb, antihazafiasabb attitűd.
1: Nem csak akkor, infantilis? Azt mondta, hogy anyám azt mondta, hogy rakjam el az oknimat, úgyhogy direkt szétszorom az oknimat.
3: Szerintem ez az ellenállásnak a félreértés.
6: Igen, igen. Tehát és akkor az Orbánnak ők lennének a példakép.
3: Szerintem még egy szót ejthetnék a válságkezelés módjáról, mert szerintem ebben nagyon jól tetten érthető, hogy a paternalizmus egy sajátos motívuma. Tehát egy hipotetikus lesz, amit mondok, de hogy ha végig gondoljuk, hogy hogyan kezelte volna ezt, mondjuk Orbán Viktor, ha ő maradt hatalmon, akkor én azt feltételezem, hogy az első üzenet az az lett volna, egy ilyen paternalista, fraternizáló gesztussal, hogy megoldjuk, mi gondoskodunk a megfelelő mennyiségről, a lakosságnak semmiről nem kell lemondania. És addig a pontig ezt elvitte volna, ahol már tényleg nem lehet megoldani, ott viszont már egy nagyon erős szabályozói lépéssel tiltotta volna le az adott szereplőket bizonyos sorrendben. Tehát, hogy egy ilyen kvázi biztonságot ajánl föl, annak az érzetét, hogy neked nem kell ezzel foglalkozni, mert én megoldom helyetted, és azon a ponton, amikor már tényleg beüt a probléma, ott pedig nagyon erős eszközökkel beszabályoz és letilt.
1: Én ezért azt mondanám, hogy nagyon nagy különbség van a 2020-as évek Orbán Viktora, meg mondjuk a 2010-es Orbán Viktor között, aki Vörösiszap katasztrófa idején árvíznél még tudott kompetens politikusként jelen lenni és valamit projektálni, de ezen most nem fogunk hosszan elvitatkozni, mert nekem is muszáj több lábon állnom, és ugyan vannak beszélgető partnereim, de kíváncsi vagyok a mi nézőink véleményére is, úgyhogy nézzük, mit válaszoltak a nap kérdés. Ami pedig a következő volt, hogy ön takarékoskodott-e az energiával az elmúlt napokban. Mária azt írja, hogy igen, de én nem csak most takarékoskodok, hanem mindig. Ez, mintha én válaszoltam volna, hogy láthatják, Máriával tart 91% a válaszadóknak. Anita azt írja, hogy mindig odafigyel a takarékoskodásra, de ezekben a napokban különösen figyelt rá, hiszen közös érdeknek tekintette. Katalin szerint természetes, hogy takarékoskodott, de ez nem politikai kérdést, és nagyon tetszett neki, hogy a kormány kérte a népet erre, és nem utasított, nem elrendelt, és nem büntetett. Anikó azt írja, hogy nem takarékoskodott, mert akus napelemes rendszerünk van Orbán Viktornak köszönhetően. Zoltán azt írja, hogy nem, ő nem spórolt, a tiszások elég, ha nélkülöznek, köszönöm. Egészségére Zoltán, Endre pedig, de nem a Kukorelli, hanem egy másik, azt írja, hogy igen, mégpedig azért, hogy holnap is legyen mindenkinek. Nagyon köszönjük nekik a válaszokat, és akkor nézzük is, hogy mi hangzott még el a mai kormányinfón.
8: Az örökség, amit 16 év Orbán kormány után örököltünk, az drámai.
9: Jelentette ki a kormányfő az elmúlt napok energiaválságára utalva. A miniszterelnök szerint a kormány mindent meg fog tenni, hogy már ebben a ciklusban jelentősen növelje a kapacitást, valamint szigetelési és energiahatékonysági programokat indítson.
8: Jelen formában a Paks 2 engedély az nem állja meg a helyét.
9: Hozzátette, mivel minden tendencia arra mutat, hogy a vízszint csak alacsonyabb lesz, várhatóan a mostani paksi blokkokat is 2032 és 2037 között le kell majd állítani. Magyar Péter híradónk kérdésére arról is beszélt, kik lehetnek a Tisza párt elé kerülő államfőjelöltek.
8: Olyan név, aki érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, az körülbelül 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Én is megtárgyaltam többekkel, több embert meghallgattunk, és a Tisza elnöksége azt a döntést hozta a mai reggelen, hogy holnap 3 nevet, embert fog ajánlani a Tisza frakciójának megfontolásra.
9: A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett még arról, hogy 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, és várhatóan augusztus végére választják meg a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal vezetőit. Az augusztus 20-ai rendezvények és tűzi játék kapcsán a kormány majd kellő időben hozza meg a szükséges döntéseket.
1: Engem nem érdekel a köztársasági elnök jelölés, mert engem nem jelölt senki, úgyhogy akkor meg mi értelme van az egésznek, úgyhogy térjünk is e föl a tárgyra, beszéljünk egy kicsit a szigetelési programról, megoldja a jelenlegi problémánkat, hogyha egy nagy adag pénzt felkerünk a falakra. Bandi, te mint abszolút egykori zöld politikus,
6: én
1: mi az álláspontod?
6: Tehát először is ezt az egész rezsicsökkentést, meg benzin árstoppot, meg benzinsapkát, meg nem tudom, ezt a legnagyobb blöffnek és paraszvakításnak gondolom.
1: És polgárvakítás, csak igen, hogy én
6: mert,
1: itt
6: a... bocsánat, oké, rendben van.
1: Polgár, csak szemétkedek velem.
6: Kis polgárvakítás, mondjuk abban. De egyszerűen az emberek nem tudom, hogy miért nem tudják belátni, hogy azt ugyanúgy mi fizetjük a rezsicsökkentést, mint hogyha normálisan piaci áron lennének a dolgok, és akkor, hogyha piaci áron lennének, úgy azt a pénzt, ami a rezsicsökkentést, azt normálisan lehetne például szigetelésre használni, például olyan, például tűzifát, ugye a lakosságnak egy jó része, az nem gázzal fűt, hanem tűzifával, és a tűzifán ez a rezsicsökkentés nem vonatkozott.
1: És aminek az ára az egekbe emelkedett az elmúlt néhány
6: évben. Igen, most állítólag van egy ilyen jó nagy árcsökkentés, úgy tudom.
1: Áfa csökkentés.
6: Helyes, stb. Tehát egész egyszerűen, például az én házam, én vettem még 99-ben egy nagyon szép ilyen polgárházat, ami hát jól néz ki, de természetesen akkor még nem volt ez a szigetelés mánia, vagy nem tudom mi, és hát sajnos le kell szeretném ezeket a stúkókat róla, és szigeteltetnem, de aztán szépen vissza lehetett ezeket, nem pont ezeket, hanem lehetett gitből csinálni.
1: Hát reprodukálták.
6: Na most én egy kertes házban lakom, kimegyek, kilépek a házból, és imádom a meleget különben, de akkor így zsummi, nekem jön a meleg, de olyan szinten letarol. Kimegyek szépen a diófáim alá, és ott dolgozom, és mikor már nem bírom, és mikor már megunom, hogy állandóan slaga, locsolom a fejemet, akkor bemegyek a gyönyörűen szigetelt házamba, és mi egy trikót is föl kell vennem, mert annyira jó a... Tehát mindenkinek csak azt ajánlom, hogy főleg a ezeket a panelházakat, hogy az tényleg, az szörnyű lehet. Ha az nincs szigetelve, nem tudom, ki lakik egy ilyenbe, vagy...
1: Nagyon sokan.
6: Sokan. Az ezeket szigetelni kell, nincs mese.
1: Zoli, alapvetően az energiapolitika, mint ahogy nagyon sokféle politika a magyar gazdaságban, a nagy szovjet kamion elvén arra rendezkedett be, hogy legyen nagy erőmű, meg nagy kapacitás, onnan legyen megoldva minden egyben. Megújulókra való átállás, a szigetelés, az egy teljes szemléletváltás. Hogy verjenek keresztül egy társadalmon egy ekkora változást, aminek évtizedek óta ellenállt mondjuk, ha nem is a szakpolitika, de mondjuk a döntéshozás?
3: Szerintem nincs itt ellenállás. Én azt láttam igazából, hogy ösztönösen van kezelve az energiapolitika is. Tehát ahol engedték, sőt támogatták, például a napelemek tekintetében, ott a lakosság hajlandó volt beruházni, hajlandó volt erre költeni, és ma már egy elég tekintélyes napelembázison van a magyar energiamix.
1: Hát illetve, hogy sokkal...
3: Csak hogy ezt ki kellett volna egészíteni, például szélerőművel, de a miniszterelnök nem hitt abban, meg nem tetszett neki a mix.
1: Hát illetve, hogy sokkal...
3: Csak hogy ezt ki kellett volna egészíteni...

0: Biztos, hogy az oroszokkal kell ezt megépítetni? Biztos, hogy ugyanoda kell elhelyezni? Oké, hogy ott van a szakmai tudás, meg stb. De azért mekkora kockázati tényező, hogy egy helyen van nekünk az teljes atomenergia kapacitásunk. Tehát ezt józan észre végig gondolva is, itt nem volt rendes energiastratégia, hanem dolgok ösztönösen és hatalompolitikai és gazdasági érdekek mentén voltak eldöntve.
1: Hát reménykedjünk, hogy ez tud változni. A következő részben folytatjuk a témáinkat, maradjanak velünk.

Mekkora szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

ott nincsenek mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény. Csillagok háborúja itt az új remény, a híre alapján azt mondod túl kemény, de íre ő gondoskodó és túl felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten lép közbe és nem hagyom áll, mert tud minden felett ő adonál. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé az

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Folytatjuk a beszélgetést, de most már nem energiázunk tovább, elfogyott az energiánk, mert 5,5 órát ültünk a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán. Nézzük, mi történik.
2: 5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre Kórház sürgősségén, írja a 24.hu. A portál július végén jutott be az osztályra, ahol jelenleg 4 szakorvos dolgozik teljes állásban. Ez a 24.hu-nak nyilatkozó 2 orvos szerint kevesebb, mint amennyivel minden műszakot szakorvosi szinten le tudnak fedni. Ezért vannak olyanok, akik saját munkájuk mellett pluszban vállalnak műszakvezetést. A Szent Imre Kórház legkritikusabb osztálya a belgyógyászat, ahol nagyon kevés a szakdolgozó, ezért jelenleg is ágyakat kell szüneteltetni. A portálnak július végén nyilatkozó 2 orvos egyébként már nem dolgozik az intézményben.
1: Szakdolgozó, csak a kezdő kedvéért mondom, az mindenki, aki nem orvos és az egészségügyben dolgozik, tehát az ápoló, a műtős, a gyógytornász, mindenki szakdolgozó rajtuk kívül. És szerintem nagyon keveset beszéltünk az elmúlt években, amikor az orvos hiányról beszéltünk, arról, hogy valójában az egészségügy nem csak ő belőlük áll, ez nem egy osztályharc itt, de látványossá vált mostanra például az ápoló és különösen a szakápoló hiány. Ez az 5,5 óra, amiről a 24.hu újságírói írnak, ez ugye a teljes ellátási átlagidő, ez elvileg nem annyira rossz érték, de mégiscsak elég brutálisnak hangzik. Mire számítsunk szerintetek, mennyi idő az, amíg ezek a mutatók javulni tudnak?
3: Hát az egészségügy az a rendszer, amelyik a legtöbb pénzt emészti föl, a legközvetlenebbül hat a személyes életünkre, és hát a legkevésbé szeretünk rá áldozni. Sőt, ha már itt beszélgettünk ma arról, hogy mennyire lehet edukálni az embereket, nem milyen becsípődések vannak évtizedesek, vagy akár évszázadosok, az egészségügy az pont az a terület, ahol nagyon nehéz megmozdulni. Emlékezzünk vissza a 300 forintos vizitdíjra, amivel egyszerűen lehetetlenség volt. Hát ugye az egy nagyon komoly politikai
1: tőkét. Ez egy vízválasztó volt. Én ezt nem a 300 forintnak tulajdonítom, de hanem annak, hogy ez egy szimbolikus.
3: Én nem tudom, hogy ezt minek tulajdonítom. Én azt gondolom arról, hogy az egy nagyon kicsi hozzájárulás lett volna, hogy ez most a Gyurcsányék jól kommunikálták, vagy nem, hogy az a Fidesz ügyesen használta ki politikailag, vagy nem. Ez egy másik dolog. Önmagában az a szemlélet, hogy 300 forintot sem akarunk ráfordítani, és lehet, hogy csak egy kicsikével kéne többet áldoznunk az egészségügyre. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy az elmúlt 16 évben lélegeztetőgépeken keresztül, meg mindenféle vérplazma bizniszeket. Tehát ezek, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan működött volna, elfantáziáltunk róla, hogyha a Fidesz kezelni ezt a válságot. Annyiban nem értek teljesen egyet, hogy ezt csinálta volna, amit te elmondtál, annyi különbség, hogy megnézte volna, hogy hogyan lehet valakivel még kiszúrni. Tehát valószínűleg az a fővárosi önkormányzattól még plusz elvett volna valami kis pénzt azért, hogy Paksa vigyen le két hűtőteherautót, meg nem tudom, még bevezette volna az ingyenes parkolást ugye a fővárosba, ilyeneket. Tehát, hogy azért ez nagyon-nagyon jellemző volt rájuk, hogy mindenen, ugye a KK-n is csomót akartak keresni, tehát, hogy mindig jól akartak.
1: Azon is kerestek egy jó nagy csomót.
3: Tehát, hogy az a baj, igen, hogy az a baj, hogy ez egyfelől szét lett rabolva az egészségügy, másfelől pedig ez volt ebben nyilván egy tudatosság, hogy átirányítsák a betegeket ugye a magánellátásba, ami megint egy újabb biznisz valakiknek valahol. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon fájó, még az oktatásnál, ez nekem egy veszőparipám, hogy az oktatással mit művelt ez a kormány, de majd nem lesz időnk, ami szintén legalább olyan tróger dolog volt, mint ez. De ez ugye ezt közvetlenül megéljük egy vírussal, megéljük egy balesettel, megéljük egy szüléssel, meg bármivel, hogy bekerül az ember egy egészségügyi intézménybe, és ott azt, hát ugye van egy kedves kollégám, aki azt szoktam mondani, hogy csak bíróságra és kórházban ne kerüljön az ember, mert ott nem tudja, mi fog vele történni, és hát körülbelül sajnos itt tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog ott velünk történni.
4: Szóval kell egy nagyon erős ilyen lelki valami, át kell gondolnunk azt, hogy bármikor bekerülhetünk a kórházba, lássuk be, megy az idő, ti még nagyon fiatalok vagytok, de tényleg arról van szó, hogy ez valami módon be kell építenünk a lelkünkbe, hogy előbb-utóbb valami történik. Ezt nem lehet megúszni. Most például, hogy egyet mondjak, egy kis hülye példát mondjak, én járok futballozni, és az utóbbi a fél évben már úgy csinálom, hogy beteszem az autóba a komputeremet, és három könyvet, amit éppen
5: meg egy pizsomát
4: dolgozom. Hogy?
5: Meg egy pizsomát.
6: Meg WC-papír.
4: Azt nem. Annyira nem. És ezek benne vannak a fűre lefele az autómban, hogyha bármi történik, akkor, mert egy-két barátomnak már ment szét a lába, és mesélte, hogy ott kellett várni ezt 5,5 órát. Nyilván nem pont annyit, de hogyha sokat kell várni, akkor ne őrülj meg. Készülj fel előre, mindig a legrosszabbra kell felkészülni, ez szerintem alap. A legrosszabbra felkészülés, kicsit jobb történik, akkor már jobb az élet.
3: A feleségem ezt úgy oldotta meg egy alkalom, azt mondta, hogy nevet fölsz a Lukas alsogatját, mert a baleseted lesz, nem akarok égni a mentősövet, hogy nézel ki. Úgyhogy ezt így, engem így trenírozott arra, hogy hogyan kell készülni.
1: Együtt
6: Egyébként ez az 5 óra nem is olyan rossz. Tehát, hogyha én visszagondolok arra, hogy amikor én sürgősségügyre kerültem, ez olyan 2-3 alkalom volt, én 10 óra alatt nem úsztam meg soha.
1: Jó, ez az átlagidő, tehát ebben benne van az is, amikor aki nagyon kevesen órás, várnak, és nem
6: kis lábújtöréssel, tehát, hogy azért ezek legendásan. Mondjuk időzíteni is kell, én mondjuk ezt általában éjszakára időzítettem, és ott csináltam végig az éjszakát, de...
1: Tehát ha valaki ki akar esni egy ablakon, akkor az legyen kedves, ne csúcsuk.
6: Igen, reggel, tehát tegyen. Hogy valahogy úgy, ahogy ne ebédidőben, és ez egyébként, ez egy nagyon jellemző része a magyar egészségügynek, hogy minden a szerencsétől függ. Uh-huh. Tehát, hogy jó helyen vagy-e épp akkor, jó helyre visznek-e be, a megfelelő orvos áll oda. A nyugati egészségügyi rendszerek lényege az, hogy ezt a fajta különbséget, ezt a fajta esetlegességet, ezt nivelálja, ezt kiegyenesítse, hogy mindig, mindenhol lehetőleg ugyanazt az ellátást kaphast.
3: De ilyen és az oktatás tenden... is. Bocsánat, ilyen az oktatás is nyugaton.
6: Igen.
1: Ha jól működik.
6: Tehát ez a két rendszer, jó, hogy mondod egyébként, mert ez a két...
1: Nyugatja, válogatja azért.
6: Hát ez a két rendszer volt az.
4: Voltam azért horror, Angliából hallottam horror történeteket. Tehát...
6: De pozitív történeteket is hallottam Angliából, amikor mondjuk magyar ott dolgozó, ott tartózkodókkal nagyon jó ellátást kaptak állami egészségügyben, tehát hogy ez Persze. Semmelyik egészségügy nincs teljesen 100%-os állapotban, mert valóban, és egyébként ez a rákfenéje ennek, hogy Orbán Viktor is arra a következtetésre jutott a nyugati rendszereket elnézve, ahol jóval több pénzt tudtak akár arányosan, akár nominálisan fordítani erre a rendszerre, hogy azok se tökéletesek, azokkal se elégedettek, akkor meg minden. Tehát az a baj, hogy nem volt ezen a két területen oktatás, egészségügy, valódi reformszándék. És azért, mert legalább 7-8 okot föl tudunk sorolni, most kettőt akkor említenék, egyrészt volt egy olyan tapasztalata Orbán Viktornak, és ezt ellenzékben nézte végig, hogy aki ezt az ügyet felvállalja, oktatásreformja, egészségügyi reformja, annak annyi, ugye ezt az SZDSZ vállalta föl ezt a két területet annak idején, nagyon rosszul csinálták nyilván, de ezzel együtt is elsüllyedt a párt. Úgyhogy ezt megtanulta, ezt beégett a retinájába, hogy ezt nem szabad. A másik pedig az, hogy volt egy személyes benyomása arról, hogy ezek megjavíthatatlanok, tehát egy pénznyelő mind a kettő, akkor nem kell ezzel foglalkozni, és az, amiért egy helyre került ez a két terület, az volt, hogy egyetlen elvárása volt Orbán Viktornak a Pintér felé, hogy zavartalanul működtesse ezt a két rendszert, tehát ne legyen nagy összeomlás, ketyegjen el. Na most viszont ennél a két rendszernél tipikusan az van, hogyha nem fordítasz rá, ha nem újítod meg folyamatosan, ha nem teszel bele rendes kutatási pénzt.
1: Akkor összeomlik.
6: Akkor mindenképpen romlik, és folyamatosan romlik a
1: remélem, te minőség. Nem fogsz összeomlani, amiért a szabadba vágunk, de muszáj beszéljünk egy kicsit Huth Gergelyről. Huth Gergely nélkül nem péntek a péntek. Nézzük is meg, hogy mi történt. Ugyanis Orbán Balázsról fogalmazott meg tőle igen szokatlanul kemény kritikát, mert hogy nem Huth Gergelytől szokatlan a kritika keménysége, hanem inkább az Orbán Balázs iránti iránya. Méghozzá egy Facebook posztban reagált, azt írja, hogy a napnál is világosabb, hogy a vétkeseket az utolsó 4 évben a felszínre sodródott aktorokban kell keresni. A magyarok számára idegen és taszító, kivagyi új elit köreiben, melynek vezéralakja éppen Orbán Balázs volt. Neki gyakorlatilag semmi sem sikerült, működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon, és itt akkor még hosszan ír arról, hogy valójában lipsi pénzszórás zajlott az MCC-ben, és ehhez hasonlók. Számítottatok ilyen stílusú kritikára? Pont így a kemény magon belül?
4: MCC, mint Lipsi, nem tudom, mi szó, döbben.
1: Edem Túsz könyvet fordítottak. Hát lehet, hogy az a baj, hogy időnként megfordult ott valami érdemi tartalom.
4: Oké. Én tulajdonképpen viszonylag jóba is voltam vele, meg voltunk együtt különböző helyeken, például volt egy kocsmájuk, ahova meghívott, és ott jót lehetett csörözni, és közben a döbbenetei kornéllal beszélgettem, de egy ilyen aranyos gyerek a gyárilag, de ő most úgy döntött, hogy bevadul. Most ő a vad.
1: Te Huth Gergőről?
4: A Huth Gergőről beszélnek, igen.
1: Azért a Huth Gergő tudott nagyon komolyakat mondani már 10 évvel ezelőtt is, sőt több mint 10 évvel ezelőtt. Tehát szerintem ezt a fajta odaszólogatást nem most kezdte, hogy a párton belül az meglepő.
4: Amit erről a szerencsétlen Orbán Balázsról mond, az nyilván igaz, csak éppen szerintem mindenkinek a saját portája előtt kellene seppelni, például a Huth Gergelynek is saját portája előtt kellene seppelni, és még másokat így kritizálni, addig magába is szállatna. Tehát ugye az Orbánnak most volt, a Tusnádfürdő volt az a kőkemény ilyen, hogy itt semmi sem stimmel, mármint a mostani kormányzatban is visszajövő novemberben, vagy mikor, és semmit sem fogunk elfogadni, minden.
1: Októberben újra kezdjük.
4: Igen, tehát tulajdonképpen az van, hogy úgymond kiásta az Orbán csatabált, és mikor jó kiásta, akkor el is tűnt.
6: Elvitte.
4: És ráhagyta ezekre a hát ilyen harmadvonalbeli beszélő fej vagy, és akkor így elkezdték ezek most így nyomni a palávert. Tehát ez egyszerűen szánalmas. Tehát nem is, tényleg nem is tudom, hogy mit mondjak erre.
3: Szerintem az egész biztos, hogy azért, ha már idehozta Orbán Viktort, szóval azért egy normális fideszes szavazó, vagy normális fideszes pártagnak az a megfejtés, hogy most nincs itt az ideje annak, hogy szembenézzünk a kudarc okaival, mert most éppen háború van, és háborúban nincs vasárnap. Szóval azért azt gondolom, hogy az nem elég. Tehát az, értem, hogy van, akinek ez tetszik, de nagyon sokaknak nem elég, és azokhoz is valakiknek kell beszélni. Nem azt állítom, hogy Hut Gergely azért mondta ezeket, mert Orbán Viktor szeretné, hogyha bizonyos szelepeken elmennének ezek a mondatok is, hanem azért mondja, mert van egy kifejezett igény a fideszesek között, hogy valaki mondja már meg, és ezek hogy is mondjam, ezek nagy összösség, ezek egymás között erről beszélnek. Tehát az, amikor már nem tudom, melyikőjük mondta, szintén ilyen, ahogy te fogalmaztál, beszélő fej, hogy az urizálás, meg a luxizás, meg a, ezt ugye például a Lázár János is mondta, vagy például a Mészáros Lőrinc jelenség, és még sok más dolog, most éppenséggel Orbán Balázs, de hát legyünk őszintén, tehát ő tényleg kifejezetten irítaná, már csak a német, ugye úgy hívják, német Balázsnak hívják, aki most, hogy hívják, vagy aki most országgyűlési képviselő, ugye?
4: Van ilyen, igen.
3: Mert csak ő az irritálóbb nála, és ő az, aki egyfolytában félrebeszél. Nyilván ők is érzik, és egy addig, amíg állandóan mindig mindent megnyertek, mert Orbán Viktor egy szemébe hozta a Rogáni médiával, a beleöntött pénzzel, az össze-vissza hazudozással, a választási törvény átírásával, a határon túli szavazatokkal, stb. A médiával tudta hozni a választásokat, akkor eddig ezek a hülyék elfértek. Tehát nem volt probléma, nem zavartak bele. Akkor is érezték a fideszes szavazók, hogy ez ciki, vagy ahogy ő fogalmazott, szekunder szégyen, amikor ül a kanapé, mert valószínűleg nem csak érőhögök rajta, nekem a mi oldalunkon van egy-kettő, most hagyjuk, hogy ki az, aki, ha megszólal, szekunder szégyen érzetem van. És egyszerűen ezekről ők beszéltek eddig is, és most pedig ő elmondta hangosan.
1: Zoli, úgy tűnik, hogy a Jog és Igazságoság párt, tehát az ugye a Fidesznek a lengyel testvérpártja nagyon hasonló módszerekkel operált, most épp szétszakad egy nagy veszteség után, amikor nem sikerült a remélt nagy comeback. Számítunk ilyenre a Fidesztől, és hogyha most így marják egymást, vagy ez pont hogy segít?
6: Bármi megtörténhet, simán benne van a pakliban, és alapvetően e megnyilvánulás kapcsán is azt tudom mondani, hogy ugye egy valóságtagadásban vannak. Tehát, hogy itt nincs egy csomó minden elszámolva, alapvetően. Tehát nincs megmagyarázva a saját szavazótábornak, sőt a tagságnak is egy sor kérdés, hogy miért így történtek a dolgok. Hogy alapvetően, hogyha itt volt egy NER elit fölhízlalva, akkor az most hova tűnt? Akkor az egy folyamatos hazugság volt, ami számos kompromisszumhoz vezetett el, a választóknál is, és a tagságnál is, hogy oké, hát itt nem, itt mennek a pénzek, de hát egy felhalmozás van, és most majd jó fog jönni, mert ez a hatalom megtartása, vagy a későbbi visszajövetelre van, és látjuk, hogy nem arra van, és ez a frusztrációt látjuk. Tehát nincs szembenézés, és nincs bizonyos dolgok megmagyarázása a saját tagságnak és szavazótábornak, és úgy látom egyébként, hogy a média terén sincsen szembenézés. Tehát, hogy esetleg valamit, és ezt pendítetted meg te is. Esetleg valamit rosszul csinálhattunk? Így, tehát, hogy ez nincs, ez a kérdés föltéve. Tehát itt van 16 év, oké, hogy abban volt egy csomó kétharmad, de most mégis egy olyan elutasítottság jött velük szembe, ami még soha, egy olyan eljelentelenedés felé tartanak, amit még sose láttak. Kellene szembenézés, kellene magyarázat például arra, hogy miért mondtuk, hogy meg fogjuk nyerni, ha nem nyertük meg. Ha nem, miért mondtuk azt, hogy mi járunk nyerésre?
4: De még a választást már lezárták az urnákat, ugye? És még mindig.
6: De akkor azt láttad, hogy egy bizonyos szint alatt mindenki azt gondolta, hogy ez meg lesz nyerve. Mert ez lett mondva neki.
4: Ez lett mondva.
6: És ez egy olyan szintű...
4: Gajdics szintű ilyen embereket, de bevették, beszopták.
6: De ez egy olyan szintű erkölcsi hiátus, vagy kihívás, vagy nem tudom, méreg, amit hogyha nem kezelnek, akkor nem lehet elmagyarázni egy választókerületi vezetőnek, akinek ilyen számokat adta, hogy ő győzelmi stratégiával ment neki, miközben válságkezelés vagy kármentésre kellett volna alapoznia a saját kampányát. Ezek után, és ez az elitje gyakorlatilag ennek a pártnak, ha ők ilyen szinten átlettek verve, A szavazótábornak az lett mondva, hogy itt 90 meg 70 választókerület beleszúzva, és ez nincs megmagyarázva, hogy ez miért történt, vagy ezt hogy gondoltuk. Tehát ezt, és ugyanebben a meghasonlásban van a média elitjük, és mindeközben, mivel nem kapják meg erre a választ, saját maguknak se teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy jól csináltuk?
1: Nem kapják meg rá a finanszírozást sem, most belétek folytam a szót, mert Instagramba folytjuk a bánatunkat, akiket most csúnyán megbüntettek az Egyesült Államokban, nézzük, mi történt.
4: Oh.
7: 567 millió dollárra büntette a Facebook és az Instagram anyacégét egy amerikai bíró gyermekek veszélyeztetése miatt. Az ítélet szerint a Meta algoritmusa a gyerekek pszichológiai károsodására és szexuális kizsákmányolására teremtett lehetőséget. Ez eddig a legmagasabb bírság a Meta ellen, de nem ez az egyetlen. Ugyanis idén áprilisban az Európai Unió 200 millió eurós bírságot szabott ki rájuk. Az unió szerint ugyanis a cég tisztességtelenül járt el abban, ahogyan fizetésre kötelezte a felhasználókat a reklámmentes verzióért.
1: Ez most már a sokadik büntetés, ahogyan hallhatjuk, az Európai Unió is kötelezi, minden próbálja, igyekszik szabályozni a Metát. Az Egyesült Államok ebben sokkal megengedőbb szokott lenni, a törvényi szabályozás és a politikai hozzáállás is sokkal, hogy mondjam, óvatosabb ilyen tekintetben, de most majdnem 1 milliárd dollár kártérítést kell fizetni, és ez csak egy tagállamban történik, indulnak a további perek. Volt már személyes kártérítési per, közben Franciaország, Ausztrália, Norvégia, nagyon sok helyen igyekeznek egyre szigorúbban szabályozni, elsősorban mondjuk a gyerekeknek a közösségi média használatát, illetve ezeknek a szolgáltatóknak a munkáját. Mit ér el a törvényi szabályozás, mekkora beavatkozási lehetőségre számítsunk?
3: Szerintem a törvényi szabályozással nincsen gond. Hát most se az volt, hogy a bírónak kellett alkotni egy jogszabályt, aminek alapján meg tudta hozni az ítéletét, hanem megvoltak azok a jogszabályok, aminek alapján ezt a döntést meg tudta hozni. Ugye azt mondtad, hogy az Egyesült Államok megengedő a Metával. Azért én azt hozzátenném két dolgot. Az egyik az, hogy az a jogrendszer, ugye ez a szemmel a kontinentális, hogy az angol szánsz jogrendszer az egyébként is a főleg az amerikaiaknál a kártérítést egészen máshogy tekinti, mint nálunk. Tehát ott vannak ilyen jellegű kártérítési kötelezések, ami azért tényleg jelentős. A másik pedig az, hogy azért ma van egy olyan elnöke az Egyesült Államoknak, aki nem a barátja ezeknek a szolgáltatóknak, hiszen saját magának
1: hozott létre. Álljon meg a menet, Mark Zuckerberg ott ült a beiktatáskor, befizeti igen. magát a boxmeccsekre, a nyilván ebédekre,
3: egyfajta,
1: a nyelvcsukra.
3: Gondolom, hogy ez egyfajta védelmet.
1: Tehát ezek a big tech cégek ott ülnek a
3: okoz, vagy eredményezne, de hát nem véletlenül csinált saját magának platformot az elnök, tehát és jelenleg én nem látok bele ennek a technológiai részébe, nem tudom, hogy például, amit az Európai Unió is ugye kifogásolt, hogy itt a fizetős tartalmak kontra ingyenes tartalmaknál milyen terelések vannak, de élek a gyanúperrel, hogy a Trump által üzemeltetett platform sem alkalmaz más eszközöket, de jelen nem ellene van ilyen eljárás. Itt azért azt muszáj ide tennem, és nem akarom ezt nagyon elhúzni, hogy akár ha csak egy bármilyen technológiai céget nézünk, bárkivel szellemen lehetne a tisztességtelen piaci magatartása miatt bármilyen eljárást kezdeményezni, amikor egy telefongyártó, mobiltelefongyártó cég egyszerűen a frissítéseit úgy találja ki, hogy már az régi telefonodra nem tud letölteni.
1: Hát illetve arra van optimalizálva, itt hogy az EU azt kifogásolja, hogy arra van optimalizálva maga az alkalmazás, maga a termék, hogy ne tud letenni.
3: Igen.
1: És ez mindannyiukra nézve káros, de mondjuk a gyerekekre
3: erre akartam kiukadni a végén, és akkor átadom szót a többieknek, csak hogy annyira az egész létezésünket átszövi ez, a telefontól, a számítógépen, most nem akarok minden rángatni Orbán Viktort, mert most erről kivételesen nem őtett, de például, amikor a gyerekek azt látták a videón, hogy aput elviszik Ukrajnába lelőni, az pontosan ugyanilyen szenny termék volt, és ugyanilyen eszközökön, ugyanilyen platformokon használta a politika azokat, amiket egyébként ott a nem tudom, milyen kacsameséket nézte előtte meg. Szóval, hogy ezeket sajnos értem, hogy most a Meta kapott egy ilyen, és azt gondolom, hogy meg is érdemelte, félreértés ne essék, de azt gondolom, hogy ez nagyon sok tekóriásra igaz lenne, nem feltétlenül csak az ilyen tartalomszolgáltatókra, hanem magukra, a cégekre, akik elkészítik ezeket az eszközöket, amikkel élünk, és egyébként nagyon komoly önmérséklet kéne úgy általában is a politikának, mi egyszerű odaadni a gyereknek a kütyüt, és nem kell, addig se engem cseszeget, addig én tudom nyomkodni a saját kütyümet, mint hogy foglalkozzak vele. Szóval sajnos ez, ha ha már edukációról ilyen keretes szerkezete lett ennek a műsornak, ezzel kezdtük, hogy ebben is érdemes lenne edukálni magunkat, mert az, hogy őt megbüntetjük, mert megtalálja a megoldást arra, hogy kicsit ügyesebben csapjon belünket. Ugye régi legenda volt a 80-as években, hogy Amerikában úgy adták le nem tudom milyen western filmet, hogy minden 25. képkocka egy Coca-Cola bevágás volt, amit ugye az ember nem látott, vagy hát pontosabban nem tud, fogta föl, csak arra emlékezett, hogy már nagyon innen egy pohár Coca-Cola. Tehát ez természetes a termék megjelenítésén. Tehát, hogy mindig éltek ilyen dolgokkal, és sajnos fognak is élni, az őrmérséklet az fontos lenne.
1: Ez mint utóbb kiderült, egy városi legenda, de a tudatalatti reklámintézményától még létezik, de azért csak keverjük ide Orbán Viktort, mert ő nélküle csak nem lehet egy péntek estét befejezni. Ugyanis, szintén Európai Uniós direktíva alapján, idén már nem volt szabad fizetett politikai reklámot feladni ezeken a közösségi platformokon, és ezért sokak szerint ez jelentősen visszavetette a Fidesz kampányképességét. Például hirtelen láttuk, hogy mennyien nézik meg önként a digitális polgári körök eseményeit, és hát az nagyon máshogy nézett ki, mint amíg lehetett vásárolni nézettséget.
6: Igen, ezt én is fontosnak tartom olyannyira, hogy mikor még ezt be se vezették, már jeleztem, hogy ez teljesen meg fog változtatni a kampány dinamikáját, és így is lett. Ez hihetetlen érvágást jelentett egyébként, és bizonyos mértékig adófizetői forintok megspórolását, mert csak abban az utolsó hónapban...
1: Milliárdokét.
6: Igen. Mit mondtam?
1: Nem, azt mondtad, csak hogy a léptéket tegyük
6: mellé. Igen. Tehát csak abban a hónapban csak Facebookra a Fidesz és a körülötte lévő média 130 milliót költött. Csak Facebookra. Az utolsó hónapban.
4: És tehát ilyen beszélő fejekre is milyen sokat
6: költöttek? Persze, ezekre mentek.
4: Konkrét emberek.
6: Hihetetlen mennyiségű pénzköltés volt, az eléréseket így generálták, így építették fel a nézettséget. Tehát az, hogy ez megváltozott, ez hihetetlen sokat változtatott a kampánynak a dinamikáján, mert ráadásul maguk a DPK gyűlések is ennek örvén jöttek létre, hogy ezt a problémát kezelve, ezt ők is látták, hogy itt ez egy hihetetlen veszteség.
1: Igen, a természetes viszont... érdeklődés az messze alul maradt.
6: Igen. Tehát azt rögtön láttuk, hogy bezuhantak a nézettségek. Tehát ez ilyen szempontból nagyon fontos volt. De ami, hogyha mondjuk kicsit elvonatkoztatunk ettől, és általában szemléljük, mert abban egyébként Orbán Viktornak részben igaza volt, hogy a politizálás és a politikai diskurzus egy része fölköltözött ezekre a platformokra, még hogyha ők nem is mindig jól mérték be, hogy melyek a fontosabbak, csak jelzem, hogy persze vannak negatív hatásai ezeknek a platformoknak, és valóban van egy addiktív éle. De például a közéletbe való bevonódása a 25 alattiaknak az egyértelműen a TikToknak köszönhető. Tehát ott érte el Magyar Péter a saját ilyen értelemben legerősebb bázisát, és egyáltalán nem kellett mást használnia, mint ezt, és a gyerekek 90%-a, vagy fiatalok 90%-a erről a platformról ismerte először meg őt, és aztán nézte meg az ellenfeleket is, és állított össze fejben egy diskurzust, amiből ő levonta azt a következtetést, hogy melyiket válaszol. És általában véve azt mondom, csak itt a szabályozásra kitérve még, hogy igenis fontos, hogy odafigyeljünk ezekre, mert ha valóban igaz az, hogy a politikai diskurzus az ezen a terepen zajlik, akkor viszont a szabályozónak sokkal-sokkal jobban oda kell figyelni erre, kutatásokat kell áreszteni, és megnézni a hatásait, megnézni és csekkolni és tesztelni, hogy milyen szabályozók működnek.
1: Illetve hát tegyük hozzá, hogy az, ami mondjuk a politikai bevonódásban nagy szerepet játszik, vagy fontos ügyeknek felhajtó erőt generál, az az, amit a felhasználók, emberek beleöntenek ebbe a platformba, ami miatt most büntetnek, az az, ahogyan a platform visszaél ezekkel az emberekkel. Bandi, légy szíves, jósold meg nekem, hogy le lehet-e választani a médiumot az üzenetről?
4: Nem lehet ezeket, szerintem egyszerűen nem tud megállítani ezeket a folyamatokat, tehát a géprombolás kora az lejárt, egész egyszerűen. Én most magamról beszélek, aki könyvet szeret olvasni, de állt is sokat nézem a telefonomat, meg a komputeren, az interneten.
1: A diófa alatt.
4: Rengeteget nézem, tehát nem is értek magammal ebben egyet.
6: Szóval egyszerűen... Diófában már be van vezetve a kettő húk.
4: Igen. Az a helyzet, hogy ezzel szembe kell néznünk, hogy ez hogy lehet szabályozni, hogy nem, ez nem értek. Mindenesetre pipa vagyok, mert az írói oldalamat viszont elvette a Meta vagy a Facebook. Volt egy jó kis írói oldalam, És az eltűnt. Mondjuk béna vagyok, mert lehet, hogy ezt valahogy vissza lehet csinálni, hogyha valaki tudja, akkor keresse meg engem. És
1: most lejárt a műsoridőnk, de majd mindjárt megnézzük kint a folyosón. Nagyon szépen köszönöm a ma esti vendégeimnek, hogy itt voltak velünk, és leginkább a nézőknek köszönjük a figyelmet, kiváló hétvégét kívánok, szép estét!
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9 az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 7-én pénteken. Ma talán egy kicsit enyhébb a reggel, úgyhogy nyissák ki az ablakokat, helyezzék magukat kényelembe, mert rengeteg kiváló vendéggel és jó témával várom önöket. Az Ibolyáknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Mai témáink között lesz az energia összefogás, amit a VOSZ hirdetett a KKV-k védelmében. Perlusz László, a VOSZ főtitkára érkezik majd hozzám perceken belül. Mindenek előtt azonban Koncz Mátét, a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos elnökét kapcsoljuk Zoomon, ugyanis kegyetlen szárazság sújtja a magyar földeket, kiszáradt kukoricatáblák, kiégett legelők, és ez nem csak a gazdák megélhetésére van rendkívül rossz hatással, hanem természetesen komoly drágulási hullámot is vetít előre. Jó reggelt, elnök úr, köszönöm, hogy itt van velünk. Mekkora a baj a földeken, mert amiket olvasni és látni lehet, azok nem túl rózsás képet festenek.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Bár nem tudom, hogy a jó reggel és az imént felvetett, felvázolt helyzetkép az mennyire hozható összefüggésbe. Sajnos a helyzet, a hírek azonban igazak. A probléma az óriási volt már az elmúlt hónapokban is. A nyári betakarítású növények, így elsősorban a búza esetében nagyságrendileg 25% kiesés volt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy több mint másfél millió tonnával termelt kevesebb búza, mint a tavalyi évben, ami szintén nem mondható egy kiemelkedő, egy rekordévnek. Másfél millió, azt nehéz megfogni, de mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy csak kenyeret fogyasztanánk, akkor ez nagyjából 6 millió ember éves ellátásának megfelelő termény. Nyilván nem csak kenyeret eszünk, hanem különböző húsféléket és tejtermékeket is, aminek az előállítása, ez a takarmányozáson keresztül jóval több gabonára, búzára is van szükség. De így se túlzunk, ha azt mondjuk, hogy nagyjából 3 millió fő szükséglete esett ki csak búzából, csak az idei betakarításban. Várhatóan azonban a kukorica őszi betakarításánál még nagyobb lesz akár.
1: Milyen területi különbségeket látnak az országban? Tehát itt most búzáról és kukoricáról beszéltünk, de hogyha országos szinten nézzük, akkor vannak szerencsésebb területek, és vannak kifejezetten kritikus állapotban lévők?
2: Természetesen a probléma nem ugyanúgy sújtja az ország különböző részeiben élőket, a különböző talajtípuson gazdálkodókat. A legnehezebb helyzetben az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is az Alföldön, különösképp az Alföld déli térségében gazdálkodók vannak. Sok helyen konkrétan nem tudnak betakarítani, ahhoz képest, hogy egy átlagosnak tekinthető évben termőtájtól függően 8-10-12 tonna kukorica terem, sokan tényleg egyetlen egy szemet nem tudnak bevinni, és ez nem az első év, az elmúlt években többször előfordult már, hogy nem volt betakarítható a termés. Így az ország déli része, Csongrád megye, Békés megye különösképpen érintett, és egyre kilátástalanabb helyzetben van.
1: Mit lehet tenni az ügy érdekében? Tehát itt most állami támogatásra lenne szükség, szemléletváltásra lenne szükség. Hogyan lehet ezen a nehéz helyzeten, és láthatóan az évek óta visszatérő szárazság problémájára valahogy jól reagálni?
2: A probléma összetettségét nyilván a megoldás összetettségével párhuzamba kell állítani. A gabonatermelés egy dolog, de az imént említett takarmányon keresztül ez sok mindenre kihat. Az említett térségben, a Délalföldön tucatjával zárnak be, hagyják abba tevékenységüket a tejtermelő gazdaságok is, ami, ahogy a felvezetőben is elhangzott, nagyon rövid úton ellátási lánc problémákhoz, alapanyaghiányhoz, tejhiányhoz, és ebből fakadóan az árak jelentős növekedéséhez is vezethet.
1: Mi lenne az az állami segítség, ami megoldást nyújthatna?
2: Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amikkel pénzt lehet hagyni a gazdaságoknál. A legkomolyabb probléma jelen pillanatban a likviditás hiánya. Az egyik napról a másikra, majd a harmadikra tervezés, így akár kedvezményes hitelprogramokkal, amelyekkel a kormányzat próbálkozik, akár a különböző befizetési kötelezettségek ellenőrzési állami díjak csökkentésével, a probléma, a nagysága egy kicsit csökkenthető, a likviditási, a finanszírozási gondok azok enyhíthetők. Azonban nem csak a kormányzatnak van szerepe. Nagyon fontos lenne ebben a helyzetben, hogy a felvásárlók, a tejfeldolgozók felismerjék, hogy itt az ő alapanyagellátásuk is veszélyben van, és újra gondolják azokat az árakat, amelyekkel megpróbálják felvásárolni a tejet a jelenlegi gazdálkodóktól, ugyanis ez még egy normál évben is veszteségeket eredményezne. És valóban van felelőssége a fogyasztóknak is, magyar terméket kell keresni, meg kell próbálni lehetőség szerint a magyar gazdálkodókat és a magyar élelmiszergyártókat támogatni fogyasztásunkkal, mert amennyiben ezt nem tesszük, úgy a helyzetet csak súlyosbítjuk.
1: Hát igen, itt nyilván a pénztárca kérdés is felveti azt, hogy persze az embereknek a nagy része nem biztos, hogy megengedheti magának a drágább magyar termékeket, de mindenképpen aki megteheti, annak ebbe az irányba kéne.
2: Nem feltétlenül drágábbak a magyar termékek. Nem gondolom, hogy a magyar termék rendően drágább, sőt, az egy dolog, hogy a választás bővítés címén a kereskedelem egyre több külföldi terméket emel be, de nem gondolom, hogy a magyar termék akár drágább, akár gyengébb minőségű lenne a külföldinél.
1: Beszéljünk egy kicsit az öntözésről, mert hogy itt is most egy társadalmi vita alakult ki az elmúlt napokban. Hogyan lehetne valahogy úgy takarékoskodni a vízzel, hogy ez a földeknek is jó legyen, és közben a vízkészletet se merítsük ki teljesen?
2: Nagyon fontos probléma a talajvíz szintjének süllyedése, ami egy oldalról a csapadék ilyen következménye, más oldalról viszont, ahogy egyre többet foglalkozunk a kérdésre, egyre nyilvánvalóbb, hogy a folyóvizeink állapotának elhanyagolása vezet ide. Mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy a talajvízszint csökkenését meg tudjuk állítani, sőt vissza el tudjuk fordítani.
1: Úgy tűnik, hogy van egy kis hiba az internetes kapcsolattal. Természetesen kollégáim dolgoznak rajta, hogy Koncz Mátét minél előbb vissza tudjuk kapcsolni az adásba. Amennyiben ez nem sikerül, akkor a következő beszélgetéssel folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Három jelölt közül választja ki szombaton a Tisza frakció, hogy kit jelölnek köztársasági elnöknek, árult el Magyar Péter. Azt is mondta, hogy a nevekben nem lesz meglepetés. A Polymarket fogadási felületen az internetezők a kegyelmi botrány kirobbantó Fülöp Botondot tartják legesélyesebbnek a posztra. Ónodi Molnár Dórával és Gulyás Balázsral beszélgetünk. 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. A miniszterelnök szerint a fejlesztésekre azért van szükség, mert az előző kabinet elmulasztotta felkészíteni az országot a mostanihoz hasonló energiakrízisekre. Közben szakértők felvetették, hogy Paks 2 esetében érdemes lenne hűtőtornyokat építeni a dunai vízhűtés minél nagyobb kiváltására. Keresztes Attilát kérdezzük. Már jövő héten dönthet a parlament a legfőbb ügyész lemondásáról, mert a törvény alapesetben 6 havi felmondási időt ír elő Nagy Gábor Bálintnak, ettől parlamenti jóváhagyással el lehet térni. Ez esetben viszont megszűnik annak az esélye, hogy hivatalvesztési eljárás induljon vele szemben. A HVG egyébként úgy tudja, hogy Nagy a lemondása után is a legfőbb ügyészségen dolgozna tovább. Vendégünk Bárándi Gergely. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét javasolja államfőnek, Róna Péter. A közgazdász úgy véli, ebben a történelmi helyzetben jobb jelöltet nem lehet elképzelni a posztra. A professzor azt is megjegyezte, hogy az alkotmányt nem a hatalom hozza létre, hanem a nemzet. Róna Péterrel beszélgetünk.
2: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két újságíró kollégával beszéljük meg például azt, hogy mi történt ma a kormányinfó, mert volt az is, és akkor meg kell beszélnünk Ónodi Molnár Dórával és Gulyás Balázsral, a jelen, illetve a kontroll főmunkatársaival, hogy történt ma valami. Ugye olyan volt ez a kormányinfó, mint a nagy bejelentéseket várnánk, várhatnánk. Meg is volt a felvezetése, mert előző nap tudtuk, hogy kormányinfó a miniszterelnökkel. Bármi újat hallottatok?
3: Hát legalább a módját tudjuk annak, hogy hogyan megy végig ez a folyamat. Azért itt szerintem érdemes megegyezni, hogy azért az egy fura helyzet, nem? Hogy mennyi? 3 nap van vissza szavazásig? Mármint a köztársasági elnökről való szavazásig, és még mindig nem tudjuk, hogy ki a kétharmaddal kormányzó pártnak a jelöltje.
2: Neked hiányzik?
3: Hát azért úgy pár nappal előtte szerintem úgy
2: hát megtudod, hogy kire szavaznának.
3: Veled például végigcsámcsoghatnánk, hogy jó jelölte az illető vagy sem, de nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy már lefutott.
2: De hát ezt most is megtehetjük, mert azért 3 név van, és Magyar Péter azt mondta, hogy igen, aki kerül az elmúlt időszakban fotózkodott ebből az aspektusból, hát közülük lesz egy.
4: Ugye ez egy azért komplikált helyzet, mert a Tisza belelavírozta magát, illetve a Magyar Péter egy ilyen kommunikációs, akrobatikus helyzetbe, mert valójában a közvetlen elnökválasztás lesz majd az igazi nemzeti konzultáció, amit egyébként be is ígért, lebeg is itt, majd ki fogják dolgozni a részleteket, erről is lesz
2: de
4: majd
2: várj,
4: konzultáció.
2: De ne vegyük ezt készpénznek, mert ezt majd az új alkotmány fogja szabályozni, ami majd egy vitán keresztül jut
4: egy hosszú vita és társadalmi egyeztetés, de lényegében a közvetlen elnökválasztás az a valódi konzultáció. Ami még konzultációnak lehet nevezni, az az április 12-i óriási felhatalmazás, amit a Tisza kapott, és amiben a Tisza azt ígérte, hogy Súlyog Tamástól megszabadul, és majd lesz egy valamennyi időre egy ideiglenes köztársasági elnök.
3: Ráadásul olyan, akit mindenki el tud fogadni.
4: Na itt követte szerintem el a hibát, vagy hát egy politikai csapdát állított magának, mert igazából erre az időszakra azzal a felhatalmazással megtehette volna azt is, hogy a kormányzati munka során jelöl egy elnököt, akivel végigviszi azt az időszakot, amíg az emberek döntenek-e arról, hogy akarnak-e közvetlen elnökválasztást, vagy nem akarnak. Ehhez képest nemzeti konzultációt, illetve társadalmi egyeztetést hirdetett, aminek az első állomása az volt, hogy ő rögtön kifejezte a szimpátiáját Polgár Judittal kapcsolatban, aminek utána ugye vissza kellett vonnia.
3: Egész rettentően túl van bonyolítva.
4: Túl van bonyolítva,
3: nem?
4: És most... utána megint nyitott egy felületet, ahonnan a szomszéd nénitől kezdve a MTA elnökéig mindenki mindenkit jelölt, és tulajdonképpen ott tartunk, hogy most ez mennyire konzultáció, ami most történt, ez a 3 ember.
3: Ha ideiglenes köztársasági elnököt keresünk még, hogyha nem is így hívjuk. Miért nem maradhatna Forsthoffer Ágnes, aki én úgy látom, hogy még a Fidesz is néha-néha megdicsér, vagy legalábbis valami dicséretszerű dolgot elővezet.
4: Az... Mert itt is ásott egy csapdát magának a Tisza.
3: A Magyar Péter?
4: Igen, hogy Tiszás nem lehet.
3: Ja, értem.
4: Tehát, hogy ők magukat hozták.
2: Ráadásul az önkényes lakásfoglaló azért nem egy fideszes együttműködési szándék ennek a kinyilvánítása és kijelentése.
4: Mindenesetre az, hogy a Polimarketen meg mit lehet olvasni, ugye ott a vidéki prókátorra fogadnak a fogadók, azért az nem egy mérvadó felület, különösen annak fényében, hogy ott nem az esélyesről döntenek, hanem arról döntenek, hogy kit látnak esélyesnek. Ez az egyik, másik meg nincs is rajta ezen a listán.
2: Fordítsunk ezen egyet. Van-e, és nem mondjuk Baka András jövendőbeli remélt erényeit, köztársasági elnök, vagy bárkiét akarom megkérdezni. De van-e valódi súlya most annak, hogy erre az átmeneti időszakra ki lesz a köztársaság?
3: Tudod, miért van? Azért van, mert itt egy alkotmánymódosítást lengetett be a kétharmad.
2: De az független, azt meg tudja csinálni Forsthoffer Ágnessel is, vagy bárkivel, aki
3: én azt gondolom, elnök. Hogy azért jó, és akkor ne kerülgessük a forró kását, minden valószínűség szerint szombaton, ha kiderül, de legkésőbb kedden, amikor kiderül, minden valószínűség szerint Baka Andrásnak fogják hívni a következő köztársasági elnököt. Ez a legvalószínűbb, az én polimarketemen. Azért jó, hogy egy nagy tekintélyű jogász fogja betölteni ezt a posztot, mert én elvárom azt, hogy amikor elindul ez a folyamat, és jönnek az ötletek, nyilván lesznek vad ötletek, lesznek olyanok, amik reparálják azt, amit a NER elrontott ebben a 16 évben, akkor azt tudja mondani Baka András a maga tekintélyével, meg a jogászi hátterével, hogy szerintem nem így kellene, hanem amúgy. Szóval én azért örülnék annak, és örülök annak, hogy a legvalószínűbb jelölt Baka András, mert én elvárom azt, még hogyha csak ideiglenes köztársasági elnök is lesz, hogy véleményt mondjon erről a folyamatról. Legyen egy fék, egy ellensúly ebben az alkotmányozási folyamatban is. Én ezt várom tőle.
2: Már amennyi hozzáférése lesz, azért azt tegyük hozzá, hogy a köztársasági elnök maga nem fog alkotmányt írni.
3: Nem, de...
2: Nem is dolga.
3: De elmondhatja a véleményét.
4: Biztos, hogy ő nem fogja azt hagyni, hogy a munkásságát valami befeketítse, hogy esetleg átenged valami alkotmánysértő, vagy nem olyan módosítást, amely nem illeszkedik a jogállami keretek közé, tehát abban számíthatunk rá, ezt én is így gondolom, hogy nem fog átengedni. Még olyat se, ami így is nézhető, meg úgy is nézhető.
3: Meg hát remélhetőleg nem lesz annyira támadható az ellenzék részéről, azért mégiscsak egy elfogadott ember, még hogyha a Fidesz is csinálta ki annak idején.
2: Na de hát ebben ez a legerősebb érv politikailag mellette, hogy pont az történt vele, amit most számon kér a Fidesz.
3: Igen, ez egy érdekes helyzet lesz.
2: Ti beszéltek? Típusú kérdés.
3: Igen, az egy érdekes helyzet lesz valóban.
4: Főleg úgy, hogy ezt ugye, hogy kint a Fidesz már előre jelezte, hogy ebben nem kíván részt venni.
2: Na jó, nincs is rájuk szükség, hogyha a kétharmadot veszük alapul. Ugye emlékszünk az előző 16 év kétharmadaira, minden volt, mit mondott az ellenzék akkor is. Egyébként azt gondolom, hogy ez egy szörnyű gyakorlat, de most ez egy másik ügy. Azt mondja Huth Gergely Orbán Balázsról, hát ez egy kis házi perpatvar, hogy hogy is fogalmazott? Egyrészt, hogy minden, amihez hozzájut az elmúlt 4 évben, az kudarc volt, és hát gyakorlatilag most úgy megy az Európai Parlamentbe, mint hogyha ez egy dicséret lenne, ahelyett, hogy a felelősséget vállalná. Most a különböző minősítéseket én most elengedem, azt, ha akarjátok, majd ti behozzátok.
4: Úgy kritizálja Huth Gergely az egyik Orbánt, hogy a másik Orbáné a felelősség. Hogyha azt nézzük, és ebben az országban éltünk, ebben a 16 évben, tudjuk, hogy a kinevezések ezekre a pozíciókra, az kihez köthetőek. Tudjuk jól, hogy Orbán Viktor nélkül nincsen Orbán Balázs stratégiai kommunikációval megbízva, illetve a kampány stratégiai irányításával. Azt is tudjuk, hogy ha Orbán Viktor nem volt elégedett ezzel a munkával, akkor minden lehetősége meg lett volna leszedni őt erről a pozícióról, úgyhogy igazából egy kicsit úgy érzem Huth Gergely kritikáját, hogy kerülgeti annak az embernek a megnevezését, aki ténylegesen ott ült a tetején a kampánynak, és felelős volt.
3: Születtek olyan cikkek a kampányban, vagy a kampány előtti időszakban, amiben azt mondják, azt mondták az újságírók, nyilván megfelelő forrás, megfelelő mennyiségű forrást összegyűjtve, hogy valójában Orbán Balázs csak az arca ennek a kampánynak, és csak a névleges pozíciója a kampányfőnök, valójában a kampányt Orbán Viktor viszi. Ugye erről is volt tudomásunk, és egyébként azóta, a választások óta erre utalt is Orbán Viktor maga is. Úgyhogy az egy valóban izgalmas helyzet. Ugye itt az a kérdés nyilván, és most így, nem tudom, így a komposztáló hordónak az alját kapirgáljuk, hogy Huth Gergelynek miért április 12-e után jut eszébe ezt a kampányt, meg a kampányfőnököt, meg ahogy te mondod, áttételesen a volt miniszterelnököt bírálni.
4: Nem jelenik ez a kritikájában meg. Igen. Igazából.
3: Szóval, nekem hogy miért most jut eszébe bírálni a kampány, a Fidesz kampányát, és mondjuk miért nem jelezte ezt a dilemmáját április 12-e előtt?
2: Belemagyarázzunk, hogyha azt véljük felfedezni, hogy kezd hasadozni az a korábbi nagy összetartás, ami a Fidesz jellemezte?
3: Hát ezt látjuk április 12-e óta.
4: Folyamatosan.
2: Jó, de a kommunikáció szerint hátjuk le egy nagyon erős csapat, tehát hogy így együtt most is, de és aztán jönnek ezek a mondások.
4: Itt még mindig nem érzem azt, hogy eljutottak oda, még a kemény mag, ugye Huth Gergely hozzá tartozik ehhez a kemény maghoz, ahhoz a felismeréshez, hogy itt azért valahogy el kéne jutni Orbán Viktorig. Tehát nagyon kevesen pedzegetik az ő felelősségét. Miközben ugye Orbán Balázsnak a felelősségre vonása nem megy, anélkül, hogy ne gondolkodna arról Huth Gergely, hogy egyébként a kampány fő irányvonalát azt kitalálta ki. Tehát nem gondolhatja a Huth Gergely se, hogy Orbán Viktor nélkül egy stratégiai irányvonalat megalkothat Orbán Balázs önállóan, autonóm módon.
2: Sőt, tehát ráadásul vannak olyan fideszes cikkekben is megjelent vélemények, hogy hát igazából az utolsó hetekben, vagy talán hónapokban is maga Orbán Viktor vezette a kampányt. Tehát, hogy a többieknek az volt a dolguk, hogy végrehajtsák, amit a főnök gondolt.
3: Nekem van a saját Facebook oldalamon egy összeállításom, amiben számolom, hogy április 12-e óta hány ilyen konfliktus volt, ki kivel háborúzott a Fideszen belül. Azt hiszem, hogy olyan 35 körüli ilyen mikrokataklizmánál tartok, tehát ilyen, ez megint csak a komposztáló hordó alja nyilván, de olyan 35 ilyen belső konfliktust egészen Ferenc Orsolyától Dajs Tamásig, hogy ki kit kezdett el okolni a vereségért, úgyhogy ez szerintem egy folyamat. Nyilván el kellene most már talán jutni odáig, hogy megnevezzék a főfelelőst. Ugye az a helyzet abszurditása, hogy a főfelelős jelenleg az újra választott pártelnök, és nagyon félnek tőle, hogy nélküle nem.
2: Aki a jelek is a hírek szerint, mert fotó jelent meg róla, a Szerbiában sörözget.
3: Meg Csevap csicsázik, ezt ne hagyjuk ki.
2: Igen.
3: És ezen a bizonyos Trombita-fesztiválon, ahol a Gucsai Trombita-fesztiválon, ahol ilyen roma zenekarok lépnek fel. Én is nagyon régóta vágyom oda, úgyhogy Orbán Viktor...
2: Hát legközelebb csatlakozz.
4: A megújulásnak az egy fontos epizódja lehetne, hogyha nem is kritizálták április 12-e előtt se a stratégia irányt, se a fideszes vezérkarnak a működését, mondjuk úgy, hogy a hátország meg a kemény mag, megtehetné a megújítást azzal, hogy azzal kezdi, hogy ezt miért nem tette meg. Az egy tök jó önreflektív átbillentése lenne ennek a kommunikációnak, ha elmondanák, hogy egyébként 12-ig miért nem szólaltak meg, és 12-e után viszont miért szólalnak meg, és egyébként pedig mernék a felelősöket néven nevezni.
2: Előbb azt mondtad, hogy kapirgálják, hogy hogyan lehetne eljutni Orbán Viktorhoz, de még nem mernek eljutni. De nem tudom, ti hogy vagytok vele. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit gondolok arról, hogy miért nincsenek a felelősök meghallgatva legalább a rendőrségen, az ügyészségen. Miért nem hallgatják ki a volt minisztereket ebben az ügyben, meg ahol mi van a Mészáros ügyekkel, mi van a Nemzeti Banki ügyekkel, és mindenkinek mindig azt mondom, hogy ez nem megy egy-két hét alatt. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat, ameddig, de közben nyilvánvalóan van erre egy nagyon komoly nyomás és igény. És hát láthatóan iszonyú lassan haladnak.
3: Nekem is az a tapasztalatom, tőlem is ezt kérdezi minden ember, aki mondjuk megállít az utcán, vagy egyáltalán valami közönség.
2: Mi van már?
3: Hogy mi van az elszámoltatással? Igen. És bevallom, nem tudok erre jó választ mondani. Tehát én is nagyon várom már, hogy ne csak Hankó Balázsnak a takarítónőjét vigyék el, hanem mondjuk jussanak el a pókháló közepén a pókhoz is.
2: Amellett olyan fontosabb nincs, hogy ez jogszerűen menjen, és precízen
3: az nyilvánvaló.
2: Minden
4: nem
2: szempontból.
4: Nem szabad, hogy elcsúszanak semmilyen banánnyal. És ha most ránézünk erre a közel 3 hónapra, amióta folyik az új kormánynak a munkája, azt látjuk, hogy azért a NER lebontását csinálják. Tehát ugye nincs már Súlyog Tamás, hozzányúltak az alkotmánybírósághoz, alkotmányt módosítottak, esik szét a fideszes hátország minden szempontból, tehát gőzerővel megy előre bizonyos szempontból ez a kormány. Közben ugye föl kellett állítani olyan minisztériumokat, amelyek nem voltak, tehát ugye ezt is meg kell teremteni, olyan helyeket kell biztosítani, amelyek eddig nem voltak, tehát hogy van egy kormányzati munka, közben jön az energiaválság, szóval azért közben kormányozni is kell. Emellett,
2: de hát nem is a kormány dolga lenne ám ez. Pont a kormánynak ne legyen ez dolga.
4: Ugye most állították föl a nemzeti vagyon visszaszerzési...
3: Hát még csak megszavazták. Ugye októberben talán fölán.
4: Valószínűleg akkor kicsit föl fognak gyorsulni az ügyek. Itt is ugye fölmerül rendszeresen az a kérdés, hogy vajon miért kell egy külön hatóság, amikor egyébként működnek hatósági.
3: Kell az.
4: De mivel a NER az egy olyan komplikált rendszer volt, amelyben a korrupció és a lopás és az egész pártállamnak az összetartása az adófizetők pénzén, ez egy olyan bűncselekmény sorozat volt, amihez nem elég egyszerűen csak az, hogy a rendőrség meg az ügyészség dolgozzon, mert ez volt a norma, hogy a korrupció által működött a NER, és hogyha csak egy sima korrupciós ügy lenne a NER-be, vagy hát akkor nem is NER-nek hívnánk az ország működésében, akkor elég lenne a egyszerű rendőrségi beavatkozás, de így egy hivatal tudja vizsgálni az egészet.
2: Fogja majd egyszer, mondani, Dóra Bújás Balázs, köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az energiakrízis nem csak a háztartásokat, de a kis- és középvállalkozásokat is komoly kihívás elé állította. A VOSZ szerint azonban a cégek nem csak elszenvedői, hanem aktív szereplői is lehetnek a válságnak. Hogy hogyan és milyen módon segítik a kis- és középvállalkozókat, arról Perlusz Lászlóval, a VOSZ főtitkárával beszélgetünk. Jó reggelt!
2: Köszönöm, jó reggelt!
1: Hogy eljött hozzánk. Energia összefogás, a kezdeményezés, amelyet elindítottak, vagy amiről legalábbis mi most hallottunk talán először. Mit lehet tudni erről az energia összefogásról?
2: A tagjaink, tagságunk, ezek jellemzően azért kis- és középvállalkozások megkerestek minket, hogy ők is szívesen részt vennének ebben ennek az energiakrízisnek a kezelésében, elhárításában, hogy álljunk az élére, és ezért úgy gondoltuk, hogy kötelességünk ezt megtenni. Nyilván mi is, ahogy a néhány más szervezet is közé tett egy olyan javaslatcsomagot, egy elsőt, amikor a vállalkozások átgondolhatják, hogy mi az, ahol tudnak megtakarítani, és utána viszont tovább léptünk, tehát közé tettünk egy kérdőívet, ahol vissza is mértük rögtön, vagy vissza is szeretnénk mérni, hogy milyen megtakarításokat, milyen intézkedéseket tesznek, ezeket hogyan használják a vállalkozások. Ezzel természetesen egy hosszabb távú energiaoptimalizálást is el tudnánk érni, és adunk is valamit, nem csak mindig kérünk, hiszen a vállalkozásokat mindig mindenki kéri, hogy ilyen felmérésbe vegyen részt, ezt töltsek is, a többi, hanem aki részt vesz ebben az energia összefogásban, aki kitölti a kérdőívünket, azoknak a vállalkozásoknak felkínálunk egy ingyenes energiaauditot. Ez azt jelenti, hogy szakértő, együttműködő partnerünk, cégünk átnézi az energia felhasználási számláit a vállalkozásnak, és tesz egy javaslatot, egy első javaslatot, hogy hol lát olyan lehetőségeket, olyan lukakat, ahol megtakarítást lehet elérni. Tehát körülbelül erről szól.
1: Mennyit tudnak itt spórolni a cégek?
2: Csináljuk már ezt egy másfél éve, körülbelül másfél-két éve ezt az auditot, de hát most, hogyha amikor helyzet van, akkor mindenki ráfigyel ezekre a dolgokra. Az a tapasztalatunk, hogy egy KKV úgy átlagos, nehéz megmondani, mert ahány cég annyiféle, de mondjuk 100 és 500 ezer forint között meg tud már csak ezzel az audittal, hogy egyszer átgondolja és megpróbálja optimalizálni, megtakarítást elérni, de nem ritka az 1-2 millió forintos megtakarítás sem ebbe a szférába. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos dolog. És akkor még nem beszéltem arról, hogy valamilyen beruházást, energiahatékonysági beruházásban indul el, vagy akár közös energia beszerzésben indul el, amire szintén van lehetőség.
1: Na, erről mindjárt beszélünk egy kicsit bővebben is, de mik a legfrissebb fejlemények? Oké, most a közvélemény erre jobban figyel, de nyilván azok a KKV-k is, akik mondjuk megpróbálnak akár maguktól, vagy itt segítséggel egy picit korrigálni a számaikon, többen jelentkeztek? Berobbant most az energia összefogásnak az oldala?
2: Igen, úgy gondoljuk, hogy berobbant. Ugye elindítottunk egy energia összefogás barométert, ugye van egy VOSZ barométer, de negyedévről negyedévre, most már negyedik éve, amely a vállalkozói hangulatindexet jelenti, és az energia összefogás barométer pedig ezt a megtakarításra próbál egy kicsit fókuszálni. Az első néhány napnak az adatát, egy párat, hogyha megengedi, akkor kérem, felolvasok, itt felírtam, amit a kollégáim elküldtek. Tehát az első néhány napban 283 cég 167 településről már csatlakozott, kitöltötte és vállalásokat tett, sőt, nem mindenki, de a cégek 95%-a vállalt valamilyen csúcsidei megtakarítást, illetve megtakarítást. Összességében ez a heti megtakarítás, energiamennyiség megtakarítás, ez 114 megawattóra. Tehát ez egy heti, ez nyilván egy becslés, de erről van szó, ez szerintünk ez egy nagyon nagy jelentőségű. A cégek egynegyede úgy nyilatkozott, hogy a energiakrízis után is fenntartja ezeket az intézkedéseit.
1: Talán ez a legfontosabb.
2: Így van, hogy egy tartós szemléletváltásban legyenek. A cégek 59%-a a klímahasználatnak az optimalizálásáról, sőt, az nem optimalizálás, az konkrét megtakarítás, hogy a klímát nem annyira erősen használják, hanem csak
1: visszavet. Tehát, hogy mondjuk 20 fokról fölnyomják 24-re, ami a kinti 30.
2: Igen, vagy a 22, így pontosan, amit mond. Tehát ez nem csak egy átütemezés, hanem egy tartós megtakarítás. A cégek egyharmada vállalta, hogy munkaidő után teljes áramtalanítást végez, tehát ugye ezek a standby-ok sem működnek, ahol ez kikapcsolható. És akkor ilyenek vannak még, ami körülbelül a cégek 25%-a vállalt, hogy csúcsidőn kívülre ütemezte a termelését, szolgáltatását. Ugye ez az átütemezés. Ugye a nagy cégek is, hogyha megenged egy gondolatot, ugye a nagy cégek is elsősorban azt vállalták, hogy átütemezik a rendszerterhelést a csúcsidőszakról egy nem csúcsidőszakra. Ugye ez nem energia megtakarítást jelent, tehát ez a megawatt, amikor a teljesítményt átütemezik, ez valahol meg fog jelenni, csak nem abban az időszakban, amikor sokat kell importáljunk. Tehát ez egy nagyon jó dolog. De hogyha tovább lépünk, akkor az energia megtakarítás az igazi közép és hosszú távú, mert az a legjobb energia, amit nem használunk el. Ez a megawatt óra. Tehát ez azt jelenti, hogy energia mennyiséget megtakarítunk, tehát máskor sem használja el az a cég. És a KKV-re az a jellemző, hogy nem erre a nagy terhelésre koncentrál, hanem az energia megtakarítás, és ez a fontos, én úgy gondolom.
1: És ezekre az energia megtakarításokra is vannak ilyen gyors, egyszerű, könnyen kivitelezhető dolgok, mint mondjuk ez, hogy kapcsolja a légkondit?
2: Igen, tehát az első, még egyszer mondom, az energia audit erre rávilágít, utána pedig lehet tovább lépni, lehet energiamérnöki szakértőt igénybe venni, amelyik részletesen átvizsgálja azt a céget, ugye nem mindent mutatnak a számlák, lehet közös energiabeszerzésbe részt venni, hogyha azt állapítják meg, hogy hát azért lenne lehetőség arra ennek a vállalkozásnak, hogy egy közös energiabeszerzésből az árakat csökkentse. Utána, és tovább lépünk, ugye a VOSZ szeretne, ez meg inkább középtávú cél, hogy energiaközösségekbe tömörüljenek ezek a KKV-k, ez azt jelenti, hogy vegyenek részesedést mondjuk egy napelemparkban, még az a KKV is, aki nem a saját ingatlanjában van, tehát nem tud föltenni a tetőre mondjuk napelemet, de hogyha egy napelemparkban megvesz egy részesedést, akkor ő részesülhet abban a megújuló energiában. Tehát ez egy középtávú, hosszú távú cél.
1: A nyitottság és a bátorság az megvan a cégek részéről? Tehát ha mondjuk valakinek még nincs is feltétlenül forrása erre, ki lehet valahogy úgy matekozni a dolgot, hogy mégis összejöjjön, hogyha a szándék az megvan?
2: Feltétlenül. Az első lépéseket meg lehet tenni ingyen is. Még egyszer mondom, egy energiaaudit 80 000 forintba kerül, de ingyen adjuk. A következő lépések sem feltétlenül jelentenek több 10 milliós vagy 100 milliós beruházást, de egyébként el kell jutni középvállalatoknál, vagy növekvő kisvállalatoknál oda, vagy el is lehet jutni, hogy utána beruházásba is belemenjen. Ezért fontos például, fontosak azok a programok, amik támogatott programok, hogy bátrabbak legyenek a vállalkozások, és értsék azt, hogy van egy fix, vagy jól kalkulálható költség, egy jó alacsony költség, egy finanszírozási költség, amivel megújuló energiába lehet belemenni. Például a Széchenyi kártya programban is van ilyen, ez a fix 3%, sőt az alatti kamat terheléssel is lehet energia zöld beruházást csinálni, ez nagyon fontos hosszú távon.
1: Mennyire fenyegeti egyébként az energiakrízis a KKV-k talpon maradását? Tudom, rengeteg féle van, de hogy mit lát? Most, ahogy ön beszél, ez egy abszolút pozitív kép, de vannak olyanok, akiknek van félnivalójuk?
2: De feltétlenül, akik nem tudnak felszállni erre a vonatra, azok előbb-utóbb kikopnak a rendszerből. Tehát azért az energia költség az egy nagyon jelentős költség eleme a mindenféle termelésnek, a szolgáltatásoknak is. Hogyha nem feltétlenül a termelésre, a feldolgozóiparra kell koncentrálni, hát azért a digitalizáció, a robotizáció az előbb-utóbb mindenhol, minden vállalkozásnál az adatfeldolgozás, minden vállalkozáshoz begyűrűzik. Tehát aki nem lép idejében erre, nem száll föl erre a vonatra, az előbb-utóbb kikophat a rendszerből másik oldalról, ami az mi megközelítésünk, természetesen mi gyógyíthatatlan idealisták vagyunk, a másik, hogy ha valaki bekapcsolódik, akár az első két lépést megteszi, vagy az első lépéseket megteszi, akkor hosszabb távon biztosíthatja a működését.
1: A digitalizáció, az AI, a mesterséges intelligencia az folyamatosan egyre több és több helyen beépül a mindennapjainkban. Mennyire nyitottak a KKV-k arra, hogy igenis sok esetben szemléletet váltsanak, és elinduljanak ezen az úton.
2: De azt kell mondjam, hogy egyre nyitottabbak. Először persze nagy az ellenállás, amikor nincs helyzet, például az energiánál is, akkor ilyen halogatás van. Ez a jó, ilyen szempontból...
1: 20 éve is így csináltuk,
2: és nem olyan professzionális egy KKV-nak a működése, mint mondjuk egy nagy vállalaté. De mégis, hogy egy
1: 20 éve is így csináltuk,
2: és nem olyan professzionális

0: működő KKV-k, és hogyha ők valóban hatékonyabban fognak dolgozni, és megtakarítanak energiát, nem csak átütemezik, akkor az nagyon fog érződni náluk is, az ország termelékenységén is, az energiaszámlánkon is, és mindenen.
1: Mindenkinek ez az érdeke. Az új kormány ugye rengeteg dologban változtatni szeretne az előző 16 évhez képest. Tartanak-e bármilyen egyeztetéseket, akár itt az energiakrízis kapcsán, az energiaösszefogás kapcsán? Zajlik-e most párbeszéd, amiről érdemes nekünk is tudnunk?
0: Elindultak már ezek, hát azért nem volt olyan nagyon rég a kormányváltás, nyilvánvalóan ez egy teljes, hogy is mondjam, egy teljes rezsimváltás volt, tehát nem azt jelenti, hogy egy átrendeződés, amit az elmúlt másfél évtizedben megszoktunk, vagy amivel szemben néztünk, hanem itt új arcok, új vezetők és új csapatok álltak föl. A háttéregyeztetések megtörténtek természetesen, én úgy gondolom, hogy ennek a csúcsa azért mégiscsak a szeptember elejére fog tolódni, amikor már mindenki kijön a napfényre, és egy ilyen tényleg a mindenki által látható párbeszéd, vagy hallható, vagy nyomon követhető párbeszéd folyik, de most is folyik párbeszéd természetesen. Mi optimisták vagyunk, akár az energia krízis kapcsán is úgy látjuk, hogy a kormány nagyon jól reagál, akár hogy a szélerőműveknek mint megújuló energiaforrásnak a témáját fölvetette és könnyítette. Tehát én úgy látom, hogy ebben ez a kormány elhivatott, ez alatt a néhány, egy-két hónap alatt is, amióta most alakulásban van a gazdasági kormányzat, már erre koncentrál, úgyhogy mi pozitívan állunk mindenféle negatív és negatív hatás és nehézség ellenére a jövő előtt.
1: Perlusz László, a VOSZ főtitkára. Köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. A miniszterelnök szerint a fejlesztésekre azért van szükség, mert az előző kabinet elmulasztotta felkészíteni az országot a mostanihoz hasonló energiakrízisekre. Közben szakértők felvetették, hogy Paks 2 esetében érdemes lenne hűtőtornyokat építeni a Dunai vízhűtés minél nagyobb kiváltására. Keresztes Attilát kérdezzük.
2: A legjobbhoz fordulok, hisz energiastratégia, és hát itt stratégiát kellene kialakítani. Azt gondolom, ez a helyzet most gyönyörűen megmutatta, hogy ami most van, az sok minden, de stratégiának kevéssé nevezhető. Jó estét!
3: Jó estét! Hát pontosan erről van szó. Tehát meg tudunk állapítani néhány dolgot ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy soha ilyen energiaválság még nem volt Magyarországon, de világszinten is ritka. És ez egy kész mágia, hogy ezt megúsztuk. Tehát ez könnyen fordulhatott volna egy nagyon, tényleg leállásokba, komoly krízis helyzetekbe.
2: Márta Imre mondta, hogy azért ne legyenek kétségeink afelől, hogy itt az igazi csodát, azt a Paksi atomerőműben dolgozók követték el az elmúlt napokban, hogy az erőmű lábon van.
3: Ők is, meg a lakosság is, meg azok a vállalatok, akik visszafogták a fogyasztást, meg egyáltalán, hogy ez sikerült így lemenedzselni egy frissen fölállt, gyakorlatilag hát még csak éppen megalakult kormány részéről, szóval azt hiszem, ez mindenki részéről egy nagy teljesítmény. A másik, ami valóban így van, ahogy mondtad, hogy hát energiastratégiára van szükség. Pontosan arra, amiről én most már egy másfél éve nyilvánosan is beszélek, és egyébként, amikor most kiderült ez a hír, hogy 2022-ben a Szijjártó előterjesztett egy dokumentumot azzal kapcsolatban, hogy milyen szörnyű a magyarországi energetikai helyzet. Én amikor ezt meghallottam, egy kisebb sokkot kaptam, mert hogy 2022-ben én is előterjesztettem egyet.
2: Amire azt ki kapta meg?
3: A Energiaügyi Minisztérium.
2: Hát akkor lehet, hogy ez a két dokumentum nem, erre sem hasonlít.
3: Nem, mert én azt javasoltam és ajánlottam felépíteni egy 800 megawattos erőművet tisztán privát befektetésekkel, és ha ez megvalósult volna, akkor ez az egész energiaválság most egy picit másképp zajlik.
2: Jó, de ott is, amit a Szijjártó-féle dokumentumban látunk, arra is elmondhatjuk, hogy abban azért volt javaslat, de semmi nem valósult meg.
3: Semmi. Amik megtörténtek egyébként, tehát léteztek természetesen papíron különböző stratégiák, de ezek csak dísznek voltak azért, hogy az EU-s pénzeket le lehessen hívni.
2: Stratégiának hívja a mostani ellenzék a korábbi kormányt képviselő Fidesz frakció néhány tagja azt, hogy van nálunk napenergia, nem is kevés, és hogy ebben világelsők vagyunk, az egyfőre jutó napenergia mennyiségében, mondják ők. Ez volt a nagy stratégia.
3: Hát igen, ezt kár is minősíteni, ez nem érdemel igazából különösebb reflexet.
2: Azért minősítsük.
3: Ez egy rendkívül dilettáns hozzáállás. Tehát egy energiamixben nagyon fontos, hogy egyenlő arányok legyenek, hogy kiegészítsék egymást a különböző energiaforrások, illetve hogy a felhasználás is szabályozva legyen. Na most ebből semmi nem történt meg. Tehát sem a termelési oldalon nem sikerült egy rugalmas, jó energiarendszer sokféle forrásból, sem a felhasználás nincs leszabályozva, és ami összeköti a hálózat, az sem lett fejlesztve. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt semmi. Az ég adta a világon.
2: Ha Orbán Viktort kérdezi a sajtó, ugye volt erre egy mód lehetőség tusványosan, hogy legalább a véleményét lehessen erről hallani. A kérdésre azt válaszolta, hogy a Paks 2 fel nem építése volt az elmúlt 16 év legnagyobb hibája. Igen? Így van?
3: Hát a jelenlegi formájában ezt tudjuk, hogy a Paks 2 nem is tudna üzemelni, tehát újra kell tervezni részben. Tehát a fel nem építés, azt hiszem még problémásabb lenne a helyzet, ha most lenne egy újabb szárny, amit le kellene állítani a vízhiány miatt. Tehát ez nyilván nem, de én nem hiszem, hogy Orbán Viktor bármilyen szinten komolyan lehetne venni. Tehát ő most már olyan nyilatkozatokat mond, és így utólag is értelmezve az ő megnyilvánulásait, hát szó sem volt itt semmilyen energiapolitikáról, vagy energiastratégiáról, csak hogy történtek a dolgok, és mindig valahogy be volt tapasztva éppen az újabb lyuk a hajón, hogy ne süllyedjen.
2: Azért ez egy drága hajó volt ez a Paks 2 eddig is.
3: Elképesztően drága, és ez még nincsen lefutva ez a történet. De nem csak ez drága, hanem ugye amit generált az egész, hogy van egy rossz energiarendszerünk, van egy sokkal kevésbé versenyképesebb gazdaságunk, és ez rengeteg kiadást okoz, illetve rengeteg pénzt nem keresünk meg.
2: Nézzünk előre, hogyha arról beszélünk, hogy itt most van 860 valahány milliárd forint, amit a kormány kifejezetten az energia mix javítására és a hibák javítására fordít, mit kellene tenniük?
3: Először is 860 milliárd forint az nagyon sok pénz egy magánembernek, még egy vállalatnak is, de az energiarendszerünkön belül ez bizony sajnos nem sok mindenre
2: elég. Tűzoltásra jó?
3: Nem tűzoltásra kell, ezt jól kell elkölteni. Ha hálózatfejlesztésről beszélünk, az egy jó terület. Ha az energiatárolásra költünk, az szintén egy jó terület, mert ez nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Tehát nem az van, hogy várnunk kell mondjuk 6-7 évet, mint egy komolyabb szélerőmű projektnél, hanem egy tárolós projektet azt simán le lehet zavarni mondjuk egy év alatt, és az már egy év múlva működik. Tehát ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, de nem váltja meg a magyar energetikai rendszert, amihez úgy uszkve kellene mondjuk 30 és 50 milliárd euró közötti összeg, hogy olyan tényleg modern legyen, hát ez, ahhoz képest ez nagyon...
2: Nem mostanában áll majd rendelkezésre, tehát akkor mit kell csinálni? Kezdjük onnan, hogy mi az a mix, ami Magyarország számára megfelelő lehet? Mennyi legyen abban a napenergia, mennyi legyen az atomenergia? Mit kezdjünk a szélenergiával, amit Kapitány István most akkor a lendülettel akar fejleszteni?
3: Még van egy következő szempont, ami minket érint, és ezt a választ ezt meg is határozza. Tehát Magyarországon most egyszerre többféle energiaválság sújtja. Egyrészt van az olaj és gáz, amivel elég nagy baj van, és lassan jön a tél, és elég gyatrán állunk.
2: Gáztárolók eléggé üresek. Magyarországon hány százalékon áll? Az európai az 52, jól emlékszem.
3: Én is úgy emlékszem, hogy valamivel e fölött vagyunk, de a szokásoshoz képest gyengén állunk, és ez egy történet. Tehát általában véve az olajjal ugye gond van, hiszen fogy a világban az olaj, és nem szabad azt gondolni, hogyha most esetleg véget ér az iráni háború, és az orosz konfliktus is valahogy, hogy akkor megszűnnének az olaj és gáz problémák, hiszen egyszerűen egy elfogyóban lévő nagyon értékes energiaforrásról van szó, amik körül folyamatosan lesznek konfliktusok. Tehát Magyarországnak azért az energia stratégiájának arra kell mutatnia, hogy mi próbáljunk meg függetlenedni ettől az egésztől, és próbáljuk meg amennyire lehet magunknak előállítani az energiát. És akkor ez a válasz a kérdésedre, hogy létre kell hoznunk egy egészséges energiamixet. És amikor ezen gondolkozunk, akkor előre kell tekintenünk nem csak ezt a néhány hetet vagy hónapot, ami volt, hanem a következő éveket, és látnunk kell azt, hogy itt lesz egy nagy változás, mégpedig az, hogy egyre több villamos energiát fogunk használni. Tehát bátran lehet előre szaladnunk a fejlesztésekkel, és ha bár a napból sok van, hiszen 8000 megawatt fölött vagyunk, ez tényleg sok, De mondjuk a szélből ez a 330 megawatt, ez egy nevetséges érték. Ez úgy szokott lenni, hogy ezek nagyjából párhuzamba vannak, valamivel kevesebb a szél, mint a nap, mert hát a szél azért a sokkal
2: többet. De ezzel azt mondta, hogy a kapitány Istvánnak abban igaza van, hogy ezt a szélenergiát, ezt használnunk kell?
3: Abszolút. Ez egy nagyon helyes. Tehát én ugye egy másfél évvel ezelőtt írogattam le ezeket az energiastratégiai kérdéseket, amik most nagyjából, hát ez még nem egy hivatalos energiastratégia, hiszen ez csak egy kommunikáció, amit bejelentenek. Nem láttunk dokumentumokat, de nagyjából azt mondják, amiket én leírtam.
2: Jó, akkor napelem, szélkerék.
3: Így van.
2: Eddig ez, tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Hogyan tovább?
3: Nem csak ez van. Ugye még nagyon sokféle módon lehet energiát termelni. Most szó van a termáról, amit nagyon szeretünk, hiszen az a folyamatosan lehet 24 órában leállás nélkül. Az pont olyan, mint egy atomerőmű. Csak megújuló, hiszen a földhőt használjuk. Nagyon drága megépíteni, és bonyolult, de utána csak jön az áram. Tehát ez egy nagyon jó dolog. A hulladékból is lehet energiát előállítani. Nagyon hatékony módon. Most nem azokra itt általában ismert dolgokra kell gondolni, hogy elégetjük, hanem vannak nagyon modern technológiák. És vannak még egyéb eljárások is, és ezért lenne fontos Magyarországon egy külön, egy kutatási célú, egy fejlesztési célú projektet létrehozni, akár egy minisztériumot, vagy egy kutatóintézetet, hiszen az energiaválságnak mi nagyon ki vagyunk téve, hát nincs tengerünk. Mi még az olajvezetékeknél is könyörögnünk kell, hogy idegen országokon jöhessen át. Hát ez egy óriási kitettség. Tehát nekünk nagyon fontos lenne, hogy legyenek saját, egyedi megoldásaink, amivel egy biztonságos, fenntartható energiatermelést tudunk létrehozni.
2: Keresztes Attila, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: irány. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit augusztus 7-én, pénteken. A következő szegmensben leginkább a köztársasági elnök választásról lesz szó. Hamarosan érkezik Szalóki Viktor, az Ahang szóvivője. Az Ahang ugyanis megkérdezte az embereket, hogy kit látnának szívesen a köztársasági elnöki pozícióban. Több mint 60 ezeren szavaztak, úgyhogy nagyon érdekes kutatás volt, nem csak egyszerű igen-nem, hanem lehetett pozitívumokat, negatívumokat, szóval nagyon izgalmas volt maga a szavazás is, erről tehát hamarosan szó lesz. Mindezek előtt azonban Juhász Bence politológussal fogunk beszélgetni arról, hogy milyen a Tisza válság kezelése a köztársasági elnök jelölés árnyékában, mert hogy véleményes azért ez a dolog, hogy mekkora kommunikációs hibát követett el Magyar Péter azzal, hogy belengedte, hogy itt egy társadalmi egyeztetés fogja majd megelőzni az ő jelölt állításukat. Aztán ugye jött Polgár Judit, most pedig ott vagyunk, hogy Bujdosó Andrea bejelentette, hogy szombaton lesz meg a Tisza jelöltje. Jó reggelt, köszönöm, igen, jó hogy reggelt. Itt vagy velünk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Hibázott-e Magyar Péter, és ha igen, mekkorát?
2: Hibázott, el is ismerte ezt egyébként. Elnézést kért, én azt gondolom, már 2 héttel ezelőtt is azt mondtam, hogy valószínűleg ez nem lesz azért egy olyan nagyon maradandó seb a Tiszának a támogatottságán. És hát be is bizonyította ez az azóta eltelt néhány nap, hogy ugye egyből áttolódott a fókuszunk más problémakörökre, és úgy emlékeztetjük magunkat gyakorlatilag, hogy ja igen, egyébként köztársasági elnököt is kell választanunk erre az átmeneti időszakra, amíg majd ugye a következő alkotmányozási folyamat tartani fog. Személyesen én azt tudom elmondani, hogy számomra szimpatikus és megfelelő jelöltnek tűnt Polgár Juditnak a személye, de egyébként a most felmerült 3 név is azt gondolom, hogy ebbe a kategóriába tartozik, tehát ebből a tekintetből szerintem egy megfelelő döntés fog születni. Azt szerintem nagyon fontos elkerülni ebbe a helyzetbe, hogy nagyon szorosan a Tisza párthoz köthető személy legyen ez a következő köztársasági elnök. Azt gondolom, hogy a 3 felmerült név jelenleg megfelel ennek a kitételnek, és ez a legfontosabb. Ezen túl az, hogy inkább egy történész vagy egy jogász kerüljön ebbe a pozícióba, ez már úgymond másodlagos. De igen, Az a helyzet, hogy gyakorlatilag egy ilyen konstans krízis helyzetben vagyunk, nem csak itt Magyarországon, hanem gyakorlatilag a világ bármely pontján, ami ugye kiindul abból, hogy egy környezeti átalakuláson megy át a bolygónk, és hogyha egy picit visszalépünk az időbe, és tágabb időkeretet veszünk figyelembe, akkor emlékezhetünk arra, hogy a 2010-es évek végén gyakorlatilag egyértelműen leuralta az európai politikát a környezeti válságra adandó válasz gyakorlatilag. És elindult egy elég jó társadalmi gondolkozás, ugye az új európai Green Deal szabályozást is ekkor indítják el, amelynek persze lehetnek problémái, és lehet ezzel kritikát megfogalmazni, de valamit azért biztosan tenni kell. És hát ebben a szituációban érkezett meg először a Covid, ami egyértelműen elvitte a fókuszunkat, utána pedig ugye rá rakódtak gyakorlatilag erre a helyzetre a különböző háborúk, Oroszország, Ukrajna, közel-keleti konfliktusoknak a kinyílása, az ezzel járó energetikai válságok, gyakorlatilag kereskedelmi háborúk, és hirtelen, mire mi magyarok feladottuk ezt a politikai rejtvényt, amit magunknak kreáltunk, hirtelen visszarúgta ránk az ajtót gyakorlatilag a környezeti válság, és ott tartunk most, hogy persze Paksra nagyon kihegyeződött ugye ez a jelenlegi helyzet a Duna vízállása miatt, de hogyha körbenézünk az országba, akkor látjuk azokat az állapotokat, hogy mekkora szárazság van, a tavaink, a folyóink, a patakjaink milyen állapotban vannak, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben jogos egyébként az a leírás a Magyar Péternek, hogy krízis helyzettel állunk szemben.
1: Ugye? Hogyan kezeli ezt a krízis helyzetet szerinted? Tehát az, hogy a Tisza kormány vagy Magyar Péter gyakorlatilag a megjelenésétől kezdve folyamatosan kommunikál, és ugye ezt lehet Facebook kormányzásnak, meg abszolút filmszínháznak nevezni, de lehet transzparens információ átadásnak is.
2: Így van. Magyar Péter azért jól kezeli a médiát, mondhatjuk azt is leíró jelleggel, hogy populista módon politizál, tehát gyakorlatilag nagyon közvetlen módon, már-már gyakorlatilag sokszor utcai nyelvezettel beszél a politikáról, és vonja be ebbe a választópolgárokat. És a populista politizálásnak az is egy része gyakorlatilag, hogy a politikus mindig válsághelyzetet hoz létre, vagy ennek a látszatát kelti föl, ugye az elmúlt 16 évből
1: korábban is, igen.
2: Erre emlékezhetünk. Most viszont inkább az a leírás lehet jogos, hogy tényleg egy válsághelyzetben vagyunk, ahonnan nehezen fogunk tudni kijönni. Ebből a tekintetből ugye pedig hasonló picit a helyzet, mint a 2010-es kormányváltás után, amikor ugye hát a spektrum másik oldalán ugye az árvizekkel kellett megküzdeni az akkori kormányzatnak, és azt gondolom, hogy akkor is egy sikeres védekezés, ugye az meg tudta támogatni gyakorlatilag a népszerűségét annó Orbán Viktornak. Most Magyar Péternél is szerintem ez várható, hogyha sikerrel meg tudjuk ugrani
1: az első
2: ország szinten igen, ezeket a feladványokat, akkor ez támogatólag hathat. De van még itt egy nagyon fontos elv, amire szeretném felhívni a figyelmet igazából. Jelenleg, hogyha elfogadjuk azt, hogy rendszer szintű problémával nézünk szembe világszinten, de mi Magyarországon kimondottan egyébként, mert a klímaváltozás mérhető módon jobban érvényesül sajnos Magyarországon, egyszerűen jobban ki vagyunk téve ennek, mint más régiók, akkor igazából most olyan politikai döntésekre van szükség, amely képes a rövid távú népszerűséget adott esetben feláldozni annak érdekébe, hogy közép és hosszabb távon ki tudjunk lépni ebből a rendszer szintű problémából. Ez nehéz nyilván ezt elvárni egy politikustól, de mégis azt gondolom, hogy most a 2026-os választások után néhány hónappal, akár hogyha Magyar Péterék is megnézik a közvélemény kutatási adatokat, most viszont van egy olyan politikai helyzetben ez az új rendszer, hogy megengedheti magának ezeket a döntéseket. Úgyhogy a választópolgárok is szerintem joggal várhatják el azt, hogy ezeknek a rendszer szintű problémáknak neki menjen az új kormányzat, és hát nagyon remélem, hogy Gajdos Lászlónak van elég súlya a kormányzatban ahhoz, hogy érdemi változást tudjunk elérni. És sok esetben azért azt is érdemes elmondani, hogy ugye a környezetnek a megvédése gyakorlatilag az igazából egy konzervatív jellegű hozzáállás, tehát a konzerválás szó ugye önmagában is azt jelenti, hogy valaminek a megőrzése. Mégis ahhoz, hogy megőrizhessük a környezetünket konzervatív filozófia mentén, mondhatjuk így, ehhez most innovatívnak kell lennünk, új megoldásokat kell behoznunk a napi gyakorlatunkba, és az, ahogy 15-20-30 éve működnek akár az agráriumban vállalkozások, akár halastavakat, vagy a vizeinket üzemeltető vállalatok, cégek, vagy állami intézmények, ezek nem megfelelő módok. Gyakorlatilag egy paradigmaváltásra van szükség, egy tudományos, filozófiai és technikai jellegű paradigmaváltásra. Ez nem egy egyszerű feladvány. De nem is rocket science, nem is rakétatudomány.
1: Ráadásul, akár csak, hogyha a startnéző is figyelik itt a beszélgetéseket, tehát akár most a VOSZ főtitkárával beszélgettünk, tehát nagyon sok helyen megvannak az asztalon a tanulmányok, hogy hogyan lehetne jól csinálni. Itt nyilván egy összeszervezés, egy szándék, és hát nem utolsó sorban anyagi kérdés az, hogy ezen hogy lehet változtatni. Térjünk még egy picit vissza a legvégén a kommunikációhoz. Ugye nagyon sokáig Magyar Pétert azzal támadták, hogy van Show. Most már azért látjuk a minisztereit, az államtitkárait is a közösségi médiában, vagy bárhol nyilatkozni, tehát ezt szerintem már annyira nem lehet rá mondani támadásként. Viszont mennyire engedheti meg magának a miniszterelnök azt, hogy még mindig ellenzékiek vagy újságcikkek alá kommenteljen? Mennyire éghet az rá, hogy ő is kézi vezérléssel szeretné az egész országot maga alá hajlítani?
2: Én itt ugye a közmédia kapcsán volt egy konkrét felvetés, ugye.
1: De hát különböző kinevezésekkor is, ugye Divinyi Zsombornál is.
2: Azt gondolom, hogy egy miniszterelnöknek, hogyha ő egy úgymond vétójoggal rendelkezik bizonyos kinevezések vagy döntések kapcsolatában, és hogyha felmerül egy döntés, és utána a miniszterelnök jelzi azt, hogy ő egyébként ezzel nem ért egyet, és úgymond ezt megvétózza, azért az egy más helyzet, mint hogyha valóban kézi vezérlésre állítanak állami intézményeket, és úgymond a mikromenedzselésbe, a hírszerkesztésbe, a reklámblokkok összeállításába, az egyperces hírek összeállításába is beleszól a politika. Ezt azt gondolom, hogyha érdemben majd elkezd működni például a közmédiának a hírszolgáltatása, akkor ott ezt látni fogjuk, hogy mondjuk a Tisza párt számára kritikus hírek vagy narratívák meg fognak-e tudni jelenni az állami médiában. Ha nem, az probléma. Ha igen, akkor rendben leszünk.
1: Juhász Bence politológus, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetései

0: A frakció nevében kezdeményeztem még korábban azt, hogy augusztus 25-én ez a rövid lemondási idő, ez még rövidebb legyen, hát mert hogy ez ugye 6 hónap lenne egyébként. Na de hogyha ez megtörténik, akkor 26-ára mégiscsak kéne egy legfőbb ügyész, nem?
1: Én is ezt gondolom, tehát ugye jelenlegi szabályok a parlamentnek a hatáskörébe utalják a legfőbb ügyésznek a megválasztását kétharmados többséggel. Lehetne ez más modell, remélem, hogy az új alkotmányozás során szóba is fog kerülni egy más modell is, de jelenleg ez a helyzet, tehát ha úgy tetszik, akkor a parlamenti kétharmadnak a felelőssége az, hogy ez a poszt be legyen töltve.
0: Ez egy érdekes helyzet, mert maga Nagy Gábor Bálint is azt kérte a július 22-i lemondás, akkor hogy legyen véges határidei az ő lemondási, felmondási időszaka, méghozzá augusztus 25-e, tehát a parlament ehhez csak igazodik valójában. De hogyan lehetne ezt másképp, ugye most említette, hogy remélhetőleg lesz ez majd egyszer máshogy is, ki kéne venni a parlament kezéből ezeket az ügyeket?
1: Hát ha már egyszer, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha ugye alkotmányozunk, és látjuk azt, hogy milyen problémák voltak, és miért a legfőbb ügyész működésével kapcsolatban, és én szeretném mondani, elsősorban nem Nagy Gábor Bálint érintett ebbe, vagy rá gondol az ember elsősorban, hanem Polt Péterre, és az ő áldatlan működésére, és a Fideszhez való szoros kapcsolatára.
0: Amit ő tagad, és kikér magának, tegyük hozzá. Tehát egy nyilatkozatában ezt nagyon kategorikusan leszögezte.
1: Én értem, de hát kikérhet magának olyat, ami egyébként tény. Tehát egyébként zárójelben mondom, nem az a volt a probléma vele, hogy ő tényszerűen egyébként a Fidesz képviselőjelöltje volt annak idején, mielőtt legfőbb ügyésznek megválasztották. Tehát országgyűlési képviselőjelölt volt a Fidesz színeiben, csak nem futott be, nem nyert mandátumot. És ehhez képest furcsa, hogyha valaki a Fideszhez való kötődését cáfolja. A probléma az volt inkább, hogy kiszolgálta azt a fideszes politikai akaratot, amit elvártak tőle, vagy amire ő úgy gondolta, hogy egyébként elvárják tőle. Tehát ez nyilván egy probléma. Én abszolút annak vagyok híve, hogy nem a legfőbb ügyész, az nem egy önálló hatalmi ág, ott nem kell olyan garanciális feltételeket biztosítani, mint mondjuk egy alkotmánybírónál, vagy egy bírósági vezetőnél, hanem ott nyugodtan meg... Én azt mondom, hogy kormány alá kellene az ügyészséget rendelni. Tudom, hogy ezen nagy szakmai vita van, én ezt képviselem, és a mindenkori kormány igazságügyért felelős minisztere dönt arról, és nevezi ki a legfőbb ügyészt. Természetesen az eljáró ügyészeknek a garanciáit ilyenkor meg kell teremteni, mert nem lehet vádelejtésre vagy vádemelésre utasítani az eljáró ügyészt, mondjuk az igazságügyi miniszter által, de a sokkal tisztább viszonyokat teremtene, én azt gondolom, a vádhatóságon belül, ugyanúgy, ahogy a rendőrség, mint nyomozóhatóság, vagy a NAV nyomozói a mindenkori belügyminiszter irányítása alatt állnak, ő viseli ezért a politikai felelősséget. Én azt gondolom, hogy a politikai felelősséget az ügyészség működéséért is viselni kell.
0: Ugye ez egy fura helyzet volt, olyan volt, mint egy fügefa levél az ügyészség előtt, az, hogyha valami nagyon meredek volt, akkor azt lehetett mondani, hogy az ügyészség független.
1: Így van. Tehát és úgy független, hogy egyébként tudtuk azt, hogy személye miatt nem független a legfőbb ügyész a kormányzópártól, de nincsen politikai felelőssége a legfőbb ügyésznek, és ugye megszűnt, nem is az elméleti lehetősége sem volt meg annak, hogy a legfőbb ügyészt mondjuk az országgyűlés számon kérje. Tehát nem volt interpellálható a legfőbb ügyész, egy kérdést lehetett föltenni neki, arra a kérdésre ő válaszolt, és akkor itt volt a sztorinak a vége, de nem volt olyan, hogy mondjuk akár politikai következménye lett volna annak, hogy egy interpellációt nem fogad el az országgyűlés. Más kontrollja pedig abszolút nem volt a legfőbb ügyésznek. Tehát ez is az egyik olyan eszköz volt, ugye 9 évre emelték meg a mandátumát, és a Fidesz oda tett egy hozzá feltétlenül lojális embert. Ebből eredtek a problémák, és én azt gondolom, hogy ma mindenkinek a fejében ez van, amikor azt mondja, hogy párthoz kötődő legfőbb ügyész, vagy pártkatona legfőbb ügyész.
0: Jó, de hát az
1: elsősorban azért Polt Péterre gondolunk.
0: Igen, a Nagy Gábor Bári nevéhez fűződik az aranykonvoj történet.
1: Igen, az nem egy szép sztori.
0: Nem egy szép sztori, és Horváth Lórend a sérteteket képviselő ügyvéd azt állítja, hogy nyilvánvalóan ebbe bukott bele a főügyész.
1: Hát ezekben a belső viszonyokban valószínűleg sosem fogunk belelátni, vagy aki belelátta, sose fogja itt elmondani, de nyilván nem véletlen volt a lemondása a központi nyomozó főügyészség vezetőjének, nem véletlen a lemondása a legfőbb ügyésznek sem. Nyilvánvalóan ez, hogyha bárkinek is felmerül ebben ügyészségi részről a büntetőjogi felelőssége, teljesen mindegy, hogy egyébként lemondott, nem mondott, vagy az ügyészség kötelékébe tartozik-e vagy nem, akkor is ugyanúgy felelősségre vonható. Tehát ezt a részt nem lehet.

0: megúszni, hogy ki miért tette, előre menekül, vagy egyszerűen a politikai nyomást nem bírta, vagy éppen mondjuk Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy az ő személye nem lehet a politikai, vagy nem árthat az ügyészségnek, és ezért mond le, hogy ezt komolyan gondolt, az is lehet, szóval sok oka lehet, de a lényegen nem változtat, hogy ezért a felelősséget mindenképp viselni kell, aki ebben döntést hozott.
1: Itt most nagy változások és nagy választások vannak. Köztársasági elnököt választunk, mondom én többes számban, mint hogyha lenne hozzá közünk, és akkor ez egy érdekes kérdés is. Van most ehhez nekünk, választópolgároknak közünk, azáltal, hogy a választók többsége által a hatalomba segített Tisza frakció dönt egymaga?
0: Hát azt ígérték, hogy lesz. Hát meglátjuk, hogy ki lesz a jelölt. Ugye jelen állás szerint Baka András lesz a jelölt. Az ő személyét az én tudomásom szerint nem ajánlották, és úgy tudom, hogy azokon a szavazásokon, legyen az bárhol, bármilyen internetes platformon lezajlott szavazás, nem támogatták, de az első 3-5 személy között nem szerepel. Zárójelben mondom, hogy az én meglátásom szerint ő egy kiváló jelölt lenne. Tehát ami a személyét illeti, és én őt egy jó választásnak tartanám, hiszen én nekem az a véleményem, hogy jelenlegi alkotmányos és jelenlegi politikai helyzetben jó az, hogy főleg, hogyha egy tervezett alkotmányozás közben egy jogász köztársasági elnök az, aki betölti ezt a funkciót. Később lehet természetesen bárki más, hiszen ez nem csak a jogi végzettséghez nem kötött, de mondjuk egy kiváló történész is nyugodtan lehet elnök, de jelen helyzetben szerintem jó az, ha elnök. A másik, ami miatt én Baka Andrást jónak tartom, a szakmai tudása mellett, hogy ő azért bizonyította azt, hogy nem csak az elmúlt 2 évben jött rá arra, hogy éppen most nem jó fideszesnek lenni, és a Fidesz ellenében kell állást foglalni, hanem ő 2012-ben nagyon keményen állást foglalt a bíróságok függetlensége mellett egy parlamenti vitában, a nyilvánosság előtt is, nagyon komolyan kiállt azok az átalakítási tervekkel és később megvalósult tervekkel szemben, amivel a Fidesz mindenki szerint, legyen az nemzetközi fórum vagy itteni szakemberek véleménye, megsértette a bíróságok függetlenségét, és pontosan ezért a Karakán véleménye miatt szüntették meg az ő mandátumát, mint legfelsőbb bírósági elnökét. Tehát én nekem az ő személye hiteles, és én azt gondolom, hogy ő valóban bizonyította azt, hogy abban az időben, amikor kockázatos kiállni, sőt, tudható az, hogyha kiállok valami ellen, akkor retorzió fog érni, akkor is megtette, és az elveit képviselte.
1: Nem tudom kihagyni, bár tudom jól, hogy Bárándi Gergelynek nem dolga Bárándi Péter nevében megszólalni, de hát nyilván azért ez családon belül egy téma. Bárándi Péter itt elmondta Szőlősi Györgyi, nem, Somos András kollégámnak, hogy mit vélekedik erről a dologról, ahogy ő, mint óellenzéki lett minősítve, mint köztársasági elnök jelölt. De ennek ellenére van erről önnek is véleménye?
0: Az óellenzékiségről is van, meg az ő személyéről is van. Természetesen kezdve az utóbbival, én nekem őszintén az a véleményem, hogy nála nincs alkalmasabb ma Magyarországon arra, hogy köztársasági elnök legyen. A Baka Andrást mondjuk utána a második helyre tudom sorolni. Tényleg, tehát ugye édesapám is azért elég sokszor nyilvánult meg, nem csak most, hanem 10 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt is azokról a jelenségekről, amiket most a jelenlegi kormány is kárhoztat, és állt ki a Fidesz-szel szemben nagyon nyíltan a nyilvánosság előtt is. Abszolút ismerhető az érvrendszere, abszolút ismerhető az ő erkölcsi és jogi hozzáállása különböző témákhoz, tehát lehet tudni, hogy mi az, ami várható tőle, és ért hozzá. Nyilván én elfogult vagyok a család tagjaként, és őszintén mondom, hogy nagyon megtisztelő, nem csak az ő számára, az én számomra is, hogy őt ennyien támogatták a magyar emberek közül, tehát hogy ezeken a szavazásokon ő rendre az első 3-ban, első 2-ben szerepelt. Nyilván a miniszterelnök kinyilván állította azt, hogy nem kívánja jelölni, hát ez elég egyértelmű volt. És itt vezet át a dolog a másik témára, szóval én is azt gondolom, mert mindettől függetlenül, és korábban is mondtam, hogy az óellenzéki dumát ezt abba kéne hagyni, szóval én értem azt, hogy nagyon sokan 24-ben, 25-ben, 26-ban úgy döntöttek a Fidesz soraiból, hogy ez a rendszer nem jó, és vele szemben foglaltak állást, és még egyszer mondom, azt a politikai teljesítményt senki nem vitathatja el, hogy a Tisza volt az, és Magyar Péter miniszterelnök volt az, aki le tudta győzni Orbán Viktort, és ez senki másnak az ellenzék soraiból nem sikerült. De